Szomorúan tudomásul veszi és megérti a sok nagymester döntését. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Andy Bynum Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. 3. Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlat az 500 éve lezajlott Mohácsi csata előzményeit és történelmi, kulturális, vallási és társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállítás október 21-éig látható. A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Manna Hits. Manna Hits.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit. I've still got Jesus. Oh, I've
1: still got Jesus. Around January of 2021,
2: 2021 elején, három hónap leforgása alatt több olyan embert veszítettem el, aki fontos volt nekem. Olyanokat, akik nagyon közel álltak hozzám, és kedvesek voltak a szívemnek. Én azokban a nehéz napokban is szolgálatban voltam. Utaztam, vezettem, repülőn vagy buszon ültem. Egyszerűen azt tettem, amire Isten elhívott. De voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy rettenetesen egyedül vagyok. Néha reggelente még mindig arra ébredek, hogy igazán magányosnak érzem magam. Kimerült vagyok és fáradt, mintha nem is aludtam volna semmit. De tudom, hogy a nehéz időszakokon túl kell jutnom. Ilyenkor Jézusra nézek, és a Jakab levelének ezt a részét ismételgetem magamban. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Tudom, hogy Jézus a legjobbat akarja nekem, és azt is tudom, hogy mindig velem van az úton. Ő a barátom, és sosem hagy el.

Csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve, ahogy örkénylik a Duma.

0: jó játékokat.
1: Cross GPS.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
4: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
2: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Pax Televízió jóvoltából.
1: A türelem nem a várakozás képessége, hanem az, hogy miként viselkedsz, miközben vársz. A türelem a lélek gyümölcse. És a Vine-féle görög szótár szerint egy olyan gyümölcs, most figyeljetek, ami csak próbák közepette fejlődik ki.

0: Szóval ma két hozzáállásról fogok beszélni, a bizalommal teli hozzáállásról és a türelmes hozzáállásról. Mert szeretném, ha boldogok lennétek. Szeretném, ha élveznétek az életet, hogy az életetek minden egyes napját élvezzétek. Én túl sok napot vesztegettem az életemből, miközben próbáltam megtanulni mindazt, amit most nektek akarok megtanítani. És nagyon remélem, hogy megspórolhatok nektek néhány ezer felesleges kört a hegyetek körül. Nagyon remélem, hogy sokkal rövidebb idő alatt segíthetek nektek megérteni, hogy mi minden elérhető számotokra Krisztusban, mint amennyi ideig nekem tartott megértenem. Szóval elmondhatom nektek, hogy ha a bizalommal teli hozzáállásotok van, az rengeteg örömet fog felszabadítani az életetekben. Sokkal könnyebb ez, mint amikor megpróbáltok mindent kiokoskodni és mindent egyedül tenni. És ha türelmes a hozzáállásod, akkor a Biblia azt mondja, hogy aki türelmes, az semmiben sem szenved hiányt. Semmi sem hiányzik a számára. Igazából semmi sem idegesíti őket, mert nem esik nehezükre megvárni Isten időzítését. Nos, a türelem, és most szeretném, ha ezt megértenétek, mert ez fontos. A türelem nem a várakozás képessége, hanem az, hogy miként viselkedsz várakozás közben. A türelem a lélek gyümölcse. És a Vine-féle görög szótár szerint egy olyan gyümölcs, most figyeljetek, ami csak próbák közepette fejlődik ki. Ezért nem akarnak az emberek türelemért imádkozni. Ezért van az, hogy amikor a türelemről tanítok, akkor ez nagy bátorságot igényel tőlem. Mert előre tudom, hogy mi vár rám, amikor erről prédikálok. Szóval most azért teszem ezt, mert szeretlek benneteket, és segíteni akarok, és elvárom, hogy imádkozzatok értem. Hogy akármilyen próbába kerülök is, amiért most erről tanítok, képes legyek türelmesen kiállni. Amen. Ahogyan azt az első alkalmunkon is mondtam, én hiszem, hogy minden egyes jó hozzáállás egy bizonyos hozzáállásból fakad, aminek meg kell lennie, mielőtt az összes többi kifejlődni, ez pedig az alázat hozzáállása. Nem leszünk bizalommal teljesek, ha nincs bennünk alázat, mert akkor mindig többet gondolunk majd magunkról a kelleténél, és mindig azt hiszük majd, hogy mindenre tudjuk a választ, és mindig részt kell vennünk a dolgok megoldásában. Szeretünk kicsi szent lelket játszani, és kotnyeleskedve segíteni Istennek. Amen. A Biblia azt mondja a Filippi 2:5-ben, hogy ugyanez a lelkület legyen bennünk, ami Jézusban is megvolt. Ugyanaz az alázatos gondolkozás, amivel ő rendelkezett. Nem fejlődhet ki bennünk a többi jó hozzáállás, amíg először nem értjük meg az alázatot. Szerintem az alázat a legnehezebben megszerezhető erény, és a legnehezebben megtartható az életben. Őszinte leszek veletek, és elmondom, hogy ha nem tanulmányozatok az alázatot rendszeresen, ha nem olvastok róla könyveket, nem tanulmányozatok a Bibliában, akkor nagyon-nagyon könnyen, csak úgy, mint én, bárki más, könnyen egy gőgös, én többet tudok, én jobb vagyok, mint te, magatartást vehettek fel, és észre sem veszitek majd, mert annyira jelen van ez a mai világban. Ezért van az, hogy a világban oly sok embernek nehéz Istenre támaszkodnia, mivel függetlenek és büszkék. Amen. Ha nem vagyunk alázatosak, akkor mindig megpróbáljuk majd Isten munkáját végezni. Én sok évig az élet nagy karmestere próbáltam lenni. És nem csak a saját problémáimat igyekeztem megoldani. Előszeretettel próbáltam másokét is megoldani. Nagy örömmel ütöttem az orromat a mások dolgába, és megpróbáltam az életüket is irányítani, mintha nekem nem lett volna elég a sajátom. Nem leszünk képesek bízni Istenben alázat nélkül, és enélkül nem leszünk képesek türelmesen várni őrá. Az alázat és a bizalom nem próbál mindent kiokoskodni. Sok fájdalmat megsporolhatsz csupán azzal, ha ma feladod az okoskodást. Miért, Istenem, miért? Mikor, Istenem, mikor? Miért, Istenem, miért? Mikor, Istenem, mikor? Hány évet töltöttem azzal, hogy megpróbáltam kiagyalni, miért van ez, miért van az, és miért van amaz. De tudjátok, abban a pillanatban, hogy eldöntött, bízni fogsz Istenben. És ez egy döntés. Be is bizonyítom, mert a Biblia újra és újra azt mondja, Istenbe helyezem a bizalmamat. Istenbe helyeztem a bizalmamat. A te bizalmadat te helyezed valamibe. És ma azt kérdezem, hogy kibe fogod helyezni. Ha magadba, akkor nagyon csalódott leszel, mert cserben fogod hagyni magadat. Ha más emberekbe helyezed, akkor, és most nem azt mondom, hogy ne bízz az emberekben, mindjárt világossá teszem ezt, de a lényeg, hogyha emberekre nézel, és azt hiszed, hogy ők a válasz a kérdésedre, akkor csalódni fogsz. Azonban, ha Istenbe veted a bizalmadat, akkor a Biblia azt mondja, hogy soha nem fogsz megszégyenülni, és nem fogsz csalódni. Lehet, hogy nem kapsz meg mindent, amit akartál, de Isten megsegít majd téged, ha bízol benne, és tudod mit? Ha te Istenben bízol, akkor te élvezheted az életedet, miközben Isten megoldja a problémáidat. Van itt valaki, aki szerint jól hangzik ez? Azt mondtam, élvezheted az életedet, miközben Isten megoldja a problémáidat. Amen. Nézzük meg a példabeszédek 3-5 hetet. Sokáig tartott, mire tényleg megértettem. Tényleg kijelentést nyertem erről az igerészről, mert úgy éreztem, hogy az életemben mindent ki kell okoskodnom, különben nem tudtam megnyugodni. Sok évet töltöttem azzal, hogy gondoskodnom kellett magamról, megpróbáltam megvédeni magamat. És nem igazán volt senki, aki segített volna, ezért amikor Isten át akarta venni az irányítást, akkor sok évbe került megtanulnom, engedni neki, és megtanulni, hogy nem kell tudnom a választ mindenre, sem azt, hogy Isten mikor cselekszik majd, és hogy csak bíznom kell benne, hogy ő nem fog késni, és az ő időzítése jó lesz, és ha nem az elképzelésem szerint tesz valamit, akkor jobb utat tartogat. A bizalom egy gyönyörű-gyönyörű dolog. Bízzál! Példabeszédek 3-5. Bízzál az Úrban, és támaszkodj rá, teljes szívedből és elmédből, és ne a magad eszére és meglátásaira támaszkodj. Amikor a saját eszünkre és meglátásainkra támaszkodunk, abban a büszkeségünk mutatkozik meg. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja, és egyenessé teszi az ösvényeidet. Ez azt jelenti, hogy bármibe is kezdesz, Istenre kell gondolnod közben, és azt mondanod, Istenem, ha te nem ezt akarod, akkor mutasd meg, és én boldogan követem a te utadat a sajátom helyett. Nagyon szeretem a 7. verset. Ne tartsd bölcsnek önmagadat. Hadd mondjak valamit, és nem akarok durva lenni. De ti jelenlévők, és ti is csodálatos tévénéző emberek, ti egyszerűen csak nem vagytok elég okosak az életetek irányításához. És nagyon sokat segítene, ha megnéznétek magatokat a tükörben, és azt mondanátok, nem vagyok elég okos az életem irányításához. És ha azt hiszed, hogy igen, akkor csak annyi a dolgod, hogy megvizsgáld, eddig milyen eredményeket értél el. Az évek alatt, amíg te megpróbáltad irányítani az életedet. Nos, ezek alapvetően olyan dolgok, amelyeket Istennek el kellett mondania nekem, és remélem, hogy megtanultam egymást, és most tovább adhatom nektek. Tudjátok, amikor végre feladtam az okoskodást, az hatalmas békességet eredményezett az életemben, de ez kezdetben nehéz volt számomra, mert valójában okoskodás függő voltam. Nem volt addig nyugtom, amíg ki nem ötöltem egy választ. De sokszor valójában csak hittem, hogy megvolt a válasz. Majd rájöttem, hogy fogalmam sem volt az egészről. Nem mi irányítunk, hanem Isten. Az alázat, és ez most nehéz falat lesz, az alázatos ember örömmel alárendeli magát bárminek, amit Isten végez az életében. Türelmesen kell várnunk Istenre. És azt kell mondanunk, Istennek van egy terve, és van egy időzítése. Istennek van egy csodálatos, egyedi, egyszeri terve az életemre. Nos, szeretnék valamit mondani, mert biztosra akarok menni, hogy megértitek ezt. Az embereknek, főleg az agresszív embereknek, amilyen én vagyok, és talán még néhányan közületek, Ez az Istenre várni dolog nagyon zavaró lehet, mert mi tenni akarunk valamit. Amen. Úgy értem, csak néhány ember van a Földön, aki jobb szeret semmit se tenni. És tudjátok, nekik nem sok gondjuk van ezzel a dologgal. Ők azok, akik alá tüzet kell gyújtani, és kicsit meg kell rugdosni őket hátulról, hogy elinduljanak valamerre. De úgy hiszem, a többségünk csak szeretne tenni valamit. A testünk tele van azzal, hogy mit tehetnék, mit tehetnék, mit tehetnék, mit tehetnék. Amen. És az Istenre való várakozásnak még a gondolata is olyan, hogy ez unalmas. Mit fogok most tenni? Szóval szeretném, ha megértenétek, hogy van valami, amit tehettek. Isten teljes idejű munkát adott, de ez egy szellemi tennivaló. Míg Isten a természetes szinten dolgozik, addig mi szellemben tesszük ugyanezt. Azt kérdezed? Nos, mit tegyek? Imádkozz. Tanulmányozd az igét. Köszönd meg Istennek, hogy dolgozik az életedben, akkor is, ha nem látod és nem érzed. Kelj fel minden nap, és mondd, Istenem, köszönöm, hogy dolgozol. És a nap végére egy nappal közelebb leszek a válaszomhoz és az áttörésemhez. Olyan jó érzéssel tölt el, amikor megszabadulunk a negatív gondolkozástól. Hát Isten, semmit sem tesz, én már 10 éve várok, és nem hiszem, hogy bármit is fog tenni. És mit fog ő tenni? Nem. Mondd azt, Istenem, köszönöm, hogy cselekszel, és Istenem, nem számít, hogy mit teszel, mert én tudom, hogy bármit is teszel, az tökéletesen jó dolog lesz. Beléd vetem a bizalmamat. Egy másik dolog, amit tehetsz, miközben szellemben dolgozol, győződj meg arról, hogy a kimondott szavaidat összhangban tartod Isten igéjével. Gyerünk! Egy ember sem tudja megszelidíteni a nyelvét. Ehhez sok segítségre van szükségünk Istentől, és végül, de nem utolsó sorban nagyon fontos, egy másik dolog, amit mindenképpen tenned kell, és amit mindenképpen tennem kell, miközben Istentől az áttörésemet várom, az az, hogy folyamatosan segítsek másoknak, akiknek szintén áttörésre van szükségük. A leggyorsabb útja annak, hogy áttörést nyerj, az az, hogy segíts valakinek, akinek szintén áttörésre van szüksége. Tehát sok dolgod van. Meg kell tanulnod, hogy mit tegyél és mit ne tegyél. Mindig elcsodálkoztam, hogy ha van egy problémám, akkor Isten nem engedi meg, hogy magam megoldjam. Nem ad képességet arra, hogy megoldjam a saját problémámat. És ez nem elég, de ha megpróbálom, akkor csak rosszabb lesz. De miközben én magam nem tudok segíteni, Isten felken arra, hogy valaki másnak segítsek. Látjátok, Isten nem akarja, hogy mi gondoskodjunk önmagunkról. Azt akarja, hogy őrá támaszkodjunk, őrá számítsunk, tehát nincs képességed arra, hogy a saját problémádat megold. Persze, vannak bizonyos dolgok, amiket megtehetünk, és hozhatunk döntéseket, és használhatunk bölcsességet az életünkben, de én arról beszélek, amikor igazán nagy bajban vagy, és csak Isten tud változtatni rajta. Például ott vannak az életedben lévő emberek, akinek szerinted meg kéne változniuk. Először is elég alázatosnak kell lenned ahhoz, hogy megkérdezd Istent, hogy ezeknek tényleg meg kell változni. Mert hiszed-e vagy sem, időnként mi vagyunk, akiknek változnunk kell, de azt hisszük, hogy nekik kellene. Szóval így kezdem. Istenem, ha Dave-nek tényleg változnia kell, ha gyermekeimnek tényleg változniuk kell, akkor először is rád bízom, bármi legyen is az. De ezzel egy időben, Istenem, mutasd meg az én problémáimat is. Nem akarok mások problémáiért imádkozni és vakon maradni a sajátjaimat illetően. Szóval egy kis alázattal kell imádkoznunk, de csak Isten tud megváltoztatni embereket. Te nem változtathatod meg az életedben lévő embereket, akiknek változniuk kell. Adhatsz te nekik törvényeket, szabályokat, utasításokat, és mondhatod nekik, ha nem teszed ezt, meg azt, meg amazt, akkor már itt sem vagyok, és megszakítom veled a kapcsolatot. És ez lehet, hogy egy rövid időre megváltoztatja a viselkedésüket, de ezek nem szívből jövő változások lesznek, és a probléma majd máshol bukkan elő. A hozzáállás az egy belső szándék, ami a felszín felé törekszik. És ha valakinek rossz a hozzáállása, akkor csak Isten tud bejutni oda, és megváltoztatni azt. És olyan szórakoztató nézni, ahogy Isten cselekszik. Ha megtanuljuk, hogyan tegyük ezt. Nincs édesebb annál, mint az Istentől való áttörés. Nemrég történt velem valami, és mondtam reggel Dave-nek, elmesélnék ma egy Dave Meyer-től, történetet, amit még soha nem hallottál. Hisz arról beszélünk, hogy tudjátok, hogy Isten meg tudja tenni azt, amit mi nem, és hogy soha nem tudod, mikor fogja megtenni. És sokszor olyankor teszi, amikor már azt gondolod, á, már mindegy. Hát nem így van? Már nem is érdekel. Úgy foglak szeretni, ahogy vagy. Ha megváltozol, nagyszerű, de ha nem, hát nem. Aztán hirtelen rájössz, hogy Isten tett valamit. A férjem, mint sok más férfi is, szerintem átment valamiféle kapuzárási pánikon néhány évvel ezelőtt, és elkezdett, akart egy olyan feltuningolt, izomagy autót, vagy minek is nevezik azt. Szóval vett egy olyan autót, ami hörög és morog, és tudjátok, imádja, amikor beindítja, megnyomja a gázpedált. Tudjátok, amikor ilyenben utazol, az olyan... Úgy vagyok vele, hogy én nem is akarok beleszállni ebbe az izébe. Persze szépen néz ki, de egyáltalán nem praktikus a számunkra. Értitek? Úgy értem, túl sok testrészünk van már, ami könnyen kificamodik, ha túl sokat dűlöngélünk össze-vissza. Úgy vagyok vele, nem akarok fájó nyakkal kiszállni a kocsiból. Én egy kipárnázott, kényelmes kocsit akarok, amiben sok gomb van. Én nem akarom, hogy... Aztán tudjátok, mint minden új játékot, eleinte Dave sokat vezette, aztán pedig az autó fokozatosan elkezdett egyre többet állni, ott állni. Aztán odáig jutott a dolog, hogy évente már csak néhányszor vezette, szóval én elkezdtem mondogatni, el kell adnod azt a kocsit. Nos, Dave elképzelt egy bizonyos nagyságú összeget, amit szeretett volna megkapni az autóért, és ez jóval több volt, mint amennyit ért. Ezért Dave egy kicsit megmakacsolta magát, ahogy a férfiak szokták, és úgy volt vele, hogy nem adom el, addig, míg meg nem kapom érte azt, amit akarok. Persze mindeközben biztosítást fizettünk rá, míg a garázsban állt. Meg is javítottuk, mert amikor áll egy autó, a dolgok elromlanak rajta, szóval nagyon keményen próbálkoztam. Add el! És mérges lettem, mert nem akarta eladni. Próbáltam meggyőzni, hogy adja el az autót. Imádkoztam érte, hogy adja el az autót. Utalást tettem rá, hogy adja el az autót, de nem volt hajlandó eladni. Mondtam neki, de hát nincs helyünk a garázsban ennek az izének. Ez csak a hátunkon. Ez egy probléma. Nem adom el azt az autót. Szóval végül úgy voltam vele, de elég sokáig tartott. Hányan tudjátok, hogy milyen az, amikor nagyon-nagyon-nagyon akartok valamit, de úgy tűnik, hogy a másik személy olyan nevetségesen makacs, hogy egyáltalán nem látja azt. Hányan tudjátok, hogy ha van bennetek egy kis spiritus, akkor ez elég borzasztó. Hány testvérnő érzi át a fájdalmamat? Szóval Isten végül győzelmet adott nekem, és úgy voltam vele, ott maradhat az a kocsi, amíg Jézus visszajön. Nem érdekel. Többet nem idegesítem magamat miatta, egy percig sem. Nem fogom megemlíteni. Nem kérem tőle, hogy adja el, nem én. Nem. Még nem fejeztem be a történetemet. Engedd, hogy befejezzem a történetemet.
1: Tudjátok, vártam, amíg megérti, hogy Isten valójában mit akar ezzel a kocsival. Egész idő alatt Isten azt akarta elérni nála, hogy ne is próbáljon meg rávenni arra, hogy eladjam a kocsit, hanem vesse a terhét Krisztusra, de ő nem akarta megérteni ezt. Tehát, ez volt a helyzet. Isten mindig eléri, amit akar, és most is így lett. Szóval, tudjátok, az a kocsi nem is jelentett nekem sokat. Egyértelmű, hisz a garázsban állt. Nem vezettem sokat, de megvártam, amíg Joyce teste elkezdett haldokolni, és végül meghalt. És amikor meghalt, azt mondtam, többé nincs szükségem arra a kocsira. Istenem, hagyom!
0: Be akarom fejezni a történetem. Hagyom, hogy eladjam.
1: Na, folytassad, édesem.
0: Na mindegy. Szóval a fiunk bérelt egy autót, és a bérlet lassan lejárt. De még nem akart venni másikat, ezért azt mondta, nos, vezethetném apa autóját egy darabig. Dave igent mondott, ő pedig egy ideig használta a kocsit. Ez idő alatt a kocsi motorja tönkrement, ezért egy csomó pénzt kellett kifizetnie, hogy új motor tehessen bele. Nos, gondolhatjátok, hogy legszívesebben megint musikáltam volna a fülébe. El kell adnod a kocsit, add el a kocsit, add el. Csak viszi a pénz, de én ehelyett csak befogtam a szám. Szóval, egyik este felhívott a fiam. Tudod, szerintem apának el kéne adni azt a kocsit. Mondom neki. Nos, nem fogja eladni. Nem fogja eladni. Erre ő vár, beszélek vele. Azt válaszoltam, hát nem sok haszna lesz, mert nem fogja eladni a kocsit. Én már elmondtam neki mindent, megpróbáltam, mindent megtettem, és nem adja el a kocsit. Azt mondja a fiam, add oda neki a telefont. Odaadtam a telefont, Dave 2 percig hallgatta őt, majd hallom, ahogy ezt mondja, igen, azt hiszem igazad van, ideje eladni a kocsit, én meg... Istenem, ez nem vicces! De a lényeg a következő. Isten megadta, amit akartam, de nem az én elképzeléseim szerint.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
3: Manna itt.
2: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en.

0: Millenniás tartol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: 8-ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8-ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8-keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8-ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8-kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabó Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Hallgasd! Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerűen de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: legjobb pillanatok.
1: Köszönöm, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, amiben startol már is a pénzügyi percek állandó szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, aki szerintem már nektek is mannásoknak ilyen saját pénzügyi tanácsadójává lépett elő. Az inflációról beszélgetünk, mert hogy megvannak a friss adatok a KSH szerint.
2: A KSH adatai alapján 1,7% volt az éves áremelkedés júniusban. A hónapról hónapra néző adatokat nézzük, akkor pedig májushoz képest nagyjából stagnáltak az árak a egy hónap alatt, tehát nem történt érdemi árváltozás. A jegybank által mondjuk célszámként meghatározott inflációs szint az 3%. A tolerancia sáv e fölött van ±1%, alatta fölötte, tehát 2-4% közötti sávban mozog az infláció, az ideális. Most az 1,7% olyan alacsony inflációt jelent, ami a tolerancia sávot alul elhagyta a jelenlegi aktuális valós inflációs érték. Az elmúlt hónapokban is hasonló adatokat, értékeket lehetett látni, tehát azért az idei évben ilyen 1,7-1,8-2% fölötti kicsivel inflációs értékek voltak, tehát nagyon-nagyon kedvező az inflációs adat jelenleg Magyarországon. És igen, a jegybank egész évre előre tekintve is igen kedvező értékeket vár, tehát azt jósolja, hogy továbbra is igen kedvezőek lesznek az inflációs értékek. A teljes évre átlagosan 1,8%-os drágulást vár a Magyar Nemzeti Bank.
1: Ez egy nagyon-nagyon kedvező érték, de ez mit hozhat magával?
2: Ez nagyon sok minden lépésnek adhat teret. Például ugye a jegybank már az előző hónapban is kamatot vágott, és ezáltal a jegyben kialap kamatot 6%-ra mérsékelte, és azt várták, hogy júliusban és augusztusban is még egy 25-25 bázispontos kamatcsökkenésre kerül egy sor. Tehát az alapkamat akár ősszel 5,5%-ra mérséklődhet, a további vágásokról pedig majd a szeptemberi inflációs jelentés alapján fognak dönteni.
1: Mit jelent ez az inflációs érték? Ugye azon kívül, hogy nem drágulnak annyira a termékek a boltban. Ugye júniusban 1,7% volt az infláció.
2: Egyrészt ki kell hangsúlyozni, hogy az, hogy 1,7% az infláció, az nem azt jelenti, hogy minden 1,7%-kal drágult. Vannak olyan termékek, egyes élelmiszerek, amelyeknél jelentős, akár 10% fölötti árcsökkenést lehetett látni, illetve vannak olyan termékek is, ahol még mindig 10-20-30%-os árnövekedést is lehetett látni. Tehát, ha valaki mondjuk gyűjt, van valamilyen célja, amit el szeretne érni, autót szeretne vásárolni, lakást szeretne felújítani, meg szeretné csináltatni a már éppen nem jó állapotban lévő autóját, akkor figyelnie, azt kell figyelnie, hogy ezek a termékek, ezek a szolgáltatásoknak az ára hogyan változott, hogyan változik jelenleg.
1: Na hát akkor menjünk innét tovább, és kérlek, hogy hozz példát nekünk arra is, hogy mely termékek, szolgáltatások árai például csökkentek, változtak, vagy esetleg éppen emelkedtek másként, mert hogy az inflációs érték az 1,7 ugye egy átlagot mutat. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a pénzügyi percek a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéltük meg a júniusi KSH adatot. Az infláció 1,7% volt, ami nagyon kedvező, a szakembereket is meglepte, de ugye ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden termék és szolgáltatás azonos mértékben csökkent. Hozol erre nekünk példát, hogy érzékeljük itt a különbséget?
2: Például az autókarbantartás javítás, mint szolgáltatás inflációs értéke jóval az 1,7%-os érték fölött van. Például a külföldi nyaralásoknak, az inflációban belül a külföldi nyaralásoknak az árváltozása 10% fölött volt. De például az gépjárműveknek a árváltozása, legyen szó használatról vagy újról, az egészen kedvező volt, gyakorlatilag év per év alapon 2% körül értékekről beszélhetünk, attól függ, hogy új vagy használt autóról beszélünk. Tehát nagyon fontos az, hogy azt tudjuk, hogy ha valami célunk van, akkor annak az árát, annak az értékváltozását kövessük, és ne induljunk ki az általános inflációból. Másik nagyon fontos szempont. Szokták azt mondani, hogy a megtakarítások kamata, hozama magas-e, alacsony-e. Ez jellemzően mindig egy relatív dolog. Ha 20% az infláció, akkor a 18%-os megtakari betéti kamat is alacsonynak tekinthető, hiszen egy év múlva a pénzünk vásárlóértéke csökkenni fog.
1: Mi a helyzet most a hozamok terén?
2: Most jelen pillanatban ilyen alacsony inflációs érték mellett, 1,7%-os inflációs érték mellett azt mondhatjuk, hogy a hazánkban lévő állampapír és betéti kamatok hirtelen magasnak tűnnek, mert reál értelemben, tehát inflációval csökkentve is egész jelentős számokról beszélhetünk, tehát a pénzünk vásárló értéke az kockázatmentes megtakarításokban is, vagy alacsony kockázatú megtakarításokban is érdemben növekedhet. Elég csak arra gondolni, hogy mondjuk a magyar állampapír plusznak, vagy a fix magyar állampapírnak a kamata mennyi. Ez utóbbinak mondjuk az évi kamat szintje 6%. Most azt rögtön láthatjuk, hogy az inflációs értéknek gyakorlatilag a háromszorosa kifizeti kamatként, ráadásul abból ugye nem jön le se személyi jövedelemadó, se szocfó, tehát gyakorlatilag ez a 6% ez nettónak tekinthető. Mindjárt láthatjuk azt, hogy ezek igenis nagyon kedvező értékek, nagyon kedvező kamatszintek. Emellett azt is meg kell, hogy meddig maradhatnak fent ezek a kamat, illetve hozamszintek. Azt lehet mondani általánosságban, hogy ilyen magas reál kamat nem szokott lenni az állampapíroknál, tehát gyakorlatilag vélhetően hosszú távon nem maradhat fent ez az állapot.
1: Na hát, hogyha a nyugati trendekre tekintünk, akkor mit lehet mondani a különböző papírok hozamairól? Ezzel fogjuk folytatni a beszélgetésünket. A beszélgető partnerem és szakértő Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője. A téma pedig az alacsony inflációs érték és ennek a hozadékai.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Jó, hogy itt vagytok ti is a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok! A pénzügyi perceket hallgatjuk, amiben kiderült, hogy a szakembereket is meglepte, hogy milyen alacsony az infláció júniusban. A KSH szerint 1,7% volt. De hát azt mondtad, Józsi, hogy érdemes a nyugati trendekre is tekinteni, hogy ott hogyan alakulnak a különféle állampapírok hozamai. Hát akkor tegyük meg.
2: A nyugati államokban, legyen szó Amerikai Egyesült Államokról vagy Németországról, azért magukhoz képest magas kamathozam szintek vannak. Tehát a 10 éves állampapír mind a kettő területen 3% fölött van, sőt a német 3% fölött van, az amerikai talán 4% körül értéke. Ez ugye azt jelenti, hogy így vizsgálva a magyar hozamkörnyezet, ami azt jelenti, hogy mondjuk a lakossági állampapírok 6%-a, illetve a nem lakossági, úgymond piaci vagy intézményi sorozatoknál látható 5% körüli hozamszint, az már nem is tűnik olyan magasnak, mert ekkora felárat azért szoktak fizetni az igen alacsony, mondjuk úgy az alacsony kockázatú fejlett országokhoz képest az olyan országokban, mint amelyek éppen feltörekvő fejlődők, mint mondjuk Magyarország. Tehát így nézve már nem is tűnik annyira magasnak a magyar hozamkörnyezet. Az inflációhoz képest magas, a környezet vagy a fejlett országokhoz képest már nem tűnik olyan magas. Az viszont borítékolható, hogy a intézményi sorozatok 5%-os referenciahozama és a lakossági sorozatok 6%-os éves hozama kamata között azért nagy a különbség. Ezt a különbséget jó eséllyel csökkenteni fogják. Tehát elég komoly az esély arra, hogy a fix magyar állampapírnál magyar állampapír pluszban az elkövetkező hetekben, hónapokban, ha csak nem változik valami komoly jelentős dolog a világpiacon, akkor kamatcsökkenés következzen be. Ugye már az elmúlt 1-2 hónapban 2 kamatvágást is láthatunk. Ugye a fix magyar állampapír május elején még 7%-os kamaton volt, évi 7%-os kamaton volt, most már ugye évi 6%, de nagyon nagy az esély arra, hogy ilyen infláció mellett alakul, és hogyha minden más változatlan lesz, akkor a lakossági állampapírok további kamatvágáson mehetnek keresztül. Az, hogy itt most 50 bázispont, tehát ha 5,5%-os kamatok lesznek, vagy 100 bázispont és 5%-os kamatok, azt nem lehet tudni, de nagy esély van arra, hogy itt kamatcsökkenés lesz.
1: Milyen más hozadéka lehet még az alacsony inflációnak?
2: Itel oldalon, ugye az alacsony infláció az önmagában annyit jelen eredményez, hogy a hitelkamatok azok szintén reál értelemben magasoknak tekinthetők, tehát mondhatjuk azt, hogy a kifizetett kamatokat nem tudja kompenzálni a pénzvásárló erejének a romlása. Ez azért a gazdaságokban jellemzően így szokott lenni. Ritka az a pillanat, amikor az infláció meghaladja a hitelkamatokat, bár mondjuk Magyarországon az elmúlt években volt erre példa többször is. Ahhoz, hogy a hitelkamatok csökkenjenek, ahhoz nem elég az, hogy az infláció mérséklődjön, bár ez meg tud nekik ágyazni, mert az infláció mérséklődésével ugye tudják vágni a jegybanki alapkamatot is, ezzel ugye a rövid futamidejű pénzpiaci bankközi hozamok érdemben csökkenésnek tudnak indulni. Azonban ahhoz, hogy mondjuk a személykölcsönök, lakáshitelek, az új személykölcsönök és lakáshitelek kamata is csökkenjen, ahhoz mondjuk a hosszú futamidejű bankközi és pénzpiaci kamatoknak is mérséklődnie kellene.
1: Folytatjuk innét, hogy mi lesz a hitelkamatok csökkenésével, hogy várható ez, és hogy mit lépjenek azok, akik lakásvásárlás, ingatlanvásárlás előtt állnak. Ezekre a kérdésekre is megpróbáljuk a megfelelő választ megadni szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna Kanapé, és benne a pénzügyi percek vasárnap délután. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és az inflációról beszélgetünk Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, meg ennek a hatásairól, ami egy kicsikét túlmutat azon, hogy mondjuk kedvezőbben tudunk bizonyos termékekhez, szolgáltatásokhoz jutni. Ott tartottunk, hogy a hitelkamatok csökkenése akkor valósulhat meg, hogyha a hosszú futamidejű bankközi és pénzpiaci kamatok is csökkenésnek indulnak.
2: Ez a folyamat is elindult. Egyébként részben a kedvező inflációnak, részben az alapkamatvágásnak, és nem kis részben pedig gyakorlatilag a kormányváltás miatti befektetői bizalom helyreállásának, illetve az euró-forint árfolyam változásának köszönhetően is. Tehát van tere a hitelkamatok mérséklődésének is, bár ez csak közvetetten kapcsolódik az infláció, a kedvező inflációs értékhez.
1: Van itt még valami fontos?
2: Ha már az infláció szóba került, van egy nagyon-nagyon lényeges külföldi tényező, ez pedig az iráni-amerikai konfliktus. Az nyugvópontra jut, és véglegesen fegyvernyugvásra, hogy Isten békére kerül sor. Tehát megszűnik ez a konfliktus, akkor az tartósan alacsony vagy kedvező olajárakat hozhat, és ez gyakorlatilag eredményezhetné azt is, hogy a belső gazdasági pozitív kilátások, a külföldi befektetői bizalom és ezek kedvező energiaárak együttesével ez az alacsony infláció és ezek a kedvező kilátások megmaradjanak. Ha ott újra elmérgesedő fegyveres konfliktus lenne. Most éppen egyébként megint Amerika és Irán között éppen elmérgesedőben a helyzet, tehát hogyha ez megint eszkalálódna és megint egyre súlyosabb lenne, akkor az szinte borítékra volt, hogy az energiaárak, olaj, földgáz megint emelkednének, és ez azért az a nagyon-nagyon rózsaszín inflációs kilátást, hogy az idei évben tényleg akár 1,8% is lehet, ez azért árnyalná. Nem csak Magyarországon emelkednének, lenne egyébként árnyomás is emelkednének az árak, hanem jó eséllyel külföldön mindenhol, hiszen az energiaárak növekedése minden országra hat. Ezt még mindenképpen szem előtt kell tartani, amikor a nagyon-nagyon kedvező inflációs kilátásokról gondolkodik az ember.
1: Nagyon szépen köszönöm. Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk ebben az órában, és hát már az elmúlt hónapban is nagyon kedvező volt az inflációs adat, de amit a KSH júniusban mért, ez az 1,7%, ez a várakozásokon felül is jóval alacsonyabb, mint amire gondoltak ugye a szakértők. És akkor egy picit utána mentünk, hogy mi állhat ugye ennek a hátterében, hogy ilyen kedvező az infláció, illetve hogy fontos azért arra is felhívni a figyelmet, hogy ez egy átlagos érték, tehát nem minden szolgáltatás ára csökkent ekkora mértékben, vagy terméknek az ára csökkent ekkora mértékben, mert például az utazások árai, vagy mondjuk az autókkal kapcsolatos szolgáltatások árai egészen más mértékben változtak az előző évhez képest és az előző évi adatokhoz képest, tehát ennek érdemes mindenképpen utána menni, mielőtt döntenénk. Aztán belementünk abba is, hogy ezek az inflációs adatok hogyan jelenhetnek meg a mindennapjainkban, és hogyan jelenhetnek meg például akkor, amikor hitelt szeretnénk felvenni, és hát elmondta Józsi azt is, hogy az OTP már lépett, és már bemutatott egy kedvezőbb kamatú piaci kölcsönt, mert hogy ugye vannak a támogatott kamatúak, amik nem változnak független az inflációtól, de valószínű, hogy több bank is ennek nyomán cselekedni, lépni fog. Viszont azoknak, akik már megtalálták a megfelelő kiszemelt ingatlan, nem érdemes várniuk csak azért, mert lehet, hogy olcsóbb lesz hitelhez jutni, mert hogy a magyar lakáspiac meg véges, tehát nincs benne végtelen számú és olyan minőségű és olyan ingatlan, ami a mi igényeinknek pont megfelelne. Szóval nem egyszerű a kérdés, de visszahallgathatóvá teszem ezt a beszélgetést is, hogy újra hallgathassátok, át tudjátok ti is beszélni, mielőtt meghozzátok a döntést, illetve kérdezzetek a 0677 1986-ra, ha bármi fontos felmerülne.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Köszi, hogy itt vagytok ti is a 98.6 Manna FM-en. Én Argyelán Kriszta vagyok, és a Földbe vájt világ kiállításról beszélgetünk Rózsahegyi Barnabással, a kiállítás szervezőjével, illetve az anyaghoz kapcsolódó könyv szerzőjével. Hódmezővásárhelyen lehet látni egyébként június 13-a és augusztus 30-a között a Tornyai János Múzeumban ennek a kiállításnak a következő állomásán az anyagot, és ez egy, gyakorlatilag azt mondják a szakértők, hogy világszenzáció, mert hogy annyira egyedülálló és különleges anyag, amit ez a kiállítás tartalmaz. Na hát mesélj nekünk arról, Barnabás, hogy hogy kezdődött ennek a naplónak a története a te életedben?
4: Úgy kezdődött, hogy igazából édesanyám és keresztanyám halála után hozzánk kerültek a családi dokumentumok. Alapvetően én már egy olyan 20 évvel ezelőtt elkezdtem a családunknak a hiteles történetét kutatni, és én azt szoktam mondani, hogy nem én kerestem meg a naplót, hanem a napló talált meg engem, szószoros értelemben, mert amikor hozzánk kerültek a családi dokumentumok, akkor én azzal teljes mértékben elégedett voltam, és hát ugye elkezdtem rendszerezni, meg a hiányzó ismereteimet így kipótolni, és hát mint egy ilyen 15 karton doboznyi iratot kell elképzelni, amit ugye hát ilyen lomtanítás után az ember összeválogat, és utána hát kikészíti a másnap érkező kukasautó számára. És hát mi is így tettünk ezzel, és akkor a feleségem még egyszer hát átnézte ezeket a kidobásra szánt lomokat, és akkor tulajdonképpen ő vette észre, és ő találta meg ezt a naplót, és akkor tulajdonképpen hát így került hozzánk, és hát aztán innen indult az ő kis útján.
1: Mit éreztél egyébként? Milyen volt, amikor először a kezedbe vetted ezeket a fotókat, az albumot?
4: Úgy kell elképzelni, hogy a naplóban, amit nagypapa gyorsírással jegyzetelt le kint, és utána itthon gépelt le, abban nem voltak fotók, hanem a fotók teljesen más dobozban volt, tehát annak viszonylag az összepárosítása és a térkép sem volt hozzá, meg semmilyen hadtörténeti jegyzet, utalás semmi nem volt, hanem ez 163 gépelt oldal volt. Tehát én nekem ez egy fantasztikus élmény volt kézbe venni, és hát én egy ültő helyembe bementem a szobába, és hát akkor így elkezdtem olvasni, akkor rámesteledett, akkor másnap reggel kivilágosodott, és akkor én még mindig olvastam, és én úgy tudom, hogy majd 24 órát nem is nagyon tudtam felkelni, annyira izgalmas volt, annyira lebilincselő volt a történet, és annyira beszippantott, és olyan sok minden dolgot úgy megtudtam emberileg is nagypapáról, és tehát az én számomra ez egy nagyon izgalmas, mint egy kisgyermek, aki karácsonykor ilyen nem várt ajándékot kap, amikor kibontja azt a kis csomagot, és hát elkezdi olvasni azt a könyvet, tehát nekem nagyon nagy élmény volt, szinte mind a mai napig egy nagy élmény.
1: Na hát folytatjuk innét, hogy hogyan lett ebből az anyagból aztán kiállítás, konferencia, sorozat és könyv. Erről is beszélgetek Rózsahegyi Barnabással, a kiállítás szervezőjével a Manna kanapéban. Tartsatok velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: legjobb pillanatok.
1: 98.6 Manna FM életörömzene, amikor a családi örökségben, hagyatékban találunk valamit, és nem is gondolnánk, hogy ebből világszenzáció is lehet akár. Ez történt egyébként Rózsahegyi Barnabással, aki nem mindennapi fotóanyagot, illetve albumot talált a padláson. És hát elmesélted nekünk azt, hogy hogyan, miként bukkantál rá erre az anyagra. Ott akkor azonnal a fejedben már összeállt, hogy mi is fog történni ezzel? Hogy kiállítás, könyv, de még dal is születik belőle?
2: Abszolút nem volt, sőt én magamtól ezt igyekeztem minél távolabbra tenni, vagy ellökni. Mert én nekem az volt a, vagy az volt az elképzelésünk így a családon belül, hogy mi ezt akkor beadjuk egy levéltárba, és hát ott van ennek a legjobb helye, ők akkor tudják gondozni, a papírokat tudják archiválni, kezelni, megőrizni, és így kutathatóvá tenni, és alapvetően hát én éreztem azt, hogy ez akkora munka, ennek a rendszerezése, a katalogizálása, a könyvnek a feldolgozása, a képekkel való összepárosítás, tehát én ahogy mondtam az elején, én nekem már azért elég nagy jártasságom volt így a kutatásba, levéltárakba, a különböző hadtörténeti intézetekbe, meg sok felé az interneten. Tehát én tudom azt, hogy azért ez nagyon-nagyon sok munka volt, és én már nagyon sok pénzt is erre a saját megtakarításunkból így rá költöttem. És hát tulajdonképpen így nem nagyon akartuk ezt már tovább vinni. Aztán utána volt egy nagyon érdekes fordulat, mert az egyik barátommal, amikor erről így beszélgettünk, akkor tulajdonképpen hát ő beszélt le róla, és akkor így beleálltam ebbe, és hát nem volt azért egyszerű a könyvnek a kiadása és a megjelenítése, mert sajnos semmilyen támogatást nem kaptunk, és mindenhonnan hát nagyon sok sikert kívántak, megveregették a képzeletbeli vállamat, és akkor mondták, hogy sajnos hát anyagilag nem tudják támogatni a könyvnek a megjelenését, és aztán hát a nagy áttörés a számunkra a közösségi finanszírozásos oldalnak a megtalálásával indult el, ahol tulajdonképpen 430 támogató, innen is nagyon nagy szeretettel köszöntöm őket, és köszönöm meg nekik a támogatásukat, hogy az akkori gyűjtésbe a harmadik legsikeresebb kampányt tudtuk elérni, 4.100.000 forintot gyűjtöttünk össze, de a támogatók számát tekintve az első, tehát nem volt azóta sem olyan, hogy egy ügy mellé, vagy egy ügy mögé 430-an odaálltak volna, és tulajdonképpen hát ők bizalmat szavaztak nekünk egy alapvetően bizalmatlan világba, mert előre kifizették a könyvnek az árát, és tulajdonképpen így az ő befizetésükkel tudtuk a könyvet megjeleníteni, kinyomtatni, és hát aztán utána pedig, ahogy mondtad, jöttek a következő állomások, vagy a következő lehetőségek.
1: Beszélgetünk még Rózsahegyi Barnabással, a kiállítás szervezőjével, a Földbe vájt világfotó kiállításról és az anyagról, és egy dal is készült egyébként ehhez a különleges Doni fotó kiállításhoz, hogy ez hogyan született meg, na ezt is kiderítem, majd gyertek velem, itt a Manna kanapéban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Köszönöm, hogy a 98.6 Manna FM kanapéja mellett tettétek le a voksotokat. Én Argyelen Kriszta vagyok, és egy nagyon különleges kiállítás a témánk ezúttal. Földbe vájt világ. Egy könyv is készült ebből az anyagból, amit Rózsahegyi Barnabás talált a padláson. A nagypapája kézzel írt emlékeit a Donni történésekről és az ott töltött időről. És ott tartottunk, hogy ugye közösségi finanszírozásból valósult meg maga a könyv, és nagyon-nagyon nehezen, meg nagyon sok anyagi ráfordítással és energiával lett ebből aztán könyv és kiállítás is, ami azért furcsa nekem, mert ugye nemzetközi szinten is egyedülálló gyűjteményről van szó.
2: Most már így utólag, és minél több fotótörténész megvizsgálta, és így, ahogy mondott, tehát hál' Istennek egyre nagyobb az érdeklődés. Magyarországon is már mintegy 5 helyszínen fogjuk tudni bemutatni a könyv képi anyagából létrejött fotókiállítást, aminek azt a nevet adtuk, hogy Földbe vájt világ. És hogyha így esetleg a kedves rádióhallgatók rákeresnek, akkor nagyon sok hasznos információt megtalálnak, és hát külföldi német történészek is vizsgálták az anyagot, és ők is arra következtetésre jutottak, hogy színes, tehát ugye nagypapa színes aquacolor képekre fotózott, ami akkor 42-ben nagyon nagy szenzációnak számított, és hát ugye egy kicsit már jobban utána járva a dolgoknak, az aquacolor a 40-es években hozott ki egy új szabadalmi eljárást, aminek a lényege, hogy nagyon extrém hidegben, tehát ne felejtsük el, hogy azért mínusz 40-42 Celsius fokban is nagypapa a fotókat készített, és azért egy ilyen celluloidra, ami nagyon töredezésre hajlamos, tehát ez egy nagyon extrém időjárási viszontagságnak is megfelelően nagyon jó minőségű képeket tudott fényképezni, tehát én nagyon jó Leica gépet vitt magával, és ezeket az aquacolor filmeket. Tehát alapvetően ez a kornak a, úgymond a technikai vívmánya is kellett ahhoz, hogy ez így megörökíthető legyen, de teljes mértékben úgy van, ahogy mondtad, hogy a keleti hadszíntérről nem maradt fönt ilyen színes képi anyag és napló. Tehát itt ezt úgy kell érteni, hogy alapvetően pontosan tudjuk, és be tudtuk azonosítani, és nagyon sok fotóhoz a szerzőnek, Wagner Leventének a leírását is tudjuk párosítani, tehát tudjuk, hogy hol készült, mikor készült, mit ábrázolt a fotó, és nagyon sok háttérinformációt tudunk a képekről.
1: Készült mindehhez egy dal is, na de hogy hogyan született meg ez, erről is kérdezem majd Rózsahegyi Barnabást, a Földbe vájt kiállítás szervezőjét. Itt a Manna FM kanapéban pedig, ha van kérdésetek, írjatok nekünk 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Manna FM.
1: Kanapé. A legjobb pillanatok.
2: Kellemes vasárnap délutánt kívánok, sziasztok, amikor megszólít bennünket a múlt, és meséli a maga történeteit fotók és egy album segítségével. Mindez a Földbevájt Világ kiállításnak köszönhetően, ami nemzetközi szinten is egyedülálló, Rózsahegyi Barnabás, a kiállítás anyagából készült könyv szerzője, a kiállítás szervezője, a beszélgető partnerem, egyébként Hódmezővásárhelyen látogatható ez a tárlat, amihez készült egy dal is. Na hát mesélj nekünk erről is egy picit. Hogy ez hogyan született.
3: Igen, hát ez is egy óriási nagy köszönet, mert tulajdonképpen ezt is a könyvnek köszönhetem, mert a könyvet támogatta Herceg Zoltán, és tulajdonképpen hát ő segített, és Valla Attilával ő kapcsolt össze, és tulajdonképpen a Valla Attila, amikor a szövegét elolvasta, amit én írtam, akkor tulajdonképpen Szolnoki Péterrel összekapcsolt, és Péter pedig hát szólt a művész barátainak, társainak, Varga Miklósnak, Sasvári Sándornak, Miller Zoltánnak, Mészáros Tamásnak, és Szolnoki Péter, tehát így öten voltak olyan kedvesek, hogy ezt a hősi eposzt, vagy tulajdonképpen egy ilyen emléket állító dalt, és a Doni hősökre emlékező művet tulajdonképpen így elénekelték, és hát egy, én azt gondolom, egy nagyon szép videóklipet is leforgattunk erről a dalról, és tulajdonképpen azokról a hősökről, akik a Donnál voltak, hazajöttek, vagy kinmaradtak, mert sajnos hiába jöttek haza nagyon sokan, életük végéig tulajdonképpen ők némák voltak, nem nagyon beszéltek erről, nem nagyon tudták ezeket a traumákat, ezeket a rossz emlékeket kibeszélni magukból, nem csak azért, mert 1972-ig ez tiltott tevékenység volt, hanem azért is, mert egész egyszerűen sok esetben nem is volt, akivel ezeket meg tudták volna beszélni, tehát ezért is adtuk a könyvnek azt a címet, hogy Néma Hadsereg, mert ők nagyon sokáig némák maradtak, és tulajdonképpen én azért is örülök minden ilyen lehetőségnek, és nagyon köszönöm, hogy beszámolhatok a kedves Manna FM hallgatóinak erről, hogy így a csendet meg tudjuk törni, és azoknak a kicsi embereknek, és kis munkaszolgálatosoknak, és ismeretlen katonáknak is a története, a nevük így fent tud maradni, és egy emléket tudunk nekik a könyvvel is, a dallal is, és a fotókiállítással is állítani.
2: Nagyon szépen köszönöm, hát további sok sikert és erőt a folytatáshoz.
3: Én köszönöm a lehetőséget, viszont hálásra.
2: Rózsahegyi Barnabás, a Földbevájt Világ kiállítás szervezője volt a beszélgető partnerem, a Donni fotókiállítást pedig Hódmezővásárhelyen legközelebb meg lehet tekinteni, június 13-a és augusztus 30-a között vár mindenkit a Tornyai János Múzeum ezzel a nagyon izgalmas fotó és dokumentáció anyaggal. Ha pedig valaki szívesen visszahallgatná a beszélgetésünket, megtalálja a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM.
1: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Marad a napos meleg idő záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Jelentősen drágult a gáz Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sakknagymester döntését. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén egy megawattóra csaknem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az egy évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Andy Burnham Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlat az 500 éve lezajlott Mohácsi csata előzményeit és történelmi, kulturális, vallási

0: hatási és társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállítás október 21-éig látható. A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Villa Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festett meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg, 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapiből inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Ha kiállításra megyünk, ott általában festményeket, grafikákat, fotókat, szobrokat, vagyis képzőművészeti műtárgyakat nézegetünk, ám van, hogy a kiállítás tárgya nem a művészet, így a kiállított tárgyak sem műalkotások. Aztán akad olyan művészeti kiállítás is, aminek nem kimondottan művészeti a témája, és bár a kiállított tárgyak művészetnek mondhatók, mégsem a hagyományos értelemben azok. Egészen szép a választék ezekből a nem klasszikus értelemben vett kiállításokból, ha valami másra vágyunk, akkor a Villa Budapest összeszedett néhány ajánlatot. Ilyen például a tőzsde történet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A hazai tőzsde történetének klasszikus szakasza 1864-ben kezdődött, pár évvel a kiegyezés előtt és a II. Világháború után gyökeresen megváltozott politikai klíma és berendezkedés vetett véget neki 1948-ban. Ez alatt a bő 80 év alatt hatalmasat változott a világ és Magyarország is. A 19.-20. század fordulója nálunk is nagy gazdasági döntések, az új vállalkozások meg a részvénypiac indulásának időszaka. Pezsgő, gyorsan változó, a fejlődésre és a fejlesztésre koncentráló évtizedek voltak ezek. A budapesti áru- és értéktőzsde megszületésének, fejlődésének, majd hosszabb időre szóló átmeneti megszűnésének krónikája több mint pénzügy történet, inkább a modern magyar gazdaság és állam kialakulásáról mesél monetáris szempontból. A májusban nyílt kiállítás novemberig látható. Koponyák, agyarok és csontok a mezőgazdasági múzeumban. A Vajdahunyad várában található kiállító helyen áprilisban nyitott meg az a kiállítás, ami a múzeum, ahol egyébként kincsem csontváza is látható, különleges és egyedi állatcsontgyűjteményből válogat, elsősorban a ritkaságokat és az értékes darabokat bemutatva. A gyűjteményt három dolog alapozta meg: a millenniumi időszak mezőgazdasági kiállításának ide vonatkozó anyaga, Ősfoglalkozások című korabeli kiállításának házi állat koponyái és madárcsontváz preparátumai, valamint a múzeum saját gyűjtőmunkája, ami évtizedről évtizedre más-más intenzitással folyt. A tekintélyes anyag legizgalmasabb darabjaival most bárki megismerkedhet. Az internet zavaros világa látható a Deák 17 galériában. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria legújabb csoportos és részben interaktív kiállításán, melynek címe Connected, csupa fiatal alkotó munkája látható. Akik arra keresnek válaszokat, pontosabban megfelelően feltett kérdéseket, hogy az internet hogyan nyúl bele az életünkbe, mind egyénileg, mind társadalmilag. Az online tér sajátos valóságát, közösségeit, vizuális kultúráját a középpontba állító művek között találunk a digitális kor hajnalának stílusára hajazó játékot, újjászülető klasszikus mémfigurákat, használhatjuk a virtuális valóságot, és beléphetünk egy ezredfordulós tini lány számítógépébe, meg a posztumán világ egy verziójába is. A Csemege bolthálózat a kereskedelmi és vendéglátóipari múzeumban ízlelgethető. A szocialista kereskedelem és élelmiszeripar egyik legfontosabb bolthálózata volt a Csemege. A csúcsidőszaka a 70-es-80-as évek volt, ami persze nem azt jelenti, hogy korábban nem muzsikált volna jól. A szocialista nagyvállalat prémium kategóriás volt több előremutató innovatív szolgáltatással, mint például a házhozszállítás. De ennek megvolt az oka. Az osztrák családi cégből a Magyarországon 1910 óta jelenlévő Julius Mannből nőtt ki, pontosabban azt államosították a II. Világháború után. Többek között ezzel, de elsősorban is a Csemege üzletek 70-es-80-as évekbeli történéseivel foglalkozik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szeptember 13-áig megtekinthető kiállítása. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjai. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferencegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sashegy színes növény- és állatvilágával. A Kiszteli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kiszteli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Széll Kálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 10.000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyösi Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de két évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Tovább csúszhat a Budapest-Belgrád vasútvonal átadása. Saját bajtársuk életét mentették meg a mentők egy budapesti edzőteremben. Ismét tehervonatra mászott valaki a fővárosban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 5 sürgős intézkedést kérnek a belvárosi polgármesterek a közbiztonság javítására. Azonnali kormányzati intézkedéseket sürget Budapest 4 belső kerületének polgármestere a közbiztonság javítása érdekében. A 6., a 7., a 8. és a 9. kerület vezetői szerint a fővárosban egyre súlyosabb közrendvédelmi, szociális és mentális problémák tapasztalhatók, amelyek a lakók biztonságérzetét is jelentősen rontják. A közös közlemény szerint a jelenlegi helyzet hátterében az állami pszichiátriai és addiktológiai ellátás leépülése, a szociális intézményrendszer gyengülése, valamint a rendőrséget érintő létszám hiányál. A polgármesterek ezért személyes egyeztetést kezdeményeznek a belügyminiszterrel, és azt kérik, hogy a szükséges intézkedések ne várjanak a jövő évi költségvetésig. Javaslataik között szerepel egy legalább 30%-os úgynevezett Budapest pótlék bevezetése a fővárosban szolgálatot teljesítő rendőrök és más rendvédelmi dolgozók számára. Indoklásuk szerint a budapesti rendőrök munkaterhe nagyobb, miközben a megélhetési és lakhatási költségek is jóval magasabbak az országos átlagnál. A fővárosi rendőrfőkapitány korábban arról beszélt, hogy a budapesti állomány feltöltöttsége jelenleg mindössze 74%-os. A kerületvezetők emellett azt is kezdeményezik, hogy az önkormányzatok kapjanak szélesebb jogosítványokat, például a késő estig nyitvatartó dohányboltok működésének szabályozásában, valamint terjesszék ki az objektív felelősség alkalmazását a térfigyelő kamerákkal rögzített közlekedési szabálysértésekre. Emellett állandó rendőri jelenlétet szeretnének Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. A javaslat csomag része az is, hogy rugalmasabbá tegyék az éjjeli menedékhelyek működését. A polgármesterek szerint fontos lenne, hogy az enyhén ittas, de másokra nem veszélyes embereket se utasítsák el automatikusan, valamint a munkahelyen nem rendelkező hajléktalanok reggel tovább maradhassanak az intézményekben, ahol tisztálkodási lehetőséget és reggelit is biztosítanának számukra. A kerületi önkormányzatok jelezték, hogy a szükséges többletköltségek finanszírozásában is készek részt vállalni. Újabb akadály merült fel a Budapest-Belgrád vasútvonal átadásánál. A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a vonat befolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, ezért az utasforgalom csak a szükséges javítások és a sikeres biztonsági tesztek után indulhat el. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Kínában már régóta alkalmazott, Európában azonban most először használt rendszer telepítése megtörtént. A vizsgálatok során azonban olyan hibák derültek ki, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány ezúttal nem ígér újabb céldátumot, hanem a beruházás állásáról folyamatosan és átláthatóan tájékoztatja majd a nyilvánosságot. A jelenlegi tervek szerint, ha a szoftverjavítások a következő napokban vagy hetekben befejeződnek, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett sötét üzemi próbák. Amennyiben ezek is sikeresen lezajlanak, akár szeptemberben el is indulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Ugyanakkor a miniszter jelezte, hogy ha a tesztek során további problémák merülnek fel, az sajnos újabb csúszást eredményezhet. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a legfontosabb szempont továbbra is a biztonság, ezért a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden műszaki és hatósági feltétel maradéktalanul teljesül. A kormány emellett kezdeményezte a beruházással kapcsolatos, korábban titkosított dokumentumok nyilvánosságra hozatalát is. Saját bajtársuk életét mentették meg a mentők egy budapesti edzőteremben. Rendkívüli életmentés zajlott egy edzőteremben, ahol egy fiatal férfi edzés közben minden előzmény nélkül összeesett. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínen tartózkodó két nő azonnal mentőt hívott, majd a telefonos iránymutatás alapján megkezdte az újraélesztést. A perceken belül kiérkező mentőegység munkáját egy váratlan műszaki hiba is nehezítette, mert az edzőterem ajtaját nem tudták kinyitni. A mentősöknek végül komoly erőfeszítéssel sikerült bejutniuk az épületbe, ahol azonnal átvették az újraélesztést, majd további mentőegységek bevonásával folytatták a küzdelmet a beteg életéért. A hosszú és összehangolt beavatkozás végül sikerrel járt, a férfi keringését sikerült visszaállítani, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Az eset különleges fordulata csak később derült ki, amikor kiderült, hogy a megmentett beteg az Országos Mentőszolgálat egyik fiatal mentőápolója. Péter néhány nappal később már elhagyta a kórházat. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán méltatta a helyszínen lévő civilek gyors lélek jelenlétét, valamint a mentés irányítás és a mentőegységek összehangolt munkáját. Kiemelték, hogy az újraélesztés során minden másodperc számít, ezért a gyors segítségkérés és a laikusok azonnali beavatkozása ezúttal is döntő szerepet játszott abban, hogy sikerült megmenteni egy ember életét. Ismét tehervonatra mászott valaki Budapesten, szerencsére sikerült megelőzni a tragédiát. Újabb életveszélyes eset történt a vasúton, vasárnap hajnalban egy ember felmászott egy tehervonat tetejére a budapesti Rákosszent Mihály állomáson. A MÁV dolgozóinak gyors intézkedésének köszönhetően ezúttal nem történt tragédia. A vasúti személyzet azonnal értesítette a hatóságokat és feszültségmentesítették a 25 kV-os felső vezetéket, így megszűnt az áramütés közvetlen veszélye. Az illető ezután lemászott a szerelvényről és elmenekült. A rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Az eset során senki sem sérült meg. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, a vasúti üzemi területek nem közterületek, hanem fokozottan veszélyes helyszínek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 25 kV-os felső vezeték már a megközelítésekor is halálos áramütést okozhat, ezért a vonatok tetejére mászni rendkívül veszélyes. A történtek különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy alig néhány nappal ezelőtt Budafok háros állomáson két fiatal mászott fel egy tehervagonra. A balesetben egy 17 éves fiú életét vesztette, 16 éves barátnője pedig életveszélyesen megsérült. A tragédia után a MÁV bejelentette, hogy drónokkal és egyéb technikai eszközökkel erősíti a vasúti területek védelmét, hogy megelőzze a hasonló eseteket. A vasúttársaság ismét arra kéri a lakosságot, hogy senki ne lépjen be engedély nélkül vasúti területre, és semmiképpen ne másszon fel vasúti járművekre, mert egyetlen meggondolatlan döntés is végzetes következményekkel járhat. Két villamos ütközött össze vasárnap hajnalban Budapest 9. kerületében a Könyves Kálmán körúton a Mester utcai megálló közelében. A BKV tájékoztatása szerint mindkét szerelvény a kocsiszín felé tartott, amikor az egyik villamos hátulról neki ütközött az előtte haladó járműnek. A baleset éjjel 12:30 körül történt. Az 56-os villamos vonaláról érkező KAF szerelvény ütközött neki, az 1-es villamos vonaláról visszatérő kombinónak. A kombinón még két utas utazott, de egyikük sem sérült meg. A KAF villamos vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. A sérült szerelvény később saját erejéből jutott el a ferencvárosi kocsiszínbe, a megrongálódott kombinót azonban műszaki mentéssel kellett elszállítani. A helyszínelés és a műszaki mentés a hajnali órákig tartott, ezt követően a villamospályát ismét megnyitották, így a vasárnap reggeli forgalom már zavartalanul indulhatott. A budapesti rendőrfőkapitányság szabálysértési eljárást indított, a baleset pontos körülményeit és okát továbbra is vizsgálják. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. A határozati javaslat július 26-án léphet hatályba. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Bönem a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandit, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Bönem tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A tegnap benyújtott törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező baleset biztosítást is magában foglalja. A javaslatról ma szavaz a görög parlament. A hétvégén 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök, tájékoztatott a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. Egy 50 éves férfi matracával elsodródott, őt a parttól 4 kilométerre kellett kimenteni. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, this is Micah Tyler.
1: 'Cause God loves people like me.
0: All over this world, I meet people just like.
2: Az egész világon találkozom hozzám hasonló emberekkel, akik szeretik Jézust és megerősödtek a hitükben, felemelték a fejüket és hisznek a Bibliában. Azt mondják, hogy mindig higgyünk és bízzunk, de ahogy a világot jártam, olyanokkal is találkoztam, akiknek hozzám hasonlóan voltak nehézségeik, magányosak, olykor félnek és aggódnak. Én nem merültem ki, vagy nem fáradtam el abban, hogy folyamatosan ragaszkodjak ahhoz az ígérethez, amelyet Isten adott nekünk. Ezért abszolút áldás tudni, hogy Isten ugyanúgy szereti az embereket. Mindenkit, egyformán. Az új People Like Us című dalom egy emlékeztető, hogy nem számít hol vagy, és nem számít hogy voltál. És ha elfelejtetted, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szereti az embereket, csak úgy, mint téged, és engem is.
0: Thanks so much for listening to my new song, People Like Us.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswayer belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kayapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en.
2: A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
0: Manna Morzsa.
5: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
6: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal.
3: Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. A határozati javaslat július 26-án léphet hatályba. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Bönem a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandit, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Bönem tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A tegnap benyújtott törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező baleset biztosítást is magában foglalja. A javaslatról ma szavaz a görög parlament. A hétvégén 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök, tájékoztatott a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. Egy 50 éves férfi matracával elsodródott, őt a parttól 4 kilométerre kellett kimenteni. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap

0: darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. A Tisza frakció szerint nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit. A párt országgyűlési képviselője közölte, tudomásul veszi és megérti a sakknagymester döntését. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napi rendelőtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hozzátette, ezen felül megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Bönem a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandit, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Bönem tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Szükségállapotot hirdettek Chilében a több ember halálát okozó árvizek miatt. Már legkevesebb 5 életüket vesztették, 4 eltűntek, 17 megsérültek. Az egy hete tartó heves esőzések okozta áradások már csaknem 100 000 ember zártak el a külvilágtól. Több települést ki kellett üríteni. A katasztrófa leginkább az Andoki ország déli és központi térségeit érinti. Több ezer ház megrongálódott, néhány régióban áramkimaradások is voltak.
1: Időjárás.
3: A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Július 21-e van, István Dániel vagyok, már is indítom a Budapest Update-et. Meg is nézzük gyorsan, hogy a mai naphoz milyen események passzolnak a kalendárium szerint, és aztán utána jönnek majd a budapesti aktualitások. Rengeteg mindenről olvastam. Többek között arról, hogy életveszélyes állapota miatt azonnali több milliárd forintos felújításra szorul a február óta zárva tartó Jánoshegyen álló Erzsébet kilátó, illetőleg arról is lesz, hogy ketté vált a hazai lakáspiac befektetői oldala. Mindjárt mondom a részleteket. 98.

0: Gyerekcsinálóját István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Július 21-e van. 131 éve hunyt el Barna Ferdinánd, nyelvész, műfordító, könyvtáros, a Kalevala fordítója mai napon. 1871-ben fordította magyarra a Kalevalát. Később aztán Mátyás királya foglalkozó művét, a Galeotto Márciót is megjelentette. 111 éve született Sándor Károly, karikaturista, grafikus, a Ludas Matyi Viclap alapító tagja, születési és 1933-ig használt nevén Zinger Miksa Károly, szignója Sándor. Számos lapnak készített vicces rajzokat, műfajt teremtette a gyors karikatúra rajzolással, de dolgozott a Magyar Televíziónak is. 79 éve született Lukács Sándor, Kossuth Díjas, Jászai Mari Díjas, színész, költő, érdemes és kiváló művész, Miskolcon látott napvilágot, ismertebb szerepeit a Kisváros, a Hídember és a Magyar Vándor című filmekben alakította. 71 éve született Tar Béla, Kossuth Díjas filmrendező, forgatókönyvíró. Édesapja díszlettervező volt, többek között a Magyar Állami Operaházban. Édesanyja Madách Színház elismert súgónőjeként dolgozott. 10 évesen kezdett amatőr dokumentumfilmezéssel foglalkozni. 1987-től működött együtt Krasznahorkai László regényíróval, akit azután keresett fel, hogy Szamidasztban elolvasta a Sátán tangót és elhatározta, hogy filmet készít belőle. 83-ban Balázs Béla díjat, 2003-ban Kossuth díjat, 2005-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozat díját kapta meg. A filmrendezéssel felhagyó Tar 2013-ban Szarajevóban indított filmakadémiát, folyamatosan segítette és támogatta a fiatal rendezők munkáját. A munkában és az életben is évtizedek óta társa volt Ranicki Ágnes vágó, akire filmjei társrendezőjeként hivatkozott. 407 éve született Brindisi Szent Lőrinc, így hát a mai nap az ő ünnepe. 1559-ben látott napvilágot és Lisszabonban hunyt el 1619-ben, július 22-én. Velencei katolikus áldozópap, egyháztanító kapucinus rendfőnök volt, diplomáciai állásokat töltött be a bajor, osztrák és spanyol udvaroknak, nevét a törökök elleni háborúkban tette ismerté, részt vett az 1601. október 11-i török elleni székesfehérvári győzelemben, mint tábori lelkész. 1881-ben avatták szenté, 1959 óta egyháztanító, ünnepnapja a római katolikus egyházban július 21-e. 21 éve nincs közöttünk Hernádi Gyula, József Attila és Kossuth Díjas író, forgatókönyvíró. 1954-től jelentek meg írásai a Csillagban, a Dunántúlban és a Jelenkorban. Forgatókönyvírója Jancsó Miklós filmjeinek, az 1964-ben bemutatott Oldás és kötés volt az első közös filmjük. 1979-től a Népszínház vezető dramaturgia, 83-tól a Kecskeméti Katona Színház művészeti vezetője volt. 1989 óta az Új Idő szerkesztő bizottságának tagja, később a Független Magyar Írők Szövetségének elnöke. 2 éve hunyt el Krémer Balázs, szociológus, szociálpolitikus, a Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetében Ferge Zsuzsa osztályán kezdte kutatói pályáját, ahol 1996-ig dolgozott, több mint 3 évtizede oktat egyetemeken, 2004-től egyetemi docens a Debreceni Egyetemen. A rendszerváltás után több fontos kormányzati pozíciót töltött be, minisztériumi szociálpolitikai háttérintézményeket vezetett, valamint az Országos Munkaügyi Központot irányította. 684 éve magyar királyá koronázta a mai napon Károly Róbert fiát, Nagy Lajost, Telegdi család esztergomi érsek tette a fejére a koronát, és 570 éve hunyt el Dugovics Titusz katona, hősi várvédő, Hunyadi János katonája, aki élete árának adályozta meg, hogy a török zászló a Nándorfehérvári várra kerüljön. Egyes feltételezések szerint csak kitalált személy. Ma már csapadék nem valószínű, a gomoly felhőzet megnövekedhet, a hőmérséklet maximuma viszont csak 24 fok körül alakul. Nem sokára Budapest update-ben arról lesz szó, hogy élet veszélyes állapota miatt azonnali több milliárd forintos felújításra szorul a február óta zárva tartó Jánoshegyen álló Erzsébet kilátó, illetőleg arról is majd mesélek, hogy a Dunahaus friss elemzése szerint ketté vált a hazai lakáspiac befektetői oldala. Mindenről bővebben mindjárt a Budapest update-ben.

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Többek között arról, hogy életveszélyes állapota miatt azonnali több milliárd forintos felújításra szorul a február óta zárva tartó János hegyen álló Erzsébet kilátó. Mivel a 12. kerület önállóan nem képes finanszírozni a munkálatokat, a kerületi polgármester a kormány segítségét kérte. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a szakértők egy évszázados statikai hibát azonosítottak az építmény szerkezetében. Ezt a problémát tovább súlyosbította az az 50-es években a kilátóra szerelt, majd később eltávolított vörös csillag, amit azóta már természetesen leszettek. Bár az 1910-ben átadott, majd 2001-ben a kerület kezelésébe került műemléket 2003 és 2005 között már részben felújították, a legfrissebb vizsgálatok szerint az elsősorban a felső szinteket érintő szerkezeti problémákat akkor nem sikerült véglegesen elhárítani. A halaszthatatlan beavatkozás költségeit a kerületi költségvetés képtelen fedezni, ezért a kerületi polgármester hivatalos levélben fordult állami támogatásért Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint a miniszterelnökhöz, Magyar Péterhez, aki egyben a kerület országgyűlési képviselője is. Ketté vált a hazai lakáspiac befektetői oldala. A Dunahouse friss elemzése szerint a fővárosban minden korábbinál többen adják el az ingatlanjukat, amit egykor befektetésnek vettek. Az idei második negyedévben a budapesti lakáseladások 48%-a mögött ez a motiváció állt. Vidéken viszont épp ellenkező irányba fordult a piac. Ott a befektetési célú vásárlások aránya egy év alatt 18%-ról 27%-ra emelkedett. A vidéki piacon az eladói oldal hasonlóan alakul, ott is nőtt a befektetések értékesítése 23-ról 33%-ra. A vételi oldal viszont ellentétes trendet mutat. A befektetési célú vásárlás aránya az őszi hónapokban még 20% alatt maradt, az idei második negyedévre viszont 27%-ra ugrott. A befektetői pénz nem tűnt el a piacról, hanem áthelyeződött. Budapesten sokan a magasár mellett most realizálják a nyereséget, vidéken viszont most könnyebben találnak olyan árakat, melyeken megéri ingatlanba fektetni, mondta Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője. A kieső befektetői keresletet Budapesten az első lakásokat vásárlók pótolják, ők adják jelenleg a legnagyobb vevői csoportot 40%-os arányjal. Ez a megosztás tavaly nyár vége óta stabil. Az Otthon Start program indulásakor 2025. szeptemberében ugrott 19%-ról 39%-ra az arányuk, és azóta tartósan 40%-on mozog. Az Otthon Start egy éven belül átrendezte, hogy kik vásárolnak lakást Magyarországon. A fiatal első lakásukat vásárló réteg került helyzetbe, és ezen belül elsősorban azok, akik stabil, magasabb jövedelemmel rendelkeznek, tette hozzá Szegő Péter. Ők egyik hónapról a másikra kiszorították a befektetőket a legnagyobb vevői csoport pozíciójából. A két folyamat között időbeli eltolódást látni. A vevői kör átalakulása tavaly ősszel hirtelen lezajlott, az eladói oldalon viszont a befektetések értékesítése 2025 folyamán még végig 34-38% körül mozgott. Az érdemi lépés idén következett be. Ha idén nyáron Budapesten jársz, vagy csak egy különleges hétvégi programot keresel, érdemes felülni valamelyik nosztalgia járatra. A BKK nosztalgia járatok évről évre egyre népszerűbbek. Néhány száz forintért olyan veterán villamosokon, buszokon és trollibuszokon utazhatunk, amelyek évtizedekkel ezelőtt még a főváros mindennapjaihoz tartoztak. Az élmény nem csak a közlekedés szerelmeseinek szól. A Dunaparton zötyögő régi villamos vagy egy nyitott tetejű Ikarosz igazi családi program lehet. A BKK nosztalgia járatok szabása idén is kedvező. Egy vonaljegy 600 forintba kerül, amely egy utazásra érvényes, míg aki több járművet is kipróbálna ugyanazon a napon 2400 forintért nosztalgia napi jegyet válthat. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, valamint a nosztalgia járatok személyzeténél is. A családoknak külön jó hír, hogy a 14 év alatti gyermekek díjmentesen utazhatnak, így egy négytagú család számára is megfizethető hétvégi program lehet az időutazás. A BKK nosztalgia járatok között mindenki találhat kedvére valót. A legnépszerűbbek közé tartozik az N2-es nosztalgia villamos, amely a Pesti Dunaparton halad végig, miközben olyan látnivalók mellett viszel, mint a Parlament, a Lánchíd vagy a Vigadó. Nem kevésbé látványosak a veterán Ikarusz autóbuszok sem. Jó időben időnként nyitott tetejű kabrió Ikarusz is forgalomba áll, amely egészen különleges élményt nyújt Budapest utcáin. Emellett nosztalgia trolibuszok és más ikonikus járművek is feltűnnek a nyári hétvégéken. A nyári szezon egyik legjobb híre, hogy a BKK Nosztalgia járatok júliusban is közlekednek. Hétvégente is egyes kiemelt napokon több különböző villamos, busz, troli és fogaskerekű járat is elindul, így akár több útvonalat is kipróbálhatunk egyetlen nap alatt. Az aktuális menetrend minden hónapban frissül, ezért indulás előtt érdemes megnézni, melyik jármű mikor közlekedik. A BKK Nosztalgia járatok sokkal többet jelentenek egyszerű utazásnál. A szépen felújított múzeális járművek különleges hangulatot teremtenek, miközben Budapest legismertebb részein haladnak végig. Gyerekeknek izgalmas kaland, a felnőtteknek pedig nosztalgikus időutazás lehet, de turistáknak is remek módja a város felfedezésének. Ha tehát olyan nyári programot keresünk, amely nem kerül vagyonokba, mégis különleges élményt nyújt, a BKK Nosztalgia járatok idén is az egyik legjobb választásnak számítanak. Egyetlen 600 forintos jeggyel olyan Budapestet láthatunk, amelyet a hétköznapi járatokon ülve biztosan nem ugyanúgy figyelünk. Zöld utat kapott a 32 milliárdos budapesti villamosfejlesztés, hamarosan kezdődnek a munkálatok. 32 milliárd forintos Európai Uniós támogatással valósul meg a budai fonódó villamoshálózat második üteme. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között 2,8 kilométeres, nagyrészt zöld pályás szakasz kivitelezése idén ősszel veszi kezdetét, a munkálatok pedig a tervek szerint 3 éven belül fejeződnek be. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a projekt előkészítő egyeztetésén a beruházó és a kivitelező képviselői mellett részt vett a főpolgármester, valamint a budapesti közlekedési központ vezetősége is. A találkozó azért bír kiemelkedő jelentőséggel, mert hosszú idő után ez volt az első olyan érdemi egyeztetés a kormány és a főváros között, amely konkrét kivitelezési tervekről szól. Az új vonal a Szent Gellért tértől indulva a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon halad majd végig. A villamosvonal a Dunaparton érinti a Műegyetem központi épületét, az ELTE kampuszát és az Infopark térségét, majd a Rákóczi híd Budai hídfőjétől a Kopaszig át és a Budapart városnegyed felé veszi az irányt. A járat ideiglenes végállomását a Budafoki útnál alakítják majd ki, ahonnan a jövőben déli irányba tervezik a hálózat további bővítését. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. A Tisza frakció szerint nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit. A párt országgyűlési képviselője közölte, tudomásul veszi és megérti a sakknagymester döntését. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napirendelőtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hozzátette, ezen felül megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Bönem a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandit, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Bönem tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Szükségállapotot hirdettek Chilében a több ember halálát okozó árvizek miatt. Már legkevesebb 5 életüket vesztették, 4 eltűntek, 17 megsérültek. Az egy hete tartó heves esőzések okozta áradások már csak nem 100 000 ember zártak el a külvilágtól. Több települést ki kellett üríteni. A katasztrófa leginkább az Andoki ország déli és központi térségeit érinti. Több ezer ház megrongálódott, néhány régióban áramkimaradások is voltak.
0: Időjárás.
1: A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción kell.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után oka fogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt állt települések közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békásmegyer Ófalu, bár az sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű városrészének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más falhoz hasonlóan ezt is feldúlták, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem ért el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet, 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő logod, nem nehéz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegy nyugati oldalán. A településre nyílt a logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel és majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, Logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentősebb, viszont soha nem volt teljesen önálló település. Sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi Oppidum. Az Oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített, városias jellegű kelt a települést, ezért valahol félúton álltak egy város és egy falu között. Ami a Gellérthegyen volt, arról csak azt tudjuk, hogy létezett, a nevét viszont nem. A régészek 1930-ban bukkantak a nyomaira. Már a rómaiak megjelenése előtt is állt, és amikor megjelentek a területen a birodalmi hódítók, az itt élő arabiszkuszokat nem legyilkolták, hanem egyszerűen meghódították őket, ők pedig alkalmazkodtak az új uraikhoz és életmódjukhoz. Ez is tett be a településnek, ugyanis az itt élők egyre nagyobb számban költöztek át Aquincumba, az Oppidum pedig elnéptelenedett, majd amolyan szakrális helyként működött nagyjából a 3. századig. A végére pedig irány Újbécs. Ha az ember pusztán érdeklődésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Újbécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett álltak. Most, hogy tartósan vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó. Azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborít javítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galamb vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hív ők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltánt idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connected című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dübe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dübe jövünk, a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amellyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti. A zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenlegi zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részében

0: Énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Reklám hangzott el.
6: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. A házszabály finom hangolását javasolja az országgyülés elnöke. Forsthofer Ágnes, aki átmenetileg ellátja az államfői feladatokat, közölte, cél a reális fegyelmi szabályok és szankciók bevezetése. A politikus a jelenleg kiszabható több millió forintos büntetéseket értelmetlennek és túlzónak tartja. A képviselő hiányzásokról azt írta, a múlt hónapban történt indoklás nélküli távolmaradásokat nem fogadja el, ezért bizonyos esetekben csökkenhet az érintett képviselők illetménye. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve a Magyar Távirat Iroda Nonprofit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítása a Szegedi Somogyi Könyvtárban, a tárlaton Tinódi Lantos Sebestyén 1554-es Kolozsváron kiadott Krónika című verses kötete is megtekinthető. A kiállítás október 21-ig látható.
1: Időjárás.
6: A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
7: A műsor mai vendége Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner és a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel a megtalált boldogságról beszélgetünk. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége ma Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel a megtalált boldogságunkról beszélgetünk, legyen ez globális, legyen ez nemzetre vonatkoztatható, legyen ez a saját kis privát boldogságunk, mert a megtalált boldogsággal kapcsolatban nagyjából bármilyen aspektusból nézzük is, ugyanazok a dolgok vonatkoznak. Szia Nelly, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: Amikor megtaláljuk a boldogságot, akkor ugye én legalábbis azt gondolom, hogy szépen és kedvesen be kell mutatkoznunk neki, hogy szia, én vagyok ez, eddig úgy éreztem magam, hogy, és aztán a boldogság is bemutatkozik nekünk, de hogy meg kell találnunk a közös hangot, mint ahogyan meg kell tanulnunk a kisbabánkat is, amikor megszületik, hiszen ott van egy kész kis ember, neki már van személyiség, és az elkezd megmutatkozni.
2: Abszolút egyetértek. Ez olyan, mint a barátság eleje, amikor még ilyen minden szép és színes, és csillog, és villog, és csak azt tudod, hogy nagyon vártál rá, már vágyakoztál arra, hogy találkozz valakivel, aki ugyanúgy megért téged, aki szeret téged, aki támogat, aki ugyanazokat a dolgokat szereti, mint te, ugyanarra vágyik, és amikor elérkezik, akkor persze meg kell egymást tanulni, szóval akár egy új munkahelyen az első napon, amikor az ember izgatott, és azt várja, hogy úristen, biztosan képes leszek rá, biztosan megfelelek, majd biztos, hogy jó leszek, majd jól fog ez működni, vagy mondjuk egy párkapcsolat legelején.
1: De milyen érdekes eleve már ez, miért nem azt mondjuk, hogy igen, tudom, hogy milyen jó leszek, mennyire klassz lesz, ezt csinálom, azt csinálom, így csinálom, úgy csinálom, munkahelyen, vagy párkapcsolatban, hogy majd ezt a sok mindent csináljuk együtt, tehát, hogy mindig az első a kételkedés és a kérdés. Miért? Ez determinált az emberben?
2: Igen, sokkal könnyebb a rossz dolgokra gondolni.
1: Ugye a Pretty Woman óta tudjuk ezt is, hogy a rosszat mindig könnyebb elhinni, de valóban így van.
2: Igen, valóban így van. Nem merjük elhinni, hogy most valami jó dolog történik. Nem merjük el, hogy egyébként ehhez nekünk van közünk, vagy hogy mi ezt megérdemeljük. Uh-huh. De ez nekünk jár, hogy ez nekünk a komfortos is tud lenni, hogyha beengedjük, hogyha megengedjük saját magunknak. Valamiért azt hiszem, hogy az ember bármennyire is utálja, de valahogyan könnyebben tud asszimilálódni a rosszabb dolgokhoz. Egyszerűen elfogadja, fejet hajt, azt mondja, hogy ez, hát Istenem, az élet ilyen, vagy ezt osztotta nekem, vagy ezek a lapok, és akkor azt mondja, hogy oké, ezen nem tudok mit változtatni, el kell fogadjam. De hogyha valami jó dolog történik, akkor azon elkezd kételkedni, hogy vajon ez, hol a csel?
1: De így kondicionál bennünket az élet, vagy ez egy magyar szokás? Mert például azért, hogyha az amerikai társadalmat nézzük, és nem csak arra gondolok, hogy filmekben mit látunk, de ott azért egészen másképp nőnek fel a gyerekek. Kifejezetten mostanában különösen ügyelnek a szülők arra, bátor vagy, mondd ki a tükörbe, bátor vagyok, ügyes vagyok, szép vagyok, okos vagyok, képes vagyok rá. Ezt erősítik folyamatosan a gyerekekben. És nem csak mai napság, tehát nem az elmúlt 5 évre gondolok, hanem mondjuk az elmúlt 30-ra.
2: Igen, ez nagyon, lehet azt mondani, nemzeti, szóval velünk is ez történik. Hogyan nevelődünk, hogyan szocializálódunk, nálunk mit illik, mit nem. Ja, nem illik dicsekedni, nem illik azt mondani, hogy én ebben jó vagyok, mert milyen dolog már az, hogy elismerem az eredményeimet, a sikereimet.
1: De miért nem? És miért nem nevethetek a saját viccemen? Meg miért mondják azt, hogy az öndicséret büdös? Miért volna az?
2: Én egyébként nagyon szeretek nevetni a saját vicceimben.
1: Én is. Hát azért mondom el, mert szerintem vicces, hát akkor miért ne nevetnék rajta?
2: Így van, igen. Igen, de azzal már nagyon másképp vagyunk, hogy nekünk mit illik saját magunkra vonatkozólag kifelé kommunikálni. És sokkal inkább arra figyelünk, hogy mások mit gondolnak rólunk, és hogy mások mit kommunikálnak rólunk. És amikor megérkezik hozzánk mondjuk egy negatív kritika, azon túlmenően, hogy nyilván azonnal detektáljuk, azonnal látjuk, érezzük, hogy ez rossz, hogy ez nem esik jól nekünk. Ha nem becsüljük saját magunkat, akkor nagyon könnyen eljutunk oda, hogy ez egy tény. Uh-huh.
1: De amikor ez megállapítatik bennünk, hogy ez egy tény, azt én mindig úgy fogalmazom, hogy ketté vagyunk osztva önmagunkon belül is, tehát hogy van néha a rossz fej, aki szól, és szerintem ez ő.
2: Igen, egyértelműen az, aki
1: aki... Igen, az is én vagyok, tehát hogy persze. Őt hátra kéne ültetni, vagy nem is tudom.
2: Szóval amikor megérkezik a boldogság, és hogyha meg akarjuk ismerni, és be akarjuk engedni az életbe, akkor az életünkbe, akkor érdemes kíváncsisággal tekinteni rá, érdemes megismerni, hogy nem a kétely oldaláról, hogy miért jött vajon, azért jött-e, hogy majd bántson, hogy majd elmúljon, hogy majd vége legyen, hanem azért jött, hogy együtt megteremtsük azt a lelki, érzelmi, akár fizikai jólétet, amiben élni szeretnék. És hogyha kellő kíváncsisággal figyelem azt, hogy milyen most együtt vele az élet, akkor azt hiszem, hogy sokkal nyitottabb leszek arra, hogy ezt az egész állapotot, ha nevezhetem így a boldogságot, ezt fenntartsam hosszú távon.
1: Fenntartani valamit hosszú távon már önmagában nagyon mellós dolog. Nem mondom, hogy nehéz, de komoly odafigyelést és energiát igényel. Amikor elcsípem azt az érzést, hogy hopp, hello élet, most boldog vagyok, merevítsük ki ezt a pillanatot, akkor ha nagyon figyelek és résen vagyok, akkor megtanulhatom azt összes reakcióját a testemnek, testi-lelki reakciót, liba bőr, jó érzés, szorul a mellkasom, de olyan jóból szorul, hogy kell venni egy nagy levegőt, és vigyorgok. Tehát, hogy ezeket felismerjem, mert akkor ezeket utána be lehet hívni.
2: Igen, szerintem mindenkinek vannak ilyen emlékei. Tehát az emlékeidből
1: is... tudatosan tudjuk csinálni? Ezt abszolút. Lehet gyakorolni?
2: Abszolút. Mikor éreztem utoljára? Mikor volt, hogy... libabörös lettem, és jó érzésből, de nem megijedve, hanem hogy jó volt. Mikor éltem meg utoljára ezt a pillanatot, vagy ilyen nagyon hasonlót? Mikor éreztem utoljára így? Mikor éreztem, hogy hú, de jó, egy nagy levegőt venni? Szóval érdemes, mert hogyha már van egy, ugye a magyar képi, a magyar nyelv az nagyon képi, amikor azt mondom, hogy képtelen vagyok megélni, vagy képtelen vagyok megcsinálni valamit, az azért van, mert nincs róla
1: képzelni.
2: Így van, nincs róla képem. De hogyha van róla képem, és általában már felnőtt korban azért elég képpel rendelkezünk, akkor behívom azt a képet, és azt mondom, hoppá.
1: Vagy csinálok egy képet, nem?
2: Hát és amikor először
1: mert a manifestációval kapcsolatban mindig ezt mondják, hogy képzeld el.
2: Így van.
1: És ez nem csak a spiri gondolkodás, sőt, hát menjünk vissza egészen az eredőhöz, tehát azért ezt a Biblia is elmondja, Jézus is elmondja, hogy tudd és lásd.
2: Így van. A vizualizációnak egyébként is hatalma
1: ez
2: van.
1: A kép ugyanúgy ér, ugye?
2: Abszolút. Ráadásul, hogy az agy az tényleg úgy működik, hogy amit kellő rendszerességgel képzelek, az tényleg tényként kezeli. Tehát nem véletlenül született meg a pozitív pszichológiának is az az eszköztára, aminek az egyik mondhatni koronája a vizualizáció, vagy mondjuk a meditáció, vagy az, hogy leírom, lerajzolom, tehát amikor megjelenítem, hiszen így manifestálom aztán utána az életembe.
1: A megtalált boldogságról beszélgetünk a mai műsorban vendégemmel, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzőjével, úgyhogy folytatjuk ezzel a bizonyos képpel, az elképzelés fontosságával, hogyan csináljuk. Érdemes-e mondjuk írni hozzá, érdemes akár lerajzolni, vagy mondjuk, hogyha van AI a kezünkben, akkor el tudjuk mondani neki, hogy szeretnék látni egy házat, egy szobát, egy lakást, egy autót, egy helyzetet, egy munkahelyet, ami így meg így néz ki, ott ülök én. Használd ezt a képet. Én nagyon boldog vagyok, jól érzem magam tőle. Tehát még ez a segítség is megvan, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy okosan és ügyesen használjuk a rendelkezésünkre álló technikát, technológiát, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó dolgokat tudunk belőle kihozni. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Megtalált boldogság, erről beszélgetek mai vendégemmel a műsorban, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság trénerrel. Szóval az elképzelés, a képes vagyok rá, a van róla képem hatalma. Hogyan tudunk képet gyártani magunknak, hogy legyen mibe kapaszkodnia az elmémnek, hogy aztán ezt ki tudja küldeni a világba, vagy hogy amikor beszélek a vágyaimra, akkor megjelenjen hozzá egy kép. Még akkor is, hogy egyébként eredendően ahhoz nincs kép, hiszen még nem történt meg.
2: Szoktam egyébként kérdezni, hogy el tudod képzelni? És meglepő módon van egyszer-kétszer, aki azt mondja, hogy nem. Nem tudom elképzelni. Nem tudom elhinni. Ez azt jelenti valójában. Nem tudom elhinni, hogy ez velem megtörténhet. Akinek nincsenek nagyon hasonlatos tapasztalásai, tehát nincs meg már az a kép a fejében.
1: Vagy még.
2: Vagy még, igen. Nagyon nehezen tudja elképzelni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az emberi elme elképesztően csodás. Szóval én még nem láttam olyat, aki mondjuk a kezdeti bizonytalanság után ne tudta volna, aztán végül. Lehet, hogy egy óra múlva, lehet, hogy egy nap múlva, vagy lehet, hogy egy hét múlva, de elképzelni, hogy hogyan lehetne jobb. Mert az agyunk sokszor képeket úgy alkot, hogy nyilván a meglévő emlékekből, de nagyon sokszor úgy alkotunk képet, hogy vesszük, mondjuk láttuk valahol, ami nem velünk történt, feltétlenül mondjuk egy film jeleneten jelenik meg például előttünk, mert ugye felidézünk valamit, vagy látunk egy festményt.
1: Mert jó érzést keltett bennünk.
2: Így van. Vagy látunk, nem tudom, az utcán egy anyukát a kisgyerekével, és abszolút abból jön el. Én ilyenkor szoktam mondani, hogy lehet egyébként trenírozni az agyat, méghozzá úgy, hogy...
1: Ugyanúgy, mint az izmaink?
2: Abszolút. Mondjuk képzeld el, hogy ülsz mondjuk a metrón, lehet, hogy sokan ülnek a metrón, vagy a buszon, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközön, és én ezt régen nagyon sokat játszottam a barátnőmmel. Képzeld el, hogy az a fiatal fiú, akit szembe ül, ismerjük, tudjuk, mivel foglalkozik, tudjuk, hova siet, tudjuk, hogy milyen az élete, és elkezdtünk egy forgatókönyvet írni valójában az ő életéről. Vagy az a nő, aki ott áll, és kapaszkodik, és látszik, hogy összeráncolja a homlokát, vagy most mire gondol, milyen az élete, kikkel kapcsolódik, vagy aki éppen telefonon beszél, most miről beszél, és kivel. Úgyhogy érdemes elképzelni olyan dolgokat, amiknek tulajdonképpen nincs köze a valósághoz, de hogyha ezt így gyakoroljuk, akkor egy idő után képzeld el, hogy te vagy az az ember, aki most éppen élete legboldogabb napját fogja megélni ezen a napon, mert ahova most igyekszik, mondjuk egy állásinterjúra, az pozitív vége, annak pozitív eredménye lesz, felvesznek, megkapod azt az állást, azt a munkai közeget, amire vágysz, és mondjuk adott esetben azt a bért, amit nagyon szeretnél, amit megálmodtál magadnak, akár csak ilyen földi dolgokon keresztül. Vagy képzeld el, hogy az az autó, amit most a szalonban látsz, az mondjuk a tiéd. És ezt egy picit még tovább víve, a vizualizációnak tulajdonképpen az is a célja, hogy ne csak trenírozz az agyat, hanem hogy az a rengeteg képi üzenet, amit alkotunk egy vizualizáció során, az utána pedig cselekvésbe menjen át, vagyis elkezdjünk tenni érte. Nem azt mondom, hogy mindenki tud tenni azért, hogy az az autó, amit mondjuk megálmodott abban a szalomban ott el, és mondjuk a holnap már az övé legyen, de hogyha el tudom képzelni, hogy valaha egyszer, majd annál a cégnél fogok dolgozni, és azon amellett az íróasztal mellett fogok ülni, amit éppen láttam odafelé menet, akkor azt is meg tudom fogalmazni egy idő után, hogy és ezt hogyan fogom elérni.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénere műsor mai vendége, akivel a megtalált boldogságról beszélgetünk, és arról is, hogy mi a teendő akkor, amikor ez a boldogság megvan, megérkezik, bemutatkozunk neki, hogy én vagyok én, ő pedig a boldogság, és akkor innentől kezdve hogyan tudnánk a lehető leggyakrabban és a leghosszabban együttműködni. Hamarosan folytatjuk.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A megtalált boldogságról beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. És akkor most ebben a beszélgetésben szedjük össze az összes olyan dolgot, amivel a boldogságot magunknál tudjuk tartani, amiben a boldogságot meg tudjuk nevezni. Fontos ez például? Ez egy pillanat? Ez egy érzés? Ez egy állapot? Hogyan élem én ezt meg? Érdemes-e például ezt leülve összeírni nyugiban, hogy számomra a boldogság mit jelent? Ugye a könyv kapcsán többször beszélgettünk, te meg én már erről, sokszor beszélgettünk itt a rádióban is erről, de nagyon fontos, hogy ez mindenkinek más, mindenkinek van egy egyéni boldogsága, van annak külön, saját, egyéni, személyre szabott illata, állapota, érzése, színe. Vannak hozzá kapcsolódó emberek, élethelyzetek, életkorok. Ezeket szerintem tökre érdemes lejegyezni, hogy legyen az embernek egy olyan utikalauza a saját boldogságához és a boldogságában, amire mindig lehet támaszkodni.
2: Nagyon jókat mondasz, és azt gondolom, hogy az egyéni boldogság az attól annyira egyéni, mert ha belegondolsz, hogy a hüvelykujjunk mennyire különbözik, ugye az új lenyomatunk alapján mindannyian nagyon egyediek vagyunk.
1: Tudtad, hogy még az ajkak mintája is olyan?
2: Igen, és ez elképesztő. Egyedi, elképesztő. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés, amire választ kell találnunk, amikor a boldogságunkat keressük, vagy amikor megérkezik, és akkor azt mondjuk, hogy úristen, na igen, ez az, hogy mit akarok én? Hogy ez a mit akarok én, mit szeretnék, engem mit tesz boldoggá, az sokszor először támaszkodik azokra a dolgokra, amiket eddig megérkeztek. Mert akkor alapvetőleg számomra ez lehetséges, ez elérhető, de ez egy limitáció. Ha pedig arra gondolok, hogy mások boldogságára asszociálok folyamatosan, akkor pedig az nyilván mások életét fogom élni típusú történetben megy át, és mindjárt nem a saját boldogságomat fogom élni. Valahogy belülről fogom érezni, hogy valami nem oké, persze minden rendben, akár panaszra nincs is okom, de mégis azt érzem, hogy valami nincs rendben, nem vagyok a helyemen. Szóval pontosan mit szeretnék, engem mit ez boldoggá? Ezt akár le is írhatjuk, igen, lehet egy ilyen jó kis listát írni.
1: Érdekes különben, mert abban a pillanatban, és bocs, hogy közbevágok, és megálltalak egy pillanatra, de abban a pillanatban, amikor föltesszük magunknak a kérdést, akkor az ember hirtelen megáll, oké, mitől is vagyok boldog? Mikor voltam boldog? Mi is az tulajdonképpen? Milyen érzés? Szóval ezer és ezer fájlt megnyit az ember agyában, és mindegyikre érdemes ránézni.
2: Nekem tetszik egyébként az a hasonlat, amivel már jöttél, és azt mondtad, hogy nevezzük meg, illetve nem is nevezzük meg, hanem kezeljük, hogy képzeljük őt el, mint egy személyt.
1: Igen.
2: Mert a párkapcsolati problémák esetén hozzám érkezőknek szoktam egyébként mondani, hogy sokszor igényekkel, meg elvárásokkal érkezünk, és talán így vagyunk a boldogsággal is. Igényeink vannak, én ezt szeretném, én ezt akarom, nekem ezek az elvárásaim, de abban nem is gondolunk bele, hogy mi van akkor, hogyha ezek mind teljesülnek. Tételezzük fel, teljesül. Tételezzük fel, megérkezik az a pár, az a pasas vagy nő, akire annyira nagyon régóta vágytunk, és vajon, hogy tartós lesz-e közöttünk ez a kapcsolódás, hogy tartós lesz-e a mi párkapcsolatunk, és boldogok leszünk-e együtt, azt vajon tényleg csak azt határozza meg, hogy én őt milyennek alkottam, meg hogy milyenre vágytam? Én azt hiszem, hogy ez egy két oldalú történet. Azzal soha nem számolunk, hogy vajon én illek-e ahhoz a vízióhoz, ahhoz az álomképhez, ami aztán megérkezik. Mert
1: magyarul tényleg az én vágyam-e az a dolog, vagy valami nagyon régen bennem munkálódó viselkedési vagy megfelelési formának a lenyomata. Tehát ez olyan, mint amikor az ember nagyon sokáig van benne egy párkapcsolatban, nagyon akarja, hogy szeretve legyen. Jól működik a kapcsolat, de akar megfelelni. Sok ember él megfelelési kényszerrel, főleg szerintem a mi generációmban, kisebb vagy nagyobb mértékben, de biztos vagyok benne. És akkor megállok egy kirakat előtt, mondjuk most már nincsenek annyira kirakatok, de mondjuk akkor az online felületen nézek valamit, és azt mondom, hogy de jó néz ki ez a ruha, most csak mondok valamit. És megállsz egy pillanat, és azt mondod, oké, ez most nekem tetszik, vagy annak a nőnek tetszik, aki ennek a férfinak a barátnője, társa, párja, felesége. Neki akarok tetszeni, és azért tetszik, vagy ez valójában nekem nem tetszik. Nem egyszerű egyébként még a kérdést sem feltenni magunknak, de amikor erre tudunk válaszolni, az óriási előrelépés, meg egy tök nagy felszabadulás.
2: Abszolút. Hát ott a próba főke. Fel kell próbálni. Hát én azt gondolom, hogy ha túl sokat vacilálunk, hogy vajon belemerjünk menni, mondjuk velünk szembe jövő bármilyen lehetőség érkezik, és vajon megpróbáljuk-e, akkor aztán el fog robogni mellettünk. Szóval mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nincs róla képem, mert nem tapasztaltam még, meg ez valami új. Próbáljuk ki, nézzük meg, hogyan működünk együtt, és közben is természetesen válthatok irányt, és hát ugye, ahogy a párkapcsolatokban is, az emberek valahogy alakulnak egymáshoz, valahogy megképződik az az egység, és ennek kell idő, és ez szerintem a boldogságunk elfogadásához is kell idő, nem lehetünk azonnal mindennel rendben, lehet, hogy először sokként ért, és ugye visszautalva arra, hogy persze könnyebb a rosszat elhinni, jöhetnek a kétségek, hogy ez biztos, hogy nekem szól, én biztos, hogy erre, tehát hogy én ezt megérdemlem, vagy ez velem történik, vagy ez jó-e, tényleg jó-e, vagy ebben van valami trükk, hol az a apró betűs rész, amit még nem olvastam el. Szóval be kell menni szerintem.
1: Na pont emiatt gondolom én azt, hogy érdemes elkezdeni leülni és kézzel írni. Valami kis cuki füzetet vegyünk magunknak. Tényleg működik a dolog, legyen a táskánkban, és ha várakozunk, hogyha éppen leparkoltunk, és még van 10 percünk, írjuk bele ezeket a kérdéseket, amik megmaradnak a fejünkben. Jobb leírni. Tök jó az is, hogyha az ember mondjuk magának küld hangüzenetet, mert ezek a hangjegyzetek is nagyon jók, mert abban benne van ugye az is, hogy éppen milyen állapotban voltam, amikor ezt a kérdést lejegyeztem magamnak hangban, vagy amikor ez a kérdés megjelent bennem, de hogyha ebből elkezdünk írni egy füzetbe, akkor tök jól fogjuk látni, hogy honnan, hova jutottunk. Legyen ez mondjuk az első lépés itt a jó tanácsaink sorában a megtalált boldogsághoz, mert hogy ebből majd még lesz több beszélgetés is Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel. Itt a Mannán. Köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Én is hálás vagyok, hogy itt láttam.

0: FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A gyermekek sajátos nevelési igényét még holnapig jelezhetik a szülők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik ma a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
4: A vendégem ebben az órában a mai napon a műsorban Pirner Alma holisztikus egészségkócs, akivel a tudatos légzésről és a légzés technikánkról, azoknak a csodájáról és az elképesztő jó hatásáról fogunk beszélgetni. Már is kezdünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A vendégem Pirner Alma, holisztikus egészségkócs, akivel a stresszoldásnak egy egészen speciális módszeréről fogunk most beszélgetni. A légzés, illetve a légzés technikáknak a varázsáról. Szia Alma, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia mindenkit, köszöntök szeretettel, itt vagyok ismét.
1: No, kezdjük onnan, hogy a légzés nagyon-nagyon sok mindenre tud gyógyír lenni, hogyha elkezdünk vele tudatosan foglalkozni, odafigyelni rá, és nem csak reflexből hagyni, hogy ugye lélegezzen a testünk, mert ez egy olyan automatizmus, ami mindannyiunkban megvan.
2: Így van, szerencsére nem kell rá odafigyelni, tehát ugye teljesen automatán működik a légzés, viszont pont ezért nem használjuk a légzést tudatosan, pedig gyakorlatilag, hogyha elkezdenénk tudatosan használni, akkor teljesen ki tudnánk egyensúlyozni az idegrendszerünket, és bizonyos szituációkban, amikor akár stresszesnek, frusztráltnak, vagy dekoncentráltnak érezzük magunkat, akkor rögtön tudnánk összpontosítani és központosítani, és hát a légzés az, ami ingyen van, mindig ott van kéznél, tehát nem kell hozzá edzőruhába öltözni, vagy akár elmenni otthonról, és akár pár perc légző gyakorlat is nagyon pozitív hatással tud lenni önmagunkra, csak nagyon kevesen használják.
1: Sokszor hallani például arról a típusú légző gyakorlatról, amit az amerikai tengerész gyalogosoknál is alkalmaznak, pontosabban amit ők alkalmaznak, hiszen megtanítják nekik, hogy hogyan tudnak egészen rövid idő alatt nyugvópontra kerülni és pihenni, hogy aztán tovább tudják tenni a dolgokat. Hát gondolhatjuk, hogy ők milyen stressz alatt vannak. Hogyan tudjuk a légzést, a lélegzést, a lélegzés tudatosítását mint jó szelet befogni a vitorlánkba, Alma?
2: Először is tudatosnak kell lennünk a légzésünkkel kapcsolatban. Érdemes egy nagyon egyszerű gyakorlatot megpróbálni. Az egyik kezünket tegyük a mellkasunkra, a másikat a hasunkra, és csak lélegezzünk úgy, ahogy eddig is tettük. Semmiféle egyéb változtatást nem kell. Viszont nézzük meg, hogy az alsó vagy a felső karunk emelkedik-e először a kezünk, tehát mellkasba vagy inkább hasba lélegzünk. Ezzel rögtön ki tudjuk azt deríteni, hogy felületesen lélegzünk, tehát kapkodjuk a levegőt, piciket lélegzünk a mellkasunkba, vagy mély, lassabb légzésen vagyunk, és mondjuk a hasunk kezd el elsőként emelkedni, tehát mint hogyha egy lufi lenne a hasban, ami minden irányba, előre, hátra, jobbra és balra is tágul. Így már rögtön kiderül az, hogy egyfajta folyamatos hiperventilációban vagyunk, ami eleve egy idegesség érzetet is generál, és azáltal belekerülünk egy ördögi körbe, vagy kihasználva a légzés erejét, mélyeket és lassabban lélegzünk, ezáltal a percenkénti légzés számunk ugye alacsonyabb, ami normál esetben azért jó lenne, hogyha olyan 10-12 körül, maximum 14 körül lenne légzés per perc egy embernél, de hát ez általában akár több is lehet, 16-18-20 légzés is percenként, amikor pedig kifejezetten lassú, mély légző gyakorlatokat végzünk, akkor akár ez lemehet 4-6 légzésre is percenként.
1: Mit tud adni nekünk a tudatos légzés?
2: Hát gyakorlatilag mindent, tehát a légzés az nem valami ezó-mizó dolog, hogy akkor megváltoztatja az embert, és rögtön elkezd az univerzummal csatlakozni, tehát nem erről szól a történet, hanem arról, hogy egész konkrét fizikai hatásai is vannak a stresszre. Kiegyensúlyozza például a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszert. Ugye a szimpatikus idegrendszer a pörgésért, a cselekvésért, a csekkbefizetésért felel, és ugye általában ez működik túl normál állapotunkban, amikor tesszük a dolgunkat, és ugye megyünk abba a bizonyos taposómalomba, míg a paraszimpatikus idegrendszer pedig ugye az emésztésért és a pihenésért felel, ugye az úgynevezett rest and digest üzemmód. És ugye az a probléma ezzel, hogy ha egyszerre nyomjuk a féket és a gázt, akkor ugye túl sok hatást az autóban sem érhetünk el. Tehát lényeges lenne az, hogy ebben megtaláljuk a harmóniát. Mind a kettőre szükség van, viszont az, amikor túlműködik valakinek a szimpatikus idegrendszere, akkor jönnek ugye az alvás problémák és az emésztési problémák, hiszen ugye nem tud átkapcsolni paraszimpatikus működésbe. Ugye ez az egyik dolog, tehát azáltal, hogy tudatosítom a légzésemet és légzőgyakorlatokat végzek, megnyugtatom magam pár perces légzőgyakorlatokkal, ezáltal ezt például azonnal ki tudom egyensúlyozni, illetve hogyha mondjuk szeretnék energiát nyerni a légzésből, akkor is egy más típusú légzést csinálunk, vagy amikor szeretném magam megnyugtatni, akkor is egy más típusú légzést alkalmazunk, vagy amikor például szeretném lecsendesíteni az elmémet, a testemet, és még szeretnék nyugovóra térni. Tehát nagyon sokféle légzőgyakorlat van, ezt az alapján változtatjuk, hogy a belégzés milyen gyors vagy lassú, és a kilégzés mennyire gyors vagy lassú, illetve vannak-e légzés visszatartások, úgynevezett pozitív légzés visszatartás, amikor beszívom a levegőt és bent tartom, ezt nevezik pozitív légzés visszatartásnak, vagy pedig amikor kifújom és nem veszek levegőt egy pár másodpercig, ugye ezt nevezik negatív légzés visszatartásnak. Tehát gyakorlatilag nagyon sok mindenre, ahogy elmondtam, használható, csak sajnos nagyon kevesen élnek ezzel, sokkal előfordulnak mondjuk az emberek egy nyugtatóhoz, egy altatóhoz, mint hogy elkezdjenek rendszeresen légzőgyakorlatot végezni. Nekem azért nagyon masszív személyes tapasztalataim is vannak, én 2020-ban pánikrohamokkal küzdöttem, és hát amikor ugye elmentem az orvoshoz egyébként szívinfarktus gyanújával, és te hatalmas kivizsgáláson vettem részt, azt mondták, hogy mindent rendben találnak, viszont hát menjek fel ugye a neurológiára, mert hát valószínűleg itt ugye pánikrohamokról van szó, és akkor hát ott nyilván az orvos mit ajánl, azt mondta, hogy kezdjek el nyugtatót szedni, és hogyha beveszek napi 2-3 szemet, akkor biztosan jobban leszek, mert hát általában ugye így kezelik a pánikrohamosokat, emellett ugye menjek egy pszichológushoz, és akkor kezeltessem magam. Na most ez volt az a pont, amikor én a légzéshez fordultam, és teljesen alternatív módon elkezdtem légzőgyakorlatokkal meggyógyítani saját magam, és 4 hónap alatt sikerült teljesen és végérvényesen megszabadulni a pánikrohamoktól, úgyhogy semmilyen gyógyszert soha nem kellett bevennem.
1: Pirner Alma holisztikus egészségkócs a vendégem a mai műsorban. Hamarosan beszélgetünk tovább a légzés fontosságáról, a légzés tudatosságról és arról, hogy mi mindenen tud segíteni, például a stresszoldásban, vagy például a szorongás oldásában. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Pirner Alma, holisztikus egészségkócs, stresszoldás, pánikbetegség oldása, vagy annak a tompítása, szorongás oldás, illetve még egyéb sok dolog, amiben a légzés tudatosság, vagy a tudatos légzés, illetve légzés technikák segíteni tudnak. Alma, egyrészt köszi, hogy itt vagy, másrészt pedig akkor adódik nyilván a kérdés, hogy itt van, említetted a pánikbetegséget, nagyon-nagyon sok szorongó fiatal is van. Szoronganak a vizsgák miatt, a tanulás miatt, a világnak való megfelelés miatt, köszönhetően ugye a social media felületeknek. Hogyan tudunk elkezdeni dolgozni úgy a légzéssel, hogy mondjuk segíteni tudjunk a srácoknak?
2: Elsőként nekünk kell tudatosítani a légzésünket, az, ahogy mondtam, hogy ne egy automatizmus legyen, hanem figyeljünk oda ugye a mély és egyenletes légzésre, hogy ne egyfajta felületes hiperbó legyen, ami által sokkal inkább elfáradunk, az agyunk is egy ilyen agyi köd jön létre, illetve ugye a pulzusunkat ezáltal folyamatosan magasan tartjuk. A másik az, hogy legyen a napi rutinunk része a légzőgyakorlat, már 2-3 perces légzőgyakorlatokkal rendkívüli eredményt lehet elérni, tehát ezt iktassuk be mondjuk egy reggeli rutinba, egy lefekvés előtti rutinba, meg napközben egy 2-3 percben, amikor úgy érezzük, hogy éppen olyan helyzetünk van, hogy szükséges egy picit megnyugodni, megpihenni, vagy valami fontosabb döntés előtt állunk, vagy egy olyan szituációban, amikor érezzük azt, hogy felülkerekedik a szorongás rajtunk, a félelem, akkor egyszerűen csak leülök, behúnyom a szemem, tudatosítom a lélegzetemet, mélyeket és egyenletesen lélegzem, és arra figyelek oda, hogy a kilégzéseim hosszabbak legyenek, mint a belégzéseim. Nagyon egyszerű példa, mondjuk 4 másodperc alatt belélegzünk, 6 másodperc alatt kilélegzünk, vagy 4 másodperc alatt belélegzünk, 8 másodperc alatt kilélegzünk. Ahogy egyszerűen csak számolom a lélegzetemet. Már ezáltal, hogy odafókuszálok a lélegzetre, ennek a mélységére és ennek a lassítására már 2-3 perc alatt meg tudom nyugtatni saját magamat, és ki tudom egyensúlyozni azt a bizonyos szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszert, illetve ugye az agynak is van egy különleges működése, az amigdala, illetve a prefrontális kéreg, ugye az amigdala felelős elsősorban a félelmekért, a szorongásokért, a dühért, egy csomó olyan érzelemért, amit ugye szabályoz. Tehát nagyon egyszerűen, hogy engem egyszer mondjuk megharapott egy kutya, akkor onnantól kezdve mindig, amikor meglátok egy kutyát, akkor az amigdala fogja azt jelezni, az agyamnak ezen része, hogy félni kell a kutyától, mert a kutya veszélyes. Míg ugye a prefrontális kéreg az, ami felelős azért, hogy racionálisan gondolkodjunk, és amikor ugye az amigdala túlműködik, akkor a prefrontális kéreg az, ami ugye próbálja ezt kompenzálni, és végig gondolni, hogy jó, de hát nem minden kutya olyan, hogy feltétlen meg akar engem támadni. Tehát ahogy megértjük ennek a működését, hogy ugye ne legyen ez a diszfunkció, hogy túlműködik az amigdala, ez az érzelmi riasztórendszer tulajdonképpen az agynak, ezt is például a légzéssel lehet kiegyensúlyozni, hogy egyszerűen megpróbálok az itt és mostban jelen lenni, és nem előre predesztinálni olyan félelmeket, amik valószínűleg soha nem fognak megtörténni, de azáltal, hogy ugye elképzelem, hogy mi az, ami megtörténhet velem a jövőben, és ez egy negatív érzelem, ennek a negatív érzelemnek azonnal hatása lesz a szervezetünkre, és a szervezetünknek a biokémiai folyamatokra. Tehát úgy is mondhatnám, hogy saját magunkat paráztatjuk be sokszor így leegyszerűsítve, és ezáltal van egy olyan fizikai hatás is, ami egyfajta szorongássá fog válni, és aztán ezekből a szorongásokból jönnek a pánikbetegség, pánikrohamok, vagy akár úgy az alvás problémák.
1: Olyan érdekes különben, hogyha belegondol az ember, akkor amikor valami nagyon nyomja az ember szívét, lelkét, akkor van olyan, hogy veszünk egy ilyen nagy levegőt, és olyan jól esik, és megnyugtat, és talán erre lenne érdemes elkezdeni figyelni. Például odáztam, hogy megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy mikor jönnek elő ezek a nagy sóhajok, amikor olyan óriási nagy levegőt vesz az ember, vagy amikor így csinál, és akkor utána kifújja a levegőt, hogy ezekre a pontokra érdemes lenne figyelni, hogy mikor érzem magam így, és akkor például beiktatni egy-egy X darabos belégzés-kilégzés sorozatot?
2: Amikor ezek az egyfajta sóhajtozások vannak, meg amikor egymásra veszik a levegőt, ez a bizonyos hüppögés, amit a gyerekek is csinálnak, igen. Vagy ezek a nagy sóhajok, akkor már ugye a szervezetünk tulajdonképpen önmaga is próbálja oldani a feszültséget. Tehát akkor már egy automatizmus ezáltal bekapcsol, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy a szervezet ilyenkor próbálja lenyugtatni önmagát ezekkel a sóhajokkal, vagy akár a gyermekeknek, amikor sírnak ezzel a fajta hüppögésével, amikor egymásra veszik a levegőt. Tehát én inkább azt mondanám, hogy azáltal, hogy tudatosabban élünk, ezáltal kellene kiküszöbölni azt, hogy a szervezetnek már ilyen automatizmusokat kelljen alkalmazni. Tehát ne várjuk meg azt, amíg nyilván az ember kap egy sírógörcsöt, aztán elkezd hüppögni, hanem azáltal, hogy én kezelem egyébként az érzelmeimet, úgy a pozitív, mint a negatívakat, tehát elkezdek figyelni a saját érzelmi szabályozásomra, arra, hogy hogyan is érzem magam. Van annyi önismeretem, hogy tudom, hogy vannak olyan szituációk, amikor mondjuk félelmet kelt valami bennem, amikor szorongást, például be kell mennem a főnökömmel tárgyalni, ki kell állnom egy színpadra szerepelni, valakitől kell kérnem valamit, ami nekem diszkomfortos, akkor már mielőtt belemegyek ebbe a negatív szituációba, ami úgy hat számomra, hogy negatívan, már azelőtt érdemes fölkészülni. Egyfajta párperces légző gyakorlattal. Tehát én sokkal inkább a prevencióban, a megelőzésben hiszek, és a rendszeres gyakorlásban. És a légzés gyakorlásnak egyébként az a fantasztikus előnye, nem csak az, hogy ingyen van és mindig kéznél van, tehát a kocsiban lehet gyakorolni, hogyha az ember úgy érzi, az irodában, hogyha fölbosszantották, be lehet menni a mosdóba 3 percre. Nem csak ez, hanem az, hogy nagyon gyorsan hatást érünk el. Tehát ez nem olyan, mint egy fogyókúra, hogy csinálni kell 1-2-3 hónapig, hogy lássam a tükörbe, hogy már vékonyodik a derék és kúsznak le a kiló, hanem így gyakorlatilag rögtön mérhető is, okos eszközökkel, az, hogy igen, a pulzusom lejjebb ment, érzem azt, hogy megnyugodtam, érzem azt, hogy nem kapál már úgy a szívem, össze-vissza kapálódzik a mellkasomba. Tehát ezeket iktassuk be, és legyen egyfajta napi rutin része, amikor pedig tudom, hogy jön egy olyan szituáció, ami számomra szorongáskeltő. Ez az én 7 éves vagy 9 éves gyerekemmel is ugyanígy van, 7 éves kora óta tanítom őt egyébként légzőgyakorlatra, illetve meditációra, most már 2 éve foglalkozunk ezzel, és ő is tudja, hogy vannak olyan szituációk, például amikor a fogorvosi székben ül, amit nyilván semmelyik gyerek nem szeret, akkor ha odafigyel a légzésére és arra koncentrál, akkor sokkal inkább meg fog tudni nyugodni. Tehát amikor tudom, hogy van egy szituáció, akkor tanítsuk meg erre, ahogy kérdezted a fiatalokat, a gyerekeket, általános iskolásokat, egész kicsi gyerekeket is már meg lehet erre tanítani játékosan.
1: Pinner Alma holisztikus egészségkócs a vendégem a mai műsorban. A légzés technikákról, a légzés varázslatos segítő képességéről beszélgetünk. Érdemes lesz a továbbiakban is figyelni, hamarosan folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Pirner Alma holisztikus egészségkócs a vendégem a mai műsorban. A légzéstechnikákról, a stresszoldó, szorongásoldó, akár a pánikrohamoldó légzéstechnikákról, ezeknek az egyszerűségéről és fontosságáról beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Alma eddig is. Amit én most szeretnék zárásképpen, Alma, kérlek, hogy azt mondd el nekem egy afféle útra való csomagként, hogy hogyan induljunk el, hogyan kezdjünk el erre figyelni. Mik a legegyszerűbb módszerek, amikkel rá tudjuk szoktatni magunkat arra, hogy rendszeresen a légzéshez nyúljunk akkor, amikor valami kibillent minket az egyensúlyunkból, vagy amikor stresszelünk, szorongunk?
2: Elsőként azt, hogy tudatosítsuk a légzésünket, tehát minél többet egy nap próbáljunk meg odafigyelni arra, hogy most én hogyan lélegzem. Akár be is lehet állítani egyébként a telefon emlékeztetőjét egy 2-3 alkalmat egy nap, hogy amikor az megjelenik és elkezd csilingelni, akkor figyeljek oda 1-2 percig csak a légzésemre, hogy hogyan is lélegzem, hogyan is tartom magam, mennyire egyenes a felső testem, mennyire vannak fölhúzva a vállak, begörnyesztve, vagy pedig mennyire tartom szépen ugye a felső testemet, ezáltal tud jól működni például a rekeszizom is, ezáltal tud jól működni, hogy a rekeszizom megfelelően mozog, akár az emésztés is, tehát itt, ahogy mondtam, fiziológiailag ugye minden mindennel összefügg. A tudatos légzés után, hogy tudatosítottam egy pár percig, kezdjem el olyan szituációkban használni a nyugtató légző gyakorlatot, amit annyit kell róla megjegyezni, hogyha számolok, akkor mondjuk 4 számolásig beszív a levegő, és 6 számolásig kifúj, vagy 4 számolásig beszív, 8 számolásig kifúj, kinek ez mennyire kényelmes, de ha valakinek nagyon nem megy a 4 belégzés, 4 számolás, akkor akár 2-vel is próbálkozhat, hogy 2-re beszív, 4-re kifúj. Az a lényeg, hogy hosszabb legyen a kifújás, mint ugye a belégzés, és orron át próbáljunk meg folyamatosan lélegezni, tehát szokjunk le a szájlégzésről, szokjunk le arról, hogy nyitva van a száj, és úgy kapkodjuk a levegőt, ugye erre is érdemes napközben odafigyelni. És amikor jön a stresszes szituáció, akkor tudom azt, hogy itt a légzésem, és ezáltal én tudom oldani a saját feszültségemet, és egy 1-2 percig egyszerűen csak ismételgessem ezt a légzést, illetve lefekvés előtt, amikor már az ágyban vagyok, és a telefonomat már letettem, nem nyomkodom, semmi dolgom nincsen, akkor egyszerűen csak figyeljem meg a saját légzésemet, testtudatosításomat, hol érzek feszültséget a testembe, és figyeljek oda arra a légzésre, hogy ugye a kilégzés hosszabb legyen, és ugye mindig orron át történjen, mint a belégzés. Hogyha már ezt megteszem, és gyakorlom folyamatosan, és ez egyfajta rutinná tud válni, akkor már ugye nem kell erre ennyire sokat odafigyelni, de ugye nyilván az ember olyan, hogyha valamire nem kényszerül rá, akkor minek is foglalkozna ilyesmivel. Tehát általában ugye az emberek akkor kényszerülnek rá, hogy mondjuk foglalkozzanak mélyebben a légzéstechnikákkal, mint hogy én is 2020 óta foglalkozom vele, és most már ugye instruktorként is dolgozom, mert rá voltam kényszerítve arra, hogy elutasítottam a gyógyszert, és fontos volt, hogy találjak valami megoldást, amivel önmagamat is meg tudom gyógyítani, és ugye nekem ez ezért bizonyított, de nem mindenki jut el idáig. Az lenne a legjobb, hogyha ugye úgy használnánk a légzést, hogy még tök szuper állapotban vagyunk, és nem kell, hogy feltétlen szorongás vagy akár pánikbetegség legyen, de hogyha bárki ilyennel küzd, akkor javaslom, hogy próbálja meg, nyilvánvalóan konzultáljon az orvosával, de a legalapvetőbb dolgot használja, hiszen mi az, amit legelőször csinálunk, amikor megszületünk a légzés, és amit legutoljára, amikor meghalunk, a légzés.
1: Nagyon sokszor ez milyen szép gondolat, és tényleg, hogyha az ember belegondol, akkor ez egy olyan alapvetés, ami egy olyan eszköz a kezünkben, amit gyakorlatilag egy folyamatos mentővként ott lehet körülöttünk, úgyhogy érdemes lenne ezzel elkezdeni foglalkozni azoknak is egyébként, akik például olyan folyamatos stresszben vannak a munkahelyükön, hogy ki kell menni cigizni, hogy föl kell állni, hogy mozogni kell egy kicsit, a légzés az, ami valóban, ahogy Alma is mondja, kéznél van. Mit csináljon az, aki mondjuk szédülős fajta, sokszor hallani azt is, hogyha kicsit visszatartom a levegőt, lassabban folyom ki, tovább tartom bent, akkor elszédülök.
2: Még egy gondolat a dohányzásra, amit mondtál. A dohányzás is erről szól egyébként, hogy a légzőgyakorlaton nyugtatják saját magukat.
1: Pont, igen.
2: Ahogy beszív és kifúj, tehát teljesen ugyanezt csinálják, csak ezt meg lehet csinálni dohányzás nélkül is.
1: Igen.
2: Ugyanígy ki lehet menni a levegőre az irodából, és a cigi nélkül is ezt meg lehet csinálni. Visszatérve a kérdésedre, nyilván, hogyha valaki nem jól lélegez, és van egy rossz légzés mintája, ami berögzült hosszú évtizedeken keresztül, akkor ezt hosszú gyakorlással lehet csak felülírni. Ilyenkor szokott az lenni, hogy valaki nincs jó állapotban, és esetleg szédülés jön neki, esetleg pánikos érzések, szorongások, hogyha mondjuk akár vissza kell tartani a lélegzetét. Egyébként erre is van egy nagyon egyszerű gyakorlat, hogyha még van esetleg időm, ezt szívesen elmondom, ezt mindenki meg tudja most rögtön csinálni, akár amikor végighallgat engem. Az lenne a lényeg, hogy normálisan lélegezve fújja ki a levegőt, tehát vegyen egy mély levegőt, fújja ki a levegőt, és indítson majd egy másodperc számlálót, tehát egy stoppert, és nézze meg az ember azt, hogy mennyi ideig tud kilélegzett állapotba maradni, úgyhogy még ne érezze azt, hogy mindenáról levegőt szeretne venni. Tehát egyszerűen csak kényelmesen kilélegzett állapotban hány másodperc lesz ez. Ezzel meg tudjuk mérni egyébként a BHT-nket, ez egy rövidítés, breath hold time, tehát a légzés visszatartási idő, és ez rengeteg információt tud rólunk adni, hogy például milyen állapotban vagyunk, hogy 50 másodpercig tudom kényelmesen visszatartani, vagy 30-ig, vagy 20 alatt, vagy 15. Ez például szervesen összefügg az egészségügyi állapotunkkal, szervesen összefügg azzal, hogy mennyire vagyunk vitálisak, illetve azzal is, hogy akár milyen betegségek lehetnek abból, hogyha ez a BHT nagyon alacsony.
1: 43, eddig számoltam. 43.
2: Szuper, akkor az egy nagyon jó szám egyébként, tehát egy nagyon klassz szám. Ezt lehet még felfelé tornázni különféle gyakorlatokkal, és ez rögtön ad egy mutatót arról, hogy egyébként milyen állapotban vagyunk. Nyilván ez minél alacsonyabb, annál rosszabb állapotban van az ember, és lehet is érezni, hogyha esetleg jön egy betegségünk, és megmérjük a BHT-nket reggel, amikor felkeltünk, és érezzük, hogy betegek vagyunk, a BHT-nk le fog esni.
1: Milyen
2: tehát
1: érdekes.
2: Ez kevesebb lesz, mint ahogy egyébként a HRV is párhuzamba le fog esni, ami meg ugye a szívfrekvencia variabilitásunk. Tehát ez mind kimérhető, okos eszközökkel is például, és azáltal, hogy ezt fejlesztem, azáltal ugye az egészségügyi állapotomat is fejlesztem, illetve ez kiváló egyébként a fiatalság megőrzésének szempontjából is, anti-aging szempontból is, mert rengeteg olyan légzőgyakorlat van, ami kifejezetten egy tisztító légzőgyakorlat, tehát bármire tulajdonképpen tudunk légzőgyakorlatot végezni.
1: És akkor ez azt is jelenti, hogy tudatosan megnöveljük a bevitt oxigén mennyiségét, ami nagyon-nagyon sok mindennek gyakorlatilag pontosan ugyanannyira fontos, mint a bevitt folyadék, sőt, talán még fontosabb az oxigén ebből a szempontból. Tehát, hogyha a vérünknek az oxigén szintje magas, aztán a javítsd, hogyha nem jól mondom, akkor a bőrünk, a látásunk, a hajunk, tehát mindenünk jobban működik.
2: Így van, illetve ugye ilyenkor muszáj beszélnünk a gerinc folyadék áramlásáról is, a különféle légzőgyakorlatokkal, ugye a gerinc folyadékot tudjuk áramoltatni és tisztítani, és ugye ez a nem mindegy, hogy amikor ez a gerinc folyadék tisztul, és fölmegy teljesen, ugye, és az agyat is tudja tisztítani, akkor mennyire válik tisztába a gondolkodás, mennyire válik például csillogóvá a szemünk fehérje, ezeket mind-mind észre lehet venni, akik különféle légzéstechnikákat alkalmaznak, például a kundalini jogában is vannak tűzlégzések, nem véletlen végzik ezeket a gyakorlatokat, ami egy tisztító légzés, gyakorlatilag az elmétől kezdve a testen át mindent kitisztít, és ugye azáltal, hogy visszatartjuk a lélegzetünket akár pozitívan, akár negatívan, tudjuk serkenteni a boldogsághormonok termelődését is a szervezetben, ami által ugye rögtön kiegyensúlyozottabban érzem magam, illetve az őssejt termelődést is tudjuk, ami által meg ugye vitalitásom fog növekedni, az immunrendszerem fog erősödni, illetve ugye a fiatalság szempontjából sem utolsó.
1: Alma, nagyon szépen köszönöm az idődet, természetesen Pirner Almával még fogunk találkozni sokszor itt a Manna délutánban, mert szükségünk van ezekre a jó tanácsokra, ezekben az időkben pláne, főleg úgy, hogyha az embernek stresszes a munkája. Érdemes tehát utána nézni ezeknek a légző gyakorlatoknak, a légzés technikáknak. A vendégem volt Pirner Alma, holisztikus egészségkocs. Nagyon szépen köszönöm az idődet, Alma.
2: Én is köszönöm szépen, sziasztok!

0: A műsor vendége Arany Kovács Rozália, aki a Kék Rózsa programot, a ritka genetikai betegségek diagnózishoz jutását segítő programot hozta létre. Vele beszélgetünk hamarosan a friss hírek után.
1: Manna Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
2: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.

0: hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Új importvámot vet ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump tegnap írta alá az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg, több a szomszédos országból érkező importcikkre. A jogszabály a tervek szerint 30 nap múlva lép hatályba. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottawai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Mark Carney miniszterelnök közölte, kész együttműködni az Egyesült Államokkal a probléma megoldásában. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki tegnap gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i szövetségi bevándorlási hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsebesült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint bozótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A műsor mai vendége Arany Kovács Rozália, aki a ritka genetikai betegségek pontos diagnózishoz juttatását, elősegítő programot, a Kék Rózsa programot hívta életre, és tartja életben és működteti azóta is. Erről is beszélgetünk, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A műsor vendége már Arany Kovács Rozália, vagy ahogy többen ismerik őt, a Kék Rózsa, és hát akkor nem meglepő szerintem, hogy a Kék Rózsa programról fogunk beszélgetni. Fontos a névelő ebben az esetben, de hogy ez mit is jelent pontosan, miért kék az a rózsa, és hogy Arany Kovács Rozika, mert hogy nekem szabad így hívnom, és köszönöm, hogyan is indította el, és miért indította el ezt a programot, kiknek segít, miben segít, és mi hogyan tudunk neki segíteni, erről mindről szó lesz a mai műsorban. Szia, Rozika, köszönöm, hogy jöttél.
3: Szia, nagyon szépen köszönöm, Petra, a meghívást.
2: Kezdjük onnan, hogy minden kezdeményezés, ami segítő kezdeményezés, biztos, hogy egy saját sztoriból indul el, és tudom, hogy ez nálad is így van, de meséld el te.
3: Megpróbálok rövid lenni, hogy minél több kérdésre tudjunk választ adni. Az egész onnan indult, hogy én 39 év alatt jutottam a saját tűpontos diagnózisomhoz, és azért mondom, hogy tűpontos, mert miután ez egy ritka genetikai betegség, nem kell tovább vizsgálni, tehát tudjuk, hogy mi a probléma, mi a betegségem oki tényezője, ez egy mitokondriális miopátiának nevezett betegség.
2: Az micsoda?
3: Röviden annyi, hogy a mitokondriumok ugye az energiaháztartásért felelős sejtek, így van, azoknak a hibája, a miopátia pedig ugye az izmokat érinti, ennek következtében a szervezetem képtelen annyi energiát termelni, hogy az izmaim megfelelő módon működjenek, és ez már kicsi gyerekkoromtól így van, hiszen 6 éves koromban már képtelen voltam 300 métert megtenni egyedül, csak szülői támogatással, vagy valamilyen rásegítéssel.
2: És akkor nem csak az izmaid fáradtabbak, hanem te magad is mondjuk álmos vagy, vagy fáradtabb, vagy így kell elképzelni?
3: Igen, hát vannak olyan napok, amikor konkrétan, ahogy szoktam volt mondani, nullás napot tartok, tehát hogy nem tudok fölkelni az ágyból. Aha. A legszükségesebb dolgokra megyek csak ki, mert azért mosdót meg ételért kimegyek, de azon kívül nem tudok kommunikálni, például nem veszem fel a telefont, mert annyi erőm sincs, hogy valakivel beszéljek pár mondatot.
2: Aha. És akkor ez a diagnózis, amiből kiderült, hogy pontosan mi a te problémád, ez az, ami tulajdonképpen a probléma gyökere, hogy évekig tartott, mire rájöttek, hogy ez mi, pedig van egy leírt orvosi diagnózis tulajdonképpen valamikor az időben, hogyha visszamegyünk, tehát tudják az orvosok, inkább így mondom, hogy ez létezik, de ennek ellenére nem jöttek rá rögtön.
3: Az a baj, hogy ha van is leírása, az is csak bizonyos orvosi körökben. Tehát az alapellátásban dolgozó orvosok nagy része nem, hogy a ritka genetikai betegségekről nem tud, mint fogalomról. Azt sem tudja, hogy van itthon 5, vagy a RIROS szerint már 6 ilyen intézmény, ahova el tudja küldeni a paciensét, ha ő nem tud neki diagnózist adni, mondjuk 10-15 negatív lelet után.
2: És ott célzottan ezt vizsgálják ezekben az intézményekben?
3: Így van. Ők már tulajdonképpen, tehát amikor én oda kerültem, és először találkoztam ott orvossal, ezt elárulom neked, ez nagyon fontos ez a dátum, ez 2019. december 23-a 14 órára volt időpontom.
2: December 23-ára?
3: Igen. Tehát pont ezt vártam, mint amit a te arcodon láttam, hogy na, valószínűleg ennyire fognak velem foglalkozni, de nem. A doktor úr, aki akkor rendelt, megnézte a papírjaimat, nem kérte az összeset, azt mondta mindenkinek egyet, amit mi fontosnak tartunk, és pár kérdés után közölte velem, hogy én tudom, hogy mi a baja, de meg kell várni az izombiopszia eredményét. Tehát, hogy az a fontos, hogy ők viszont már rögtön tudják. Tehát, amit mondjuk egy általános orvos, és ez nem hiba, tehát neki nem az a dolga egy általános orvosnak, hogy ő tudjon ritka betegséget diagnosztizálni. Neki az a dolga, és erre alakult tulajdonképpen a Kék Rózsa program is, hogy megértse, hogy 10-15 vizsgálatot kiír, ami legyen az alap, és abból ő nem tud felállítani belgyógyászként, szakorvosként egy diagnózist, akkor a lehető leghamarabb küldje tovább a ritka beteg intézetbe, mert hogy míg általános betegségből van mondjuk pár száz, addig ritka genetikai betegségből 8-10 ezer van jelenleg.
2: Tehát ez gyakorlatilag a Dr. House effektus.
3: Igen, de azért nagyon kevés olyan ember van, mint Dr. House, tehát hogy még az intézetekben is.
2: Keresi. Hány ember él így Magyarországon ma nagyjából? Most nem várok tőle egy pontos számot, bár el tudom képzelni, hogy azt is tudsz mondani. Ahogyan te, ilyen nehézséggel.
3: Hát a mitokondriális miopátiával körülbelül 300 ember lehet érintett, ebből maximum ilyen 30-40 van diagnosztizálva.
2: És nehezen diagnosztizálható betegséggel, tehát akik még mindig küzdenek, hogy meglegyen a diagnózisuk?
3: Na, az körülbelül 700 ezer az összérintett, és ebből nagyjából 600 ezernek nincs diagnózisa. Tehát, hogy 600 ezer olyan ember él Magyarországon, akinek vagy semmilyen diagnózisa nincs, vagy megálltak egy alapdiagnózisnál, és nem vizsgálják tovább.
2: Miközben meg lehetne gyógyítani, vagy lenne gyógymód, vagy lenne gyógyszer, vagy lenne egy életmódváltás, tehát lenne rá gyógyír bármilyen is.
3: Igazad megvalva, az első és legfontosabb, hogy kiderüljön, hogy mi a probléma. Tehát, hogy legyen egy tűpontos diagnózisa.
2: Tud az lenni egy diagnózis egyébként?
3: Hogyne, hát azzal kezdtem, hogy azért tűpontos az én diagnózisom, mert tovább már kár vizsgálni. Tehát tudjuk, hogy ez egy ritka genetikai betegség, nincs tovább magyarázat. Tehát ott van az oki része, tehát meg tudják mondani, hogy miért vannak ezek a tüneteim. És én 6,5 évvel ezelőtt kaptam a diagnózist, azóta jobb állapotban vagyok, mint akkor voltam. Mert hogy megkapom a kezeléseket, megkapom az infúziókorát, megkapom a vitaminokat, eljárhatok most már kérdés nélkül rehabilitációra, mert tudjuk, hogy mi a baj. Tehát BNO kóddal nekem sokkal-sokkal nagyobb lehetőségeim vannak. És igen, tehát az a baj, hogy nem jutunk el odáig, és nagyon nehéz az embereknek elmagyarázni az orvosoknak, hogy én már hallottam erről, és igen, most már ott tartok, hogy mindegy, hogy mi lesz a mondat vége, de szeretném a saját diagnózisomat. Tehát nehéz eljuttatni az orvosokat oda, hogy engedjék tovább a betegeket.
2: Arany Kovács Rozália a vendégem a mai műsorban, a Kék Rózsa program életrehívója. A ritka genetikai betegségek és azok diagnosztizálásával kapcsolatos program ez. Ennél sokkal több mindenről van szó, és beszélgetni fogunk a továbbiakban még a programról, illetve Rozika, már hogy megengedi, hogy így hívjam, köszönöm, életútjáról és a hozzá hasonlóak életútjáról is, és arról is, hogy ő miben tud segíteni, mi hogyan tudunk neki segíteni, hamarosan folytatjuk.

0: girls like me.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
2: Arany Kovács Rozália, a Kék Rózsa program életre hívója és megálmodója a műsor mai vendége, akivel a ritka genetikai betegségekről, azoknak a diagnosztizálásáról, a diagnosztizálás nehézségeiről, folyamatáról beszélgetünk, és arról is, hogy a Kék Rózsa program ezért, ennek a megkönnyítéséért és a sok-sok ebben a helyzetben lévő embernek a megsegítéséért született meg. Hogyan tudsz segíteni azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, mint te, hogy mondjuk megkapták már a tűpontos diagnózist, és itt a tűpontos kifejezés az fontos, illetve azoknak, akik még nem. Tehát aki most hall minket, és hozzád fordulna, az azért fordulna hozzád, mert hogy van egy egészségi állapot, egy egészségügyi állapota, amivel nem tudnak mit kezdeni az orvosok, mondjuk, hogyha röviden megfogalmazom.
3: Igen, amit nagyon fontos tudni, és ezt minden alkalommal elmondom saját videóimban is, és amikor lehetőségem van, akkor profiknál is, én nem orvos vagyok, tehát én nem diagnosztizálok. Azzal ne forduljanak hozzám, hogy mondjam meg, hogy azok alapján, a tünetek alapján vajon milyen betegsége van, mert nem vagyok az. Amivel hozzám fordulhatnak, az inkább egy erkölcsi érzelmi támasz, hogy mondjuk benne van már egy kivizsgálási folyamatban, de nem jutnak A-ról B-re, és akkor hogy hogyan tudja fölvenni a kapcsolatot úgy az orvossal, hogy az orvos tényleg együttműködő legyen vele. Ami nagyon nehéz, mert ugye még csak pár éve tanítják külön a ritka betegségeket a SOTÉN, akik ugye régebben végeztek, azoknak nem volt semmilyen oktatás ezzel kapcsolatban. De a másik szintén nagyon fontos, hogy a már diagnosztizált betegeknek sem tudok jelenleg segíteni. Természetesen, ha eljutnánk odáig, hogy mondjuk meghallgatnák a Kék Rózsa programot, és ezzel kapcsolatban mondjuk megkérdeznék a szociális szférában is a véleményemet, hogy hogyan lehetne a már diagnosztizált betegek nehézségeit csökkenteni, akkor elmondanám azt, hogy akinek már van gyógymódja vagy kezelési módja, az természetesen jó lenne, ha az állam fizetné, vagy besegítene, vagy mondjuk ne 50-80-100 000 forintokból kelljen úgy élni, hogy még mellette próbáld meg kifizetni azokat, amik elérhetők.
2: Tehát, hogy itt vannak olyan nehézségek, amik nem csak az egészségügyi helyzetből, de annak köszönhetően még plusz rátesznek egy-egy réteget az amúgy is nehezített létre.
3: Így van, és ugyanezt gondolom, hogy nagyon remélem, hogy legalább az elsők között lesznek olyan döntések, amik mondjuk a súlyosan sérült gyermekek szülei kaphatnak segítséget, mert hát vannak az ismeretségi körömben pont ebből kifolyólag nagyon-nagyon sok olyan család, akiknél látom, meg olvasom nap mint nap, hogy milyen nehézségekkel küzdenek, akár orvosi ellátás, akár költségek kifizetése, akár sok bármi más, tehát orvosi ellátás abból a szempontból, hogy nem tudnak mit kezdeni egy súlyosan beteg gyermekkel. Miközben egyébként mondjuk a szülő egy papír alapján el tudnám mondani, hogy a gyermekemnek erre, vagy erre, vagy erre lenne szüksége.
2: És a szülők segítség nélkül is tudnának intézkedni ez ügyben, hogyha tudnák, hogy a gyereknek mire van szüksége, vagy akkor legalább tudnák, hogy kihez forduljanak?
3: Igazat megvalva, én úgy tudom, hogy én nem vagyok érintett, mert nincs gyermekem, de azt tapasztalom, hogy komoly falakba ütköznek emiatt.
2: És hát de nem kell, hogy egy gyerek legyen, lehet, hogy a testvérem, vagy a rokonom, vagy a keresztanyám.
3: Igen, teljesen mindegy ebből a szempontból. Az a lényeg, hogy ugyanúgy, ahogy nincs hivatalosan leírt betegút, ugye ez a legnagyobb probléma az egészségügyi miniszter szerint is, ugyanígy nincs ez sem rendszerben, hogyha valakinek van egy tűpontos diagnózisa, egy pontos betegség meghatározása, annak leírása, hogy hogyan és miként lehetne jó minőségi életet biztosítani neki emellett is, azt nem tudják hivatalosan elintézni, maximum, ha jó szíve van az orvosnak, akkor megoldja.
2: Arany Kovács Rozália a vendégem, azaz Rozika, a Kék Rózsa, mert hogy többen őt inkább így ismerik már az interjúk, nyilatkozatok és szereplések alapján, aki a ritka genetikai betegségekkel élő embereket próbálja meg segíteni, hogy pontos diagnózishoz jussanak, hogy megkapják azt az ismeretet, amik önmagukhoz kellenek, hogy egy teljes értékű életet tudjanak élni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Kék Rózsa programról.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Élet öröm zene.
0: Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Arany Kovács Rozália, vagyis Rozika, a Kék Rózsa, ahogy többen ismerik az interjúkból és a beszélgetésekből, vagy a saját videóiból, aki a ritka genetikai betegségekkel élőket segít. Ugye, ahogy ezt elmondtam már több helyen, Rozika, Magyarországon nagyjából 400-600 ezer ember él, vagy most már 700 is, talán diagnózis nélkül, vagy ami még rosszabb, rossz diagnózissal. Értük, és az ő jogaiért igyekszik nagyon sokat dolgozni és tenni. Rozika, megbeszéltünk már nagyon sok mindent a te életutadról is, arról is, hogy mit is jelent pontosan az, hogy ritka genetikai betegség. Hogy áll Magyarország a nyugathoz képest ebben? Külföldön könnyebb dolga van a ritka genetikai betegséggel élőknek? Mit tudsz erről?
2: Hát most nagyobb meg fogsz lepődni. Nem. Aha. Sőt, vannak olyan országok, akik még ezen a szinten sem tartanak, mint mi. Uh-huh. Tehát például engem keresnek magyarok természetesen, mert ugye én más nyelven nem kommunikálok, Hollandiából, Németországból, Ausztriából, de kerestek már Angliából is, hogy nincs, semmilyen ellátásuk nincs. Tehát, hogy el se tudnak jutni ilyen klinikákig, mert hogy nem kapják meg a beutalót, sőt, arról sem nagyon van tudomásuk, hogy vannak ilyen klinikák. Tehát szoktam volt mondani, hogy vannak nehézségek az egészségügyben, de a legfelsőbb szint, tehát maga a ritka genetikai betegségek vizsgálatára az, hogy 6 darab klinika van egy ekkora országban, az kiemelkedő. És pont ezért lenne fontos, hogy akkor, ha már megvan és ki van építve az út, akkor használhassák is a betegek. És hát tulajdonképpen erről szólt eredetileg az én programom, a Kék Rózsa pedig már arról szól, hogy mindenkinek teljesen mindegy, hogy milyen korú, teljesen mindegy, milyen körülmények között él, milyen háttere van, mindenkinek ugyanaz az alapnyi joga legyen a tűpontos diagnózishoz, és határozzák meg azt a betegutat, akár ugye a ritka beteg intézetek segítségével, ami tartalmaz egy 15-20 darab vizsgálatot, ami mindenkinek kötelező, és az alapján, ha az alapján tudnak egy általános betegségről diagnózist adni, akkor azt, ha nem sikerül, akkor pedig minél gyorsabban, minél jobb állapotban elindítani még a beteget a ritka beteg intézetekbe.
1: Az is nagyon fontos lenne szerintem, hogy ezt idejekorán észrevegyék. Tehát mondjuk magzatkori felismerés például, ugye a genetikai vizsgálatok fontossága. Erről egyszer már volt szó nálam, sőt nem is egyszer, többször. Sefcsik Annáik alapítványán keresztül a fontos, terhesség alatt fontos és ajánlott genetikai vizsgálatokról, mert abból nagyon-nagyon sok minden kiderül.
2: Igen. Na most ez nekem is szívügyem, és Sefcsike Manna meg az egyik legkedvesebb barátom. Tulajdonképpen ugye szoktam volt mondani, hogy nekem van példaképdíjam, de ha egyszer megkérdeznének, hogy kinek adnék példaképdíjat, az egyértelműen Annácskám lenne.
1: Az Életérzés Egyesület egyébként, Sefcsike Manna Egyesülete, nem egy maga csinálja, érdemes utána nézni, zárja bezárva.
2: Igen, igen. Szóval, hogy én azt is lehetővé tenném, ha rajtam múlna, vagy legalábbis beajánlanám, hogy már eleve azt a korosztályt, aki ugye most gondolkodhat gyermekben, tehát tudjuk, hogy van olyan, aki 14-16 évesen már gyereket szül, jobban örülnék 20 plusznak, de mindig, tehát azt a korosztályt, akinél ez előfordulhat, hogy teherbe esik, azokat levizsgálni eleve, és nem csak arra a 100-ra vagy 200-ra, amire azt mondják, hogy sűrű. Mert hát a ritka genetikai betegségek között van olyan, amelyiknek 1 millió az egyhez az aránya. Tehát, hogy mind a két szülőt levizsgálni, és amikor már szóba jön a terhesség, és vagy megvalósul, hogy ez a helyzet, akkor esetleg utóvizsgálni, vagy ugye folyamatosan követni a terhességet, ugyanis meg fogsz lepődni. Nagyon-nagyon sok család, tehát most az elmúlt pár hónapban 3-4 olyan család is megkeresett, akiknél hivatalosan megvoltak az alapvizsgálatok, és mégis sérülten született a gyermek, majd kiderült, hogy miután nem vizsgálták meg komolyabban a szülőket, ezért kiderült, hogy mindkét szülő érintett a betegségben, de ő maga csak hordozó és nem beteg. Innentől kezdve a gyermeke viszont már súlyosan, halmozottan sérült lett.
1: Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezek után, hogy mindezt halljuk tőled, a lehetőség szerint a legtöbbet tudjuk segíteni, hogyan tudunk segíteni neked, hogyan tudunk segíteni a környezetünkben élőknek, akik ritka genetikai betegséggel élnek, mire figyeljünk oda?
2: Hát szintén, akik már azért követik egy ideje a különböző felületeimen, és akkor most gyorsan elmondom, hol vagyok fönn. Van Facebook profilom saját néven, van TikTokom a Kék Rózsa néven, van YouTube-om, fönn vagyok a LinkedIn-en, és minimálisan az Instagramon is, akkor ők tudják, hogy az én szlogenem az, hogy ezt az életnevi játékot csak együtt játszhatjuk, figyeljünk egymásra, és segítsük egymást. Fontos, hogy észleljük a másikon, hogy baj van. Hogy merjük neki azt mondani, nem kötelezően és nem kioktatva, hogy figyelj, menjél el, tudd meg minél hamarabb a saját problémádat, figyelj oda magadra, mert amikor már a mentő visz, akkor már késő van. És akár még valaki kivizsgálás alatt van, akár már ugye mondjuk van valamilyen diagnózis, a legfontosabb az, hogy ne ítéljük őt el azért, mert akar tenni magáért valamit. Sőt, azt szeretném elérni gondolkodásmódba az embereknél, hogy akarják tudni a saját tűpontos diagnózisukat, mert olyan, hogy teljesen egészséges ember nincs, mert akkor az örökké élne. Tehát valamilyen problémánk van, csak nem mindegy, hogy milyen fokú és milyen egészségkárosodást okoz az nekünk. Tehát minél hamarabb, minél jobb diagnózissal rendelkezünk, annál jobb minőségi életet élhetünk, és visszacsatolva az előző kérdésedre, elérhető lenne az, hogy mondjuk Magyarországon egyre kevesebb olyan beteg gyermek szülessen, aki mondjuk élete végéig gondozásra szorul.
1: A műsor vendége volt Arany Kovács Rozália, vagyis Rozika, a Kék Rózsa, ahogyan őt már többen ismerik, a Kék Rózsa program életre hívója és működtetője, és természetesen a mai napig lehet neki segíteni. A mai napig működik Rozika és az ő kezdeményezése, és folyamatosan tudunk neki segíteni, és folyamatosan tudunk nyitott szemmel járni a környezetünkben.
2: Egyetlen egy mondat, mert az előbb elfelejtettem a kérdésed végére válaszolni. Aki segíteni szeretne nekem bármilyen módon, az vagy írjon egy e-mailt a rozikakukac@akekrozsa.hu e-mail címre, vagy pedig a weboldalamon, ugye, ami akekrozsa.hu, a támogatások fülek alatt megtalálhatja a különböző megoldásokat, amiket már kitaláltam, hogy hogyan lehet támogatni az én életben maradásomat, egészségügyi állapotom fenntartását, és azt, hogy tudjam folytatni ezt a munkát tovább.
1: Köszönjük szépen, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm szépen.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
6: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Lakóházakat és civil létesítményeket, köztük bevásárlóközpontot és közigazgatási épületet ért orosz

0: Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, ami befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Új importvámot vet ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump tegnap írta alá az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg, több a szomszédos országból érkező importcikkre. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottawai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki tegnap gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i szövetségi bevándorlási hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsebesült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint bozótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítása a Szegedi Somogyi Könyvtárban, a tárlaton Tino Dilantos Sebestyén 1554-es Kolozsváron kiadott Krónika című verses kötete is megtekinthető. A kiállítás október 21-ig látható. Időjárás. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

98 pontot Manna FM zenei finomságai között az a dal jön, ami a Rocky 3 film gyártása során egy kulcsjelenetnek lett volna a betétdal, akkor, amikor Rocky edz a harcra, de a producerek nem kaptak engedélyt a Queen-től az Another One Bites the Dust felhasználására, és így Sylvester Stallone akkor felkérte a Survivor-t, hogy írjon egy eredeti dalt, és akkor így született meg az Eye of the Tiger, ami kifejezetten a Rocky 3-hoz készült, de a Queen, Freddie Mercury azt mondta, hogy ő nem adja oda ezt a dalt. Egyébként Brian May annak idején elmesélte, még a Mojo-nak később, hogy Freddy vérzésig énekelte az Another One Bites the Dust-ot, annyira szerette. Valahogyan különlegessé akarta tenni a dalt, ezért folyamatosan ezt énekelte különböző stílusban, különböző tempóban, különböző ütőhangszerek mellett, és hát igazából ez az a dal, ami nagyon sokféleképpen magyarázható, nagyon sokféleképpen próbálták is megmagyarázni, nagyon kétértelmű, és nagyon érdekesen jelent egy csomó mindent. Tehát nyilván az, hogyha valaki, mi ugye magyarul azt mondjuk, hogy fűbe harap, akkor az általában az, hogy ráfázik valamire, hogy nem jön össze neki, kicsit inkább az a hangulat, amikor aki másnak vermetás alapon ugye maga esik bele, hát így, hogy fűbe harap, de a halálra is szokták ezt mondani, mikor valaki itt hagyja ezt a földi világot, de hogyha az angolból nézzük a fordítást, akkor egész mást is jelenthet. Viszont egy kicsit időzzünk a Queen-nél, amellett, hogy tudjuk, hogy ez az egyik legnehezebben értelmezhető Queen dal, de az egyik legnagyobb siker is, és ahogy mondtam, Freddie Mercury egyik kedvence volt. Aztán, hogyha a Queen-nél idézünk egy kicsit, akkor tulajdonképpen nem is tudom, hogy van-e olyan dolog, amit az ember nem ismer velük kapcsolatban. Freddie Mercury volt a legendás énekes, Brian May gitár, John Deacon basszusgitár, ő is nagyon szerette ezen a Another One Bites the Dust-ot, sokféleképpen értelmezték, és nagyon röhögtek közben, hogy ez még visszafelé is értelmes a mondat, és hát egész mást jelent. Aztán Roger Taylor az, aki dobolt, és ők voltak azok, akik nagyon jól együtt mozognak. Egyébként nagyon szépen bemutatja a Queennek az életét, alakulását, sorsának alakulását. Az a Freddie Mercury-ről készült film, amiben Rami Malek a főszereplő, tehát emiatt is érdemes megnézni, nem csak Freddie miatt, hanem a Queen miatt is. A jellegzetességei közé tartozik az az aprólékos stúdió munkával felvett rengeteg album, a rétegzett, hangsúlyozott gitár és énekhangzás, aminek az elkészítés, és akkor most szintén utalnék a filmre, ebben a filmben, amiben Rami Malek a főszereplő alakítja Freddie Mercury-t, ebben gyönyörűen lehet látni, hogy hogyan dolgoztak ők a stúdióban, és hogy nem volt azért annyira zökkenőmentes az ő sztoriuk. A glam rock, a heavy metal és a progresszív rock az, ami úgy felfelüti a fejét, bár nagyon sokan mondják azt a Queen rajongók közül, hogy ez az a zenekar, amiben nem szabadna keresni ezeket a stílusokat, mert ott van benne még a post-punk, a funky, a ragtime, sőt, vannak benne gospel stílusú dalok is. Az viszont kétségtelen és egészen bizonyos, hogy nagyon sok lélek van ezekben a Queen dalokban, az összes Queen dalban. A 80-as években kiadott lemezeiket utólag is nagyon sokan egy kicsit rosszabb szájízzel emlegetni, hogy ez nem annyira Queen-es, hát én erről pedig azt mondom, hogy minden zenekarnak az életében van egy olyan pont, amikor fordul egyet, és egészen más stílusban kezd el muzsikálni. Nagyon messzire nyúlik vissza az ő történetük, hogy hogyan találkoztak. A 60-as években járunk akkor, hogyha keressük azt, hogy hogyan jött össze a Queen. 68-ban Brian May és Tim Staffel a London Imperial College-ban egy hirdetést adtak fel, és így találkoztak a dobosukkal, Roger Taylorrel, így jött létre a Smile együttes, az akkoriban népszerűségének csúcsán álló Cream és a Yardbird zenéjét utánozták, vagy hát inkább nem utánozták, hanem azt a stílust vitték tovább, nem ért el igazán nagy sikert, és bár többször felléptek klubokban és egyetemeken, 69 júniusában a Trident Studiosban rögzítettek egy kis lemezt, és az már feltűnést keltett, és amikor Staffel eltávolodott az együttestől, és aztán 70-ben ki is lépett, tehát 2 évvel a megalakulás után csatlakozott hozzájuk Freddie, akkor még Farrokh Bulsara, akit aztán korábban ugye már ugye tudtuk, hogy játszott iskolai zenekarokban szintén, és egy ideje már jobban volt a Smile tagjaival, de eszébe se jutott, hogy velük zenéjen. De hát aztán mégiscsak összejött ez a dolog 1970-ben, és onnantól kezdve dübörgött a Queen. Ők jönnek most, itt a 98 pontot Manna FM zenei finomságai között, ez a legendás Another One Bites the Dust.

a 98.6 Manna FM-en a zenei finomságok között most egy igazi különlegesség, a Dream Theater jön. Amerikai progresszív metal együttesnek apostrofálják és apostrofálták őt, vagyis őket, már a kezdetétől, és ez mondjuk, hogyha évszámokat keresünk, akkor 1985. Majesty néven alapították, akkor még ez volt a nevük. John Mayong basszusgitáros, John Petrucci a legendás gitáros, és Mike Portnoy dobos, illetve a Bostoni Berklee College of Music három hallgatója, ők, mint zenész palánták voltak ugye számon tartva, míg akkor a Majesty nevű zenekarban. Az első stabil felállású 2 év múlva alakult csak ki, Charlie Dominici énekes csatlakozásával, és aztán 91-ben újabb változás, aztán 94-ben újabb változás, de mondhatjuk, hogy azért már úgy nagyjából a 90-es évek elején kialakult egy stabil hangzás is. 92-ben adták ki a második lemezüket, a Pull Me Under címűt nyitódallal, és az már óriás siker lett egyébként. Nagyon látványos a színpadkép, nagyon egyszerű az öltözék, viszont az egészen bizonyos, hogy egy olyan fajta zenét játszanak, amitről tulajdonképpen nem lehet nem beszélni. Azt gondolná az ember, hogy ez a kicsit olyan másként gondolkodó, hosszú kaporhajú rockereknek a zenekara, akik biztosan olyan fajta zenét játszanak, ami nem tud mindenkihez közel kerülni, hát erre is hivatott a zenei finomságok órája, hogy kiderítse és bebizonyítsa azt, hogy bizony ez nem így van. Egyébként, amikor a 92-es első sikerek előjöttek, akkor onnantól kezdve rendszeresen szerepeltek az MTV adásaiban, az MTV hőskorában, amit ugye tudjátok, én mindig olyan nagyon kedvesen és olyan nagyon hát, hogy mondjam, csak ikonikusan emlegetek, mert ugye ez egy nagyon jó időszak volt szerintem, nem csak az MTV szempontjában, mert akkor valódi klipek mentek, hanem úgy egyébként szerintem az életet tekintve is. Ennek ellenére az együttes sem akkor, sem azóta nem számít mainstream előadónak, úgyhogy nem, inkább az underground világ az, amiben vannak, nem pedig a nagyon népszerű. És ez nem azért, mert nem népszerűek, hanem azért, mondom még egyszer, mert hogy ő hozzájuk kell egy kis plusz nyitottság, én valahogy így fogalmaznék. Egyébként az együttesnek a legnagyobb példányszámban eladott album az Images and Words volt, ami aranylemez lett az Egyesült Államokban, és a Billboard 200-as listán a 61. helyezésig jutott, ami egyébként tök jó helyezést jelent. Igazából odakint az Egyesült Államokban lettek ők nagyon híresek, és utána kerültek csak Európában is tulajdonképpen a közkedvelt zenekarok közé, de ott vannak azóta is. Nagyon-nagyon fontos. Igazából ez a dal, a Solitary Shell, az egy történetleírás. Nagyon érdekes, hogyha bírjátok az angol nyelvet már mint tudás szinten, akkor érdemes odafigyelni a szövegére, hogy hogyan mesél el egy történetet, hogy hogyan beszél egy fiúról, aki férfivá válik, és hogy mit jelent a változás az ő életükben. Azért is mondhatjuk azt, hogy ők nem lettek mainstream zenekar, mert nagyon mély értelmű minden szövege a Dream Theaternek, és igazából ez a gondolkodósabb típusú zenékhez tartozik, tehát hogy nem az a litty-lötty, amit az ember csak bekapcsol, és akkor egy jó hangulatot ad, hanem ez odafigyelő zene, na, így ez a helyes talán kifejezésre, de szerintem ez számotokra is ki fog derülni, minden esetre szerintem biztos, hogy a kedvencek közé kell tenni majd, jó? De még mielőtt elindítanánk a zenét, azért érdemes egy kicsit hallani arról is, hogy John Petrucci kicsoda is, mert hogy világhírű gitárosról van szó. Nem csak gitáros, hanem dalszerző is, és hát főként ugye ennek a zenekarnak, a Dream Theaternek, a progresszív metal zenekarnak az alapító tagjaként ismerjük, de igazából ő az, aki az egyik fő dalszerző, és ő írja a zenekar dalszövegeinek a nagy részét is, és ő azt mondta, amikor a zenéikről és az új albumaikról kérdezték őket, egy nagyon jó kép készült róluk egyébként néhány évvel ezelőtt a State Building tetején. Szóval azt mondta John Petrucci, hogy egyszerűen csak szeretünk zenélni, játszani a hangszereinken, ez sosem múlik el. Szeretek kreatív lenni, dalokat, témákat írni, egyúttal megmozgatni az agyamnak ezt a részét, és hosszú idő óta képesek vagyunk erre, mégsem vesszük ezt természetesnek, minden nap hálásak vagyunk érte, és valahányszor összejövünk, tudjuk, hogy nem okozhatunk csalódást sem magunknak, sem a rajongóknak, úgyhogy így még keményebben próbálkozunk. Na, ez az igazi zenélés. Értitek? Ezért mondtam, hogy a Dream Theater az egy nagyon különleges zenekar ebből a szempontból is, nem csak a zenéjüket tekintve, hanem a zenéhez való hozzáállásukat tekintve. Úgyhogy tessék parancsolni, Dream Theater és a Solitary Shell itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között a következő a sorban. A zseniális Lutricia McNeil, aki azon ritka előadók közé tartozik, aki úgy készít el, nem is feldolgozásnak mondanám, sokkal inkább egy újragondolt verziónak, egy eredeti dalból készült újragondolt verziót, hogy egy teljesen új sláger, egy teljesen új elgondolás, egy új világ születik belőle, de mégis megvan az a méltósága és az a tisztelet a dal felé, ami megtartja a dalnak a gyökereit. Például gondoljunk csak az 1975-ös Ain't That Just The Way című slágerre, amivel 1998-ban világhírű lett Lutricia McNeil, és amelyik dalt egyébként mind a mai napig játsszák a funky bulikban, a szórakozó helyeken és a házi bulikban is. Oklahoma Cityben született Lutricia McNeil 1973. november 27-én szól és pop énekesnő. A nemzetközi pályafutás az leginkább a Robin Rez producer duo vendégénekeseként kezdte, akikkel a közösen előadott In Common című dala egészen első helyig jutott, de Svédországban később jött meg. Az amerikai siker, és ő az a hölgy, aki a California Dreamin' fogja énekelni most itt nekünk a zenei finomságok között, amelyik dal szintén ismerős lesz számunkra, és amelyik dal szintén egy újra gondolt változata egy régi dalnak, mert hogy ezt annak idején a The Mamas and the Papas énekelte. A National Public Radio 2002-es interjújában Michelle Phillips azt mondta el, aki a Mamas and the Papas tagja, hogy úgy született ez a dal, hogy 1963-ban ő újonnan férjhez ment, John Phillipshez, New Yorkban éltek, ahol különösen hideg telek voltak akkoriban, legalábbis Michelle mércéje szerint, mert hogy ő kaliforniai lány volt, és aztán John egyik éjszaka nem tudott aludni, sétált fel alá a lakásban, és mint ahogyan az a zenészekkel lenni szokott, jött az ihlet, megszületett a dallam, és megszületett a szöveg is, mert hogy gyakorlatilag Kaliforniáról álmodozott folyamatosan, és arról az időről, arról az időjárásról, az ott töltött évekről a felesége Michelle, és így ez a honvágy ihlette a California Dreamin' című dalt. Nagyon szívesen járt Michelle templomba is, és néhány nappal a dal születése előtt Johnnal ellátogattak az ottani Szent Patrik székesegyházba, és ez ihlette a második verszakot, és az is különleges még ebben a dalban, hogy azon ritka popdalok közé tartozik az eredeti verzió, de ez érezhető a Lutricia McNeil féle változatban is, amit hamarosan meg fogunk hallgatni. Szóval az az izgalmas benne, hogy fuvola szóló van ebben a dalban, és ami még meglepőbb, hogy ez egy úgynevezett alt fuvola, ami nagyobb, mint egy hagyományos fuvola, és sokkal alacsonyabb úgynevezett zenei szóval regiszterekben játszik. Elhoztak egy Bud Shank nevű zseniális jazz zenészt a felvételekre, és ő játszott egyébként a fuvolán, aki szaxofonon is játszik, és aztán később 66-ban ugyanez a pasas, ez a jazz zenész ember, nagyon nagy sikert alatott a Beatles Michelle című dalában. 2009-ben távozott el az élők sorából, 82 évesen ez a zseniális jazz zenész. Amikor indult a csapat 1965-ben, a Mamas and the Papas, akkor még Barry Maguire segített nekik szerződést kötni a lemez kiadóval, a Dunhill Recordszal. Maguire felvette a dal első verzióját a Mamas and the Papas előzenekarával, és egy szájharmonika szólóval a fuvola helyett. Tehát így indult az eredeti verzió, de most mi itt a 98 pontat Manna FM zenei finomságai között egy újra gondolt változatot fogunk meghallgatni ettől a zseniális nőtől, Lutricia McNeiltől, aki igen-igen figyelemre méltó egyébként abból a szempontból is, ahogyan viseli magát, ahogyan viseli ezt a különleges megjelenést és ezt a nagyon extra nőiséget, ami jön belőle, mert így megtartva a dalnak az eredeti mondani valóját, van egy új, egy modern, vagy inkább nem is azt mondom, hogy modern, de talán inkább egy még evilágibb, egy még modern koribb változat és réteg a dalon, de közben pedig nem lehet nem szeretni. És eszünkbe jut a Mamas and the Papas verzió is, eszünkbe jut az a vágyakozás, ahogyan álmodozni szoktunk azokról az időkről, amik elmúltak már, és amikről azt gondoljuk, és reméljük, hogy még visszatérhetnek, vagy valahogyan visszahozhatjuk az életünkbe. Nekem legalábbis ez a California Dreamin'. Ezt halljuk most itt a zenei finomságok között Lutricia McNeiltől.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között jön az egészen különleges, önmagában is nagyon különleges. Már ha csak a kinézetét nézzük is, nagyon különleges énekesre, de hát a művészetét és a zenéjét tekintve pedig extrán különleges, úgyhogy természetesen itt van a helye a zenei finomságok órájában Björk és az Army of Me, ami tulajdonképpen egy óriási nagy levegővétel és az igazság kimondás afelé, a rokon felé, aki folyamatosan csak panaszkodik, de nem akar segíteni magán. Konkrétan egyébként, és akkor vágjunk a közepébe, ahogyan ez Björk több helyen elmesélte, ez a dal a testvérének szól, akinek volt egy hosszú, nehéz időszaka, fogalmazzunk így, és ő volt az, aki tulajdonképpen azt mondta, hogy a bátyáról kellett, hogy megírja ezt a dalt, nem csak azért, mert a debüt című album olyan nagyon udvarias és félénk volt, olyan ezt Björk elmesélte, félénk és olyan kis kezdőzenész oldalam, és próbáltam nagyon jó lenni a világhoz, hízelegni és megpróbálni az igényeket kielégíteni, és úgy éreztem, hogy ide szükség van egy olyan erős dalra, ami egy picit megpróbálja ezt kiegyensúlyozni, vagy kompenzálni azt az udvarias jóságot, amit a debüt képviselt. Az Army of Me így született meg, tulajdonképpen nem is értem, hogy hogyan jött a fejemben, nem értem, hogy miért írtam meg, talán úgy éreztem, hogy a nagylemez udvariassága és félénksége miatt, és azért is, mert a bátyámhoz már nem tudtam másképp fordulni, mint így, hogy állj föl, szedd össze magad, találd meg a megoldást, és hogyha még egyszer panaszkodsz, akkor egy sereggel, egy hadsereggel fogsz találkozni bennem, vagy az én hadseregemmel. A videóklip, amit egyébként Björkkel gyakran együtt dolgozó emberrel rendeztek, több videóklipjét is rendezte Björknek, ők kifejezetten egy ilyen furcsa, kicsit pszichedelikus képekkel dolgozó videóklipet hoztak össze, pontosan emiatt, hogy azt érzékeltetni tudják, hogy azért megvan a megértés is az éneklő szemében afelé, akihez a dal szól, tehát jelen esetben Björk és a bátyja között, de hát nagyon sokan, talán mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy vagy a szeretteink között, vagy a barátaink között, vagy úgy egyáltalán a környezetünkben, szűkebb, tágabb környezetünkben volt, vagy van olyan ember, aki folyamatosan panaszkodik, de a megoldás tulajdonképpen nem is érdekli, ő csak azt szeretné, hogy meghallgassák, és sajnálják, vagy támogassák néhány jó szóval, hogy ő elmondhassa, hogy neki milyen rossz, vagy neki milyen nehéz, vagy ő megint mennyire rosszul van, és hát erről szól ez a dal, hogy egyszer csak azt mondja az énekes, hogy oké, akkor most állj föl, szedd össze magad, találd meg a megoldást, nem foglak többé sajnálni, nem fogok többet szimpatizálni veled, ne panaszkodj többet, jól vagy, és jól is tudnál lenni, hogyha gyakorolnál egy kis önkritikát például, vagy ha egy kicsit megpróbálnál tükörbe nézni, és akkor újra és újra megszólal a dalban ez a mondat, hogyha még egyszer panaszkodni fogsz, akkor egy sereggel fogsz találkozni, egy hadsereggel fogsz szembe menni. Ami gyakorlatilag erről szól, hogy hogyan próbálja meg az ember mondjuk zenészként vagy művészként feloldani ezt a nehézséget, amikor valaki folyamatosan csak panaszkodik, és igazából a megoldás nem érdekli, mindig megoldást kérdez, megoldásért fordul, vagy megértésért fordul a környezete felé, de amikor ott van előtte 50 féle megoldás, akkor egyik sem kell. Björk egyébként önmagában is egy különc és nagyon különleges művész, ezt szerintem mindenki látta már, aki valaha hallotta bármelyik dalát, az Army of Me ezek közül is egy nagyon különleges dal lett, ami az ő életét illeti, az is nagyon extra. 12 éves volt, amikor megjelent az első szóló lemeze, az volt a címe, hogy Björk, és rögtön platina lemez is lett. 2 éves volt, amikor a muzsika 2 éves volt, amikor kívülről tudta a Muzsika hangja című musical összes dalát, és 5 éves volt, amikor elkezdett zeneiskolába járni. 79-ben csatlakozott az Izlandra is akkor már megérkező punk mozgalomhoz, és akkor elkezdett a maga klasszikusságával nagyon sok olyan zenekarban, több zenekarban inkább így mondom játszani, akik mindenféle zenei stílust képviseltek. Úgyhogy ha valaki tényleg egyedülállónak mondható, és nagyon érdemes odafigyelni a mondani valóra, és a hátsó mondani valóra, és ami mondjuk a videoklipek tartalma és látványa mögött van, az Björk. Ő következik most itt a zenei finomságok között, ez az Army of Me.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával holnap találkozunk újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
0: Reklám hangzott el.
7: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. Betörő buktatott le egy marihuána termesztő Csimon tornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A nándorfehérvári diadala hazaszeretet, a közös felelősség és a cselekvő összefogás története, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, 570 éve egy nemzet megértette, hogy a legnagyobb túlerővel szemben is marad választása. Hozzátette, egy országot mindig azok tartanak meg, akik a legnehezebb időkben, pillanatokban is a helyükön maradnak. Lakóházakat és civil létesítményeket, köztük bevásárlóközpontot és közigazgatási épületet ért orosz dróntámadás hajnalban Ukrajna északi részén. Szumiban és Csernyihivben többen megsérültek, köztük 4 gyerek. A becsapódások helyszínén tűz keletkezett, a lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a hatóságok. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az egy évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, ami befolyásolja a hormúzi szoros

0: a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vára Mecsek rejtették kövel nevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni.
1: Időjárás.
0: A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában Jánisz Stasinopoulos, plasztikai sebész, az Ivimed alapítója a vendégem, hát illetve vendégem úgy, hogy én vagyok itt a nála a rendelőjében, úgymond itt készítjük ezt a felvételt, de nyilván hallják a hallgatók, hogy nem a stúdióban beszélgetünk, ennek egy picit azért másabb a hangzása. Ugye előző héten beszélgettünk, illetve azt ígértem, hogy arcplasztikáról fogunk beszélgetni, de hát elmentünk egy kicsit ilyen pszichológiai irányba, és az öregedésről volt.

0: szó, hogy milyen, mitől öregszünk, ugye, mire kellene jobban odafigyelni. Én nagyon ajánlom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza azt az adást is, mert így igazából egymásra épülnek a beszélgetéseink. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: No, ugye arról beszélgettünk előző adásunkban, hogy az öregedésnek milyen, tehát miért van az, hogy vannak emberek, akik sokkal korábban öregszenek, vannak olyan emberek, akik pedig 90 évesen is, ahogy te is hoztál ugye egy példát, mennyire jól tartja magát, épp elmével, könyveket ír, aktív életet él, és hogy hát mi a titok, ugye abban maradtunk, hogy fontos a boldogság, fontos a pozitív életszemlélet, az alvás, a szexuális élet, és hát folyt minden, amitől az ember, ami az embert építi, mondhatom ezt így? Ugye abszolút
1: Igen, ezek a dolgokat, amit beszéltünk múltkor, mindet fontos, az, hogy egyensúlyosban legyünk. Ez, amit nem mondtunk, az, hogy kell minden nap mindenkinek egy 5-10 perc teljesen üres ide saját magát tölteni. Ez a belső gondolkodás. Ez ugyanolyan, mint ugyan te vagy, de kette benned beszélnek. Úgy, hogy nem titkolnak semmi, ez úgy beszélnek, hogy az egy lehet, hogy csúnya fog beszélni a másiknak, hogy mit csináltad már, te hülye voltat, nem meg így kellett csinálni, és a másik meg fog magyarázni, hogy most azért csináltam, meg azért. Szóval ez utána ki kell bekülni teljesen mindenket személyzet, ami bennünk van, és akkor ez a nagy csend. Ez a nagy csend azt, hogy hagyja, hogy az ágyunk, meg a lelkünk, meg mindenünk megnyugszik. És akkor meg tudunk azt, ez a zero pont, amit a regenerálod, az kezdet. Ez igazán olvas ellet kell csinálni. Ez a empty.
0: Igen, üres tenni, igen. És a gondolom az alvás is sokkal jobban megy ilyenkor.
1: Ilyenkor már teljesen meg tudsz menni ez a konkrét hullámok, ahol tud a szervezet pihenni, meg az idegrendszer regenerálódni, ugyanaz az emésztőrendszer, ugyanaz mindent ilyen külön szervet tudnak nyugodtabb maradni, ez akkor teljesen regenerálás. Ez a 6-8 óra úgy van tervezve, hogy teljesen tudnak biztosítani, hogy a szervezet, ha nincs nagyon terhelve, hoval, ha nem berúgtat.
0: Igen.
1: Vagy nem ehetett, mint tudom, éjfélkor kezdett, mint tudom, ilyen 2 kiló spagetti enni, akkor már tudsz valahogyan ilyen regenerálódni. Szóval Ez is fontos.
0: Ugye arról is beszéltünk az előző héten, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy neked egy picit, illetve hát a jó plasztikai sebészeknek egy picit pszichológusnak is kell lenni. Ez egy igaz állítás?
1: Igen, én amielőtt kezdtem a karrierem, vagy úgy kezdtem a karrierem, hogy ezek a kollégák, akik ilyen tanárom is voltak, ez a különös dolog, amit láttak bennem, az, hogy ilyen fisiognomista vagyok. Az mit jelent, hogy tudok különböző, mikor látok egy járt az ajtó előtt bejön, és akkor egyben tudok mondani, hogy mi ez, ki ez az ember, vagy mit kell, vagy mit keresik itt. És akkor egyben meg tudsz olyan érdekes módon átvenni egy beszélgetés, amit ilyen lehet egy hideg beszélgetés, mint egy konzultáció, egy orvos hideg konzultáció, meg lehet egy olyan beszélgetés esze hozni, hogy nagyon gyorsan az ember nyílik, meg tud mondani, mit szeret, és miért, és ugyanúgy tudja ebben az ide tudnak kiderülni olyan problémák, olyan egészségi vagy lelki problémák, amit fognak akadályozni, vagy fognak hozni egy olyan döntés, hogy kicsi lájtosabb kezele bites lesz ez a konkrét pacient, és akkor meg tudsz egy biztonságos úton vezetni az egész. Ez a procedúra, amit következik, vagy nem, ez lesz a megfelelő, amikor a legbiztonságos. Mert mindig kell gondolkozni, hogy nem mindenkinek kell, amit gondol. Ez neha lehet, hogy a rossz rendelés játszani, hogy megmondom én, hogy figyeljetek, ezt nem kell neked, az, mert szuper jó, amit van nálad, vagy jó nézett ki, nincs egy gondot. Szóval van egy dolog, amit beszéltünk, ez a fizikonómia, mert ilyen az etika, ugyanúgy, amit legelején beszéltünk. Az etika, ez nagyon-nagyon fontos. Szóval itt alapítunk ilyen emberi kapcsolat. Lehet, hogy van egy ilyen különbség, hogy most az orvosi oldalon, meg a pacient oldalon, de igazán az emberek ilyen általában jönnek hozzánk, nem betegek. Akarnak egész-egész embereket, akarnak javítani valamit, valami külső dolog, vagy külső testére, amit ilyen már nem passzol a saját belül, vagy a gondolkozás, vagy a fiatalság, amit az emberek éreznek belül.
0: Saját elvárásaihoz valószínű, igen. Nyilván sokakat nagyon nehéz, gondolom, lebeszélni, mert olyan is van, vagy nem is annyira lebeszélni, csak megmagyarázni neki, hogy miért nem jó például adott beavatkozás, amivel megkeres téged, mert én azt gondolom, hogy valaki, hogyha eldönti, most én is magamból indulok ki, tehát ha eldöntöm, hogy én valamit szeretnék, és oda megyek, nincs az Isten, aki lebeszélne róla. Nyilván, hogyha olyan magyarázatot adnak, vagy megmondja az illető orvos akár, vagy plasztikai sebész, hogy miért nem tanácsolja, akkor persze meg tudom érteni. Na, de ezzel a gondolattal jövünk vissza, a zene után folytatjuk a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Janis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az Ivimed alapítója. Arcplasztika, meg mindenféle sebészeti beavatkozások, plasztikai sebészeti beavatkozásokról beszélgetünk, meg hát az emberi pszichéről, hiszen a kettőt nem lehet igazából azt gondolom külön választani egymástól, tehát legalább annyira kell, mint ahogy Jani is mondta, ugye legalább annyira kell pszichológusnak lenni, egy jó plasztikai sebésznek, mint amennyire jó sebésznek, hiszen ez nagyon fontos, szinte elválaszthatatlan. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mondtam, hogy biztos vannak olyan páciensek, akiket nagyon nehéz velük megértetni, hogyha bizonyos beavatkozás nem tanácsolsz, vagy nem szerencsés számára.
2: Hát igen, megmondom őszintén, mindig, mikor jön valaki hozzám, adok neki egy tanács, hogy mit kell csinálni, vagy ajánlok neki egy operáció, vagy beavatkozás. És holnap is akarok vele találkozni, és biztos szeretnek lenni, hogy ha meglátja az utca másik oldalon, legalább készülni fog. Ez nem fog fordulni a feje másik oldalon, és úgy csinálja, hogy nem lát engem, mert ez nem sikeres dolog tartok. Szóval azért mondom, hogy mindig, mikor életem van valaki, átmenjek többször a konzultáció időben, többször az oldalon, ugyanúgy nézek engem, mint ő nézik rám. Szóval gondolkozok, hogy ez egy ilyen folyamatosan nem egy szablon módon beszélgetés, pedig sima tudunk csinálni ennyi év után. Ez egy sajátított. Megértem, hogy gondolkoznak, megértem azt is, hogy meddig szeret menni. Mi az, ami a korlátot, amit hátul tartja? Próbálok mindig ez a legjobb tanács, amit adtam volna saját magam, vagy valaki az én családomból. Szóval úgy kell gondolni, hogy ez egy sajátítok nagyon az információ, amit átadok, vagy ez a tanács. Érdekes módon lehet, hogy van egy hatalmas egy konkurencia, ez nem nézek az, hogy jobbak, rosszabbak, vagy más dolgokat csinálnak, de mikor látom, hogy van egy ilyen hirdetés hullám, hogy ki az olcsóbb, ki a leghatásos, vagy ki a legjobb, vagy mindent, csodák nincsenek. Dolgoztam nagyon-nagyon sok helyen, nagyon sok külön országok, külön technikával, külön kultúrák, külön igények, majdnem az egész paletta, amit létezik a plasztikai szebes világon, már elég sok tapasztalattam, ezt folyamatosan próbálok ezt tovább vinni, ez azért nagyon sokat utazok, meg vesztreszek ez ilyen workshopot, ilyen operációk, vannak egy ilyen network a plasztik szebeszekkel, akivel egész világokból ilyenek. Mindig próbálok szúrni, ha így ez a megfelelő szó, azt, amit nem kell egy ártatlan ember megnézni a social media világ, vagy a YouTube-on, vagy akárhol máshol, hanem en az a kis szűrös, amit mit kell neki csinálni, ezt hozok, ezt adok neki a több variáció, meg a több opciók, ahogy mondok. Szóval ezt tisztelni kell a pacient, aki bízni fog rá az egész egész, vagy a testet, vagy az arcot. Szóval ez nagyon fontos. Ha a kollégánk ezt tisztelnek, kicsi más lenne a világ, ez lehet, hogy nem az egész pacient nálunk jön, vagy nálunk, de legalább ezek ilyenek tudnak biztosan, hogy mit szeretnek, ez meg vannak beküldve, hogy mi lesz az eredmény, meg mennyi ide kell várni, meg a gyógyulási ide tudnak respektálni, meg mindet mást. Ezt akkor részt vesznek ebben a procedúra, amit adni fog a megfelelő eredmény.
1: Itt ugye mondod, hogy világos, tehát sok helyre jársz, különböző workshopokra, meg tanulod a legújabb lehetőségeket, mindent, amit így a világon. De az emberismeretet, azt nem tudom, hogy mennyire lehet tanulni, vagy tudják ezt úgy tanítani, ahogy mondjuk te ezt használod, de ebben fogjuk folytatni. Hírek, zene, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Janis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója vendégem ebben az órában. Plasztikai sebészetről, egy kis pszichológiáról is beszélgetünk. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy említetted, hogy te nagyon sokat jársz a világba több felé, több helyen vannak ugye pácienseid is, illetve különböző workshopokra, tehát tanulod te is folyamatosan az új lehetőségeket hozni akár ide Magyarországra, akár bármelyik másik országba, ahol éppen van ugye a pacientúrá, de hogy ezt szokták mondani. És én azt említettem, hogy viszont az az emberismeret, amiről te beszélsz, és ugye ebből te nem csak beszélsz, ez fontos, mert én ezt látom is, hogy ez tényleg így működik, nálad nagyon jól működik, hogy ez a fajta emberismeret, ez viszont nem tanulható, illetve tanulható valamilyen szinten, de ehhez kell egy alapadottság, képesség, ugye?
2: Igen, ez igazad van, mert ugyanúgy, hogy mindent munkának, van a megfelelő ember, vagy az ember, akinek mindig, ha megnézünk kívülről, megmond, hogy ezt látunk egy kis gyerek például, hogy játszik a labdával, ez akkor mondasz, hogy fú, ez focista lesz.
1: Igen.
2: Igen, ezek most genetikai, vagy ilyen, valószínűleg genetikai, meg ilyen, mit ez a érdek, mit érdekel.
1: Igen.
2: Engem az esztétikai rész mindig kedveltem. Látom az apró dolgokat, látom mindig a szépséget. Ez akkor ez, amit rájöttem nagyon korán, az, hogy van tervezve ez a világ, ez a természet. Ez olyan, próbálunk mi, ez ami mint emberek képesek vagyunk csinálni vagy fedezni, nem hiszem, hogy vannak dolgok, amit tudnak fedezni, mert mindig megvan, csak újra kell ezt hozni. Az, amit mi csinálunk, ez egy ilyen semmi, ez egy ilyen nagyon minimális dolog. Szóval ez a perfection, ez a ideális tervezés, ami az egész világunk követ, ez csak csodálni lehet. Ez ugyanúgy, hogy egy emberi teste, vagy egy valaki.
1: Tehát azt mondod, hogy a természet alkotta, amit a természet megalkotott, az sokkal nagyobb tudás, mint amit mi az emberek, úgymond ilyen mesterségesen próbálunk.
2: Igen, ez az, hogy milyen okosan meg van csinálva mindent, milyen gondosan van megcsinálva mindent. Sokszor nem is értünk, hogy. Hát ugyanúgy, hogy gondolkozik valaki, hogy mi eszik az esze. Hát az eszik az esze, mert a növénye kell, hogy nőnök fel, vagy az, hogy, mit tudom, hogy legyen vizet, hogy ígyunk, vagy sok mindent. Szóval ez egy apró dolog, vagy miért van a súlyunk. Mert a madarak valami kell lenni. Szóval ezek a dolgokat nem mindet értünk. Vannak egy ilyen Sofia, hogy mondunk, ez a okosság. Amit nem értünk. Egyet szerintem sokáig nem fogunk érteni, akárhogy a mesterség és intelligencia már túl segít minket. Szerintem más irányba teljesen menjünk. Ez az igazság, hogy mikor érdekel ez a perfection, ami van a világon, akkor kezdesz a dolgot másképp nézni. Ez akkor, mikor koncentrálsz egy emberi arc, vagy egy emberi teste, nem ez a lényeg, hogy most látsz egy csúnya, vagy egy szép, vagy egy magas, vagy egy alacsony, vagy egy mollet, vagy egy ilyen vékony ember, hanem látsz egy teljesen individuál, szóval egy külön ember, aki nem tudsz megmondani, hogy most ez az ember lehet, hogy ilyen rabló volt, lehet, hogy akármilyen kis bűnöző, vagy akármit ilyen festett, művös, innekes, zsongorista, akármi lehet. Ha nem figyelsz sokat, ha felerted ezek az emberek ilyen Lukas rohag, meg ilyen nem tudsz, hogy ki, micsoda.
1: Meg külső alapján ítélünk.
2: Külső alapján élünk, meg külső alapján kritizálunk, meg külső alapján alapítunk, hogy ki ez a megfelelő ember. Ez a legnagy hiba ebben a mai világ. Szóval, ha valaki ilyen rövid gátyaval jár, vagy egy fürdőruha, meg egy póló, meg egy ilyen flip-flop papuc, vagy valamit, ez akkor az lehet, hogy ez a legnagyobb, mint tudom, ilyen astrofizikus, vagy a legjobb, mint tudom, bankos, vagy a legjobb orvos, vagy a, de nem tudható az, hogy most a kinezet megmondani, hogy az ember milyen. Ez olyan-olyan, nem tudunk respektálni, hogy mennyi erre egy ember.
1: Igen.
2: Tegnap olvastam egy nagyon érdekes dolog, hogy azt mondta, hogy vicces volt, ez ilyen kicsi, ilyen fekete humor, ez benne az egész, az, hogy nagyon sok ember szegény, nincs pénze. Ez akkor alul van írva, hogy mit tudom, egy vesze, mit tudom, 300 000 dollár kerül egy szíve, mit tudom, egy 800 000 dollár kerül.
1: Tehát akkor nincs szegény ember.
2: Ez akkor igen, nincs szegény ember, de ez morbid amúgy, megmondom.
1: Igen.
2: De ez a baj, hogy ez a példa pont ugyanazt tükrözik, mint ahogy mi gondolkozunk, és hogyan látunk a dolgokat.
1: Tehát igen, forintosítani, vagy egyáltalán igen, tehát hogy mindazt, ami természetesnek veszünk.
2: Nem így működik ez az egész. Ez az embernek a szenvedélye, például, hogy valaki egész életet próbálkozott zongorázni, vagy próbálkozott, mit tudom, valamit csinálni, biztos, hogy 10-20-30 év után az én teljesen profi.
1: Igen.
2: Ezt nem lehet leárusítani, vagy ezt
1: Ezt nem lehet, igen, pénz forintosítani, igen, ezt is szoktuk mondani. Nem lehet, egyáltalán azt gondolom, bármi olyan művészetet, vagy olyan képességet, tehetséget, ami lehet ez akár bármi, mert igazából azt gondolom, hogy a plasztikai sebészet az is egy művészet, hiszen alkottok folyamatosan, valamiből valamit létrehoztok, úgyhogy ez is én abszolút művészetnek gondolom, és szerintem ez sem forintosítható, vagy dollárosítható, vagy mondhatjuk bármilyen pénznembe. Most újra hozunk egy életörömzenét, jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Janis Stassinopoulos, plastikai sebész, az IVIMED alapítója vendégem ebben az órában, illetve én vagyok pontosabban most a Jani vendége, hiszen itt vagyunk ugye nála a rendelőben. Főként inkább azt mondom, a pszichológiáról beszélünk meg természetesen, hogyan függ össze a pszichológia és a plasztikai sebészet, hogy ez két külön terület valójában, de nagyon-nagyon erősen összefügg, hiszen ugye azt beszélünk, hogy egy jó plasztikai sebész az egy kicsit pszichológus is, és ezt az eszmefuttatásról beszélgettünk. A jó emberismeret, erről is ugye szó volt, hogy mondtam, hogy ez nem csak mondott, hanem ezt tényleg én meg is tapasztaltam, hogy abszolút tényleg nagyon jó ember ismereted van, meg ezt is érezni, hogy egy kicsit ilyen pszichológus vagy, tehát te teljesen máshogy beszélsz akár a páciensekkel, akár így interjúhelyzetben is, mint egy, tehát nem ez a száraz tudományos szöveg, ami meg is riasztja akár az embert. Az emberismeretre visszatérve egy picit, neked ez az évek alatt változott, erősödött, ugye, tehát hogy te minden nap igazából arcokat mondhatnám azt, hogy analizálsz.
2: Hát ebben az arcanalizálás, meg gondolok, hogy ez a fisiognomia, amit az előtt beszéltünk. Hát ez úgy van, hogy ez nem nagyon sokat változott, csak kiegészítettem ilyen más paraméterek is. De ez, amit akarok figyelmeztetni, az, hogy sokszor ez a fejlesztés, amit gondolkozunk, van egy pozitív, de sokszor nem egy pozitív rész. Például most ilyen ez a pillanat, hogy rájöttem, hogy az orvosok egy ilyen 60 éves fejlett vannak, kicsit távolság, nagyon-nagyon távolság tartanak a pacient, szóval egy kicsit hitegebben.
1: És ennek mi lehet az oka?
2: Ez az oka, hogy én mit tudom, az orvosnak nagyon sok rész az illetük, a kórházban betegségek, az betegek gondolkoznak, függődnek, hogy milyen specializálás van. Ez egy idő után beavatkozik a saját élete. Korlátozik a saját életet. Igazán rövidíti, meg sűkíti nagyon a saját élet, meg a saját, az élet, amit a család tud adni. Ez valahogyan jön egy pillanat, amikor rájött, hogy most már nincs sok előre. Ez akkor kezdett meg kicsi szigorú módon átváltozni. Ez nem mindig jó a pacient irány, de általában azt értem. Az, hogy az empátia marad, ez kicsit kell dolgozni rajta. Szóval az emberek azért szeretnek, vagy ilyen mindig ilyenek hozzánk, mert kaptak valamit, ami máshol nem. Lehet, hogy a tudás, lehet, hogy a tehetség, lehet, hogy az eredmény, lehet, hogy az emberiség. Ezek a dolgokat, ha meg tudsz esze kombinálni, vagy esze hozni, hogy minden legyen, akkor saját magad ezt jól tudsz érezni, mert hasznos vagy.
1: Igen.
2: Szóval ezt megint nem kell forintosítani ezeket a dolgokat, hanem a saját magunkat csinálunk, hogy jobban érzünk magunkat, mint emberek is. Szóval ez a másik. Most átmenjek meg ide egy másik téma, de ez is fontos, hogy megérteni az emberek. Plastikai szebb szakma például, ez nem egy ilyen mindennapi szakma. Gondoljatok azt, hogy elérni szinten, hogy tudsz olyan szinten operálni, meg termelni eredmények, amit most el például. Van egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide, ami senki nem tud gondolkozni, hogyan ez hány eszeket nem álszunk, mikor a többiek a szép ágyuk takaroznak, és tudnak ilyen szép álmokat nézni. Én ezt számoltam, hogy körülbelül 4 év az életemből nem álltam.
1: Az igen.
2: Ha ezek hozok, mint tudom, ezek a napok.
1: De ez ilyenkor a stressz, az
2: ügyéletesség, aki kételező volt, ez körülbelül 4 év. 4 év alvasz nélkül, ez úgy, hogy a többi emberek ebben a 4 év aludtak rendesen. Szóval ez ilyen több 21 óra, meg több ilyen 30 óra, amit utána kellett ügyeletes lenni, operálni, utána reggelt a normális program operálást csinálni, meg mindent. Ez poén volt, mert szeretem, amit csináltam, de volt egy ilyen testi, meg lelki, meg ágyi terhelés, ami nem veszünk esztre, mert amikor ennyi az endorfinök, meg a hormonok, amit termel a dolgot, amit csinálunk, nem engedi, hogy ezt a fáradtság. Amikor harmadik nap, vagy a második, vagy harmadik nap hazamesz, akkor nem tudsz mozdulni se a testet, se a lábad, se semmi. És akkor ezt sok 10 év keresztül ezt terten, hogy jelenségi szinten. Ezt mindenki utána gondolkozik, hogy jó, az orvosok plastikusebben ennyi pénzt keresnek, meg ennyi pénzt keresnek. Jó, de ezek a kiadások, meg az, ami, hogy tudsz ilyen updated lenni, hogy tudsz a legutolsó technológia, a legutolsó operáció, a legutolsó ilyen szakmai tudásot folyamatosan szerezni, nem egyszerű dolog, nem
1: hát egy ilyen. Rengeteg,
2: az Instagram, vagy a Facebook, és akkor megnézek, hogy mi folyik, és akkor nem így működik, hanem van egy ilyen nagyon napi szinten olyan mindig tanulunk. Egy nap nem volt ilyen, hogy 2 vagy 3 óra nem teltem a PRS, ez a plastikai rekonstrukció szerzői újságok nézni, vagy mindent újdonság, hogy követni, hogy mi folyik a világon ezen a pillanat, hogy mi ez, ami újdonság, hogy nem maradok egy pici se hátul. Ezt nem azért csinálok, hogy most a tudásom meg tud biztosítani egy jó kereset, napi kereset, de nem elek. Mert aktív vagyok, és eddig, amint aktív vagyok, ez a tudás folyamatosan kell szerezni. Szóval ez ilyen nem már hobbi, hanem ez egy kicsi addikció, ha úgy mondunk.
1: De ez szükséges is ahhoz, nem? Hát hogy jó, az ember egy hát kicsit addiktív legyen a munkájában, nem tudsz, ha szereti.
2: Nem tudsz máshogyan csinálni, nem tudsz máshogyan jó lenni. Hát ez egy ilyen kicsi érdekes oldalt az illetünk. De visszajövök ebben, hogy gondolkoznak, hogy most egy ember, hogy egy plastikai sebes, vagy olyan hasonló szakma, vagy idegsebes, vagy valaki szívsebes, hogy ennyi pénz. Mikor kezdik?
1: Hát meg, hogy milyen sok évet tesznek bele a tanulásba, amíg eljutnak oda, hogy, és egy utolsó kérdés, mert újra járna az időnk, hogy te hogy érzed, hogy ugye itt említetted, hogy az ember, ahogy így idősödik, a plastikai sebészek is, az orvosok is, egyszer csak azt mondja, hogy hát most már egy kicsit inkább a családom felé, mert hogy te most hogy érzed, hogy lehet ezt így, ilyen ütemben, ilyen addiktívan, ilyen munkaszerelemmel csinálni még hosszú évekig, vagy te is úgy érzed, hogy tényleg lehet, hogy egyszer eljön az a pont, hogy azt fogod mondani, hogy hát most picit visszahúzom.
2: Nem, ha nem érzem ugyanaz, amit érzem minden nap, én abba fogok hagyni teljesen. Ez az egész. Szóval remélem, hogy nem lesz ez a pont.
1: Tehát akkor te ilyen elvágod akkor, ha úgy érzed, hogy nem, akkor nem csinálod
2: igen,
1: tovább.
2: Igen, mert ez egy ilyen, hogy mondani, ez egy ilyen irányítottű, ez a, ahogy még mondok, egy kompass. Szóval ezt szeretem csinálni.
1: Tehát csinálod, vagy nem.
2: Igen, ez az életem legnagyobb rész, amely mondtunk így. Ez erőlök, hogy azt válaszoltam, ez erőltem, hogy hiába voltak ilyen tanárom, egy professzorom, szólok előre is, hogy Magyarországon ezt értem, mert ez egy az oktatási rendszer nem a legideális, hogy mondta, hogy soha nem leszek orvos. Hát most
1: szépen indítottak el ezen a pályán, remélem most hallgatják ezt a beszélgetést azok, akik annó ezt mondták.
2: Igen, és ha emlékezni, hogy ez a görög fiú, aki ide
1: jön,
2: meg tanulni, hogy ez ilyen elért ez a célpont, ez lehet, hogy ezek is tudtak segíteni, hogy bátorabb lennek, ilyen harcosabb.
1: Harcosabb, lenne, igen, az biztos, hogy sokat hozzá.
2: Módon, más módon okosabb segíteni.
1: Igen.
2: Ugyanúgy mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes stressz az életemről, az egyetemi életemről, az, hogy mostanában ez, amit nem látunk, az új diákok, az, hogy elfelejtenek, mi ez a célpont, vagy mi akarnak orvosok lenni. Mindig látnak olyan szakma, ami
1: több pénz. Ami több pénz, igen, ez a lényeg.
2: Ez ilyen hülyeség. Teljesen bocs, hogy mondom, de azért válaszolsz egy szakma, mert szereted. Ha szereted, bocs, csinálsz, akármit is, sikeres leszed. Sok pénzed lesz. Ha nem csinálod, ha ilyen unalmas módon csinálod, soha nem leszed eleg, soha nem leszed jó, soha nem lesz igazán semmi. Ez nem leszed boldog. Ez a különbségben az egész. Szóval az, hogy legyen értelme az életünk, az nagyon-nagyon fontos, hogy tudunk boldog lenni. A kiszápra dolgokat.
1: Én köszönöm szépen neked, és most már ígérjük a hallgatóknak, hogy legközelebb tényleg egy picit a szemhéjplasztika, arcplasztikáról is fogunk beszélgetni, nem csak pszichológiáról. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, nagyon elvesztem az egész.
1: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, ebben az órában Jánis Stasinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklám hangzott el.
5: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. Betörő buktatott le egy marihuána termesztő Csimon tornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzet egységének megteremtése nem csupán a politikusok, hanem minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalás alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány, közölte az egészségügyi miniszter.

0: lelőtték. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették. Információk szerint a gyanúsított egy mentális problémákkal küzdő, 60-as éveiben járó görög férfi. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna megyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen, a tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vára Mecsek rejtették köve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő. A párizsi haute couture hét kulisszatitkai lesz a témánk. Élmények, trendek, a luxus divat jövője. Erről is fogunk beszélgetni, hiszen egészen friss élményekkel tért

0: az a Gábor, hiszen július 6 és 10 között volt, ugye Párizsra figyelt a divatvilág, akkor volt az Haute Couture Week, azaz a hét, ugye legismertebb divatházai mutatták be, a világ legismertebb divatházai mutatták be a legújabb kézzel készített kollekciókat, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. Hát lesz itt bőven élmény, mosolyogva ül itt velem szembe. Gábor, szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt neked is, Gabi, és a kedves hallgatóknak is. Hát igen, az a kérdésem nekem, hogy hány óra tervezed a mai műsort?
0: Hát én azt gondolom, hogy nem kell mai napba beleférnünk, jó? Tehát, hogyha nem tudunk mindent átbeszélni, már pedig nem fogunk tudni, akkor ez egy ilyen visszatérő dolog lesz, mert az én kérdéseim is, hát nem tudom, hogy így hányat sikerült összeírnom, nagyon-nagyon sokat, és még mindig van bennem is, és általában azt is egy ilyen kulisszatitkot elárulhatunk a hallgatóknak, hogy ez általában úgy szokott zajlani, hogy az ember vagy a riporter, műsorvezető, szerkesztő készül, de aztán a beszélgetés elmegy egy irányba.
1: Igen, mert mindig találunk egy még érdekesebb témát, pontosan. Vagy belekapaszkodsz te is valamibe, vagy én is mondok valami olyat, amire nem számítunk, vagy amire nem készültél, vagy ami valami nagyon személyes
0: élmény. Viszont érdekes,
1: és akkor teljesen elkanyarodunk egy más irányba. De hát basszus, ez a rádiózás, az élő műsorvarázsa, meg hát a divatnak a lényege,
0: eszenciája. A varázsa, annak is a varázsa, így van. No, hát én elsőként arra szeretnélek kérni, hogy ezt az Haute Couture, ezt helyezzük már ugye el a hallgatóknak, hogy mi az, hogy Haute Couture?
1: Az Haute Couture az egy jogvédett megnevezés. Tehát ezt csak azok használhatják. Ennek a francia, ez egy francia kifejezés, és magyarul azt jelenti, hogy magas fokú szabászat.
0: Aha.
1: És ezt csak azok a kijelölt divattervezők használhatják, akiket egy párizsi szindikátus, egy közösség maguk közül megválaszt. Uh-huh. Vagyis hát pontosabban maguk közé beválasztanak divattervezőket, és csak az a 10-12 tervező használhatja az egész világon ezt a megnevezést, mert ez egy jogvédett címke. A története egyébként 1869-ig megy vissza, most nem fogom elmondani az egész divat történeti hátteret.
0: Akkor valóban nem lesz elég az egy óra, igen.
1: Igen, de érdekes, hogy Charles Worth, egy angol divattervező, aki a francia divatot tette nagyjá, ő hozta létre az első divatkamarát. Ami azt jelenti, hogy a divatban dolgozó tervezők, alkotók, varrónőket egy kamarába tömörítette össze. Hát ez gyakorlatilag egy ilyen jogvédő szervezet, egy szövetség. És akkor 1911-ben pedig egy szindikátus jött létre, ami a párizsi divatot, a francia divatot összefogja, és 1945-ben ez a szindikátus, ez levédette a francia államnál az Haute Couture kifejezést, amit csak azok használhatnak, akik ennek a szindikátusnak a tagjai. Aha. Nagyon érdekes, hogy van ez a 10-12 ember, aki rendes tagja, olyan, mint a Tudományos Akadémiánál, igen, ugye a rendes tag, és vannak meghívott vendégek, vagy meghívott tagok, meg különleges tagok, tehát akik időre kapnak csak engedélyt arra, hogy részt vegyenek ebben az Haute Couture programban.
0: Nagyon szigorúan veszik, úgy
1: van. Nagyon szigorúan veszik, és ebből a szövetségből ki is lehet esni, de be is lehet kerülni.
0: De ez nyilván egyébként azt feltételezem ebből, hogy itt a nagyon erős minőség van.
1: Itt csak a minőség számít. Aha. Tehát itt a minőség, az egyedi ruhadarabok, a kézzel készítés, tehát ott így a hagyományok, tradíciók, kézi hímzések, tehát díszítő műhelyek. És ugye egy Haute Couture műhelynek, vagy egy Haute Couture márkának az a sajátossága, hogy kell saját műhellyel rendelkezzen, egy megadott létszámmal, ami jól tudom most 20 fős minimum, kell, hogy egy évben kétszer bemutasson, tehát a januári és a júliusi couture héten, illetve kell, hogy legyen showroom vagy üzlete, aha, Párizsban, hogy elérhető legyen a francia közönség számára. Nagyon fontos, hogy ugye ezek egyedi ruhadarabok, tehát ha most itt az etikus ruhakészítésre, vagy a fenntarthatóságra, vagy az etikus divatiparra gondolunk tulajdonképpen, akkor az nagyon fontos, hogy ezek egyedi ruhadarabok. Tehát elkészülnek a showra, és sokszor a kifutóról veszik meg a hírességek, az üzletasszonyok, a befektetők, vagy a gyűjtők, és aki ezen darabok alapján szeretne magának saját ruhadarabot, azt egyedi méret után mérték után elkészíti.
0: Tehát
1: az
0: akkor ezekből mindegyikből csak egy pár darab,
1: egy darab van, bemutató darab elkészül, és hogyha annak alapján te szeretnél magadnak egy haute couture darabot, akkor vagy kijönnek hozzád, tehát van olyan ügyfél, akihez kimegy az adott szabóság, vagy az adott műhely, és leveszik rólad a méretet, vagy neked kell bemenned, vagy elküldöd, és akkor egy vagy két úgynevezett fittingre, ami egy ruhapróbát jelent, átküldik a ruhát, vagy kijönnek hozzád, és akkor ruhapróbát tartanak, de az a szerencsésebb, ha te mész be az adott ateliébe, ami egy műhely, egy varroda, és akkor ott te megpróbálhatod ezt a ruhadarabot, és akkor attól függ, hogy milyen díszítést, milyen anyagot, milyen méretet kérsz, annak függvényében készül el ez az egyedi darab. Nyilván ezek nagyon-nagyon borsos áron vannak. Hallottam az előző divat héten, hogy egy díszítés nélküli alapdarab az 100 000 euróról indul a kotűrvilágban. Tehát az már egy kocsiára, vagy egy lakására, és ez egy darab haute couture mindenféle speciális díszítés nélkül, de ez ugye márkánként is eltérő, meg eltérő divatházanként, eltérő, hogy milyen a te egyéniséged, ugye, mert ezt hozzád alakítják.
0: Igen, nagyon
1: fontos, tehát nem neked kell belefogyni a ruhába, hanem a te méreteidre elkészítik az adott ruhadarabot.
0: Na nyilván itt feltételezem, hogy ha ennyire a minőségről szól, azért ez a divathét, ez az haute couture divathét is más, mint az összes többi divathét, de majd erről is beszélgetünk részleteiben. Jövünk vissza a zene után, folytatjuk a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel beszélgetünk ebben az órában, aki nem régen tért haza, ugyanis július 6 és 10-e között volt Párizsban az Haute Couture divat hét. Ennek kapcsán beszélgetünk. Azt is elmondom a hallgatóknak, hogy egészen biztos, hogy nem fogunk a végére érni, folytatni fogjuk még ezt a témát, éppen ezért ne is siessünk, ne szaladjunk át fontos részleteken, nyugodtan beszéljük meg részleteiben. Ugye arról volt szó a zene előtt, hogy mi is ez az Haute Couture. Hát ez egy nagyon egyedi és egy nagyon minőségi divat irányzat, hogy mondhatom.
2: Hát ez egy ruhakészítési technológia gyakorlatilag.
1: Igen, főként ugye kézzel készített, ezt mondtad, és hát, hogy egyediek, csak az az egy van, amit a kifutón látunk, és nyilván az alapján lehet egyénre szabottan kérni, hát aki meg tudja fizetni, hiszen ugye itt ilyen 100 000 dollár vagy euró is elhangzott a Gábor szájából, hogy annyiba is kerülhet akár egy ruha. Nyilván ez nem a hétköznapi emberek számára készül. No, de hogyha ennyire minőség és ilyen nagy összegek röpködnek itt a levegőben, akkor arra következtetek, hogy ez a hét, ez az Haute Couture divat hét is más, mint az összes többi, tehát sokkal kiemeltebb talán a divatvilágban.
2: Teljesen, tehát ez a divat csúcsa.
1: Aha.
2: Ez a divat csúcsa, tehát ennél följebb a divatvilágban nincs.
1: Ez a legfőső.
2: Igen, tehát, és erre nagyon büszke is vagyok, hogy én ezt, amikor elkezdtem divatblogot írni, akkor egyszer csak így beugrott ez a gondolat, hogy hát ha megcélzom a divatipart, akkor miért ne a legfelső rétegeit, és akkor 2019 óta én folyamatosan járok erre a Couture hétre, tehát minden januárban és minden júliusban megyek, ami nem azt jelenti, mint egyes úgynevezett szakértőknél, hogy a divat hét idején kimegyek Párizsba, és akkor nézegetem a kirakatokat, meg fotózgatom az embereket az utcán, hogy milyen jól vannak felöltözve, hanem én tényleg részt veszek ezeken az eseményeken, kifutós bemutatókon, Haute Couture prezentációkon, sok divateseményen, koktélpartin, adott márkának egy privát találkozásán, meg hát olyan press déjeken, amik egy nagyon-nagyon nagy márkának a bemutató után a helyszínen meg lehet tekinteni egy zárt közösségnek a kifutós darabokat. Ez a hétköznapi ember számára nem elérhető, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy talán kimondhatom azt, hogy egyetlen magyarként veszek részt most már 7 éve ezeken az eseményeken.
1: És amin egyébként azt is mondjuk, hogy milyen világsztárok voltak jelen.
2: Szóval láttad
1: az... Volt a Gillo is egyébként.
2: Igen. Ahol laktam szállodában a Franklin D. Roosevelt nevű tér közelében, a mellettem lévő Houstonben lakott a Jennifer Lopez, képzeld el. Aha. Tehát ha kinéztem az ablakon, láttam azt a tömeget, aki várta mindig Jennifer Lopez-t, hogy kijön vagy bejön a szállodájából. Sajnos élőben nem láttam, viszont nagyon sok más mindenkit láttam élőben.
1: Most már csak még egy mondat, Gillo, ugye amúgy a te oldaladon, meg a Facebookon is megtalálják a hallgatók, ha szeretnék megnézni a...
2: Igen, az Instagramon, a Facebookon, igen. Meg hát a blogomon, a gaborszakacs.blog.hu oldalon írtam a divat hétről, és még folyamatosan jönnek ki a cikkek meg az eseményről.
1: Ja, bőven rengeteg információ még, hogy én nem tudom, egy fotót láttam, azt hiszem, követem a Gillo-t nyilván, és valamilyen milyen ruha volt? Átlátszó ruha volt rajta? Nem, mi is volt a neve? Tehát, hogy valamilyen nagyon...
2: Melyikre gondolsz, a feketére?
1: Ez az aranyszínű, ilyen arany.
2: Aranyszínű, az egy szerintem az egy Zuhair Murad ruha volt, aminek a bemutatójára ment is, egy ilyen nagyon sok kristálya volt kirakva,
1: igen,
2: és
1: igen,
2: ilyen
1: igen.
2: Nagyon mélyen dekoltált volt, és rengeteg kristály volt ruhán, és ha jól tudom, valami tollkabát, hogy valami.
1: És ugyanakkor meg ilyen
2: hozzá.
1: Áttetsző volt az egész, tehát hogy egy nagyon érdekes, igen.
2: És különben nem látszott át. Tehát, hogy ez benne ennek a mesztelen ruhának a titka,
1: mesztelen
2: hogy,
1: ruha, köszönöm, hogy, ez volt, igen.
2: Hogy nagyon díszes, nagyon sejthető, látszólag mindent megmutat, de valójában semmit nem igen. mutat meg, és a te fantáziádra van már bízva, hogy úristen, most ez látszik, igen. vagy nem látszik, vagy már csak oda képzelem. Igen, és hát Jennifer Lopezen egyik este ilyen ruha volt, de másik este például a szülinapját előrehozva ünnepelte, ott pedig egy Stefan Roland ruha volt rajta, amit én ott a Párizsi Olimpia Színházban előtte este élőben a kifutón láttam, és az a márkának is egy nagy presztízs volt, hogy Jennifer Lopez azt a fehér harang alakú ruhát, azt másnap a szülinapi bulián viselte.
1: Egyébként az te erről tudsz, vagy ez nagyon erős kulisszatitok, vagy lehet erről beszélni, hogy ilyenkor például a Jennifer Lopez, ő megvásárolja, vagy a divat tervezőtől megkapja bizonyos százalékért, vagy ajándékba megkapja teljesen ingyen?
2: Is. Aha. Legtöbbször úgy van, hát hogyha megyek egy ilyen eseményre, akkor ott több, az ültetési sorrend is nagyon speciális. Uh-huh. A beengedési sorrend is. Először általában bemennek a fotósok, akik ugye a kifutóval szemben állnak, és akkor a kifutós modelleket fotózzák. Utána a pressz megy be, aki a világ minden tájáról összesereglett, írók, szerkesztők, influencerek, divatszerkesztők, mindenki, aki a terem adott részén foglal helyet, és akkor utána jönnek a márkának az ügyfelei, a kliensek, akik a vásárlók tulajdonképpen, és a legvégén érkeznek mindig a márka nagykövetek, illetve a sztárok, vagy világsztárok. Ez ugye attól is függ, hogy az adott sztárnak, az adott hírességnek van-e valamiféle szerződése, uh-huh, a márkával. Mert például Cate Blanchett, akit láttam most Párizsban, igen, élőben végre.
1: És egész közel volt.
2: Igen, hozzá, ahogy jött ki az Armani bemutatóról, sikerült látni, és ez egy nagy dolog, hogy Cate Blanchettet az ember élőben látja. Cate Blanchett például az Armaninak az arca, tehát ő nyilván részt vesz a bemutatói, persze, mert neki szerződése van. De például Jennifer Lopeznek, vagy kit láttunk még olyat, Amanda Lear-t láttam, uh-huh, például a Roland bemutatóján, nekik meg egy-egy eseményre szerződnek le, és a következő vörösszőnyeges szezonban valószínűleg ezeket a ruhákat fogják, uh-huh, viselni, aminek a bemutatóján vannak. Tehát valószínűleg szerződést kötöttek, és a sztár pénzt is kap ezért, hogy viselje a ruhát. Aha. Cserébe ott van a márka eseményein, és mutatja az ő közösségi oldalain reklámértékkel, hogy ő ezzel az adott divatházzal dolgozik. Nagyon érdekes, mert van, amikor ezeket a ruhákat megveszik, mert annyira megtetszik nekik, uh-huh, hogy megveszik. Sophia Lorenről például tudom, aki ugye közeli barátja volt a Giorgio Armaninak, hogy rendszeresen készített neki Armani ruhát, de szívességből is, mert barátok voltak, és Lorennek van egy csomó olyan egyedi Armani ruhája, amit később megvásárolt a márkától azért, mert nagyon megtetszett neki, és ugye ebben a világban nem divat fölvenni egy adott darabot kétszer, háromszor, igen, négyszer, és Sophia Loren például rendszeresen elővet régi Armani ruhákat, amiket valami ékszerrel, vagy egy másik táskával, cipővel feldobva viselte. De például Jane Fonda rendszeresen visel a 2010-es, 15-ös évek környékéről Elisab ruhákat. És neki is annyira megtetszettek, igen, az adott darabok, hogy ő ezeket megvásárolta. Tehát a kérdésedre a válasz az nagyon összetett, egyénfüggő, meg attól függ, hogy a hírességgel
1: milyen szerződésben
2: anyagi állnak, szempontból, igen, állnak szerződésbe, vagy ő valóban egy barátja a márkának, igen, vagy a készítőnek, és akkor ő anyagilag is támogatja.
1: Élő reklám így van, így van. Babája, úgymond. Na most megállunk, életöröm zene jön, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Freedom. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő a vendégem, aki nemrégen tért haza Párizsból. Ugye július 6-tól 10-ig volt a Haute Couture hét Párizsban. Hát ott vett részt. Én tényleg tátott szájjal hallgatom ilyenkor mindig, mert olyan érzékletesen tudsz erről beszélni, és olyan ilyen kis történeteket fűző hozzá, hogy olyan kicsit az ember ott érzi magát, és nyilván ezek olyan divat bemutatók, és ezek olyan események, amit te is mondasz, hogy egyetlenként vagy ott Magyarországról. Ez óriási nagy dolog. Hát nyilván laikus, hétköznapi ember meg sehogyan sem tud egy ilyenre eljutni, ha csak nem tudom, valami rokona egyszer csak vesz neki egy olyan ilyen belépő, de talán még az sem...
2: Nem belépős. Ez Magyarországon divat, hogy kijáruljuk a divat bemutatóra, a belépőért a helyeket. Nem. Tehát ez az a szint, ahova csak a meghívottak mehetnek és kifújt.
1: Na ennyit
2: elmondja akkor. Hírességek, márka nagykövetek, szakma.
1: Ez
2: egy nagyon zárt világ, és nagyon nehéz bekerülni. De aki bekerül, annak elindul a neve körbe, a PR cégeken keresztül, meg hát attól függ, hogy milyen kapcsolatban állok az adott márkával, és az a legnagyobb megtiszteltetés, amikor szezonról szezonra visszahívnak, mert akkor ez egy szakmai elismerés tőlük, hogy komolyan vesznek, és hogy én is őket komolyan veszem, mert én támogatom azzal, hogy írok róla, hogy hirdetem az ő művészetét.
1: Igen. Volt olyan, egy kicsit így a kulisszák mögé pillancsunk be, hogy volt olyan ruha, ami így nagyon megmaradt? Tehát, hogy ezeknek nyilván ezek olyan művészeti költemények, vagy nem is tudom, hogy mondjam, aminek van egy olyan hatása az emberre, hogy mikor azt mondjuk, az állam leesett és koppant például, de hogy ilyen akár így utána, így sokáig, mint akár egy gyönyörű festmény, vagy akár egy csodálatos, nem tudom, színházi előadás, vagy egy opera, vagy kinek mi a... Ami olyan hatást vált ki az emberből, hogy utána így heteken keresztül akár így benned marad. Volt ilyen neked?
2: Mindig van. És ennek pont ez a lényege, hogy ezt a YouTube videó, az Insta content, a kis videók, a személyes fotók sem adják vissza.
1: Nem adják vissza, az így van.
2: Nagyon érdekes, mert egyrészt ruhákban is, díszítésekben, elkészítési technikákban is mindig vannak olyan ruhadarabok, amiket látok, és nagyon megmarad bennem, és nagyon inspiráló, mert vagy, ahogy mondtad, valamilyen művészeti ághoz kapcsolódik, igen, vagy onnan inspirálódik. De nekem például rendszeresen egy ilyen kultúrsok, amikor egy bemutatón úgy van megkomponálva a díszlet, a zene és a ruha, hogy azok nagyon hatnak rád érzelmileg. Tehát most például a Stefan Rolandnak volt egy bemutatója a Párizsi Olimpia nevű színházban, ami egy nagyon híres előadó hely, ahol a Edith Piaftól Dalidán át nagy sanzon énekesnők, nagy hírességek léptek föl, és mindig az a hely volt a karrierjük csúcspontja, hogy abban a színházban föléphettek. Na hát most Rolandnak itt volt az Haute Couture bemutatója, és pont Dalida a jövőre lesz 40 éve, hogy elhunyt, az ő személyisége, meg az ő emléke előtt tisztelegve rakta össze ezt a divat bemutatót, meg gyakorlatilag a kollekciót is, és bizony volt olyan, akinek könyv szökött a szemében, ott a nézőtéren láttam, hogy a Dalida dalok, a Roland ruhák, meg az egész bemutató vizualitása annyira megérinti az embert, hogy ezt tényleg magaddal tudod vinni, mint egy opera előadás, vagy egy zenei élmény, vagy egy színház élmény, vagy akár egy festmény, és én azért nagyon szeretem ezt a művészeti ágat, mert ez hat az emberre. Tehát egyrészt ugye előremutató, mert mutatja, hogy mi lesz a következő években a divat, ugye azért is ez a legmagasabb szabászat. Másrészt meg ennek van egyfajta kulturális, társadalmi, meg művészeti értéke is, ami formálja gyakorlatilag a korunk kulturális közegét, és meghatározza.
1: És ez abszolút időtálló, azt mondhatni?
2: Szerintem igen. Uh-huh. Szerintem igen, mert hogyha mondjuk a YouTube-on rákeresel egy-egy nagy márkára, nekem például a nagy kedvencem a Dior, és ott a John Galliano időszak, ami a 2000-es évek, uh-huh. és ott ilyen nagyon teátrális bemutatók voltak, nagyon sokféle zenével, nagyon érdekes, nagy, monumentális ruhákkal, és az is kortalan. Tehát ha most megnézed, most ugyanúgy lehetne azokat a ruhákat viselni, mert annyira időtlenek az elkészítési technológiájuk is, meg a formaviláguk is, hogy igazából azt a mai napig lehet hordani. Meg ha megnézed a bemutatót, akkor ha most látsz először egy ilyen bemutatót, akkor is hat rád.
1: Igen. Az egyébként, hogy a kézzel készített ruhák, az mennyire van még ma is 2021-ben ennek nem is azt mondom divatja, hanem tehát vásárlói ereje, inkább úgy kérdezem, azt hiszem.
2: Felértékelődött. Uh-huh. Felértékelődött, és nagyon elvált. Uh-huh. Ugye most mindenki ezeket a fast fashion, ultra fast fashion darabokat veszi. Tök jó, hogyha veszel egy pamut pólót a 3-4 betűs oldalakon, én elfből nem veszek ott semmit. Tehát a Kínából rendelt nem. Nem környezetbarát, nem fenntartható, szemetet gyártunk, ide röptetik, igen. Nem? És ennek pont az ellenpólusa ugye az haute couture, amihez ott kell lenned, hogy megcsinálják. Tehát beszéltünk itt az adás előtt, hogy az AI világ, meg a mesterséges intelligencia hogyan hat erre a közegre, és nagyon hat. Tehát, hogy ebben a közegben most felértékelődött az a személyes jelenlét, aha. hogy ott legyél.
1: Tehát a hatást azt így értsük akkor, nem teljesen. Úgy, hogy beszivárog, hanem...
2: Nem, tehát használnak ők is a tervezési persze. folyamatban, számítógéppel, AI-jal, mindenféle... Ugye ennek az a lényege, hogy mindig a legújabb technológiát használják, nagyon innovatív, előremutató, egyedileg kifejlesztett anyagokat például, de nagyon fontos, hogy a kézművesség, a hagyományőrzés, a francia kézműves hímzések, csipkekészítés, vagy nem feltétlenül a francia, mert voltam egy japán tervezőnek a bemutatóján is, és az nagyon érdekes volt, hogy ott a japán és a francia kultúra, ahogy találkozott, hogy ott a tradicionális japán viseleteket milyen szépen összemosta ez a tervező a francia kézművességgel, és ez nagyon fontos most, hogy egyszerűen ebben az AI generált a világban csak ilyet látunk aha. a neten, és amikor bemész egy ilyen eseményre, és akkor utána meg tudod nézni a ruhákat, akkor tudatosul benned, hogy ez valódi. Uh-huh. Ezt emberek készítik kézzel, hosszú munkafolyamattal, és tehát vannak olyan ruhák, amik 900 óra, vagy akár 4000 munkaóra alatt készülnek el. Tehát el tudod képzelni, el tudod képzelni, hogy ez mekkora igen. munkafolyamat, és ez egy ruhának mondjuk csak egy része.
1: Igen.
2: Hogy ezt létrehozzá.
1: Igen, most újra muszáj lesz megállnunk gyorsan, hozunk egy életöröm zenét, de innen jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő a vendégem ebben az órában. Ugye nemrégen tért haza Párizsból, az ott kotűr hétről. Nem lesz időnk itt mindent átbeszélni, úgyhogy folytatni fogjuk még ezt a témát. Ugye most így az utolsó blogban ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy japán és francia keveredés, vagy hogy mondtad pontosan? Japán és francia stílusok, meg
2: hát igen,
1: hagyományok.
2: A két kultúrának a találkozása, meg a művészet.
1: Ez miben jelent meg pontosan, hogyha ha ezt most egy kicsit így ki akarjuk bontani?
2: Ez egy elsőként a párizsi divat héten az haute couture kalendáriumban, az haute couture programban először szereplő japán divattervezőnek a Yuima Nakazato-nak a bemutatója volt, aki egy viszonylag fiatal japán divattervező, és egy a párizsi Maréban, a Maré negyedben egy kortárs színházban volt a divat bemutatója, tehát nézőtérszerűen voltunk ültetve, és egy divat performance volt a színpadon, ami azt jelenti, hogy kijött néhány modell, és akkor a kollekció címe például az volt, hogy Inferno, tehát ez egy olyan pokollal kapcsolatos túlvilág, alvilág, átalakulás, stb. Tematikára épült, és érdekes, hogy az első 5 percben nem volt se zene, se hang, semmi, csak azt lehetett hallani, ahogy a modellek kisétálnak a színpadra, és ott a színpadon átöltöztette őket a tervező és a segítői, és akkor, ahogy a japán kultúrában ezek a harci jelmezek, a régi idők japán viseletei, és ahogy csörögtek ezek a fém alkatrészek a ruhán, és ahogy átalakultak különböző maszkokkal, különböző drapériákkal, különböző arany és másfajta ékszerekkel, nagyon-nagyon érdekes volt, és nagyon-nagyon hatásos volt, és a show közepén megszólalt a zene, ami már ilyen tűzropogás, ilyen vulkáni morajlással összerakva, tehát és akkor még
1: ez,
2: hozzá...
1: Ez, amit kaptam tőled, ez az?
2: Igen, hoztam...
1: Rögtön asszociálja igen a képekről.
2: Hoztam a Gabinak egy-két prospektust erről az eseményről, és akkor most pont ezt...
1: Ezt lapozgatom, és ez a tűz és a vulkán és a tűzropogás, hát ez abszolút visszajön.
2: Igen, és akkor az volt a nagyon érdekes, hogy ez annyira hatott az érzékszerveinkre, hogy ott ültünk, hogy azt néztem ott a mellettem ülőkön, hogy mindenki, mintha hipnotikus állapotban lett volna, így nem bírta levenni a szemét a történésekről, mert annyira egyedi volt maga a show is, meg hát a ruhák is. Ezek nyilván elég jelmezszerű ruhák voltak, tele fém kiegészítőkkel, ilyen páncélszerű, páncélinkszerű ruhát képzelj el alapnak, és akkor annak ilyen kihajtható, becsatolható részei voltak, és akkor különböző palástokkal, mindenféle más egyedileg készített ruhadarabokkal variálták ezeket a szetteket, és akkor ugye ott a kultúra és a francia kézművesség nagyon szépen találkozott. Ez például egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy két ennyire távoli ország hogy mennyire jól tudott egy közös nevezőn mozogni.
1: Ez egyébként jellemző sok ilyen a divatvilágban egyáltalán, hogy
2: igen. Már csak azért is, mert ugye a francia divat és az haute couture az ugye ahhoz úgy mindenki szeretne tartozni. És nekem van nagyon sok libanoni, szíriai, amerikai, távol-keleti ismerősöm, barátom a divatvilágból, és olyan tervezők, akik például Libanonban alkotnak, azok a jellegzetes, ahogy mondta Jennifer Lopezen, az a jellegzetes muradruha, az a mesztele ruha, de annak ugye a díszítése nagyon jellegzetes, és akkor ez a francia ruhakészítéssel, ahogy összetalálkozik, de például most voltam egy olyan prezentáción, ahol egy shanghai divattervező, Fang Yang nevű divattervezőnőnek volt egy prezentációja, ahol a shanghai kínai kultúra, azon belül is az origami, meg a papírhajtogatás művészete a ruhákban jelent meg. És annyira kifejezőek, annyira szépek voltak azok a ruhák, hogy milliméter pontosan ki volt találva. Az egyik ruhája például olyan volt, nem tudom, emlékszel-e arra a játékra, amikor gyerekek voltunk, hogy papírjáték, bele kell dugni az ujjadat, és így pörgeted, és akkor vannak benne számok, és akkor ugye...
1: Nyitogatos,
2: és akkor abból valami feladatot kell megcsinálni.
1: Igen.
2: Na ez a játék ihlette például az egyik ruháját, mert hogy ő a nagymamájával, amikor gyerek volt, mindig ilyet játszott, és az egyik ruhájának a felsője, ami egy ilyen Mider-szerű felső volt kialakítva, ezek a formák szerepeltek ebből a papírhajtogatós játékból, természetesen textilből megcsinálva, és ez zseniális volt, ahogy az a forma megjelent, közötte gyöngyök, kristályok, de mégis fölismerted, hogy basszus, én ezt ismerem. És ugye ezt Magyarországon is ismerjük, amikor
1: egy kínai
2: játékot, egy papírhajtogatós játékot, mi is tudunk, hogy mi az, és annyira jó érzés ilyenekkel kapcsolódni, hogy valóban a miénk is egy kicsit ez az ágazat.
1: Hát Gábor, eddig tudtunk eljutni a mai napon, de nem baj, folytatjuk. Legközelebb is ezzel a témával jövünk majd. Én köszönöm szépen neked az élményeket, és mondjuk el a blog oldaladat, mert hogy ott még több információt találhatnak nyilván a hallgatóink.
2: Igen, ezt folyamatosan rakom ki az összes divat beszámolós az eseményekről a beszámolókat. Ez a gaborszakacs.blog.hu oldal, de az Instagramon is, és a Facebookon.
1: Most lesz egyébként valamilyen esemény, ami személyesen tudnak elmenni, mert csináltatok...
2: Most nem lesz, szeptembertől lesznek divat előadások több városban is, amikor aktuális lesz és fix lesz, akkor majd beszélünk róla, és köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Szuper, köszönöm szépen én is, hogy itt voltál. Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kösd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük. Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Marad a kellemes nyári idő. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés, megérkezett az első magyar segélyszállítmány Venezuelába. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napi rendelőti felszólalásával megkezdődött az országgyűlés kétnapos ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői tiltakozásról Súlyog Tamás eltávolítása miatt nem voltak bent a teremben. Jelenleg is tart az országgyűlés rendkívüli ülése. A jelenlévők a többi közt elfogadhatják az iskola kezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 ezer forint volt havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 ezer forintért lehet bérelni. A nagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 ezer forintot kérnek egy kisebb lakásért. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az intézmény közölte, hogy a hibát jelentették a szakszervíznek, az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Megérkezett az első magyar segélyszállítmány, a földrengés sújtotta Venezuelába. A magyar kormány 42 raklapnyi védőfelszállítása

0: kiütött. A lángok, az erőszél és a kánikula miatt rendkívül gyorsan terjednek. Az oltásba helikoptereket és a katonaság speciális erőit is bevonták. Itthon az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arra felé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak keleten alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok, máshogy több órás napsütés valószínű. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, már is indul a Manna délután. Kedv van, a mikrofonnál István Dániel. Egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Minden óra szokás szerint más. A home, mint olyan, az otthon szeretete kerül előtérbe mindjárt. 6 előadó énekel majd az otthonról. Itt lesz Michael Bublé, de jó, majd Dolly Parton, a Halott pénz és Kalai Sanders is. Aztán majd a következő óra az időutazási lesz, 2003 és 13 terítéken. Szokás szerint az akkori slágerista vezetők kerülnek majd éterbe. Itt például jön a Jet és az Are You Gonna Be My Girl, de itt lesz a VR Rockstars vagy Demi Lovato is. Az óra végén, vagy a délután végén pedig már az óra két sztárja érkezik, Amy Winehouse és a hazai Carbon Pulse 3-3 slágere. Ez a szűk keresztmetszet, a részletek úgyis jönnek, egyelőre a Jonas Brothers-szel indulunk. Jó szórakozást mára is!

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Annyira nincs is fránya idő, mint ahogy ígérték egyébként a hétvégén. Holnap is ragyogó napsütés várható, marad ez a 25 fokos maximum, majd csapadék is lehet csütörtök pénteken, de a hétvége most egyébként naposnak ígérkezik, és aztán ha jön egy markáns felmelegedés, ha valaki tervezne, vagy éppen a vakációját tölti, akkor ezt lehet kalkulálni. Rossz idő nem lesz, az biztos. SMS számunk 0-77-098-at, ide jöhetnek az üzenetek, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi. Miközben egyébként az otthon szeretetéről érkeznek slágerek, hát annak idején, amikor itt volt a pandémia, akkor többször körbejártuk ezt a bizonyos témát. Ugye az első körben a Maradj otthon égisze alatt rendkívül sokan csinosítgatták az otthonukat, ugye otthon kellett maradni, nem lehet

közösségbe járni, hogy ne terjedjen a vírus. Azóta azért már egészen más az életünk, hajlamosak is vagyunk elfeledni, hogy mi volt akkor tájt. Miért említem ezt? Azért, mert az otthon szeretetéről, az otthon fontosságáról, a fészekről, mint olyanról érkeznek már is slágerek. Michael Bublé nyilvánul meg első körben, de itt lesz majd velünk Dolly Parton is. Hát az egyik nagy slágere Michael Bublénak a Home, amit bekészítettem, ez érkezik pillanatokon belül. Ő egyébként nagyon fiatalon megismerkedett már azzal a stílussal, amit azóta is űz, ez ugye a jazz swing virága, rendkívül sok időt töltött el a nagypapája mellett, aki bevezette először ebbe a stílus. A Bakerit lemezeket mutogatott neki, és ő volt az, aki benevezte egyébként az első tehetségkutatójába is. Kanadában rendezték meg az ottani megmérettetést. Michael Bublé jelentkezett, a nagypapi segítségével meg is nyerte ezt a bizonyos vetélkedőt, de a fődíjat nem kaphatta meg, mert mindösszesen csak 17 éves volt, és a korhatár az 18 volt, úgyhogy a következő évben megint el kellett indulnia, és akkor viszont már a főnyelménnyel együtt távozhatott. Nagyon sokan egyébként picit ilyen avit idős stílusnak határolják be Michael Bublét, mint elmondta, egyébként tényleg mindig előbbre járt a koránál, és mivel a nagypapája mellett nevelkedett, ez okozza azt, hogy van egy ilyen kis karácsonyi patina a hangján, meg a stílusán, de hát arénákat tölt meg. Budapesten is többször sikerült ez neki, úgyhogy abszolút érez a stílus. Amikor jön, nekem mindig ilyen nagyon bájos, tényleg otthon szerető karácsonyi hangulatom támad. Aztán majd őt hamarosan egy újabb külföldi sztár követi, ő lesz Meredith Smolden, aki egyébként Meredith McCoy néven is ismert. Rendkívül sok videójátéknak adta a hangját, különben Angliából érkezik hozzánk, angol származású leginkább, jelenleg Amerikában lakik, az ő dalasz lesz a Home, és aztán majd Dolly Parton érkezik pillanatokon belül, aki egy kult személyiség az amerikaiaknál, abszolút rekorder nagyon sok szempontból, sok cameo szerepben is szerepelt sorozatokban, borzasztó körülmények között kezdte egyébként a karrierjét, már a világ egyik legnépszerűbb country énekesnője lett, a pályája elején viszont semmilyen luxust nem engedhetett meg magának, nagybátyjával Billel járta a világot, viszont szállodára nem volt pénzük, így az autóban aludtak, és az üveget használták tükörnek a fellépések előtt. A hálószobában hátsó ülés volt, Billy pedig az első, árult el a 9-től 5-ig című film szereplője, és az azonos című sláger énekesnője Reese Witherspoon beszélgetős műsorában nemrégiben. Benzinkutakon mostam a hajamat és az autó üvegeit használva, vagy a tükreiben nézem magam, készítettem el a sminkem, árult el a több mint 70 éves énekesnő, akinek vagyonát most 500 millió dollárra, azaz nagyjából 139 milliárd forintra becsülik. Megjárta a szamár létrát. Ő is az otthonról énekel hamarosan, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok, ha abból jut, vagy jó pihenést. Már abszolút a szabadságolás szakasza van, ez nagyjából tart még egy hónapig, augusztus 20-áig, aztán onnantól fogom, majd visszatérnek a kollégák is, illetőleg lassan majd a gyerekek is az iskolába, bár tudom, hogy van, amiről nem szeretünk hallani, úgyhogy ezzel még tényleg ráérünk. 0677098, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom az üzeneteket. Akár arról, hogy ki milyen kis csinosítást végzett legutóbb az otthonában, vagy miért szeret otthon lenni, akár a közlekedésről is jöhetnek az üzenetek. Az otthonról azért érdeklődöm, mert ez a fő témánk ebben az órában. Három otthonos dal már szólt, most már hazaiak is érkeznek, itt lesz pillanatok, merül a Halott pénz vagy Kálai Sanders ide passzoló témája. De egyelőre Fritz Kalkbrennerrel indulunk már is, a Back Home. Ő ugye Paul Kalkbrenner tesója, aki ugye az utóbbi évtized egyik nagy-nagy klubslágerét adta a világnak, a Sky and Sand, a mai napig egyébként előkerül a DJ-k repertoáriában. Egy nagyon kellemes hangú, igazi utazós muzsikáról van szó, még egy buliban is, hogyha felcsendül az ember, úgy érzi, hogy op, most egy pillanatra megállok és átgondolom az életemet. Na, ezt a vonalat vitte tovább egyébként stílusban, amikor a tesójának odaadta a Back Home-ot. Ez egy fiatalabb dal, mint az előbb említett Sky and Sand. Mindjárt ezzel indulunk, Fritz Kalkbrenner és a Back Home érkezik. Aztán majd itt lesz velünk a Halott pénz formáció hamarosan, és az otthon. Hát több mint 20 éves lett az együttes, ezt nem is titkolták, mivel Ezra Zimmer hirdették meg életük legnagyobb koncertjét 2 éve. A zenekar ugye már megkódította a rádiókat, a közösségi médiát és nem utolsó sorban a közönséget, szinte fogalommá váltak, a rap és az ének tökéletes fúziójával törtek a slágáristák érére. Rendkívül sok vendégfellépővel intézték ezt a koncertet, telt házat hozott egyébként az arénában a Halott pénz, természetesen felcsendült ott is az otthon, és aztán majd harmadikként érkezik az egykori tehetségkutatós versenyzőnk Kállai Sanders András, aki egyébként a Megasztárban jelentkezett, az 5. lett abban az érában, amikor 2010-ben beadta a jelentkezését. Saját bevallása szerint éppen a nagymamáját látogatta meg, amikor látta a tévében a felhívót, és hát minden mindegy alapon úgy döntött, hogy felhívja a számot és jelentkezik a versenybe. Szépen menetelt is. Hát nem csak az 5. helyet szerezte meg, hanem országos ismertséget, illetőleg a szerelmet is ebben a bizonyos műsorban. Egyébként az anyukája Kállai Katalin Manöken, az apukája pedig Fernando Sanders szólénekes, úgyhogy apai ágon örökölte a zenei vénát, anyai ágon pedig a jóképűséget. New Yorkban látott napvilágot 1985-ben, 2010-ben, ahogy mondtam, hazatért és jelentkezett a Megasztárba, utána pedig nagyjából a sikert az Eurovízió környékén találta meg, többször is képviselte hazánkat, megnyerte ugye a hazai fordulókat, ilyen dal volt például a My Baby, amivel ment óriásit, vagy a Running, és aztán például Koppenhágában az 59. Eurovízión képviselte Magyarországot Dániában. No, ő érkezik már is, a Coming Home-mal, ez egy újabb dal, tehát ez vág nekünk témába, amiben indulunk Fritz Kalkbrenner és a Back Home, és aztán a Halott pénzféle otthon is érkezik. Az életöröm zenék között most a 98.6 Banna FM-en.

98.6 Manna FM-e, miért Liki Lee érkezik, aki nagyjából egy One Hit Wonder előadó, azaz egy slágeres, volt neki egyébként egy csomó, de hát valami miatt ezzel az egy dallal ismertük meg a nevét, de az azóta is dübörög egyébként, az I Follow Rivers érkezik. Liki Lee-nek egyébként nagyon kalandos gyerekkora volt, igazi hobók, az anyukája, apukája, a szülei, többek között még egy hegycsúcsán is éltek évekig, aztán utána visszatért a városi körülmények közé, mert már tudta, hogy nagyjából a zenével szeretne foglalkozni. Az I Follow Rivers érkezik.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
3: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél. Összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világ. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul reményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az Óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt jönnek a friss információk végükön, majd infóval az időjárásról is, hogyha valaki üdülni indul, vagy éppen most tölti a vakációját, mindjárt felkészület arra, hogy milyen ruhadarabokat kell pakolni a bőrödbe, és aztán időutazunk, megyünk 2003-ba és 13-ba, szokás szerint az időutazás az akkori slágerlista vezetőket hozza majd az éterbe, így meghallgatjuk a Cardigans, Gavin DeGraw vagy Jet egyik slágerét, a későbbi évből pedig jön majd Demi Lovato, az óra pedig Lizzóval indul, már is szól a Pink.
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Fegyveres rablás volt egy nagy kanizsai benzinkúton. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, értesült a Telex. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a hírportálnak megerősítette, hogy hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, hogy a Fidesz nem enged a fenyegetésnek, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester Karácsony Gergely. Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. A projekt részeként átalakítják és átjárhatóvá teszik a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátó egységeket alakítanak ki. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, az eredményváró pontot parti központi helyszíne az idén Budapesten az ELTE lágymányosi kampusza lesz. Élőzene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat a fővárosban és 10 vidéki helyszínen, egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán is. Fegyverrel raboltak ki egy nagy kanizsai benzinkutat hajnalban. Egy férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövető kutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik.

0: kötünk ki, 2003 és 13 majd terítéke. Szokás szerint jönnek az akkor is slágerista vezetők. Hát 2003-ban a Jet ment nagyot, és az Are You Gonna Be My Girl, majd az is érkezik. 2013-ból pedig többek között Demi Lovato és a Bia Roxas, de majd megtámogatom némi infóval is a két évet, hogy elhelyezzük magunkat az idősíkon. Lizzóval indulunk, már is szól a Pink.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel 0677-986, ez pedig az SMS és Viber számunk. Ha valaki már hazafelé vagy amúgy is autóban tölti a délután, akkor várom az infókat, ha lenne a többieknek. Valami közlendő a közlekedésről, az landoljon nálam, én pedig továbbadom nekik. De tulajdonképpen mi is közlekedünk, az időgép segítségével visszafelé az időben 2003-ban kötünk ki már is. Onnit érkezik majd három dal, a Jet, Gavin DeGraw és a Cardigans egyes lágere. Hát akkor 2003 márciusában az Amerikai Egyesült Államok az Egyesült Királyság Ausztrália csapataival megtámadta Irakot feltételezett tömegpusztító fegyverei miatt. 2003-ban ment nagyot a Da Vinci Kód is, Dan Brown amerikai regényíró regénye, mely az év legnagyobb könyvsikere volt egyébként az Amerikai Egyesült Államokban. Emlékszem, hogy ahogy kijött, én is szinte felfaltam. Tényleg pontosan emlékszem, mert hogy Londonba utaztunk, és vittem magammal, olvastam a repülőgépen Londonban, amikor üres járat volt hazafelé. Jó vastag könyv volt, de végeztem is vele néhány nap alatt. A mű több országban is a bestseller listák élére került. A Da Vinci Kódot sokan a felnőttek Harry Potterjeként jellemzik. Sok elemző szerint a Harry Potter regények óta ez volt az első könyv, amely ismét tömegeket késztetett olvasásra. Világszerte könyvklubok, olvasócsoportok, rajongói honlapok, újságcikkek foglalkoztak és foglalkoznak vele egyébként a mai napig. A Da Vinci Kód nem csak műfaj a legsikeresebb könyve lett, hanem a legtöbb vitát kiváltó is. Mindazonáltal a mű az írója szerint nem akar több lenni annál, mint ami, egyszerű szórakoztató olvasmány vagy krimi. Ugye film is készült belőle Tom Hanks főszereplésével, sőt már folytatást is kapott. Na jöjjenek a zenék, azokkal mindig könnyebben megidézünk egy-egy illatot, hangulatot, érzést. Már is érkezik az Are You Gonna Be My Girl a Jettel, ami ugye egy reklám zene volt, és ennek köszönheti nagy-nagy sikerét. Maga a formáció egyébként mindösszesen csak 2 éves volt, amikor piacra dobták ezt a dalt. Egy ausztrál rock együttesről van szó, Melbourneből érkeznek hozzánk. Az Are You Gonna Be My Girl összesen 6,5 millió példányban kelt el. Köszönhető mindez annak, hogy az egyik mobil szolgáltató cég a reklámzenéjének választotta, de egyébként filmekben, sorozatokban is hallattuk. Aztán majd Gavin DeGraw érkezik, ő talán némi neműleg egy picit ismeretlenebb, mint a Jet, az I Don't Want To Be érkezik tőle, bár egyébként játsszuk a dalait, meg volt már az óra sztárja státuszban is. Először egyébként egy Paul McCartney feldolgozással bukkant fel, a Maybe I'm Amazed ment tőle nagyot, viszont aztán jöttek a saját zenék, nagyon fiatalon kezdett el muzsikálni, az első zenekar

Szegedben játszott, az tulajdonképpen a Bálti által alapított formáció volt, és ő volt az, aki az első pár közösen végig zenélt év után saját dalok írására ösztönözte már, hogy a tesója. Hallgatott rá, és 2003-ban jelent meg első lemeze. Az I Don't Wanna Be óriási siker lett, amihez biztosan az is hozzájárult, hogy egy tínézser dráma a One Tree Hill főszímdala lett. A végére pedig majd a Cardigans érkezik, hát őket nem nagyon kell bemutatni, ugye a Love Fullal mentek először nagyot, ami a Romeo és Julia betétdala volt, tehát akkor egy ilyen nagyon aranyos szende énekesnőnek tűnt a csapat frontembere, és azóta egyébként már ez bebizonyított, hogy azért annyira nem szolíd, meg szelíd. Tulajdonképpen ahány daluk, ahány albumuk megjelent, annyival különösebb stílussal rukkoltak elő, az egyik legvadabb például a My Favorite Mistake volt, ahol egyenesen egy kősziklát tette a sportkocsi gázpedáljára az énekesnő, és tulajdonképpen minden mindegy alapon ment a Route 66-en. Most a Live and Learn érkezik majd 2003-ból, de egyelőre a Jetter indulunk itt a 98 pontat Manna FM-en.

98.6 Manna FM-ére töröm zenékkel. Pont a vakációk közepe van, még legalább annyi hátra van, mint amennyi lement, úgyhogy abszolút lehet még pihenni. Jó kis visszafogott meleg időnk van, én ezt egyébként nagyon bírom, amikor tényleg nem kell törölgetni az izzadságot az ember homlokáról. És most marad is ez egy picit, egyébként olyan 24-25 fok lesz majd a maximum. Minden nap lehet számítani futózáporokra, zivatarokra, de azért a napsütés is dominál majd, és hát nagyjából így jövő hét közepe tájékán indul majd be újból a hőség, akkor már 30 fok körüli értékekre is lehet számítani, azért update-elek mindenkit, hogy esetleg most tervezi a strandolást, vagy a szabadságolást, akkor így lehet kalkulálni. 2003 után 13 terítéken, hiszen időutazós óránk van, innét is majd három slágerista vezető érkezik, már egy hazai formáció is jön majd, a VR Rockstars, de egyelőre Demi Lovatoval indulunk el. Hát mi minden történt 2013-ban? Március 14-én, 15-én katasztrófa veszély volt Magyarországon, ugye egy hirtelen lehűlés után viharos hófúvás bénította meg délután a Dunántúl északi és nyugati részét, valamint Dél-Nyugat-Szlovákiában a közúti és vasúti közlekedést. Az M1-es autópályán több ezer ember töltötte az éjszakát autójában. Ekkor kaptunk SMS-t egyébként, hogy üljünk át egy másik autóba, amiből aztán azóta is rendkívül sok mém alakult ki. Április 8-án 87 éves korában hunyt el Margaret Thatcher, volt brit konzervatív miniszterelnök, a Vas Lady. Az ő életéről egyébként film is készült, Meryl Streep Oscar-díjat is kapott az alakításáért. Ő volt a Vas Lady, maga a főszereplő. Na ne jöjjenek, az előadók, Demi Lovato érkezik, és egy kultikus dal, a Frozen betét dal, a Let It Go. Hát Demi Lovatóról egyébként dokumentumfilm is megjelent, ahol őszintén nyilatkozott a drog és mentális problémáiról. A bárki számára a YouTube-on hozzáférhető Dancing with the Devil, azaz a Tánc az ördöggel című dokumentumfilm 5 része végigvezet minket Lovato életének legsötétebb időszakain. A majdnem a halálát okozó drog túladagolástól kezdve étkezési zavarokon és szélsőséges hangulat ingadozásokon át a gyógyulásának és felépülésének lehetünk a szemtanúi, miközben az énekesnek egy kevésbé ismert arca bontakozik ki előttünk. Elmondta, hogy egyáltalán nem bánja, hogy volt egy ilyen korszaka, most már soha nem térne vissza a káros szenvedélyeihez, de például az egyik szemére alig lát, és azt mondta, hogy ezért is hálás Istennek, mert legalább állandóan emlékezik rá, hogy miért nem szabad ezekhez a cuccokhoz nyúlni. Aztán majd a VR Rockstars érkezik, és a rólunk szól, hát a Szerényterem név egy olyan magyar formációt takar, mely a rockstárkodás ellenére nem a botrányairól, hanem sokkal inkább húzós elektrorock slágereiről híres. A The Day Hits the Night, a Lift Me Up, a Magasban, a Rólunk Szól mind ismerősek lehetnek a rádiókból. A 2009 óta aktív csapat tagjai az underground zenei széna különböző pontjairól érkeztek. Ligeti Györgyöt a néha ide Puzzle vezéreként és a Zsagárének hangjaként ismerettük meg. Faragó Tamás gitáros, a már említett Puzzle mellett a Nem Juciban is játszott. Kovács Csaba dobos több zenekarban is bizonyított. A gitárok mellé elektrósabb hangzást hozó Szijjártó Tamás billentyűs pedig a Nyugati együttesből érkezett. Már is ők érkeznek, és pillanatokon belül majd a Rólunk Szól. A végére pedig az Empire of the Sun, akik extravagáns megjelenésükről is híresek, két tag alakítja a formáció, többször jártak a Sziget Fesztiválon, és a legsikeresebb albumukról érkezik már is az egyik legnagyobb húzósláger, az Alive, az album egyébként a Walking on a Dream címet viselte. Ők idézik meg 2013-at, ha valakinek van ebből az évből életre szóló élménye, ossza meg velünk, emlékezzünk együtt. A számunk hozzá 0-77-1098-at.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en a Magna Cum Laude érkezik, akik úgy nagyjából az ezredfordulón alakultak gyulai zeneszerető barátokból, és azóta abszolút töretlen a sikerük. Jó néhány dallal megmászták ugye a slágeristák élét, és hát egyenesen nemzeti himnuszokat adtak Magyarországon. Ilyen volt a vidéki sanzon, de egyébként a piros az almát is nagyon szeretjük tőlük.
1: Piros az alma, így úszik lassan.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
3: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
4: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyvárat Tiri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, ahogy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
5: Sziasztok, Vezőmisi vagyok a Magna Cum Laude zenekarból.
2: Élet, öröm, zene.
4: 98.6 Manna FM.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Nézz, az ablakon még átszűrődik a fény.

0: Itt a 98 pont, tehát Manna FM-en röviden friss infók, aztán indul az újabb teljesen zenei óra, 60 percen át meg sem állunk a muzsikákkal, és az óra élén majd az óra sztárjai garantálják a jó hangulatot. Három dallal emlékezünk Amy Winehouse-ra, és hárommal jön majd a Carbon Fools formáció is, az óra pedig a Casabian slágerével indul.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba.
1: A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el. Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Ámokfutó támad turistákra az Athéni Akropolisnál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. A Bács-Kiskun megyei főügyészség megerősítette, hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ez pedig felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottónyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága azután kezdett vizsgálatot, hogy a választások utáni héten minden lottón elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Ezért szerencsejátékonként 2,5 millió forint büntetést szabtak ki. Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken az ukrán határhoz közel. A cseh folyósított földgáz szállító jármű legénységét kimentették.

0: részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak keleten alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok, másút több órás napsütés valószínű, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12 és 18, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Már indul is az újabb óra. Amy Winehouse 3 slágerét készítettem be. Ha ő jön, akkor az egy mindig különleges zenei élménynek bizonyul. A Valeria, You Know I'm No Good, vagy a Rehab is itt lesz tőle, és aztán az óra másik sztárja is 3 dallal rukkol elő, egy hazai formáció lesznek majd a Carbon Fools, többek között hozom a Club Lights-ot. A Kazabiennel indulunk, én István Dániel vagyok, és jó szórakozást kívánok mindenkinek.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: leszel.
1: Itt a 98 pontat Manna FM élettöröm zenéke, SMS-ünk már izzítva. Én nézem egészen délután 5-ig, várom főleg a közlekedési információkat a 0774-098-ra. Jöhetnek ezek. Közben egyébként Amy Winehouse az óra sztárja már is három nagy slágere érkezik, talán a legnagyobb, akit lesz majd a Valerie, vagy a You Know I'm No Good. Ha valaki egyébként még nem teljesen merült el Amy Winehouse életében, de szeretne, nagyjából oldal helyesen akkor már megteheti, hiszen ha az egyik videó megosztó portálon az egész film kín van, még addig érdemes megnézni, amíg egyébként látható. A kivételes tehetségű énekesnő mindössze néhány évig csillogatott, önpusztító életmódjával ugyanolyan gyorsan távozott, mint a korábbi nagyok közül Janis Joplin vagy Whitney Houston. Back to Black című lemezért 5 Grammy díjat gyűjtött be, számtalan díja is elismeri.

0: és között szerepel az igen rangos Ivor Novello szerzői díj, a Brit Awards, az MTV Europe Music Awards, a New Musical Express díja és a Q Awards. Három albuma jelent meg, ám ezekkel különösen a Back to Black-kel sikerre halmozott. Az izgalmas, mélyhangú, különleges megjelenésű énekesnő kétségtelen sikerek mellett bőségesen szállította a botrányokat is. Amy Jade Winehouse taxisofőr apa és gyógyszerész anyalányaként született. Szülei kedvelték, de nem művelték a zenét. A jazz, a fekete zene volt divatos a családban. Amy imádta a rhythm and blues klasszikusait, köztük Ray Charles, Tina Simont, Nat King Cole-t, Dinah Washington-t és többek között Thelonious Monk-ot. Hangját Sarah Vaughan-hoz és Nina Simone-hoz hasonlították. 10 éves korában alakított első együttesét, a Sweet and Salt, bátyja hangszerén megtanult gitározni, 13 évesen kapta első saját hangszerét, és abban az évben írta első saját számát is. Korai kedvencei között volt az 50-es évek nagy sikerű lánycsapata, a Ronettes. Első albumára, a Frankre 2003-ig kellett várnia. A lemez jazz beütésű dalaival nagy feltűnést keltett a szakmában és a közönség körében. Platina lemez lett, és előkelő helyre került a brit listán. Csak nem valamennyi dalának az énekesnő volt egyébként az egyik szerzője. Gyakran szerepelt rádiós, televíziós műsorokban, majd 2006-ban megjelent az igazi nagy durranás a Back to Black szenzációs dalokkal, a You Know I'm No Good, a Back to Black, a Tears Dry on Their Own, a Wake Up Alone, és mindenek előtt a Rehab, amelyet a Time magazin 2007 legjobb dalának kiáltott ki. Több kitűnő kislemez készült a Back to Black anyagából. 2007-ben a legkelendőbb lemeznek bizonyult ez. Nagy-Britanniában majdnem 2 millió, Amerikában több mint 1,5 millió fogyott belőle. A Grammy-díjak mellé 2 Ivor Novellót kapott érte. Még Amerikában is a második helyre került a Billboard 200-as listáján. Amy halála után folytatta a diadalmenetet, 2012-ben megerősítette helyezését a Billboard 200-ason, és több amerikai listán első helyezést ért el. Természetesen első volt Angliában és több más európai országban is. A lemezből Angliában közel 4 milliót, Amerikában több mint 2 millió példányt adtak el. A 2007-es Grammy gálán díjait nem vehette személyesen, hanem súlyos drogozása, alkoholizálása miatt fektették a beutazási engedélyét. Sokszor jelent meg a nyilvánosság előtt elképesztő állapotban a mutatós, de néha túl kozmetikázott Amy. Kábítószeres ügyei miatt néha lekapcsolták, de megúszta a börtönt, nem úgy, mint zűrös barátja, majd férje Blake Fielder Civil. Tüdejét, gyomrát kikezdte a drog, depresszió gyötörte. Előfordult, hogy részegen jelent meg tévéadásban. A káros szenvedélyek állítólag maradandó agykárosodást okoztak, olykor utcán is nekirontott idegeneknek, tele volt sérülésekkel, amelyekről képtelen volt elszámolni. Lekésd az Ivor Novello díj átadását, volt, amikor az utolsó pillanatban mondott le egy párizsi koncertet. Jobb időszakai sok mindenért kárpótolták rajongóit, óriási sikerrel szerepelt a Glastonbury Fesztiválon, a Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök tiszteletére rendezett koncerten is, nagy sikere volt Chicagóban, és a 2009-ben egy jazz fesztiválon is, és hát a mai napig szívesen emlegetjük a nevét. 3 dalt tettem félre.
1: Tőle már is jön a Valeria, You Know I'm No Good, és a végére nagy nagy sláger a Rehab. Itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást kívánok hozzá!

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Fáj az ember szíve, amikor hallja ezeket a dolgokat, mert rögtön az ugrik be, hogy mennyit élhetett volna még Amy Winehouse, de hát valószínűleg neki ennyi adatot a Föld nevű planétán. Mindjárt egyébként Amy után majd a hazai Carbon Fuzz érkezik, közben SMS számunk természetesen működik. Jó, tehát kívánok, hogyha éppen hazafelé vezet az út. Ha lenne közlekedési információ, arra vevő vagyok, 0677098-at, a Viberre is be van kötve, úgyhogy oda is lehet nekünk írni. Szeretném továbbadni az infókat a többieknek. Kellemes nyári időnk lesz egyébként, holnap is nagyjából a maihoz hasonlóan, ilyen 25 fokos csúcshőmérséklettel és ragyogó napsütéssel. Aztán talán majd lehet némi csapadék, de most a hétvége is egyébként bomba idővel telik majd. Nem lesz nagyon tikkasztó meleg, egy ilyen 25-26 fokot lehet kalkulálni. Na de jöjjön a Carbon Fuzz, egy magyar zenekar. Zenék a mai modern pop-rock és elektronikus műfajok egyvelege. Egyedi hangzásviláguk alapja az elektronikus és az élő hangszeres zene egysége. Az együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Pons Gulás, mérgezett gulyás, 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg a 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, és több mint 100 000 ember töltötte el őket, ami azért óriási szám. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. 2010 végén jelent meg a harmadik nagylemezük, a Carbon Soul, mely stílusban hasonlít az előző lemezre, megmaradt a jellegzetes karbonos techno űrrock hangzás, megspékelve új elemekkel, mint például a New Wave vagy a Blues. DJ Titus a következőt nyilatkozta a lemezről, ez a korunk sokkal dalorientáltabb, mint az előző, több szerepet kapott Balázs hangja, megjelentek új elemek, mint a New Wave Blues, de persze megmaradt a jellegzetes karbonos, pszichedelikus technórok massza is. Fennállásuk alatt rengeteg remixet készítettek, olyan előadóknak, mint például a Kispál és a Borz, a Jazz meg az a Korai Öröm vagy a Kim Novák. Angliában a Mindsource kiadó 3 maxi lemezt jelentetett meg, melyek igen kedvező fogadtatásban részesültek az angol DJ körében. A zenekar 2015 nyarán döntött úgy, hogy egy időre szünetelni fognak. Ebben az évben, szeptemberben tartották búcsú koncertjüket a Budapest Parkban. A szünet alatt Fehér Balázs is szállt a zenekarból. A zenekar azonban nem szerette volna abbahagyni a zenélést, így folyamatosan keresték az új frontembert. 2016 őszén találták meg a megfelelő utódot Fóris Ferenci Gábor személyében. 2017-ben tértek vissza egy teltházas A38-as koncerten. Időközben a gitáros Fekete István is belefáradt a nagy színpad a zenélésbe, így helyére Gulyás Barna került. Ebben a felállásban rögzítették a zenekar visszatérő EP-jét, majd utána a 4 év után első Carbon Fuzz lemezt, a Carbon Flames-t, ami 2018 februárjában jelent meg. Egy évvel később, decemberben pedig megjelent a Carbon Sun, ami a zenekar 7. nagy lemeze. Hú, nagyon update-ek vagyunk Carbon Fuzzból, mindent tudunk, úgyhogy szerintem jöhetnek is a zenék. Sok dalt említettem. Már is a elsőként a Give It To Me, aztán majd az Open Doors, és a végére a Club Lights a Carbon Fuzz 3-asában. Itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, a csillag születik betétdala érkezik pillanatokon belül. Jól elsült Lady Gaga keze, amikor megírta a slágereket, és hát hogyha egy olyan sztár áll mellé, aki egyébként nem csak remek színész, hanem bomba énekes is, akkor a sikert nagyjából garantált. Bradley Cooperről beszélek. Bár is én az Always Remember Us This Way.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itton, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
0: Élet, öröm, zene.

0: A 98.6 Manna FM életöröm zenéket játszik a folytatásban is, azzal a minimális különbséggel, hogy már nem én adagolom éternek a legjobb zenéket, de hát jönnek ezek azért, meg jobbnál jobb műsorok is. Jó szórakozást kívánok hozzájuk, holnap délután remélem 2-től találkozunk. Én jövök, István Dániel, viszont most búcsúzik.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
9: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: Reklám hangzott el.
10: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Tűz volt a debreceni CATL kínai akkumulátorgyárban. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Megerősítette a Bács-Kiskun megyei főügyészség, hogy lefoglalták a Fidesz számítógépes szervereit. Ez a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó támogatásainak ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás keretében történt. A vádhatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva egyéb információt nem adott. Az ügyben 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban, köztük Búzs Balázs, az NKA korábbi alelnöke, és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselő. A Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és a Tisza párt erőszakos önkényéről beszélt. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Így reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fidesz politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. A cég egyik partnerének működési területén mintegy 30 négyzetméteren kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A lángokat a létesítményi tűzoltók eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette. Az eset körülményeit vizsgálják. Szeptemberben a Miskolci Színefeszten láthatja először a hazai közönség a Mami Blue című filmet. A főszereplők Vilványi Benett és Fűr Anikó, valamint az alkotás is díjat nyert a Pekingi Nemzetközi Fesztiválon. A sereg szemére idén is beválogatták egyebek között a Berlinálléról a Heysel 85 című filmet, de láthatja a közönség a Cannes-i zsűri nagydíjas Andrei Zsigmondov filmet, a Minotauruszt is. A 22. Cinefest Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandokon koncertek, szauna szeánszok és strandmozi is csalogatja a látogatókat.
1: Időjárás.
10: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
1: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hits.
1: Hey, this is Francesca Battistelli, and this is the story behind my new song, God is Good.
2: God is good.
1: A few years ago, a good friend of mine went
3: Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom tragédián ment keresztül, ezért tiszteletünk jeléül írtuk neki a God is Good című dalt. Mindenki életében eljön az az időszak, amikor nehézségeken megy át. Az elmúlt évek is arra tanítottak bennünket, hogy az élet tele van hullámvölgyekkel. De van valami, ami állandó. Van valaki, aki nem változik. Ő Isten. Aki mindig jó és folyamatosan ugyanúgy szeret minket. Azért imádkozom, hogy akár mind mész is ma keresztül, ez a dal bátorítson és emlékeztessen arra, hogy Isten veled van, volt és lesz az idők végezetéig. Nem számít, merre vezet az utad.
1: He is

0: Rózsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Madison from Kane, and this is the story behind our new song, I'm So Blessed.
2: I'm so blessed, I'm so blessed, got this heart beating in my chest.
1: So what does it mean to be blessed? The world says...
3: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy annyira áldott vagyok. De mit is jelent pontosan az, hogy áldottnak lenni? A világ szerint azt jelenti, hogy ha elég pénzed van a bankban, akkor áldott vagy. Vagy ha tökéletes a családod, tökéletes, akkor áldott vagy. De mi van akkor, hogyha neked nincsen pénzed, és a családod is gáz? Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mindig megáldja a gyermekét. A Szentírás azt mondja, hogy semmi sem fog elszakítani Isten szeretetétől. Egy örökké valóságot fogsz tölteni a mennyben, és Isten megígérte, hogy minden szükségletedről gondoskodik itt a földön. Tudod, miért vagy áldott? Mert ha megérted és elfogadod, hogy a biztonságod Jézusban van, és nem a körülményeidben, akkor valóban sokkal könnyebben fogsz átmenni a nehézségeken. Remélem, hogy ez a dal segít neked, hogy elhidd ezt az igazságot, és ezt a kijelentést az életed felett. Jézusban van a biztonságod.
1: We hope this song helps you to believe this truth and declare it over your life.

0: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
2: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
6: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Tűz volt a debreceni CATL kínai akkumulátorgyárban. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
7: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Megerősítette a Bács-Kiskun megyei főügyészség, hogy lefoglalták a Fidesz számítógépes szervereit. Ez a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó támogatásainak ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás keretében történt. A vádhatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva egyéb információt nem adott. Az ügyben 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban, köztük Busz Balázs, az NKA korábbi alelnöke és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselő. A Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és a Tisza párt erőszakos önkényéről beszélt. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Így reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fidesz politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. A cég egyik partnerének működési területén mintegy 30 négyzetméteren kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A lángokat a létesítményi tűzoltók eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette. Az eset körülményeit vizsgálják. Szeptemberben a Miskolci Cinefeszten láthatja először a hazai közönség a Mami Blue című filmet. A főszereplők Vilványi Benett és Fűr Anikó, valamint az alkotás is díjat nyert a Pekingi Nemzetközi Fesztiválon. A sereg szemlére idén is beválogatták egyebek között a Berlinálléról a Heysel 85 című filmet, de láthatja a közönség a Cannes-i zsűri nagydíjas Andrei Zsigincev filmet, a Minotauruszt is. A 22. Cinefest Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandokon koncertek, szauna szeánszok és strandmozi is csalogatja a látogatókat.
5: Időjárás.
6: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Arany Kovács Rozália, akinek egy nagyon érdekes története van, és egy nagyon fontos, én úgy mondanám, hogy mozgalmat indított el, amihez fontos csatlakozni, ha máshogy nem, akkor lélekben, de szerintem egészen sokféleképpen tudunk neked segíteni. Szia, Rozika, köszi, hogy jöttél, mert megingette, hogy mi Rozikának hívhatjuk.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget, Petra.
2: Szia, Rozika.
1: Szia, Ildikó.
2: Amit olvastunk, vagyis hát én olvastam rólad, az, hogy te ritka genetikai betegségekkel foglalkozol. Ez így mennyire tűpontos, ahogy itt a beszélgetésünk elején említetted, amit én láttam rólad.
1: Annyiban igaz, tehát hogy azt kell megérteniük azoknak, akik engem követnek, olvasnak, figyelnek rám, hogy nem én diagnosztizálom őket. Én abban tudok nekik segíteni, hogy ők megszerezik a tűpontos diagnózisukat, legyen ez bármilyen, akár ritka genetikai betegség is. Tehát abban, hogy azt a beteg utat, ami nekem 39 éven bekerült, azt ő mondjuk letudhassa egy másfél-két év alatt, vagy éppen egy, most van mondjuk egy kivizsgálás alatt, túl van már 6-8-10 vizsgálaton, és azt mondták neki, hogy egyelőre nem látják az okát a problémájának, akkor legyen meg az ő tudatában is, és az orvosnál is feketén-fehéren, hogy oké, ha jön a következő 2-3, és még az sem konkrét, akkor minél hamarabb jutson el a beteg valamelyik ritka beteg intézetbe, mert ugye 5 is van Magyarországon, ebből 2 Budapesten, 3 pedig vidéken, Debrecen, Pécs és Szeged.
0: Tehát ez a kampány, amit te elindítottál, ez az ismeretterjesztő kampány, ez azért jött létre, vagy azért hívtad életre, hogy ahogy írod, köztudatba emeld a ritka genetikai betegségeket.
1: Így van, mert hogy sajnos nem beszélünk róla.
0: Nem is tudjuk, hogy mi az. Tehát, hogy most kimondjuk ezt a kifejezést, hogy ritka genetikai betegség, mit jelent ez? Olyan, amire nincsen gyógyír? Olyan, amit nem tudnak diagnosztizálni? Amit nem lehet könnyen detektálni? Nem tudjuk, hogy mi bajunk van? Ezért tartott neked mondjuk 39 évig?
1: Azért tartott nekem 39 évig, mert sajnos senki nem kommunikálja. Tehát, hogy Magyarországon kb. 2000-es évek eleje óta vannak a klinikák, amik ezt képesek diagnosztizálni. A ritka betegségnek hívjuk azokat a betegségcsoportokat, ami 2000-nél, 2000 per 1 számadattal, tehát, hogy 2000-nél kevesebb embert érint per fő. Nagyon sokan vannak olyanok, a már diagnosztizáltak közül természetesen, akik több ritka betegségben is érintettek, tehát ugye halmozottan fogyatékosak, de a statisztika szerint mindegyikben érintettek, tehát ők növelik ezt a számot. A legritkább betegségek akár, mint Céline Dionné, hogy 1 millióból 1 embert érintenek. Tehát, hogy nagyon nehéz őket diagnosztizálni, mert nincsenek leírva. Le vannak írva, de csak a szakirodalomban. Tehát egy általános orvos, mondjuk egy házi orvos, vagy egy szakorvos.
0: Nem fog jelenni,
1: hanem jelen, saját magától, illetve központi oktatásilag nem kapja meg.
0: Tehát ez egy ilyen Dr. House jellegű történet.
1: Egészen precízen így van, csak az a baj, hogy míg mondjuk az általános betegségekből, én most hasra jutok, azt mondom neked, egy átlag ember ismer mondjuk 50-et. De az orvosoknál is legyen, mindenki a saját szakterületen legyen, hogy 100-at képes diagnosztizálni. Addig ritka genetikai betegségből 8-10 ezer különböző fajta van, névvel, leírással, tünetekkel, arra való gyógymód általában nincs, de legalább szinten tartok kezeléseket, vitaminokat, gyógyszereket már ismernek.
0: Szabad megkérdezni, hogy konkrétan például nálad miről van szó?
1: Igen, az enyémet úgy hívják, hogy mitokondriális miopátia, 35 ezer az egyhez az aránya.
0: Tehát 35 ezer emberből egy van ilyen.
1: Egy van érintve. Körülbelül Magyarországon egy olyan 300 ember lehet, aki érintve van. Ebből miután a világ statisztika, tehát sokan azt hiszik, hogy a magyar egészségügy van ebben elmaradva, nem igaz. Ez világ tendencia sajnos, hogy nincs információ. Szinte nem mondom, hogy minden országban van speciális klinika, de a WHO pont tavaly május 24-én kiadott egy közleményt minden országnak kötelezően, hogy kötelesek erre törvényeket, alapelveket, minden egyebet

0: A ritka betegek ellátására vonatkozólag a diagnózishoz vezető út, és utána a szociális, egészségügyi és egyéb ellátásukra, ugyanis világszinten 300 millió ember érintett valamelyik ritka genetikai betegségben, Európában ez 25 millió, idehaza 700 ezer ember, és ezeknek a 10%-a van maximum diagnosztizálva. Ez
1: kutatják
0: mindenhol.
1: Ezt valahol, Rozika? Kutatja? Tehát, hogy van olyan valahol, most akár Tadzsikisztánban, vagy az USA-ban, nem tudom én, Colorado-ban egy kis eldugott labor, ahol ezekkel foglalkoznak, és van remény arra, hogy mondjuk valamilyen preventív eljárást el tudnak mondani. Hogy mondjuk egy várandós anyuka mit tett meg annak érdekében, hogy a lehető legkisebb százalékban legyen meg az esélye arra, hogy az ő születendő babája bármilyen ritka genetikai betegséggel születik?
0: Mérhetetlenül jó kérdéseket teszel fel, és én ezekre vártam egyébként évek óta. Nem csak, hogy Colorado-ban egy eldugott laborban, tehát maga az orvostudomány az folyamatosan fejlődik. Tehát ezek le vannak írva, dokumentálva vannak, azért tudjuk a számukat, tehát hogy ezek léteznek, csak a betegek nem jutnak el odáig, hiszen az általános orvoslásban nincs szó erről, tehát megállunk egy bizonyos szinten, és akkor utána vagy a neurológiára küldjük, vagy a pszichiátriára küldjük a beteget, ahelyett, hogy előbb elküldenénk, mondjuk főleg, ha vagyunk olyan szerencsések, hogy van az országban ritka betegintézet, akkor elküldenénk oda, hogy csokkolom, előbb nézesse meg, hogy nem-e valamilyen genetikai problémája van, és ott is azt mondják, hogy negatív, akkor rá érünk majd.
1: Nincs is célzott szűrés, ami konkrétan meg tudja mutatni, hogy ez egy genetikai probléma, és akkor onnan tovább lehet keresni?
0: Jelenleg nincs, de majd remélhetőleg szó esik a Kék Rózsa programról, ami most készült el, és ez már erről szól.
1: Hát azért hívtunk.
0: Ildika.
2: Bennem csak az merült fel, hogy mennyi ebben, hogy felfedeznek egy ilyen ritka genetikai betegséget, az orvosnak a felelőssége, hogy ő bevallja magának azt, hogy én nekem itt megállt a tudományom, én itt már többet nem tudok adni a betegnek, de tudom, hogy maradjunk itthon. Magyarországon van 5 ilyen intézet, elküldöm az egyikbe. És nyilván, hogyha oda már bekerült egy olyan beteg, akinél nekem megállt a tudományom, akkor onnan már sokkal inkább fogják tudni, hogy egy speciális helyekre küldeni azt a beteget. Tehát változatlanul az a kérdésem, hogy mennyi itt annak az orvosnak a felelőssége.
0: Kész, vége van tőletek. Ez megint egy olyan kérdés, amiről én folyamatosan próbálok kommunikálni. Igen, ahogy nagyon nagy felelőssége van eleve a betegnek, abban minden embernek, én ezt így fogalmazom, tehát minden embernek kötelessége egyszer becsületesen kivizsgáltatni magát. Tehát
1: nem egy most megállítalak. Az orvos. Mit jelent egy becsületes kivizsgálás? Mert nem csak nyilván egy labort jelent, nem csak egy tüdőszűrést jelent.
0: Hát azt, amire én gondoltam ugye a Kék Rózsa programban, hogy legyen összeírva az, ahogy a 70-es, 80-as években voltak annak idején, ugye emlékszem még a szüleim, amikor azt mondták a házi orvosnak, hogy itt vagyok, és akkor menjünk el egy teljes kivizsgálásra, ami benne volt a labor, benne volt a belgyógyászat, a kardiológia,
1: ultrahang, aha.
0: Minden. Aha. És akkor én a Kék Rózsa programban, azaz én ajánlásom az egészségügyi szervezet felé, vagy a döntőnknek felé, hogy a 5 genetikai klinika vezetőjét ültessék le egy asztalhoz, mert ugye jelen pillanatban ők a legmagasabb ellátó
2: szervezet
0: Magyarországon, így van, tehát náluk magasabb tudású nincs az országban, és akkor kérjék meg őket, hogy állítsák össze ezt a bizonyos ranglistát. Tehát legyen egy 15 vizsgálat, amiben benne van, hiszen én nem vagyok orvos, tehát nem ismerhetek minden területet, de mire azt mondják, hogy akkor ki van vizsgálva a beteg, tehát minden területen ki van zárva, hogy őnek egy fizikális, jól diagnosztizálható problémája van, és abban a pillanatban, amint ez megvan, és akkor itt visszatérek az orvos felelősségére, akkor már ne opcionális legyen, hanem kötelező. Mert jelen pillanatban sajnos, ugye hát azért ez alatt az 5,5 év alatt rengeteg ember keresett meg, 99%-a azt mondta, hogy a házi orvosa nem együttműködő. Tehát hiába van meg neki már 8-10-12 negatív lelete, ő nem fogja elküldeni, pont azért, mert nem ismerem el, hogy én kevesebbet tudok, mint bárki más. Vagy nem tudok róla, és ha én nem tudok róla, akkor az nincs.
2: Jó, de ez, maradjunk ennél, hogy nem tudok róla. Ez ugye annak is lehet a következménye, hogy nem megfelelő a tájékoztatás, mert lehet, hogy egy orvos szívesen fogadná ezeket az ismereteket, de nincs ahonnan ez jöjjön. Mert bizonyos csatornákon keresztül nem jut el hozzá ez. Vagy hogyha ő olyan, hogy ő szeretne saját magától, ugye az újdonságok fele is kikacsingatni, akkor találkozik néha-néha ilyen történetekkel is.
0: Megint rátapintottál egy sarkalatos pontra. Igen, tehát, hogy a helyzet az, hogy akik ugye régebben diplomáztak, nekik a tankönyv utolsó oldalán körülbelül 2 mondat volt arról, hogy egyébként tudjál róla, hogy vannak ritka genetikai betegségek. Ennél többet nem. Tudomásom szerint, tavaly előtt beszélgettem orvostanhallgatókkal, ők azt mondták, hogy most már azt is megoldották, hogy második első fél éve csak a ritka genetikai betegségekről szól. Ha véletlenül valaki útközben, az orvosi egyetemen, a SOTÉN biztosan, hogy ha véletlenül valaki mégis lemorzsolódik, legalább az az alaptudása legyen meg. Csak az a baj, hogy azért a jelenleg regnáló és dolgozó orvosok mit tudom, minimum 85-90%-a még a régi érában tanult, és igen, tehát nagyon-nagyon kellene, hogy maga a klinikák is kommunikáljanak róla. Ne adj Isten a média időt és energiát pazaroljon arra, hogy legalább így ilyen havonta, két havonta legyen egy-egy műsor. Akár az, hogy bemutatni olyan közismertebb, vagy könnyebben diagnosztizálható betegségeket, mint mondjuk az én mitokondriális betegségem, hiszen...
1: Ami mi az? Mert hogy ugye mondtad a nevét, de nem mondtad még, hogy ez mit jelent, hogyan hat az életedre, mit jelent a hétköznapokban?
0: A mitokondriális miopátia legfőbb tünete, illetve magának a mitokondriális betegségnek a legfőbb tünete az az állandó fáradtság. Tehát úgy érzed magad, mint aki képtelen magát kipihenni. Mert ugye a sejtjeid, tehát a mitokondriális betegségnek a lényege az, hogy az energia nem felhasználásért és termelésért felelős sejtek hibásak, és ennek következtében nem képes a szervezetet annyi energiát megtermelni, ami a mindennapi normál élethez szükséges. A miopátia része az pedig az izmokat érinti, tehát ez azért volt az, hogy én már 6 éves koromban képtelen voltam 300 métert egyedül megtenni. Tehát egy testnevelés órán egy félkör futás után mondtam a tanárnak, hogy ne haragudjon, nekem ennyi volt a mozgás. És aztán ugye szépen folyamatosan én épültem le, sokszor bénultam le egy-két napra, hetekre, és akkor mindig tudtuk, hogy sokkal hamarabb fogok én leszázalékolva lenni, mint az átlag. Nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek tudatosan figyeljenek saját magukra, mindenféle tünetre. Nem kell hipohondernek lenni. De ha érzed, hogy valami nem nincs jól, akkor igenis tessék elmenni egy házi orvoshoz, tessék azt mondani, hogy igen, amit tudunk jelen pillanatban, azokra a vizsgálatokra szeretnék elmenni, nem egy-egy vizsgálatra, mert most éppen fáj a hátam. Most ha fáj a hátam, lehet gerincsérvem, lehet idegbecsípődésem, lehet egy idegpálya problémám, és még az is lehet, hogy csak elfeküdtem. Tehát annyira sokrétű és annyira
1: vagy
0: speciális...
1: Vagy megemeltem magam, vagy...
0: Ne adj Isten, megemeltem magam. És akkor mellesleg még lehet esetleg sejtszintű probléma is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy ne csak a tüneteket, hanem próbáljuk meg, ahogy szokták mondani, holisztikusan figyelni saját magunkat, mert annyira összetett és jól összetett szervezetünk van, hogy muszáj tudnunk magát az okot is, nem csak a felszínt, hanem azt, hogy honnan jönnek ezek a problémák.
2: Rozika, nem gondolod azt, hogy ebben, amit te mondtál, ebben az is benne van, hogy ez a egészségtudatosságunk, vagy az egészségtudatosságra való nevelés, az nem volt eddig egyáltalán. Tehát, hogy nincs meg az a kultúránk, hogy akkor tényleg, hogyha nem egy napra fáj, hanem több napja érzem, hogy ugyanott fáj, vagy szorít, vagy görcsöl, vagy bármi, akkor ne várjak arra, hogy majd elmúlik, mert eddig ez volt. És még egy dolog, hogy szerintem és ez most egy picit a szakmámból is ered, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy nem megyek el az orvoshoz, mert akkor lehet, hogy ki fog írni betegállományra, és akkor egy hosszabb betegség elé nézek, az ugye anyagilag engem mindenképpen befolyásol, hogy a családomnak a megélhetését fogja ugye befolyásolni, tehát hogy ez így egy sokkal összetettebb probléma, és erről nyilván rengeteget lenne tudni beszélni, vagy tudnánk beszélni, és kellene is, szükségszerű lenne, csak nem beszélünk róla.
0: Zseniális vagy. Igen, ez egy négy oldalas program lett, ez a Kék Rózsa program, amit ugye benyújtottam már az előző vezetésnek is, de az új is megkapta írásban is, e-mailen is, amiben kifejtettem, hogy amellett, hogy ez egy egészségügyi témakör, amellett mennyire fontos gazdaságilag, szociálisan, munkavállalóként, munkaadóként, hogy minden embernek, tényleg minden embernek tűpontos diagnózisa legyen. Mert elárulok nektek egy számadatot, és most leestek a székről. Ezt az egyik olyan egyesület csinál, nézte meg, akik munkahelyeken való egészségértéssel foglalkoznak. Egy évben, a 2024-es adat, 37 millió nap per év csak a táppénzes napok száma. Na most, ha mindenkinek meg lenne a saját tűpontos diagnózisa, azáltal a saját rendes, igazi, valós kezelése, akkor ez a 37 millió nap per év, ez levihető lenne szerintem olyan 5 millióra. Ez gazdaságilag gyorsan számoljuk ki, mert minimum naponta 20-25 ezer forint a táppénz. És akkor az bennmarad az államkasszába. Bennmarad az államkasszába az a pénz, amit olyan gyógyszerek támogatására adnak ki, amire nincs szüksége a betegnek. Mert ugye nem az a problémája, mint utóbb majd kiderül. Mondom ezt úgy, hogy nekem két gyógyszermérgezésem volt, és minimum 3-5 tonna gyógyszerre mérgeztek 39 év alatt. Tehát, hogy ez annyira komplikált, és annyira összefügg minden mindennel.
2: Ezt azért kérdeztem tőled, mert én ezt a számot ismertem, csak nem akartam itt mondani, hogy ez a tényleg gazdasági szinten, ez egy hatalmas erőpróba a gazdaság részére, hogy ugye ezt a táppénzt kifizesse. Aminek ugye egy nagyon nagy részét prevencióra, modernebb eszközöknek a vásárlására és egyebekre ugye fel lehetne használni.
0: Igen, igen, igen. És akkor itt nem milliárdokról beszélünk, hanem 1000 milliárd forintokról beszélünk.
2: Igen,
0: és akkor... csak az egyik oldal.
2: És akkor mondjuk egy olyan kisfiúnak, akinek ugye anno gyűjtöttük a pénzt,
0: most gyűjtenek soknak.
2: Igen, hogy kapjon egy injekciót, amitől ugye mégis egy élhető élete lesz, akkor nem kellene gyűjteni, hanem egyszerűen ott állna az a keret, és akkor meg lehetne menteni ilyen kis embereket, vagy esetleg ugye felnőtteket is.
0: Igen, ez is benne van a programomban, tehát ez is egy része a történetnek, hogy abból a pénzből lehetne egy olyan alapot létrehozni, igen, hogy akinek viszont már megvan a tűpontos diagnózisa, és van rá olyan gyógymód, vagy kezelési ötvény, akkor az teljesen természetes legyen, hogy ahogy megkapja a diagnózist, akkor már kapja is a kezelést. Tehát ne kelljen éveket várni arra, hogy esetleg összejön a pénz, hiszen benne van a büdzsében a megsporolt pénzből az, ami már lehet az ellátás alapja. Visszatérve neked még egy pillanatra, kérdeztél az anyukákról, meg a leendő szülőkről és egyébről. Igen, ez is jó lenne, hogy mondjuk mielőtt, mert általában azért elég ritka, hogy valaki rögtön elsőre teherbe esik. Tehát amikor már arról beszélünk, hogy szeretnénk gyermeket, akkor ugyanígy nyitva áll a lehetőség, hogy teljes kivizsgáláson menjél át. És igen, most már vannak maszekben is, de TB alapon is van olyan szűrés, ami kizárja bizonyos betegségeket.
1: Rozika, zárásképpen még annyit, és egyébként köszönjük nagyon, hogy mindezt elmondtad, és remélem, hogy mi is hozzá tudunk járulni ezzel a podcast beszélgetéssel ahhoz, hogy ezzel egyre többen kezdjenek el foglalkozni, viszont ugye az, amikor egy ilyen eset megtörténik egy világhírű emberrel, mert hogy említetted Céline Dion-t, akkor talán egy kicsit nagyobb figyelmet kapnak azok a dolgok, ami éppen azzal a világsztárral történik, van-e ebből a baj mellett egy pozitív hozadék is, akár rátok nézve?
0: Igazat megvallva.
1: Mármint, hogy itt a magyar érintettekre gondolok a rátok alatt.
0: Ebből a szempontból nincs. Én őt meg Stephen Hawkingot szoktam pozitív példaként emlegetni hozzáállásban. Tehát, hogy mind a ketten Stephen Hawkingról is tudni lehet, hogy már 20-21 éves korában megkapta az ALS-es diagnózist. Biztos sírhatott volna. De ő az alatt az 50 plusz év alatt, ami a diagnózisától a haláláig bekövetkezett, ő a világ legjobb fizikusa lett. Mert ő nem akart meghalni egy ALS betegségbe. Tudta, hogy mivel jár, tudta, hogy milyen fokozatai vannak, de élni akart. Celine Dion ugyanez. Nagyon nehezen találták meg, biztos rengeteg pénzbe kerül azok a kezelések és azok a lehetőségek, amik most vannak neki, de arról volt szó, hogy többet ki se jön a lakásából. Ehhez képest ott volt a Párizsi olimpián, és úgy hallom, hogy jön Európába koncertezni. Tehát azt szeretném az emberek tudatában elültetni, hogy azzal, hogy te kapsz egy diagnózist, és ez legyen akár bármilyen ritka genetikai betegség, az nem a halálos diagnózisod. Az egy lehetőség arra, hogy te tudd, hogy mit tud a szervezeted, és ahhoz képest tudjál jó minőségű életet élni. És ha ehhez még kapsz támogatást államtól, vagy magánszervezetektől, az ajándék, de onnantól kezdve, hogy van diagnózisod, van életminőséged is.
1: Akkor most szeretettel ajánlom minden kedves hallgatónknak az akékrózsa.hu oldalt, nyilván ékezetek nélkül, ahol el lehet olvasni Rozika történetét, ahol lehet olvasni a Kékrózsa programról, ahol lehet olvasni a ritka genetikai betegségekről, és természetesen ennek kapcsán ajánljuk jó szívvel mindenkinek azt, hogy figyeljen oda saját magára, és figyeljen a környezetében lévőkre is. Ez is nagyon fontos. Rozika, hálásan köszönjük, hogy eljöttél. Fantasztikus, jó volt veled beszélgetni.
0: Nagyon szépen köszönöm én is az értő és tényleg nagyon jó kérdéseket.
2: Köszönjük szépen.
1: Arany Kovács Rozália volt a vendégünk, a Kék Rózsa program elindítója és működtetője, vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványi.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vila Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Lipták házban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyességeig a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Marad a kellemes nyári idő. Elfogadta az iskola kezdési támogatás bevezetését a parlament. Új szervezet alakult a balatoni turizmusért. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja, közölte a területért felelős államtitkár. Porpáci Krisztina arról tájékoztatott, létrehozzák az Országos Alapellátási és Módszertani Intézetet, valamint 164 integrált egészségügyi és szociális centrumot. Megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást, tette hozzá az államtitkár, aki szerint a rendszert új alapokra kell helyezni, mert a jelenlegi elérte teljesítőképessége határát. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Az ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Létrejött a B4 Szövetség. A balatoni turizmus támogatására megalakított együttműködésben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros képviselteti magát. Céljuk, hogy a Balaton önálló régió legyen, amely termékeivel, szolgáltatásaival, márkáival alrégiós bontásban jelenik meg a nemzetközi piacokon. Szorgalmazzák a balatoni önkormányzatok költségvetési megerősítését az idegenforgalmi adóbevételekből korábban járó pénz visszajuttatásával. Mindezekről javaslatokat is megfogalmaztak a kormányzatnak.
0: Időjárás.
5: Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ószt, Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik, a hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Sokan úgy gondolják, hogy egy kutya kiképzése kizárólag engedelmességről, tanításról vagy viselkedési problémák megoldásáról szól, de vajon mi történik akkor, ha egy kutya vak, süket, mozgáskorlátozott vagy olyan traumákat élt át, amelyek miatt újra meg kell tanulnia bízni az emberekben, és ki segít ilyenkor a gazdának, aki sokszor ugyanúgy elfárad, elbizonytalanodik, mint maga a kutya. Ebben a témában beszélgetek mai vendégemmel, Csányi Straka Bettinával, aki kutyakiképző, rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus, és évek óta a speciális igényű fogyatékkal élő és traumát átélt kutyák, valamint a gazdáik támogatásával foglalkozik. Küldetésének tekinti, hogy tabuk nélkül beszéljen azokról a nehézségekről, amelyekről a kutyás világban még mindig túl kevés szó esik, és akkor itt az elején még gyorsan azt is elmondom, hogy most jelenik meg legelső könyve, a gazdik is elfáradnak címmel. Szervusz, jó reggelt!
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt!
1: No, te voltál már itt nálam, én nem tudom, nem egy éve szerintem, hanem kettő is van az
2: szerintem
1: már.
2: Két évvel ezelőtt voltál, igen.
1: Lehet, hogy akkor már így beszélgettünk a kezdetekről, de egy picit nyilván, hogy te hogyan indult neked ez az utad, erről azért azt gondolom, hogy nem árt újra egy kicsit megismételni.
2: Igen, hát nekem Fortisszal, egy foxival indult ez az egész utam, egy teljesen viselkedés problémás foxival. Igazából ő úgy viselkedett, hogy mindenhonnan elküldtek minket, mondjuk így. Nem volt semmi összhang igazából közöttünk, őt befogadtam egy menhelyről, és nem találtuk meg a közös hangot, mellette ott volt a sok tanácstól, elkezdve az iskolák, a szakkönyvek, minden, amiket nézegettünk, valahogy úgy konkrétan semmi sem vált be, ami létezik. Ezt másfél évig műveltük szegény kutyával. Nem adtuk fel, nagyon-nagyon kemény volt, nagyon sok mindent megéltünk, a feljelentéstől elkezdve a fenyegetésen át minket nagyon sokan bántottak, amiért nem tud viselkedni, és akkor igazából innen indult ez az egész, hogy nem szerettem volna visszaadni, de nagyon-nagyon rezgett a léc nálunk, hiszen se neki, se nekem nem volt jó, viszont ezt nem akartam elengedni, úgyhogy nekiálltam én tanulni, és igazából úgy döntöttünk, hogy akkor felfordítjuk a világot, szembe megyünk minden sztereotípiával, és akkor hát kezdjük újra előről az egészet, és innen indult az utunk.
1: Mondhatjuk, hogy most idézőjelesen, de hogy a Fortisznak köszönheted ezt az utat?
2: Igen, én teljes mértékben azt mondom, hogy neki köszönhetem, mert nekem is volt egy úgymond átlagos kutya nézetem, egy átlagos nevelési nézetem. Egy őrzővédő nagykutyás családban nőttem föl, ennek mértékén próbáltam én is egy foxit nevelni, hát ez így annyira nem jött össze, és nagyon-nagyon sok mindenben kellett magamon változtatnom ahhoz, hogy a kutyámat is rendbe tudjam tenni.
1: Mi volt egyébként a legnehezebb időszak, hogyha egy visszagondolsz?
2: Számomra talán az, hogy nem volt kitől segítséget kérnem. Próbáltam nagyon-nagyon sokszor, viszont a felszínesség azért látszik még nagyon az emberekben, hogy ugat kettőt a kutya, akkor miért nem tudod elhallgattatni, viszont nem látják azt, hogy már két hete ugyanezzel a problémával küzdök, 6 dolgot átnéztem, és ezt nem látják, nem értik, meg csak azonnali változást várnak az emberek, plusz ott volt azért a média is, a tökéletes kutya, és ha így viselkedik, csak akkor vagy jó. Ha rossz szó viselkedik, akkor szégyeld össze magadat, nem való neked kutya. Úgyhogy inkább így ez volt a legrosszabb rész, amikor már mentálisan kezdtem összetörni.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta önismereti utat is, tehát hogy itt nem csak ezt a szakmát tanultad meg Fortis által, hanem saját magadat is jobban megismerhetted azáltal, ugye, hogy őt nevelgetted, tanítottad, illetve tanultad őt pontosabban.
2: Hát én azt szoktam mondani, hogy nekem a kutyám a legkeményebb pszichológusom, úgyhogy ő aztán tényleg megtanított arra, hogy milyen a legmélyebb gödörbe belekerülni, és onnan milyen lesz felállni. Ez teljes

0: mértékben átvittünk mindent, ami létezik, viszont pont ezért vagyunk ilyen erősek, és pár év elteltével azért már merek is arról beszélni, hogy én is mit éltem át, amit nagyon-nagyon sokan átélnek.
1: De mi volt, mi az, amit, tehát ha meg kellene fogalmazni, ez egyfajta, tehát azon túl, hogy nincs segítség, akihez kinyúlnál, vagy akitől segítséget kérnél, ez így a mindennapjaidban, lelkileg, mentálisan azért így megborítja az embert? Most nyilván nem akarok nagy túlzásokba esni.
0: Igen, és eshetünk túlzásokba, mert igen, volt olyan, amikor már az ágyból nem akartam kikelni, amikor tényleg már nem akartam azt, hogy legyen kutyám, amikor én is elhittem azt, hogy nekem igazából nem is való, csak maximum egy hal a mélyhűtőbe, és semmi másra nem vagyok alkalmas. Úgyhogy igen, én nagyon-nagyon mélyre süllyedtem saját magammal szemben, és én nem is tudom, hogy jöttem volna ki ebből az egészből, hogyha nem vagyunk ennyire makacsok, vagy nem tudom, vagy elmerem engedni. Talán féltem attól, hogy ha máshoz kerül, akkor ugyanezen végig mennek, és nem lesz többet gazdája, úgyhogy kicsit ez a félelem is bennem volt, és ezzel megoldottuk, de nagyon-nagyon szélsőséges fizikai tünetei is voltak már a fejfájástól, a gyomorgörcsön át, a folyamatos fáradtság, síró görcsök, azért tényleg mindent átéltünk.
1: Mert ugye most mondod, hogy más nem biztos, hogy ugyanígy végigvitte volna az ő nevelését, vagy az, hogy egyáltalán, hogy megtanulják egymást, mert hát most ezt úgy kezdem, azt gondolod, hogy nyilván én is láttam már hasonló esetet, hogy ha nagyon sok probléma van egy kutyával, vagy bármilyen állattal, hajlamosak vagyunk úgymond kiszeretni a kutyából, és azt mondani, vagy adott állatból, és azt mondani, hogy ó, hát már csak idegesít, már csak nyug a hátamon, már csak kolom, nem kell nekem ez a kutya, már menjen, vigyük be a menhelyre, vagy adjuk oda valakinek.
0: Van ez a része, és én azt gondolom, ez egy kicsit a felelőtlen állattartás része, amikor ilyen könnyen el tudjuk elengedni. Azok a gazdik, akik teljesen kimerülnek, elfáradnak, és teljesen mély pontra tudnak zuhanni, ők a felelősségteljes gazdik, hiszen magukban keresik ugye a hibát, és ők nem akarják visszaadni a kutyát. Igen. Minden megoldásra hajlandóak, hogyha kapnak bárhonnan, bárkitől, bármilyen apró kis reményt, akkor ők abba bele fognak kapaszkodni. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémát ott szoktuk elkövetni, hogy mindenki a fajtákat keresi. Úgy értve, hogy nekem van egy foxim, és foxiként akartam nevelni, és rá kellett jönnöm, hogy igen, ő egy fox terrier, nagyon durva terrier, ösztönünk a kutya, de nem egy tipikus foxi, és azt nekem meg kellett tanulnom, hiszen nagyon kevés az a fox terrier, akivel rehabilitálnak, vagy akár felnőtt fogyatékosokkal foglalkoznak, vagy be lehet tenni 90 gyerek közé. Ez nagyon-nagyon ritka, és nekem erre rá kellett jönnöm, hogy ő úgy viselkedik, mint egy terápiás kutya, annak ellenére, hogy nem ez lenne a fajta jelleme.
1: Ilyen érdekes. Most megállunk egy életörömzene erejéig, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Csányi Straka Bettina, akinek novemberben fog megjelenni a Gazdik is elfáradhatnak című első könyve, és ezentúl kutyakiképző rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus. Beszélgetünk itt ugye arról, hogy az ő, hát mondhatnám úgy is, hogy az életútját, illetve a szakmáját igazából a Fortis nevű kutyája ihlette. Vele együtt tanulták meg azt, hogy hogyan is, pontosabban ő tanította meg neked egyáltalán, amit mondtál, hogy egy önismeretet, de azon túl, hogy te erre az útra lépjél és velük foglalkozzál. Ugye hosszú évek óta vak, süket, mozgáskorlátozott és más speciális igényű kutyák kiképzésével és rehabilitációjával foglalkozol, és te álmodtad meg a fékotot, a fogyatékkal élő kutyák országos találkozóját is. Menjünk egy kicsit onnan, hogy mitől más egyáltalán egy vak, egy süket kutya tanítása mondjuk, mint egy egészséges kutyáé?
2: Én ösztönalapú képzésekkel szoktam dolgozni, hiszen ezek az ösztönök amúgy is nagyon erősek egy kutyában. És azok a kutyák, akiknél valami kiesett, egy látás, egy hallás, vagy akár egy mozgás, akkor előszedünk a másik ösztönöket. Hogyha mondjuk a vakkutyákról beszélünk, akkor ott illatokkal szoktunk dolgozni, és most egy olyan példát tudok erre a legegyszerűbben felhozni, hogy mondjuk van egy költözés, és át kell mennünk egyik házból a másikba, és van egy vakkutyánk. És nagyon sok gazdi itt egy kicsit megijed, hogy hogyan fog az új kutya hozzászokni az új helyzethez, honnan fogja felismerni a dolgokat, ne menjen neki másnak, ne legyen balesetveszély, hogy lesz berendezve ez. Ez a gazdiknak is egy stressz, ezáltal a kutyáknak is, és ilyenkor szoktuk az illatokat elővenni. És minden házrésznek különböző illatot adunk, útvonalakat rakunk össze illatokkal, amiket az első házban begyakorlunk, és ugyanezeket rakjuk a másik útvonalra. És igazából a vakkutyáknak, mint hogy egy ilyen láthatatlan kis illatcsík ott húznánk, így meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre van a konyha, a fürdőszoba, a saját fekhelye, a ketrece, bármi. És ez egy hatalmas segítség például a gazdiknak, hogy így még jobban magabiztosabbak tudnak lenni a kutyák, és ezzel ők is kiegyensúlyozottabbak.
1: Az illatot, az hogy képzeljük el, hogy megjelölitek, vagy mi történik? Fújtok valami elégfrissítőszerű valamit, vagy illóolajat csöpögtettek a sarkokba?
2: Igen, hát ez nagyon vicces szokott lenni, mert én autóillatosítót szoktam javasolni, autós autóillatosítót, mert otthon nem nagyon szoktuk használni, és igazából sehol sem, mert nagyon büdös egy-kettő.
1: Igen.
2: Úgyhogy ezt szoktam mondani, hogy azt úgy se használjuk más, hogy minden helyiségnek, vagy minden különböző dolognak, amit szeretnénk, különböző illatú autóillatosítót vásárolunk, ilyen sprét. És akkor azt szoktuk befújni úgy, ahogyan kell, nagyon gyengéden, a kutyák úgyis jobban érzik, mint mi, úgyhogy nekünk szinte nem is kell éreznünk, és ez pont elég nekik ahhoz, hogy meg tudják különböztetni, az egyik kókusz illatú, a másik vanília, a harmadik cseresznye, és akkor szépen csak meghúzogatjuk a csíkokat, megjelöljük a szobákat, egy illat térképet adunk a kutyáknak. És ezt amúgy kint az utcán is tudjuk csinálni, vagy egy kutyaiskolában is. Azért nagyon sokszor szoktuk még így használni trénerekkel is, hogyha kutyaiskolában megpróbálkozunk, hogy bevinni akár egy napközibe egy vak kutyát, és akkor így az illatokkal ott tudjuk nekik megmutatni, hogy mi hol van.
1: És akkor mondjuk egy lakáson belül például egyik illattól a másik illatig, akkor itt mondjuk, hogy eljusson a kutya, gondolom, ez fontos lehet, hogy például a különböző berendezés, a tárgyak, a bútorok, azok minden ugyanott legyen, tehát hogy magyarul az átpakolom, nem tudom, az asztalt innen-oda, az nyilván működhet persze, az ember attól átpakol, csak azt mindig meg kell mutatni a kutyának, hogy most itt az úton, a konyhából a szobába, ott most máshova került a valamilyen tárgy, és akkor újra megmutatjuk neki az utat, vagy kell, szükséges bármilyen, vagy ő feltalálja már innentől kezdve magát.
2: Hát azért vannak olyanok, hogy néha neki megy, de azért lehet segíteni a kutyát, azért vannak rá eszközök, akár egy drót, tudod, hogyha hozzáerősítünk egy hámhoz, amit az orra előtt elhúzunk, mint egy hullahopp karikát, hogyha rá akar.
1: Vagy
2: erősíteni.
1: Ez a nyak, az, amikor a műtétnél raknak rájuk.
2: Igen, vagy egy gallért, és igen. Akkor hozzáér valamihez, akkor ezt fogja érezni. De mi például egy vattát beillatozunk valamivel, és csak végighúzzuk középen a földön. Úgymond megfelelő távolságban az ajtó, szóval tényleg középen ott az ajtónál, és akkor ő érzi, hogy ott megy az a csík, és ő lerakja az orrát, és ő szépen megy. És miután ő ezt van hozzászokva már otthon, így az új helyen is tudni fogja, hogy neki azt az egy darab csíkot kell követnie, mert az a biztonságos. Istenem. És így viszont már a fejében is tudja memorizálni, hogy mi hol lesz, mi az a szabad járás.
1: És azok a kutyák, akiknek mondjuk a hallása nincsen, őt hogyan tudjátok?
2: Őket kézjelekkel szoktuk tanítani. Ugyanúgy az ül, a fekszik, bármit kézjellel.
1: Igen, egyszerűbb akkor, nem? Mondhatnám.
2: Hát igazából én azt gondolom, minden kutya egyszerű is, meg nehéz is. Attól függ, hogy amint rájövünk arra, hogy kinek mi az erőssége, onnantól úgymond gyerekjáték. Az a nehéz és vicces rész, amíg rájövünk arra, hogy 10-20 feladatot végig próbálunk, mire rájövünk, hogy a 101. igazából működik, de nagyon jól szoktak lenni. A siket kutyák nagyon nem kicsi kézjelek szoktunk, hanem mint amikor egy rendőr forgalmat irányít, jó nagy kézjelekkel, lendítésekkel, és így meg tudja különböztetni a kutya is.
1: Talán az, például a szabad területen sokkal gondolom azt egyébként, hogy könnyebb egy egy olyan kutyát terelgetni, akinek mondjuk a hallása nincsen, mint a vakkutyákat, nem?
2: Vakkutyákat nem is engedünk nem, egyáltalán. Aha.
1: Szóval a pórázzal akkor ők...
2: Őket csak is minden körülmények között pórázzal, csak a napköziben szoktuk elengedni a vakkutyákat, de ott is ott, hogyha már a felügyelet ott van, összeszokott társaság van, másik kutyák, itt azért jók szoktak lenni ezek a csapatok. Egy siket kutyát, hogyha elengedünk, ahol el lehet engedni, szabály engedi, ezt azért így még lefektetjük ezeket a szabályokat, hogy nem szabad mindenhol ám elengedni őket, de például nekik szoktunk javasolni rezgőnyakörvet, nagyon sok olyan létezik, ami nem elektromos, hanem csak rezgő. És az olyan, mintha egy telefon rezegne, és hogyha nem lát minket a kutya, hogy kalimpálunk, hogy Fifike, gyere, figyelj, nem, akkor megnyomjuk, és tudja, hogy erre a rezgésre akrán kell néznie, keresnie kell minket, és mint a nagy kézjelekhez van szoktatva, így nagyon-nagyon messziről is tudunk neki szólni, hogy gyere vissza, álljál meg, figyeljél, vagy bármi igazából, amit megtanítunk.
1: No, akkor még a fékotról is beszélünk, de előbb muszáj hoznunk egy kis életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Életörömzene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Csányi Straka Bettina, akinek novemberben fog megjelenni a Gazdik is elfáradhatnak című első könyve. Ezen kívül Bettina kutyakiképző, rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus. Ugye, és ami a te nevedhez fűződik, hogy te álmodtad meg a Fékotot, a fogyatékkal élő kutyák országos találkozóját is. Na hát akkor beszéljünk erről egy kicsit, hogy mitől ez annyira hiánypótló kezdeményezés, mert hogy az és a maga az ötlet az hogyan szület.
2: Az ötlet az úgy született, hogy nem volt ezzel se senkihez fordulni igazából a Gazdiknak, mint ahogyan én nem tudtam Fortisszal sem fordulni máshoz, így ezek a Gazdik sem tudtak máshoz fordulni, és egyre nagyobb lett a közösségünk, és akkor úgy döntöttünk, hogy igazából miért is ne csináljunk, hozzuk össze az ország minden pontjáról akkor a szakembereket, a Gazdikat, mindenkit, és így szépen lassan úgy mindenki ötletéből úgy kialakult egy ilyen jó nagy rendezvény. Az alapötlet az nekem annyi volt, hogy mindenféleképpen a speciális igényű állatokra fektessük a hangsúlyt, illetve a szakmai napra, mert nagyon jó, hogy a Gazdikat összehozzuk akár egy piknikre, vagy bármire, de ez nem ad még egy plusz segítséget, csak egy nagyon jó családi napot. De én még plusz segítséget is szerettem volna, így nagyon széles körben hoztunk előadókat, akár mint kertész, gyászfeldolgozó a kutyás szakembereken kívül.
1: És ez igénybe veszik egyébként a Gazdik, hogy látod? Tehát, vagy érdeklődnek iránta, vagy erre szükség van erre a fajta segítségre?
2: Igen, én úgy látom, hogy igen. A kertészeknél is mindig nagy az érdeklődés, hogy milyen növényt ültesnek, mert ugye azt tudjuk, hogy miért nem szabad, melyik mérgező, de mi azt is elmondjuk, hogy mit szabad, milyen gyógynövényeket akár, vagy mi az, ami jót tesz a kutyának.
1: Milyen érdekes, nem is gondolna arra, tehát én nem gondolnék arra, nekem is van kutyám, de hogy mondjuk az enyém lakásban él, tehát hogy nem kertbe szaladgál, de hogy vannak olyan növények, ami például nem, ami mondjuk mérgező számára.
2: Igen, van nagyon sokféle. Én ebből most nem nagyon sorolgatnék föl, mert nem vagyok kertész, és simán összekeverem véletlenül, akkor abból baj lesz. De egy jó kertészszel szemben, például lakásban tartott kutyáknak is csinálunk salátabárt. És akkor tudjuk, hogy olyan zöldségeket ültetünk, vagy fűszernövényeket, amik jót tesznek nekik. A petrezselyem, rozmarink, ezek mind nagyon jó dolgok, és akkor ezeket egy ilyen kis kaspóban, vagy van benne a gazdi elülteti, és akkor a kutya azt legel róla, amit csak szeretne, amit a szervezete kíván, ami amúgy egy nagyon jó előjelzés is lehet, hogy egy dokinak vagy bárminak, hogyha tudjuk azt, hogy mi mire jó, akár egy gyulladás csökkentő növény, vagy akár egy petrezselyem, ami így problémára.
1: Mert ő ösztönösen azt fogja nyalogatni, azt fogja lerágni mondjuk azt a növényt.
2: Igen, és már nem egyet hallottunk vissza, hogy jó volt, hogy ránéztek arra is, mert mondjuk a kutya ösztönösen olyan növényt evett, és akkor ránéztek akár egy gyomor problémára, vagy bármire.
1: Minden évben van ez a rendezvényetek?
2: Igen, és szerencsére egyre több is van. Egyel indultunk, aztán igazából első két évünkben egy darab volt, aztán kettő darab lett, és jövőre úgy néz ki, hogy három ilyen eseményünk is lesz, kettő darab helyi és egy országos. Az országos rendezvényünk az minden évben az ország másik pontjában lesz, pont azért, hogy minden gazdival tudjunk találkozni, hisz ez egy mozgó rendezvény, nem tudnak ilyen sérült kutyával több órákat utazni sokan, ezért megpróbálunk odafigyelni, és van igény arra, hogy visszahívtak minket helyi rendezvényekre is, ahol a helyi szolgáltatókkal, árusokkal fogtunk össze, és akkor úgy csináltuk meg ezeket a napokat. Nagyon jó szokott lenni, szóval most már azt mondom, hogy így ez volt a harmadik év, és már úgy jöttünk vissza, hogy nagyon sok gazdival ismerjük már egymást, egy évben találkozunk egyszer, de annyira boldogan és jó viszonyban válunk el, és találkozunk, meg a kutyák is, írtó jó hangulat szokott lenni.
1: Az ideiről már, jól gondolom, lemaradtunk, hogy ezt bepromózzuk, de akkor jövőre mikor lesz?
2: Hát úgy néz ki, hogy idén, minden évben lesz pünkösd vasárnapon, Balaton környékén, rá két-három hétre lesz mindig a Tiszán, ez egészen biztos. A harmadik rendezvényt, ezt még pontosan nem tudjuk, hogy hol is lesz és mikor, de Pécs környékére tervezzük, hogy az ország több pontját is le tudjuk fedni, de erről majd még szerintem évvége fele lesznek már részletek.
1: Akkor majd évvége fele beszélünk erről újra, viszont arról, hogy az idei rendezvényen, tehát azt érzékelitek, hogy egyre többen jönnek erre a rendezvényre, illetve ugyanitt az is egy kérdés, hogy mondjuk akár egészséges kutyákkal, tehát nyilván, bocsánat, ők is egészségesek, inkább azt mondom, hogy hogy fogalmazzuk ezt pontosan?
2: Igazából
1: vannak a sérülve, milyen sérült, speciális igényűek,
2: és meg az egészséges.
1: Meg az egészséges, akkor ez is rendben van, tehát az egészséges kutyákkal is látogatnak erre a rendezvényre?
2: Igen, nagyon sokan, mert vagy fel szeretnének készülni előre, mert azért mondjuk egy tacskónál, egy francia buldognál, ahol elég nagy a fajta betegség, mondjuk így, akkor előre fel tudnak készülni egy ízületvédelemmel, egy gerinc problémával, szembetegséggel, ezekről mind szó szokott lenni, és nagyon sok fizioterapeuta tud segíteni, amúgy is a munkakutyákban, vagy nagyon sokat mozgó kutyákban, úgyhogy nagyon sokan csak felkészülnének, vagy csak eljönnek a jó hangulat miatt, de egyre nagyobb az érdeklődés az egészséges kutyák környékén is, sőt, igazából többen kérdezték, hogy lehet-e nem csak kutyával jönni, volt, aki egy kacsára kérdezett rá, hogy egy féllábú kacsával lehet-e jönni. Én nagyon, nagyon szívesen vártam volna, de mondtam, hogy hát nagyon sok tacskó lesz, úgyhogy én biztosítok nagyon szívesen egy kertecet, de lehet, hogy ott lesz az a szegény kacsa, úgyhogy...
1: Hát meg az mondjuk nem biztos, hogy ami a kutyáknak jó tanács, az mondjuk egy kacsának is...
2: Igen, de maga ez, hogy sérült állatok, ez úgy látszik, hogy tényleg maga az egész állatvilágra, azt gondolom, hobbi állattartásra, ez úgy kihat, és itt olyan rétegeket mozgatunk meg, de nagyon sok macskás is van, akik kijönnek, ez egy kutyás rendezvény, nem hozzák ki a macskát, de mondjuk mondják, hogy igen, van kerekes kocsis cicájuk, és van kerekes kocsi gyártó cégként, és akkor például velük is tudnak beszélni, akár a cicákkal kapcsolatban. Úgyhogy ez ilyen nagyon-nagyon sokrétű kezd lenni, és én azt gondolom, hogy így nagyon így kezd elszállni mindenfele ez a rendezvény jó értelembe. Én nem tudom, hogy mi lesz még ennek a vége, de én
1: szerintem látom, még nem is kell ezt látnod igazából.
2: Igen, jó irány.
1: Igen, jó sikerült. És akkor még csak annyit, hogy igen, nyilván, ha egészséges állatokkal, vagy egészséges kutyával mennek oda, vagy csak érdeklődőként, például ez, hogy milyen növényt én sem tudtam, látod, hogy mondjuk a kutyának a lakásban milyen kis növényt lehet elültetni, és akkor melyik mit jelez, ha más nem, akkor ezt is megtanulják, mert ez nyilván nem a sérült állatokra igaz csak, hanem az egészséges állatokra, egészséges kutyákra is.
2: Igen, ez így van.
1: Most újra megállunk egy életörmezen erejéig, és jövünk vissza, innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csányi Straka Bettina a vendégem ebben az órában, aki rehabilitációs kutyatréner, kutyakozmetikus, sok-sok titulust mondhatnék még itt. Ugye beszélgettünk most itt a fékotról, illetve arról is fogunk most még beszélni, hogy az utolsó percekben, hogy novemberben fog megjelenni a Gazdik is elfáradhatnak című első könyved. Hát egy picit mesélj erről, hogy hogy született meg ez a könyv, miért érzed ezt fontosnak, hogy erről írjál?
2: Talán ezt a saját történetemből érzem fontosnak, mert hogy én is nagyon mély pontra kerültem, és nem volt kihez fordulnom, és én szeretném a Gazdiknak megmutatni azt, hogy senki sincsen egyedül a problémáikkal, és eléggé tabumentesen beszélek arról, hogy tényleg akárhogy hányszor sírtam át, hogyha kellett éjszakákat, vagy nem aludtam, fáradtam, mentem dolgozni, a fenyegetések, amiket kaptam, hogy hogy éltem meg mentálisan magát azt, hogy mennyire nehéz volt felvennem azt a porrezt, hogy kivigyem sétálni azt a szerencsétlen kutyát, vagy hogy hol volt az a pont, ahol már kezdtem megtörni. És én szeretném, hogyha ezt más gazdi is tudná, hogy ebből van kiút. Nem csak az, hogy visszavisszük, vagy pedig elrejtjük a világ elől ezt a kutyát, vagy pedig elfogadjuk azt, hogy megbuktunk, mert ez nem igaz, mert mindig van egy lehetőség, egy út, amire lehet, hogy mások nem is gondolnak. És én ezt szeretném megmutatni mindenkinek, hogy ez hogy is működik, hogy a kiégés az milyen szinten van jelen a gazdiknál, és én azt gondolom, hogy ez egy modern betegségnek is mondható, ugyanúgy, mint akár egy munkahelyi kiégés, ugyanígy én azt gondolom, hogy egy kutyatartási kiégés is elkezdett ilyen modern betegségig kialakulni.
1: Milyen érdekes, soha nem gondoltam volna erre, de nyilván, ahogy így beszélsz erről, teljesen hihető és egyértelmű, hogy akár ide is eljuthat az ember. De nyilván azért vannak ennek jelei, mondhatnánk így is, ugye, amiről fel tudja ismerni esetleg adott gazdi, hogy már mondjuk a saját határait feszegeti.
2: Igen, viszont itt jön az, hogy ha tudjuk is, hogy baj van, honnan kérünk segítséget, hiszen ha ezt kiírnánk egy média platformra, akkor valószínűleg szétszednének minket.
1: Kapnánk hideget, hogy, meleget, igen.
2: És abból is inkább hideget, hogy nem való nekünk a kutya, ha nem tudom kezelni, akkor vigyen vissza, keresek neki másik gazdát. Nagyon sok ilyen bántás van, amit egyszerűen nem is értek, hogy miért engedik ezt meg maguknak az emberek, hiszen a hátteret nem tudják. És ezért nem is gondolják azt, hogy ebből lehet kiút, vagy egyszerűen csak elfogadják, hogy magukat hibáztatják a gazdik, hogy ők megbuktak. Szóval nagyon sok olyan önbizalomhiányos gazdival beszélgettem, akik magát a gazdit kellett újraépítenem, hogy nincsen gond sem bele, sem a kutyára, csak egy másik utat kell járniuk, és akkor ez teljesen rendben lesz.
1: És akkor ez a könyv egyfajta ilyen úti kalauz, mondhatnám így is, hogy ami így végigvezeti a gazdit azon, hogy milyen problémák lehetnek, ha éppen azt érzed, hogy már feladod, akkor mit tegyél?
2: Igen, én szerintem az első 2 évemet azt végigvezettem ebben a könyvben. Attól az örömpillanattól, hogy aláírtam az örökbefogadási szerződést, és nagyon-nagyon örültem az új kiskutyámnak, addig a pillanatig, amíg bőgtem a teraszon, és gondolkoztam, hogy holnap felhívom az Erikát, és visszaviszem neki, mert nem bírom, megbuktam, és én ezt végigvettem az egész mentális részt a kezdetektől, hogy már nem mertem segítséget kérni, már nem akartam kivinni, hogy hajnali 2-kor vittem, hogy más ne is lásson engem kutyát sétáltatni. Ezt az egészet, hogy milyen fizikai tünetei voltak, a nem alvástól, kifáradástól, étvágytalanságtól kezdve. Én nagyon csúnyán le is fogytam, szóval nekem fizikailag is látszódott, és nagyon sokan rám is szóltak, hogy úgy nézek ki, mint aki beteg. Közben nem beteg voltam, hanem egyszerűen mentálisan ment rá erre az egészet, de mégis mosolyogtam. Szóval senki nem tudta a környezetemben, hogy ez így a kutyatartással kapcsolatban összefüggő ilyen kiégés van nálam, vagy akár már egy ilyen depressziós állapot, és ebből kellett visszaépíteni mindent, és ennek a tüneteit fejtegetem ki bőven, hogy saját magunk is rájöjjünk arra, hogy milyen fázisok vannak, hogy tényleg az elejétől, hogy nem akarom kivinni, addig, hogy már egy oltári nagy teher.
1: Nyilván, és akkor tehát egyfajta megoldást is ad a könyv, vagy már mondjuk már maga az, azt gondolom, hogy olvashatja, vagy láthatja az ember, hogy hasonló helyzetek vannak, és hogy igenis nem csak ő vele történik meg, aki mondjuk épp olvassa a könyvet, hanem veled is ez ugyanígy megtörtént, az már egyfajta gyógyulás, hiszen már tudjuk ugye a problémát, hogy miért vagyunk mondjuk éppen mentálisan kiégve, vagy miért van ennyi problémánk, viszont a megoldást is kezükbe adod?
2: Igen, nagyon-nagyon sok játék is van benne, hogy hogyan induljunk el a négy fal között ketten, hogyan építsük újra ezt a kapcsolatot, hogyan mosolyogjunk, hogyan nevessünk újra együtt a kutyával, hogy nem kell mindig az utcán mindent látnia az embereknek. Úgyhogy nagyon sok ilyen kis olyan kis picike trükköt teszek bele, amitől tényleg az ember, a gazdi is egy kicsit így el tudja engedni magát, újra megismerni, és a kutyust is újra meg tudja ismerni. Teljesen új alapokra helyezem az egész kutya-gazdi párost, és egy új irányt mutatok nekik.
1: Lesz ennek folytatása, ugyanis ez egy hiánypótlókönyv, akárhonnan is nézem, tehát ilyennel szerintem még nem igazán találkozhatunk a magyar könyves polcokon.
2: Nem, mi sem tudunk róla, hogy ilyenek nagyon lennének, mert ez még sajnos nagyon-nagyon tabu téma, és nem mernek erről beszélni. Igazából sajnos még a szakemberek sem nagyon. Lesz biztosan folytatása. Ez most egy első ilyen kiadás, viszont szeretnénk egy olyan bővített változatot, ami már sokkal átfogóbb. Most is van benne szakmai és személyes rész ebben a kis minikönyvben is, viszont szeretnénk egy olyan könyvet is összehozni, ami még sokkal több személyes részt, mások történeteit is feldolgozzuk, még több szakmai dolgot teszünk bele, sokkal több rétűbb dolog legyen benne, de most az első körben ez csak arról szólt, hogy minden gazdi érezze, hogy mindenki büszke lehet magára, és én is büszke vagyok mindenkire, aki mondjuk elolvassa, meg hogy senki sincs egyedül. Lehet fordulni valakihez.
1: Egyébként az egy óriási nagy kérdés, hogy a személyes történetekből tanulnak többet, vagy a szakmai dolgokból az olvasók, emberek. Nyilván szükséges, tehát hogy nem zárom ki a szakmai oldalát, de hogy valószínű, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a személyes történetekből adott gazdi, aki mondjuk nyitott és tudatos, sokkal többet tanul, mint az ilyen sok szakszóval ellátott bármilyen szakmai szövegekből.
2: Igen, én próbáltam odafigyelni, hogy nagyon ne legyen túl sok szakmai szöveg, szakmai szóhasználat. Inkább megpróbáltam ilyen emberibb oldalamat mutatni ebben az egész könyvben, és úgymond kitárulkozni, hogy hogyan is néz ez így ki, és Fortis története is ott van pont azért a végén, hogy miből is lesz a cserebogára vagy a foxi, és igazából én azt gondolom, hogy maga a személyes rész az, ami kell a gazdiknak, de elmondva a szakmait egy teljesen más nézőponttal. Uh-huh. Szóval egy kicsit a kutya szemszögéből is világítjuk meg ezt az egészet, hogy a kutyának nem jelent az drámát, hogyha nem tud tízszer leülni egymás után, még ezt mi gazdik úgy éljük meg, hogy kész, ez egy teljes káosz katasztrófa, közben nem, és akkor így ezt próbálom elmagyarázni, kicsit ilyen szakszemmel is, hogy mit érezhet a kutya, és mit láthat a gazdiból, és a gazdi részét is, és így próbálom összefésülni a két nézőpontot, hogy jó legyen.
1: És akkor, ha minden igaz, akkor ezt már novembertől kezükbe foghatják azok a gazdik, akik érdeklődnek ez iránt, meg hát egyáltalán azt gondolom, hogy minden gazdi, minden kutya tartó gazdinak segítség lehet egy ilyen könyv.
2: Igen, remélem, hogy sok gazdinak fogok tudni segíteni, akik kezdenek mélypontra menni. Reméljük, hogy novemberben meg is tud jelni. Első körben úgy tervezzük, hogy addigra minden meg lesz, és már kint lesz a polcokon majd.
1: Hát én gratulálok így előre is hozzá, és majd, hogyha megjelent a könyv, és jön majd a folytatás, akkor mindenképpen várlak még vissza. Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Csányi Sztraka Bettina, kutyakiképző, rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a kellemes nyári idő. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatást. Külön foglalkoznak a kórházban rekedt kisbabák biztonságos elhelyezésével. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat a nyár folyamán, közölte Varga Mihály a monetáris tanácsülése után. A testület ma újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. A jegybank elnök szerint az infláció a korábban vártnál kedvezőbben alakult, és a hazai eszközök kockázati felára is alacsonyabb maradt, így van még mozgástér a monetáris politika lazítására. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelésű igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára a Fidesz országos frakciójával egyeztetve választotta meg a párt országgyűlési képviselőcsoportja. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy a döntés egyhangú volt. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos környezet. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a Balatonnál. A mintegy 100 gyerek kreatív foglalkozásokon, csoport- és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesz részt. Az EMIH 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balaton összödi menekült tábort az egykori kormányzati üdülő területén. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel beszélgetünk, a pénzügyi piacok és a gazdasági folyamatok elismert szakértőjével, mondhatnám így is. Amiről ma szó lesz, illetve amire időnk lesz természetesen, a magyar gazdaság elmúlt két hónapját veszünk górcső alá, szó lesz forint helyzetéről, a jegybanki alapkamat alakulásáról, költségvetési hiányról, euró bevezetésének esélyeiről, árrésstopról, amire idő jut, azt mind-mind át fogjuk beszélni a mai adásban. Szervusz Tibor, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: No, hát nagyjából ugye két hónap telt el az új kormány hivatalba lépése óta. Sokan ugye gyors gazdasági fordulatra számítottak, de hát a szakértők szerint egyelőre inkább az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvényalkotás és az intézményi átállás zajlik, de hát nyilván azért két hónap az nem sok mindenre elég. Gazdasági szemmel egyébként te hogyan értékeled az új kormány első 65 napját, vagy nem is tudom, körülbelül annyi?
1: Igen, ugye nehéz megmondani, mert nagyon gyors volt az átadás-átvétel az új kormányzat részéről, viszont ettől függetlenül nem jelenti azt, hogy mindenki azonnal mindenhez kulcsot kapott, és mindenre rendelkezésére állt, magát ezt az apparátust újra fel kell építeni, és láthatóan azért a jelenlegi kormányzat és akár az államtitkárok egyéb szintjén is nagyon kevés olyan személy van, aki mondjuk profi politikusnak mondható, vagy már régóta szakmában van, inkább ezek szakmai szakemberek, akik most lépnek a politikai szintére, ugye az államtitkárok, vagy a helyettes államtitkárok egyébként a szakmai szint, nem politikai szint, tehát ők is valószínűleg inkább valamilyen versenyszférában voltak, vagy például a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztériumban több mondjuk alapítványtól érkezett személyekről kell gondolni.
0: Tehát összes... De ez alapvetően egyébként egyáltalán nem probléma, azt gondolom, mert szakemberek vannak ott.
1: Abszolút nem, csak amikor ez nem tudja nullára léptenénk egy foci csapatot szinte, tehát hogyha lehet, hogy egy-két játékos már látott, a többiek meg mondjuk hobbiból kívül a foci meccset, azért aznak a csapatnak össze kell szoknia, és meg át kell venni az előző csapattól minden egyéb szertárkulcsot, stadionkulcsot, egyebeket, azt is kell tudni, hogy kifizesse be a villanyszámlát, de azt látom, hogy emellett viszont van az augusztus 31-es határidőnyomás, ugye most az elmúlt néhány hétben már jött egy zöld jelzés, egy vagy két héttel ezelőtt pénteken a pénzügyminiszterek tanácsából az EU-ból, hogy a helyreállítási alapot az RRF nevű EU-s forrás rendben van. Ugye van a standard Európai Uniós forrás, ami ez a 7 éves ciklusra jut, és van a harmadik, ez pedig ez a safe hitel, ez pedig ugye a védelmi és egyéb kiadások, de ebbe be lehet tudni akár mondjuk infrastruktúra építést is. És ezek úgy látszik, mint hogyha most még az utolsó kidolgozás az a harmadik etapnak lenne, a harmadik lábnak. Ide ugye nem csak fegyveripari beszerzésekre kell gondolni, még egyszer elmondom, hanem akár védelmi és egyéb ilyen infrastruktúrális dolgokra is. Azt gondolom, most ezen dolgoznak, hogy ez augusztus 31-ig meg lehessen úgy születni, mert ugye
0: Ez elvárás,
1: tehát ugye igen. Itt határidők vannak, illetve ne felejtsük, hogy van még ellenünk egy kötelezettségszegési eljárás miatti büntetés, ami fönnáll, amit még az előző kormány egy bizonyos Európai Uniós döntést, tehát egy bírósági döntést, mert bepereltek minket, nem hajtott végre, és ugye napi 1 millió eurót bukunk el, és ugye ez mindig évvégén nullázódik, tehát ugye nincs az, hogy tehát mikor csak félrakik, és akkor évvégén eltűnik, tehát ugye itt ezzel már itt komoly eurómilliárdos, majdnem a tányér milliárdot.
0: Amit nyilván be fognak hajtani rajtunk.
1: Hát igazából nem adják oda. Tehát ugye úgymond gyakorlatilag, ami úgymond fogalmazok, hogy nekünk járni és ott álló pénz, az minden nap 1 milliárd forinttal lesz kevesebb, és ugye ez már jó ideje pörög, tehát ugye egy évben 365 milliárd forintot tudunk elveszteni, és már nem egy év telt el. Tehát gyakorlatilag ebből a teljes keretből, ami volt, ugye ez csökken, illetve a másik, hogy ezek a programok, amik beadásra kerültek még az előző kormányzat által, lehet, hogy ezek 2-3-5-6 évvel ezelőtt indult és kitalálkozott programok, azok már nem valósítottuk meg abban a formában, lehet, hogy már technikailag se arra kell a pénz, és bizonyos dolgokat pedig akár előre finanszírozhattunk, tehát gyakorlatilag át is kellett dolgozni ezeket a programokat. Ne felejtsük el, hogy most az új közlekedési miniszter, ugye Vitézi Dávid, aki egy szakember, egyébként őről nehezen, tehát ő azért előtt egy szakember volt, ugye az előző kormányzatban ő államtitkár volt, ugye ő egyébként rokoni kapcsolatban áll Orbán Viktor, lesz fontos tudni, aki nem tudja, de ettől függetlenül azért ugye inkább úgy látszik, hogy azért eléggé a közlekedésnek a tudora, sokkal markánsabb jelenik meg gyakorlatilag a jármű beszerzés, nem tudom, hogy észrevették, gyakorlatilag hévtől vonatokon át minden be lesz, mert azt úgymond könnyebb beszerezni, mert ugye azt mondja, hogy akkor még veszek 10 vagy 50 darab vonatot, az könnyebb megrendelni, mint hogy teljes új programokat kiírni. Egyébként ebből is sokat tudunk nyerni, mert hogyha a közösségi közlekedés jobb lesz, akkor nem fogják annyira az egyébet használni, vagy lesz alternatívájuk. Az összességében elég munkás most a kormányzat. nagyon sok azonnali nagymértékű döntést nem tudtak tenni, mert még az előző dolgokat rakják helyre, illetve a következő időszak pénzért küzdenek. Kell azt mondom, hogy kisebb módosítások voltak, illetve politikai döntések, akár itt a Sólyog Tamás úrnak a elmozdítása alaptörvény fronton is ilyenek voltak, amik azt mondom, hogy a fő mainstream média

0: visszhangot
1: ez
0: kapták.
1: Volt, igen, egyrészt média visszhangot, de hát ez volt nyilván az ígérete is egyébként a Tiszának, hogy így fog indulni, és muszáj is volt úgymond így indulni ahhoz, hogy azokat az ígéreteket, amiket tettek, meg tudják csinálni a hosszú távon.
0: Ezek azért mondom, hogy politikai dolgok, mert gyakorlatilag a gazdaságot szerintem sokban nem befolyásolja, hogy most Súlyog Tamásnak vagy másnak hívják a miniszter, vagy esetleg a köztársasági elnököt, hisz Magyarországon viszonylag...
1: Tehát közvetlenül semmiképpen nem.
0: Nem, meg nem nagyon erős a jogköre a köztársasági elnök. Tehát azért innen vannak sokkal erősebb félelnöki rendszerek, akár mondjuk Lengyelországban, vagy akár Szerbiában, ott sokkal-sokkal fontosabb ki az elnök, mert sokkal több dolgot tud tenni. A magyar köztársasági elnök kevesebbet, ugye erről is volt szó, hogy valószínűleg meg fogják változtatni majd a jogköreit, meg akár kiszélesítik a jövőben, de ez még a jövő zenéje, ugyanúgy akár egy választásjogi törvény, egyébként ezek nem holnap fognak kiderülni, ezek szerintem inkább a 27-28-as év, tehát arra úgymond a 30-as választásra legyen minden rendben. Ezek fontos dolgok, de abszolút nem, gazdaságilag abszolút nem sürgősek, mert nem fog semmi megváltozni.
1: Hozunk egy kis életöröm zenét, és a zene után jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Bilvak Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember a vendégem ebben az órában. A jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Ugye a zene előtti blogban beszéltünk a kormány első nagyjából két hónapjáról. Hol tartanak most? Mi várható? Hát nyilván nagy erőkkel kezdték el a munkákat, mondhatjuk így is. Az szerintem egy nagyon szép eredmény már, hogy beszélhetünk uniós pénzekről, hogy mi lesz ennek a folytatása, ez természetesen ez majd a jövőben fog kiderülni. Napról napra mindig valami történik. Egyébként, ha már itt tartunk, és politika, nem akarok annyira belemenni, majd mindjárt átérünk a forint alapkamat és az euróra is, de hogy a Fidesznek a jelenlegi helyzetéről mi a te véleményed, vagy mit gondolsz? Így az utóbbi néhány napban vagy hétben azért elég erőteljes dolgok történtek itt.
2: Én azt gondolom, hogy vannak belső dinamikák, amik ugye gyorsan változnak. Kifelé azon, eddig ez egy nagyon-nagyon erős tömbnek mutatkozott az elmúlt 10 évben. Ez volt a legnagyobb erőssége, hogy nem volt kifelé kommunikáció, gyakorlatilag egy tömb volt. Most azért azt látni, hogy gyakorlatilag az eddig úgymond mainstream sztárok, akik a legelől voltak, a előtérben voltak, azok az elmúlt héten rendre új munkát vállaltak, vagy lemondtak. Mondok itt Gulyás Gergely előző kancellár miniszterre, Szijjártó Péter előző külügyminiszterre, aki most egyelőre kapott a kínai BYD gyártótól egy külön új pozíciót. Gyakorlatilag azok az alfák, alvonalas arcok sajnos egyáltalán nem jelennek meg. Sajnos szót arra értem, hogy valószínűleg egy politikai közösségnek szükség lenne a stabil igen, személyekre.
1: Ezért 2,5 millió rájuk is szavaztak.
2: Abszolút. Az kérdés, hogy mi lesz. Azt se felejtsük el, hogy volt egy nagy ilyen kormányzati váltás 2010-ben, ott ugye akkor még a regnáló MSZP kormányt leváltotta a Fidesz kormány, azért például Gyurcsány Ferencet alapítottat egy Demokratikus Koalíció nevű új pártot 2011-től, az gyakorlatilag erősebb volt onnantól, mint az MSZP. Tehát kérdés, hogy maga a Fidesz név az kell-e, vagy így kell-e, vagy ebben a formában, vagy azokhoz az emberekhez kapcsolódnak, aztán teljesen más a politizás, már nem pártokhoz, hanem inkább emberekhez kapcsolódnak. Külön megmérik mondjuk Magyar Péter népszerűségét, vagy a Tisza pártét, abszolút különmérhető a kettő. Vagy akár Amerikában a republikánus párt versus Donald Trump, önmagában itt embereket választanak, vagy a fociban nem a...
1: biztos, ilyen sztárkultusz.
2: Abszolút, nem biztos, hogy a portugál válogatottat szereti valaki, hanem Cristiano Ronaldot, igen, vagy nem igen. Az argentin válogatott, hanem Lionel Messit, és sokkal jobban ilyen csúcsok vannak, mint az egységet nézik, meg kérdés, hogy mi lesz a következőség, hogy az előző miniszterelnök úr most jelenleg Amerikában tartozik a foci VB-n, és majd tusványosan lesz nem néhány hét múlva egy publikus szereplése, meglátjuk, hogy ő hogyan fogja ott elemezni a világot. Ugye nem tudom, lassan 20 év megfejti mindig a gondolatait, és szerintem ez egy irányadás lehet, de valószínűleg jelenleg azért egy akkora vereségen van túl az előző kormánypárt, hogy gyakorlatilag még ők is keresik a darabjaikat.
1: Igen, igen. Ez egyébként tényleg abszolút így van, de már a Orbán Viktor is egy sztárkultusz volt körülötte, abszolút mondhatjuk.
2: Hát nagyon, nagyon erősen rá is volt építve, igen. A tévedhetetlenségére, az, hogy ő mindig megtalálja, ha nem röviden, hanem hosszabb távon igaza lesz. Tehát azt szokták mondani, hogy a Orbán Viktor nem igaza van, hanem igaza lesz. Ugye igen, volt régen igen. Ez a mondás. Nem gondolom, hogy egy tehetségtelen személy azért 16 évet egyben abszolút. Kibírni, mert gyakorlatilag ilyen hosszan egyben regnálni nem is nagyon tudok a nyugati demokráciákban mondani valakit. Azt, hogy a végére ennek milyen formában lett vége, ezt a szavazók eldöntötték, és a magyar szavazási...
1: Hosszú az a 16 év azért akárhogy.
2: Igen, a magyar szavazási rendszernek az érdekessége, hogy amúgy 100%-ban nem szavaztak 70%-ban a Tiszára, csak ugye ez a győztes kompenzáció ezt kiütötte, amit eddig egyébként általában a Fidesznek mindig az erősebbnek kedvezett, igen. És most arról van is szó, ugye, hogy azt hiszem 2 éven belül megváltoztatják abból a szempontból a Tisza frakció helyettes Mejtei Barna Márton, aki az igazságügyi kérdésében sokat nyilatkozik, ő is elmondta, hogy úgy szeretnének új választási rendszert, ami sokkal arányosabb, igazságosabb, és kiszküszöböli, hogy könnyen legyen valakinek kétharmada. Igen. De ez majd azt mondom, a jövő zenéje, kb. 2 év múlva ilyenkor leszünk okosabbak vele.
1: Az biztos, hogy nagyon ritkán van olyan ember, mint amilyen volt Orbán Viktor, és amilyen most Magyar Péter, tehát, hogy ilyen képességekkel bíró, és akit ennyien tudnak követni.
2: Hát meg más a korszak, tehát a 2010-es választást azt gyakorlatilag azzal nyerte meg főként Orbán Viktor, hogy tudott hatni a fiatalabbakra, amik a Facebookon korszakon. Jelenleg 20 évvel nagyjából idősebb, vagy 16-tal, mint Magyar Péter, te gyakorlatilag egy korszak és generációváltás is megtörtént a politikában, hiába egyébként sokkal idősebb a magyar átlag életkora. Teljesen más volt, hogy Magyar Péter igazából a online világra termett, tehát minden mozdulatát közvetítette Facebookon, stb. Bárhova ment, gyakorlatilag a nyilvánosság az vele volt, ott volt. Egyébként volt egy védőháló is, míg Orbán Viktor azért az elmúlt években inkább már csak nagyon-nagyon a saját ismerősei, saját maga által szeretett dolgokban nyilatkozott nagyon keveset, sokkal inkább az előtte lévő személy, inkább egy stratégiai háttérszerepet tudott be, és az előtte lévő, úgymond a személyek, akár gondolkozunk egy kormányinfóra is, tehát nem tudom, mikor ilyen, meg Orbán Viktor utáján kormányinfontán évente egyszer nyilatkozott decemberben. Most Magyar Péter lehet, hogy szereti erősíteni és irányítani a momentumot, de gyakorlatilag majdnem minden héten ott van a kormányinfókon, és ő is válaszol, úgymond pacegva, hogy az előző miniszterelnök úr mondta a kérdésekre. Tehát ez egy más típus, erre másra van szükség, ugyanúgy Donald Trump is. Tehát nem az van, hogy válaszol mondjuk egy háborús kérdésben a hadászati miniszter Amerikában, vagy védelmi miniszter, azon a Donald Trump a saját Twitterén, amit úgy hívnak, hogy True Social, gyakorlatilag ő azonnal válaszol, mindent ott, mindenkit ott osz ki, mindenki ott dönt, beleszól a foci világbajnokságon, hogy hogy legyen kiáltott amerikai játékos visszategyék, vagy most újra megtámadjuk Iránt. Tehát gyakorlatilag ő saját maga irány, tehát nem a média keresztül nyilatkozik meg, hanem őt sajtózza a médiát, ugyanúgy Magyar Péternél nem az, hogy majd akkor emlék a Mandinerbe is elmondom, lehet, hogy elmegy a Telex vagy egyébként, alapvetően ő mindent nyilatkozott, és akkor majd azt lehet sajtózni. Teljesen más már a médiaipari szakembereknek is a munkája.
1: Hát meg ugye az is kérdés, most jól elmegy ez a blokkunk a politikára, de nem, erről is kell beszélni, hogy régen nem az volt, hogy maga akár Orbán Viktor, vagy hogy ő maga az, aki kommunikál személyesen, hanem volt egy egész nagy apparátus mögötte, aki az ő nevében ugye írt. Hát nem tudom, ezt is meddig lehet bírni, úgymond, hogy...
2: Hát elvileg maximum 8 évig. Most maximum 8 évig lehet ezt bírni. És ha azt nézzük, ott Magyar Péter az 50-es évek elején fog... Ha még 4 évre megválasztanák, meg ezt is kitölteni, akkor max. 50-es évek elején vége. Most Orbán Viktor az gyakorlatilag 63 éves, tehát még őres lehet azt mondani, hogy politikai értelemben idős, tehát azért itt Donald Trump 80 körül van, tehát hogy azért lehet országokat vezetni, hogy kell ennyi idősen országot vezetni, az egy másik kérdés, de ettől függetlenül
1: nem is
2: lehet.
1: Az ez a kommunikációra gondolok egyébként, hogy erre nagyon közvetlen és...
2: Tehát azért mindig azok az új sztárok, akik az új vonalat megérzik. Igen. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor kiment a divatból, és van egy bizonyos kör, akihez kommunikált, viszont nem, egyre szűkebb kör az, akit ő elért, és Magyar Péter meg egyre tágabb kör, akihez elért, mert egyre többféle csatornán egyre jobban kommunikált. 8-10 év múlva meg lehet már AI miniszterelnökünk lesz, ki tudja, és az fog helyettünk kommunikálni. Lehet az,
1: még eszembe se juthat, de most kicsit így megriadtam ettől.
2: Tehát igazából bármi megtörténhet, hogy Belgium, ahol van Brüsszel és Európai Központja volt, hogy másfél évig nem volt kormánya. Romániában, nem tudom, 10 év alatt 7 miniszterelnököt váltottak le. Így is működnek országok, és működnek országok, nem akadoznak, hogy 16 évig az a miniszterelnök, és akkor egy ideig működnek, aztán egy kicsit leállnak. Nem az első számú vezetőtől függ a rendszer, hanem a működhet. Tetőség. Tehát az előző rendszernek az volt a baja, hogy kívülről nézve egyre jobban piramisszerű volt. Tehát ha az első számú ember egyik irányba, más minden arra ment, még akkor sem, hogyha jó volt. Hogyha egy jó minőségű kormányzat van, ami érzékeny minden irányba, tehát nagyon sok dologra rálát, és annak megfelelően tud igazságos és mondjuk sok ember számára előnyös döntéseket hozni, akár egymással párhuzamosan, nem csak egy szűk piramis irányába eltolódva, akkor azért az átlag embernek, vagy sokkal több embernek lehet előnyös. Ezt majd csak inkább a történelem fogja megmondani, hogy ez milyen kormányzat lesz. Átmeneti kormányzat, stabil kormányzat, korszakalkotó kormányzat, vagy ez csak az a kormányzat, akit arra vettek, hogy az előző kormányzat leváltsa, és az ottani dolgokat nagyjából rendbe rak, és utána más lesz 2030-tól. Ezt tényleg most nem fogjuk tudni megmondani, de sokféle ember szavazott a Tisza kormányra, nem mindenki a Tiszával értett egyet, hanem nagyon sokan ugye egy ilyen protest Fidesz ellen szavazott, plusz a számításokat nézte, hogy ki juthat be a parlamentbe, Mi Hazánk, Tisza, Fidesz, akkor azt mondta, hogy lehet, hogy Mi Hazánkra is szavaz, tehát hogy egy csomó olyan ember, hogy betolta egy irányba.
1: Ez
2: egy
1: taktikai szavazás.
2: Így van, hogy Amerikában is általában a demokrata vagy a republikánus pártra szavaznak az emberek, nem azért mindig meggyőződésük van, mert ezt nem szeretem, azt utálom, tudom, hogy Biden állandóan elút, Trump túl hangos, vagy akkor ezzel az ellen, és egyébként könnyebb két ember ellen, azért az előző választási rendszert, tehát a 2010-ig a magyar is olyan volt, hogy két fordulós volt. Az első fordulóban az első kettő legtöbb szavazott kapuba jutott a másik, és utána a piros vagy fekete. Tehát hogy leszálltátok, hogy ki, és utána már csak ezért vagy azért mész el szavazni. Igen. Más is volt logikája. ezért értem, hogy a választójogi reformnak meg kell majd lennie, de modernizálni kell mindent. Ez egy évtizedek óta 16 éve fennáll a választójogi működés. 16 év alatt nagyon sok víz lefolyt a Dunán, még akkor is, hogyha most szinte nagyon víz nincs benne, de hogy gyakorlatilag annyi minden megváltozott 16 év alatt, amire reagálni kell.
1: Igen. No hát akkor a forintról, az alapkamatról és az euróról majd a hírek és a zene után fogunk beszélgetni, de jövünk vissza, tartsanak velünk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Bivak Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel beszélgetünk a jelen gazdasági helyzetről. Szinte mondhatnám, hogy egészen ez idáig politizáltunk. Ugye az új kormány első két hónapjáról beszélgettünk, illetve itt mi várható, miért így történt, ahogy sok mindent átbeszéltünk, visszahallgatható a beszélgetésünk, ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik majd. Térjünk át arra, hogy szintén, hát ez sem politikamentes, ugye azért teljes mértékben, forintunk nagyon erősödésbe kezdett, ugye rögtön a választások után, vagy nem is rögtön, de
2: hát talán előtte rögtön, is már, de akkor meg zuhanó repülésben, pozitív értelemben.
1: Igen, tehát ez a, volt olyan
2: 50 is volt, igen.
1: Most viszont az utóbbi néhány napban újra egy picit gyengült a forintunk, azt látod, 3.59-nél volt legutóbb, azt
2: meg már 60, most pénteken már 62-3 is járt.
1: Mi ennek napokban az oka?
2: Hát köszönjük szépen az amerikai elnöknek, hogy megtámadta a Közel-Keletet, Iránt együtt ugye Izraellel, ezt mindig el kell mondani, hogy nem egyedül, és gyakorlatilag annak ellenére, hogy már néhány hete mind a két fél bejelentette, most főleg a két fél, ez az USA és Irán, hogy békét kötöttek, és a hormózi szoros felszabadul. De most a héten nagyon felgyorsultak a dolgok. Múlt hétvégén Donald Trump mondta, hogy akkor ennyit a békéről, újra lövöldözünk. Ez meg is történt, tehát olyanokat is mondott a hét közepén, tehát hétfőn vagy kedden, hogy minden, tehát ők fogják a védelmet biztosítani az áthaladó hajóknak, és minden hajó rakományának a 20%-át kérik, úgymond kvázi védelmi pénzként. Most ez nagyon-nagyon érdekes, hogy hangzik, hogy gyakorlatilag 20%-át, de hogy aztán ezt másnap kicsit visszakozott, és akkor most már csak az irániaknak kell majd valamit fizetni. Ugye ő minden nap megváltoztatja 16-szor a gondolatait, és mindig igaza van. Ez ennek köszönhető, az olajár az újra 80-ig ment föl, az európai típusú az picit 80 is fölött van, az amerikai kicsit 80 alatt. Ez lent volt egyébként újra 60-as szinteken, ahonnan egyébként elindult a háború kirobbanása előtt. És ez, illetve az még, hogy ne felejtsük, hogy nagyon gyorsan ment le az euróforint nagyon alacsony szintre, ami azért, akik exporttal és egyebekkel foglalkoznak, azért nagyon rosszul érintettek meg, mert nem erre volt a felkészülő, az EU 16 évben nem ehhez szoktak, mindig gyengült a forint, vagy legalább stagnált, ha nem, akkor egyébként csak pár forint.
1: Erősödés az, hogy, az nagyon...
2: Így van, az, hogy az elmúlt egy év leforgása alatt mondjuk 25 áprilistól 26 áprilisáig majdnem a 4.20-ról lejött 3.60-3.50-re. Ez komoly probléma, mert ugye akik exportálnak, nem nagyon számolnak általában. Hogyha nem óriási hozzáadott érték, akkor nem tudnak 20%-nál nagyobb profitrátával számolni. Akik kereskedők, azok 5%-os profitrátának, 8%-os profitrátának örülnek. Nem ugye a profitot elvitte, hanem az elmúlt két év profitját is mondjuk elvitte. És sok esetben ugye itt azért üresebb volt a kasszisz. Ne felejtsük, hogy konjunktúra az nem nagyon volt, tehát a gazdasági növekedés az szinte nulla volt, vagy hát kb. Konkrétan nulla volt, és mellette azért van egy erőltetett bérnövekedési struktúra, tehát kötelez, ugye torjak föl a kormányzat a minimálbért, azt tolja, tehát hogy ha nem növekszik ennyit a termelékenység, meg a cégek profitabilitás, akkor igazából, ha több fizetést kell adni, akkor az egy költségelem, és ezáltal csökken a profitabilitás a cégnek, ami sokszor átválthat negatíva, és mivel az elmúlt években rendre csökkent a profitabilitás, viszont a béreket rendre emelni kellett, hisz ugye volt egy inflációs válság, ahol a munkállak ezt el is válták, egyre jobban a vállalkozónak megy el a kedve a vállalkozásoktól, akik ebben nagyon kitettek. Ugye drága volt a finanszírozás, a piaci verseny az nem nagyon volt, ugye mindenki ezt hangozott, hogy bizonyos szinteken akár feleslegesen indulni is közbeszerzéseken. Igen. Most egyébként nem nagyon van egyelőre min elindulni, én azt mondom mindenkinek, hogy nehéz, de legyen egy kis türelem, mert elvileg itt ősztől nagy európai ösme és egyéb közbeszerzési források lesznek kiírva, amik talán az elmúlt egy-másfél évnek a lyukait betömhetik, viszont nagyon gyorsan majd meg is kell őket csinálni a következő években. Tehát rengeteg új program fog indulni.
1: Tehát attól függetlenül, hogy később kapjuk meg ezeket az uniós pénzeket, ugyanúgy elvárás lesz az.
2: Vannak ugyanúgy határidők. Aha, igen, aha. Tehát a 7 éves ciklus az ugyanúgy. Tehát a pont az, hogy most akkor nagyon kell sietni kapkodni. Remélem, hogy ez nem fogja azt jelenteni, hogy majd felesleges dolgokra, vagy megint nem jól ellenőrzött dolgokra költik el, mert ugye az ellenőrzés szellőssége okozta azt, hogy kákán is csomót lehetett keresni, meg lom nélkül lomkorona sejtányok épültek, meg előző körben, aki jár vidéken, volt az a kilátóépítési boom, amikor a 40 teljesen izé lapos földekre is építettek egy 4 méteres kilátót, mindig megvoltak azok a jó ötletek, amiket így, mint a valaki kitalált, és hirtelen egy csomó ilyen vidéki településen megjelent ilyen gombamód, tudom én, akkora méretben, tehát azért voltak, fogalmazunk, hogy a hatáziákos sem véletlen talált nagyon sok érdekes. egészséged, meg az egyéb Olaf G7 cikkek, stb.
1: Minden, igen.
2: De gazdaságilag sajnos most szerintem a forint, de följöttünk 360 fölé ezért is, illetve még azért, mert a Magyar Jegybank felismerte azt, hogy felesleges nagyon magasan tartanak az alapkamatot, ahol ugye a választás előtt tartotta, és Varga Mihályék 4%-kal 6,25-ről 6%-ra vágták az alapkamatot, és bejelentették, hogy további két kamatvágást fognak tartani most a nyáron, még ha semmi nem változik, az azt jelenti, hogy lemegyünk 5,5-re. Tehát ott már gyakorlatilag az a nagyon nagy kamatelőny a szűkül az USA piacokhoz, európai piacokhoz is, ami megvolt, úgyhogy gyakorlatilag ez is egy ilyen kis könnyebbség, illetve az államadósságkezelőközpont, meg az államhoz tartozik, tehát úgymond a lakossági állampapírok, ez a beviszem is 1 forintért kapok valamennyit, ennek a lakossági állampapírok hozama a választás előtt 7% volt, azóta gyakorlatilag másfél hónap leforgás alatt 3 lépésben most már, most pénteken utoljára vágta megint 0,5%-ig az államadósságkezelőközpont, tehát aki most új állampapírért megy lakossága az államhoz, a fix állampapírokra ott már csak 5,5 kap. Azért nagyon nem mindegy, még 3 hónapja úgy meg tudtál venni 7%-on, hogy 5 éven keresztül fixen 7%-ot kapsz, most meg már rövidítették a futamidőt, és már csak fix 5,5 kapsz. Tehát sokkal-sokkal csökkentették, ez ugye egymond ilyen felmenő rendszerben csökkenti az államadósság finanszírozási költséget. Tehát ugye ez a befektetőknek rosszabb, a másik meg a viszont az államnak ez jobb, mert kevesebb kiadás, és ez is egyébként elverti annak az igényét, hogy ennyire a forintban tartsák a pénzeket, úgymond szépen engedik vissza oda, ami egy ilyen egyensúlyi árfolyam, mi is azt mondtuk, hogy szerintünk azért itt év végére nem a 3,50-es, hanem inkább 60-as, lehet, hogy a 70-es számok elejével kell valahol számolni, tehát mondjuk 60 és 75 között, ugye nagyon nehéz pontosan megmondani, de az is mondjuk egy kis felélegeződést jelentett az exportosoknak, de még mindig nem 3,95, ahol mondjuk az év elején voltunk, szóval van még benne tér, és megint még egyszer elmondom, nem az a baj, hogy tehát az is baj, hogyha nagyon gyenge a forint, de igazából az a baj, hogyha nagyon gyorsan megy föl vagy le. Most éppen pont azt szenvedi a magyar gazdaság egy szelete, hogy nagyon gyorsan ment le, ami majd reméljük, hogy normalizálódik egy olyan átlag szintre, amit mindenki be tud számolni, és hogyha egy évben csak 4-5 forintot megy egy irányba a deviza, és ezzel hosszával lehet számolni, akkor viszont a kockázati költségek kiáraznak, tehát nem kell azért 20 forinttal drágában számolni az eurót, mert majd úgyis fölmegy, hanem elég 4-5-tel, akkor az majd a költségben is megjelenik.
1: Még gyorsan, hogy a zene előtt érdemes most venni, befektetni, tehát hogy eurót vásárolni?
2: Ez nem egy olyan befektetési tanács, amit mindenki fogadja meg, hanem gondolját. Én azt szoktam mondani, hogy mindig devizát mindig akkor kell venni, amikor mond békeidő van, vagy nyugalom. Tehát nem akkor, amikor úristen, most gyorsan szágult föl, és hú, rohanyiba pénz által vegyünk, hanem amikor leesett és rohadt nyugalmas, amikor senki nem beszél róla, és áll egy ilyen kicsit vonalon akár hetekig, hónapokig, mindig akkor kell venni devizát, hogy itt volt az 50-es szinteken nagyon sokáig áll, most ment föl. Hogyha valakinek a következő időszakban tervez devizás kitettséget, vagy azt mondja, hogy kockázatot szeretné csökkenteni, mert lehet, hogy egy szélsőséges van a forint gyengület, akkor tartson valamennyi devizát mindenképpen a portfóliában, és azért inkább az eurót, mert az amerikai gazdaság annyira távol van tőlünk, hogy sokkal szélsőségesebben megy, úgyhogy az euróban akár elmegy Horvátországba valóban nyaralni tudja használni, tehát az euró az kis túlzásra azért már a legtöbb ember életében vagy direktben, vagy indirektben megjelenik, úgyhogy egyébként nem baj, hogyha van, csak ne pánikba vásároljunk.
1: Mm. Na hozzuk az életöröm zenét, és jövünk vissza, innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Bilvas Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel beszélgetünk a jelen gazdasági helyzetről. Volt itt szó politikáról, volt szó a most éppen gyengülő forintról, de ugye arról is beszélünk az euró. Volt olyan, hogy 350 volt, 350-ig is lement, hát most éppen 360 környékén van.
2: Kicsit fölötte, igen.
1: Kicsit fölötte, de hát ugye elég gyorsan ingadozik, mondhatjuk.
2: Irány a külföldi utazás.
1: Most érdemes menni?
2: Hát, tehát azért nagyon sokat erősödött a forint, tehát ez megerősödött a forint a külföldi utazási. Ez ugye egyébként, ahogy hallani, a magyar vendéglátósok és magyar idei szezonnak az egyik hátulütője, hogy iszonyatosan sokat erősödött. Hogyha a külföldi ide jönne Magyarországra, megnézem, hogy mennyi euróba kerül neki a nyaralás, szóval amikor 400-on ide jött nyaralni, vagy most 350-en, 360-on, az egy komoly árfolyam növekedés. Ugye nekünk mindig az volt a bajunk, hogyha valaki ment külföldre, akkor mikor vegyek eurót, hogy amikor kimegyek.
1: Igen, igen.
2: Most meg igazából megvette az eurót, akkor fú, hát ez nekem ugyan kevesebb forintomba kerül, tehát úgymond erősödtek az utazási költségek. Azt tegyük hozzá, Donald Trump és egyéb működése miatt az olajár feljebban, tehát akár a repülők egy költség azok növekedhettek, de ettől függetlenül, ha komperáljuk, tehát összehasonlítjuk mondjuk egy balatoni utazás teljes költségét, mert ott lehet, hogy kevesebb utazás, de a szállást, az ott töltés, élelmiszerek és egyebeknek az árát. Mert az, hogy külföldi, akkor lehet, hogy versenyben vagyunk. Hát én néhány éte voltam a Balatonon, egy nem Füred, nem Siófok, tehát tényleg nem a...
1: Aha.
2: És egy szabadstrand büféjében egy gyirosztál pitával 5800 forint. Tehát az 16,5 euró. És beszéltem a svájcban a barátom, és mondta, hogy ott Zürichben is 12 euró. Tehát, hogy brutál árak tudnak lenni. Most ne csak egyetemeljük ki, de lángos is volt, nem tudom, 1500-tól 2500 forintig, és ugye a méret is, mint a pizza, hogy nagytól mentünk kicsibe, hogy azért a Magyarországon a szezon egyre rövidebb, és egyre, viszont a bérköltség, ahogy beszéltük, egyre drágább, egyre nehezebben megtalálni, azért egy 3-4-5 tagú családnak lemenni minden nap mondjuk akár étteremben egyszer ebédelni, az szerintem éttermenként olcsó vagy drágább, minimum 15, ha nem 30 ezer forint. Ott igazából az autó, megpróbálják, hogy nem repülővel kell menni, hanem autóval, de ezért van, azt látom, hogy Horvátország annyira olcsó, de például most az Olaszországnak az a közelebbi része nagyon népszerű lett, mert nagyon jókat lehet megfogni utazásokat.
1: Ez a Grádó környék?
2: Itt a Velence is környékén, ez a Jezoló, meg stb. Ahol így gyakorlatilag eléred a tengerpart, amilyen végáltatlan hosszú napernyő izék vannak. Plusz a másik az időjárás is bele tud szólni, hogy fixebb, minél jelenbb mész a térképen, annál fixebb az időjárásod. Úgyhogy ugye ez most a sajnos a vendéglátásban is így úgy látszik, hogy a számok tekintetében nem azt hozza, hogy amúgy brutális az idő, hogy a vendéglátás, azt érteni kell, hogy Magyarországon a GDP 10%-át a turizmus adja. 10%-át. Abból 5% Budapest turizmusa. Hm. Tehát ugye azért most nem politizálni szeretnék, de az elmúlt évben volt egy harc, most is nem annyira kegyensúlyozott, de gyakorlatilag, hogyha most Budapest nem jön a turista, az 5%-a kevesebb GDP. Ez azt jelenti, hogy minden 100-ból 5 magyar embernek nem lenne munkája, most próbálom nagyon egyszerűen elmondani, és minden tizedik forint azt a Magyarországon nem biztos, az autógyártás termeli meg, hanem gyakorlatilag a turizmus, és ez egy nagyon fontos ágazat, és egyébként ez nem volt ennyi, tehát 2010-ben, amikor az előző kormányzat jött, hogy akkor ez a harmada volt a GDP-nek, csak felépült más, éppen a gyenge forint, a szélesedő magyarországi lehetőségek, a nagyon megnövekedett fapados légitársaságok, légi kapcsolatok száma, ezek mind nyomták föl, és átalakult a gazdaság szerkezete, ami azt gondolom, hogy minél egészségesebb, hogyha minél több részről, nem azon, hogy egy dologból, mit tudom én, Oroszország, hogy gáz és az olaj a nagy része, hanem mondjuk jönne ebből, meg abból így szépen megoszva, akkor hogyha egy szektor nagyon begyengül, akkor nincs az, hogy az egészet megette a fene, úgymond.
1: De nálunk egyébként nem mondhatjuk azt, hogy ilyen, tehát hogy azért eléggé, hogy is mondjam, színes spektrum.
2: Igen, tehát itt a Sziget Fesztiváltól a Balatonon át, a Gulyásig, a mindenféle dolog megtalálható, és pont az, hogy ez így fel is épült, bár pont a fesztiváloknak van egy óriási downside-ja, tehát azért ne felejtsük el, hogy a Balaton Sound nincs, volt fesztivál, nincs. Sziget az gyakorlatilag megvette egy külföldi befektető, aztán igazából nagyjából csődbe ment volna, hogyha Gerendai Károlyék nem vásárolják vissza, ami egyébként a világ 10 top fesztiválja, egyébként maga a fesztivál kultúra is változott, 20-30 éve az étkezés, ital, alkoholfogyasztás a standard volt, most azért az a korosztályi fesztiválra, ez nem biztos, hogy ugyanolyan nagy mértékben fogyaszt alkoholt, inkább mondjuk nem is abban az időzónában jár, igen, esetleg, igen, sokkal, igen. Sokkal fontosabb lett a mindfulness, longevity, tehát mindenhol már az 50 éves emberektől is ezt mondjuk, tehát maga és ez nem biztos, hogy olyan mértékű alkoholfogyasztás, nem biztos, hogy olyan típusú zenei fogyasztás, fontosan. Lehet, hogy sokkal több a pihenés, kikapcsolódás, egyebek változnak, ez pont Gerendai úrnak volt egy nyilatkozott róla. Tehát azért ez változik az emberek fogyasztási ingerenciája is, hogy mibe hogyan költ, és ezt meg is kell tudni fogni, mert addig, hogy óriási épületeink vannak, amik szépen fényképeztők, ez nagyon-nagyon fontos, mert ugye az Instagram, TikTok egyebek világában mit tudsz lefényképezni, mi az, amit követsz, ez egy nagyon fontos dolog, viszont hogyan tudjuk úgy megtartani olyan egyediséggel, amiért ide jönnek, mert azért ez már nem a 80-as, meg 90-es évek, hogy gyere ide a gulyás, meg a hortobágy, és akkor rohadt olcsó mindent eladok, mint az ötvös csöpi filmekbe, aztán majd lehet egy kis márkával, meg kis valutával majd, de itt aztán beváltom, hanem itt meg globális versenyzünk, egyértelműen az összes versenytársunkkal a szomszédos régiókban, azért Prága nagyon erős, Varsó is nagyon sokat jött föl, most nem azt mondom, hogy mondjuk Pozsony vagy egyébként mondjuk Szlovákia terméke, mint szlovák termék, az, mint a magyar termék, de akkor, ha víz, akkor oda el lehet menni, nem a Balatonra, akkor mennek még 3 órát kocsival ott a horvát tengerpart, tehát azért nagyon kiszélesedett ahhoz az utazási szokások, illetve az utazáshoz miért költéseknek a sokszínűsége, és nekünk is folyamatosan változtatni kell, hogy versenyben tudjunk maradni.
1: Persze, és hát ez nyilván ez nem politika, ez egy nagy, óriási változás van a világban, és mindenhol, nem csak itthon, azért ezt is látni kell.
2: Nagyon megváltozott minden a inflációs válság után,
1: rendekkel,
2: és
1: gondolom,
2: a Covid után is, így van, igen. Csak tudnunk kell jól reagálni rá, és kiszolgálni az igényeket, hogy legyen belőle, mint Magyarországon, mint az adott vállalkozásnak bevétele.
1: Igen. Természetesen nem jut időnk semmire, illetve nagyon sok mindenre, amiről ígértem, hogy beszélgetünk, viszont nagyon röviden egyetlen egy dolog még ez a költségvetési hiányról, hogyha tudunk egy gondolat erejéig tényleg, hogy mekkora valójában a költségvetési hiány, és mennyire számít ez egyáltalán súlyosnak most így mondhat jelen helyzetben.
2: Ugye az előző kormányzat szeretett már, nem tudom, májusban megmondani, hogy mi lesz a következő évben, amikor egy normális ember nehezen tud tervezni. Hosszútávú tervezésre lehetne, de pontos számokat mondani. Kezdett 3,7-tel, hogy majd idén annyi lesz a hiány, aztán mondott 5-öt, aztán számot 6,8-al. Tehát ez olyan, hogyha, tehát ez óriási differencia, kedves hallgatók. Tehát az a 3% az majdnem annyi, mint az oktatásra költünk. Mint hogy nem tudtuk volna, hogy el kell költeni még egy oktatásnyi pénzt. Aztán most a jelenlegi kormányzat úgy számolja, hogy valahol olyan 7-8% között lehet a hiány. Tehát ez még magasabb volt, ugye attól függően, hogy mi fog kijönni a végére. Azért ez fontos tudni, ez normális esetben ez brutál értelmetlenül sok. Tehát ez majdnem a Covid szintű hiány mérete. Viszont a külföld, ugye igazából nem az lényeg, hogy most elhiggyük, hogy mi van, hanem a külföldi befektetők elhiszik, hogy itt jobb lesz, és hogy ez változni fog a következő években, és ezáltal van nagy bizalom a Magyarországban, nagyon alacsony az alapkamat tud lemenni, olcsó a finanszírozás, olcsó vagy erős a forint. Hát gyakorlatilag a Gyurcsány időszakban 2000-es évek közepén lehet, hogy a hallgatók egy része élt már, lehet, egy része nem élt, vagy nem is tudta, hogy mi az. Azért voltak százalékban magasabbak. Tehát ott a megyesi kormány után, az a 2002-ben választott olyan miniszterelnök, aki végül le kellett mondani, mert kiderült, hogy valamilyen ügynök volt, és akkor Gyurcsány Ferenc vett át 2004-ben, aki 2009-ig regnált a helyét. Azért mondom őt, mert ő mindenki gyurcsányozott az elmúlt időszakban, igen, csak igen. Hogy tudjuk, hogy több személyből álltunk össze. Szóval százalékban ez egy nagyon magas, és azt is érteni kell, hogy 7-8%-ból nem lesz holnapra 3. Tehát ami az Európai Unióban az eurózónához belépéshez szükséges hiányszint, azt nem fogjuk tudni holnapra kitermelni. Tehát, hogy főleg ez a magasabb ár, még azt is mondanám, hogy lehet, hogy tolódott az a 2030-ra kész leszünk arra, hogy euró képesek leszünk, de még nem leszünk benne az eurózónában, lehet, hogy már 1-2 évvel majd ez kitolódik, mert ugye nagyon sok olyan program van, amit bejelentett a Tisza kormány is, aminek be kell indulni a gazdaságnak, tehát nem lesz mondjuk évi 2,5-3,5 átlagos növekedés a következőben, akkor 2030 az nem lesz meg. Úgyhogy ez most egy nagy hiány. Stock szemléletben most megnézzük, ez gáz lenne, hogyha egy sima folyamatban lenne, de mivel tudjuk, hogy minden új lesz, és ez az előző érának változásából az új érának újat kell alkotnia. Ez tipikusan az, amikor mondjuk egy építőipar valaki tudja az elsőben veszteséget termel, majd utána jön a bevétel, ez a gondolkodás, de kemény munka lesz, nem véletlenül látom azt, hogy azért az adóztatásban megjelenik a vagyonadó komoly ígérete, illetve több olyan adóztatási elem is, ami eddig nem volt, viszont a kiadások oldalon is növelték, hisz a 14. havi adót megtartják, vagy 14. havi nyugdíjat megtartják, az anyák eszjelmentését megtartják, a iskolakezdés támogatást megtartják, tehát az ígéretekből is tartanak meg a Tisza, és ott a kiadás pénz is kell rakni a másik oldalon. Szóval szerintem azért látni kell, hogy semmi nem tart örökké, meg a fák sem jönnek az égig. Valószínűleg az ígéretek szerint egy jobb irányba indul el az átlaggazdaság, viszont azért ebben bőven lesznek lépések és buktatók. Egyőre, mivel még nem nagyon volt pénz, addig nem nagyon volt mit pontosabban elemezni, aztán majd látunk, és okosabbak leszünk a jövőben.
1: Pontosan. Hát Tibor, én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon jó kis összefoglalót így a jelen helyzetről. Hát egy hónap múlva találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen, és jó nyaralást kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetemés diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az esemény sorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
2: Manna Hits.
0: Manna

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: In John 15, Jesus calls us to
3: a János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban, hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban és egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, what's up? This is Torin Wells.
2: And I'm her.
1: Y'all know who she is, okay? And we have a brand new song, Hold Us Together.
3: It is you that holds us together.
2: Actually, the song came from a good friend of mine. His name is Josiah.
4: Ezt a dalt igazából egy barátom szerezte, akit Józsuénak hívnak. Nagyon megérintette, ami a világjárvány alatt történt, és ami most zajlik körülöttünk a világban. Amikor először eljátszotta nekem a Hold Us Together című dalt, sírva fakadtam. Dolgoztunk még rajta egy kicsit, néhol megváltoztattam a szöveget azért, hogy valójában át tudjuk adni az üzenetét, hiszen a zenén keresztül reményt adhatunk az embereknek. Mert tudjátok, a nap végén nem számít, mit gondoltunk. Isten mindig ott van, hogy megtartson, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a világ összeomlott körülöttünk. Jó tudni, hogy mi még mindig jó kezekben vagyunk, amelyek megtartanak minket.
1: And it's good to know that we are still in good hands, hands that hold us together.

0: késed.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
0: Életörömzene.
1: Életörömzene. Ez a Manna. 98.6 Turn it up for sound.

nem prédikálok, akkor arra kell figyelnem, amit teszek. És nem figyelhetek ezekre a dolgokra. Tudjátok, Isten azt mondta Jeremiásnak, aki nagyon félt attól, amit Isten rábízott. Szóval Isten azt mondta, mielőtt megformáltalak az anyamében, prófétának hívtalak el. És ígét adtam a szádba, hogy szóld azt az embereknek. És Jeremiás nagyon félt. Tudjátok, mit mondott neki Isten? Ne nézd az emberek arcát. Időnként túl sokat tekintgetünk magunk köré, hogy vajon mit szólnak mások ahhoz, amit teszünk, és mit éreznek azzal kapcsolatban, amit teszünk, és vajon helyeslik-e. Keressük a jóváhagyó bólintásokat és pillantásokat, a tapsoló kezeket. Tudjátok, elég könnyű dolog egy izgatott, szenvedélyes, karizmatikus gyülekezetben prédikálni. De voltam én más helyeken is. Szóval voltam egy-két féle helyen. Amen. Emlékszem, egyszer egy kis gyülekezetben voltam Dél-Missouriban. És őszintén megmondom, talán 35 ember lehetett ott, és olyan volt, mintha temetésen prédikáltam volna. Nagyon rossz volt. És Dave később azt mondta, soha nem fogom megérteni. Hogyan tudtál ilyen lelkesen szolgálni? Tudjátok hogyan? Körülbelül a negyedénél járhattam, és úgy éreztem, hogy süllyedek. És arra gondoltam, itt most dönteni kell. Szóval szó szerint úgy értem a szellememben, olyan volt, mintha felgyűrtem volna az ingújamat, és azt mondtam volna, na ebből elég. Rákapcsolok egy kicsit. Eldöntöttem. Nem érdekel, hogy néztek. Nem érdekel, hogy tapsoltok-e. Nem érdekel, hogy mosolyogtok-e. Én szívből fogok prédikálni, nektek pedig tetszeni fog, és tanultok belőle. És én azt mondom, hogy soha nem éritek el, soha semmiben nem lesztek sikeresek, hogyha nem mentek keresztül ilyeneken. Szóval ne gondold, hogy te vagy az egyetlen, aki ilyesmikkel küzdik. És amikor benne vagy, akkor nem szabad az érzéseid után menned, mert lehet, hogy ezerszer is azt érzed majd, hogy feladnád, de nem rendelkezel azzal a luxussal, hogy feladd, ha Isten elhívott valamire. Tovább kell menned, és ki kell tartanod. Úgyhogy ma arról fogok beszélni, hogy többé ne gondolkozzatok azon, hogy mit éreztek. Bizonytalanak érzem magam, félek. Úgy érzem, hogy ha kilépek, akkor elesek. Tudod, Joyce, csak nem akarok hibát elkövetni. Nos, tudod mit? Túl kell lépned ezen, és azt mondani. Tudom, ki vagyok Krisztusban. Ezért felemelem a fejemet. És amikor emberekkel beszélek, akkor a szemükbe nézek. Kihúzom magamat. És úgy teszek majd, mint aki tudja, mit csinál. Akár igaz, akár nem. Amen. A következő történik azzal, aki mindig biztonságra utazik. A saját könyvemet használom majd. Mit szóltok? Biztonságra utazók. Egyes emberek soha nem érik el az álmaikat, mert mindig biztonságos vizeken neveznek. Jó, de mi lesz, ha hibázom? Mi van, ha tévedek? Mi van, ha kilépek és bolondot csinálok magamból? Nos, igen, így is meg lehet közelíteni. De mi lenne, ha valami izgalmasat tennél, valami újat? Mi van, ha sikerrel jársz? Már a biztonság szükséges időnként, de a túl sok biztonság egyszerűen csak a félelem jele. Egyszer egy gazda a verandáján üldögélt, amikor meglátogatta őt egy barátja. Azt kérdezte a barát, hogy megy a búzád az idén? Nincs búzám, azt válaszolta a gazda, egyáltalán nem vetettem. Féltem, hogy a zsizsik belemegy és tönkreteszi. Jól van, akkor mi újság a kukoricáddal? Nincs kukoricám, válaszolta a gazda. Azt sem vetettem. Félek, hogy a varjak megeszik, és tönkretesznek. Nos, akkor mi a helyzet a krumpliddal? Nincs krumplim, felelte a gazda. Nem vetettem. Félek, hogy a krumpli bogár megmérgezi, és tönkre megyek. Jó, de akkor mit vetettél az idén? Kérdezte az értetlen látogató. Semmit, felelte a gazda. A biztonságra mentem. Ne legyetek ilyenek. Ne féljetek annyira a bukástól, hogy aztán soha ne tegyetek semmit. Nos, honnan jön az igazi, Isten szerinti magabiztosság? Filippi 3:3. Van itt valaki, akinek már elege van a félelmekből, bizonytalanságokból és az önmagában való kételkedésből? Nos, a mai nap a szabadulás napja számodra. Filippi 3:3. Mert mi keresztények vagyunk, a körülmetéltek. Akik szellemben imádják Istent,

0: akik Isten lelke szerint szolgálunk. És Krisztus Jézussal dicsekszünk, nem pedig magunkkal, nem felszínes kiváltságokra, fizikai előnyökre támaszkodunk, és nem a testben bizakodunk. Nem abban bizakodunk, hogy mik vagyunk test szerint. Nem alapozhatod a magabiztosságodat arra, hogy hogyan nézel ki, kit ismersz, milyen autót vezetsz, milyen társadalmi csoporthoz tartozol, hány ember tapsol meg téged, hogy kórustag vagy-e, illetve, hogy vajon előszolgálsz a gyülekezetben. A magabiztosságodnak Krisztusból, és egyedül ő belőle kell származnia. Amíg az egyéb dolgokból fakad a magabiztosságunk, addig mindig küszködni fogunk az életben. Mert a sátán elmozdíthatja és megrázhatja ezeket a dolgokat, azonban ő soha nem tud a szívünk mélyébe bejutni, ha mi tényleg tudjuk, kik vagyunk Krisztusban. Pál apostol azt mondta, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Szeretem a magyarázó Bibliát. Mindenre kész vagyok. Mindenre képes vagyok Krisztus által, aki belső erőt áraszt belém. Így kell élnünk. Mindenre kész vagyok. Mindenre képes vagyok. Nem önmagamtól, hanem Krisztuson keresztül. Krisztus által, aki megerősít engem. Tudjátok, Isten az, aki képessé tesz minket, mert nem számít, mit nincs, ha ő vele rendelkezel. Akkor mindenre képes vagy. Minden feladatra képes vagy Krisztus által. És elmondhatom, hogy én ezt jobban tudom, mint talán bármelyik másik emberi lény a Földön, és esély sincs rá, hogy megértessem veletek, lehetetlen, hogy fogalmatok legyen róla, hogy mennyire totálisan nevetséges, hogy én azt csinálom, amit csinálok. Úgy értem, természetes szinten. A természetes szinten nem lennék alkalmas, nem vagyok képzett. Valószínűleg nem megfelelő a hangom, sem a személyiségem. Úgy értem, én olyan vagyok, hogy itt van né, értitek? De elmondom, hogy van ez. Amikor Isten felken valakit, vagy valamit, az óriási különbséget eredményez. Ha Isten felken téged, akkor az emberek kedvelni fognak akkor is, ha nem akarnak. Amen. Elképesztő, mi történik ilyenkor. És tudjátok, még Jézus sem mondta, hogy az iskolázottsága és 5 diplomája miatt volt alkalmas. Azt mondta, azért vagyok alkalmas, mert ő felkent engem, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek. Amikor a Szent Szellem rád helyezi a kezét, akkor teljesen más férfivá vagy nővé válsz. Ezért kell, hogy a magabiztosságunk Krisztusból fakadjon, és csak is ő belőle. Tőlem sok vallásos ember a falra mászik. Olyanok, akiknek 7 diplomájuk van. Nem értik, hogy hogy van ez. Nem mindegyikük, de sokan közülük idegesek lesznek attól, hogy ennyire sikeres vagyok abban, amit csinálok, ők pedig heti egyszer csak 20 embert tudnak összeszedni, aki meghallgatja őket. Nem az iskolázottságom múlik, ha bár jó dolog az is. Szerintem nagyszerű dolog. Az én életemben nem volt rá lehetőségem. Egyszer olyan helyzetbe kerültem, hogy nagyon szerettem volna főiskolára menni, nagyon jól írtam. És a tanárom azt akarta, hogy megpályázzak egy ösztöndíjat, de nem tudtam, mert azzal voltam elfoglalva, hogy kimeneküljek a szexuális bántalmazásból, hogy képes legyek gondoskodni önmagamról, és a túléléssel voltam elfoglalva, de hadd mondjak valamit. Amikor a gödör legmélyén vagy, Isten akkor is lát téged, és az ilyeneket Isten kiemeli a hamuból, és kiemeli őket a gödörből, és Isten karja nem rövid ahhoz, hogy lenyúljon a gödörbe, hogy kiemelje téged, és aztán valami csodálatosat kezdjen veled. Isten a világ gyengét és bolondjait használja, hogy megszégyenítse a bölcseket. Ő céllal választ olyanokat, akiket a világ a szemétre dobna, hogy megmutassa, kicsoda is ő. Így hát ma sem vagyok alkalmas, egyedül csak Krisztus miatt. És csak is ő miatta. Egyedül ő tesz alkalmassá, hogy előttetek álljak. Nincs képzettségem, nem tudok mindent. Semmim sincs, csak Krisztus. De hadd mondjak valamit. Amikor ő a tiéd, ó, amikor ő a tiéd, amikor ő a tiéd, másra nincs is szükséged. Amen. Honnan származik tehát az igazi magabiztosság? Nem a világi magabiztosság, nem az, amit abból nyersz, ahogy kinézel, amilyen kocsit vezetsz, hogy kit ismersz, vagy hogy hol tartasz a ranglétrán. Mindezek a dolgok, mindezek nem maradandóak. Amikor ezektől vagy magabiztos, ha a bankszámlát tesz magabiztossá, akkor mit teszel majd, ha történik valami? Az igazi magabiztosság először is Isten ismeretéből fakad. Négy dolog van, amiből szerintem az igazi magabiztosság fakad. Az első az Isten ismerete. Nem tudni róla, hanem ismerni őt. Még Jób is azt mondta, hallottam rólad, csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak, és ismerlek téged. De mikor mondta ezt Jób, miután megjárta a poklot néhányszor? Hadd mondjak valamit, nevesd meg az életedben előforduló próbákat, mert azokban az időkben látjuk meg Isten szabadító erejét, és a Szent Szellem vigasztaló erejét az életünkben, és látjuk, mit tehet bennünk Isten, ha nem adjuk fel. Igazán ismerned kell Istent. Szeretnélek bátorítani, hogy imádkozz kinyilatkoztatásért. Mindennél inkább hiszem, hogy a szemünknek meg kell látnia, hogy mi mindent kaptunk Krisztusban az újjászületés által. Oly gyakran nem igazán látjuk ezeket, és olyasmiket próbálunk megszerezni, amelyek már a mieink. Nem tudod megvásárolni Isten szeretetét. Ő már szeret téged, feltétel nélkül szeret téged, és semmivel sem veheted rá, hogy ne szeressen. Ez egy másik dolog, amit tudnunk kell ahhoz, hogy magabiztosak legyünk. Úgy hiszem, hogy legnagyobb részt ebből fakad a magabiztosság. Hallottátok Annie-t, aki itt fenn állva mondta el nektek, hogy még prostituált volt, amikor hallott a tévében, és azt mondtam, Isten szeret téged. És ez a szeretet megszabadította őt az önpusztító életmódjából. Most a régi fájdalma a hasznára van, és abból fakad az ő szolgálata. És Isten pontosan ilyen dolgokat szeret tenni az életünkben. Amen. Amen. Láttátok azt a lányt? Az egyik kis filmen azt mondta, és belenéztél a kamerába, és azon a mély hangon azt mondtad, Isten szeret téged. És ez megváltoztatta az életemet. Az emberek kétségbe esetten vágynak szeretetre, ezért mennek egyik rossz kapcsolatból a másikba. Ezért igyekeznek mindent és mindenkit megvásárolni, meg pozíciót és hatalmat szerezni. Az emberek azt akarják, hogy szeressék őket, hogy elfogadják őket. Nem visszautasításra vagyunk teremtve, hanem elfogadásra. Benne van a DNS-ünkben, hogy szeretetre vágyunk, és gondoskodásra. Értékesnek akarjuk érezni magunkat, mert Isten belénk helyezte ezt. Tudnunk kell, hogy Isten szeret, hogy ő veled van, ő melletted áll, sehová nem mehetsz, ahol ő ne lenne ott. Értitek, amit mondok? Sehová nem mehetsz, ahol Isten ne lenne ott. Sem túl magasra, sem túl mélyre, sem túl sötét helyre. Nincs olyan hely, ami túlságosan borzasztó lenne. Bárhová mész, Isten veled van, mert ő megígérte, hogy soha nem fog elhagyni, vagy elfordulni tőled. És nem igazán számít, hogy érzed-e őt, vagy sem, ő ott van. Ha ő azt mondja, akkor ott van. És az egyik dolog, ami segíteni fog, az az, ha elkezded kimondani száddal mindazt, amit Isten mond. Tudjátok, mit olvastam a minap? Egy tudományos tényt. Az emberek sokkal inkább elhiszik a saját hangjuk által kimondott szavakat, mint a bárki más által mondottakat. Ezért olyan fontos, hogy kimond, amit az Isten igéje mond rólad. Hallanod kell, amit a saját hangod által hangzik el, mert ez egy tudományos dolog bennünk. Jobban elhisszük. Ha Dave mondaná nekem, Isten szeret téged, talán elhinném. De ha én mondom, naponta 10-szer, Joyce Meyer, Isten szeret téged, akkor valahogy úgy működöm, hogy a saját hangomnak jobban hiszek majd, mint valaki más hangjának. El kell kezdened kimondani az igét. Mondd újra és újra, Isten szeret engem, Isten szeret engem, Isten szeret engem. Ha tudod, hogy Istennek terve van számodra, az is magabiztosságot ad. És ha tudod, hogy Istennek egy egyedi, megismételhetetlen terve van számodra, az is magabiztosságot ad. Mert ha tudod, hogy a terve egyedi és megismételhetetlen, akkor megszabadulsz az önmagad hasonlítgatásától, a versengéstől, az irigységtől és a féltékenységtől. Rájöttem valami jó dologra nemrég. Tudjátok, Péter apostol mindig arról beszélt, hogy mennyire szerette Jézust. Elmondta Jézusnak, hogy mennyire szereti. És hogy ó, én soha nem tennék olyat. Soha nem árulnálak el. Én biztos nem. Soha nem teszek ilyet. Szeretlek, szeretlek. Másrésztről János az apostol érdekes figura volt. Úgy hívta magát, hogy az apostol, akit Jézus szeretett. És többször mondott ilyet. Mindhárom ilyen feljegyzést a János könyvében találtam, de emlékezzetek csak, hogy János írta a könyvet. Szóval háromszor mondja. Én vagyok az apostol, vagy a tanítvány, akit Jézus szeretett. Nos, miért csinálok ebből ügyet? Csak azért, mert Péter sokat beszélt arról, hogy mennyire szerette Istent, de amikor jött a baj, akkor megtagadta Krisztust, és nem volt ott a kereszt lábánál, amikor Jézus haldoklott. Tudjátok, hogy János volt az egyetlen tanítvány, aki végig kitartott? János ott volt a három nővel. Csak a nők és János. János arról beszélt, hogy Isten mennyire szerette őt, és szerintem ez adott neki erőt. Erőt adott neki. Tudva, hogy Isten szereti őt, az erőt adott neki, hogy ne rohanjon el, amikor keményé váltak a dolgok. Tudjátok mit? Ha tudod, hogy Isten szeret, az keresztül visz majd mindenen. Segíteni fog a legsötétebb óráidban, ha tudod, hogy Isten szeret. 22 évvel ezelőtt elmentem az orvoshoz egy vizsgálatra. És három napon belül megtudtam, hogy mellrákom van. Következő hónapban naponta 20-szor mondtam magamnak, Isten szeret engem, Isten szeret engem, Isten szeret engem, ez a javamra fog válni. Bízom benned, Istenem, tudom, hogy szeretsz, tudom, hogy szeretsz engem. Annyiszor mondtam ezt el, hogy állítólag, amikor a műtét után felébredtem az altatásból, akkor azt mormoltam, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Látjátok, annyira ismernünk kell Isten szeretetét, hogy semmi se lophassa el tőlünk. Soha nem mond, ha próbában vagy, nos, Istenem, akkor mégsem szeretsz. Hát nem szoktatok ilyet mondani? Nem mondunk időnként ilyeneket, amikor nagyon rossz helyzetbe kerülsz. Nos, Istenem, nem szeretsz engem? Vagy látod, amint valaki kap valamit, egy olyan áldást, amire te is vágysz, és ami nincs meg neked. És akkor azt mondod, Istenem, nem szeretsz engem? Őt biztosan jobban szereted. Nem, Istennek egyszerűen csak egy különleges megismétel. Hetetlen egyedi terve van számodra, ami különbözik egy másik ember életére szóló tervétől. De a te napod is eljön. Nem szabad féltékenynek lennünk, és meg kell tanulnunk, hogy Istennek terve van számunkra. Amen! A Biblia azt mondja, hogy a féltékenység és az irítség rohasztja a csontokat. Példabeszédek 14:30. Mondok én valamit. Hallottátok azt a mondást, hogy eszi az irítség? Ez egy világi mondás, de annyira igaz. Amikor valakire irigyek vagyunk, akkor nem örülhetünk a boldogságának, az áldásának, és ez az, ami belülről esz minket. Nem mondom, hogy soha nem érzek ilyet, de harcolok ellene. Nem tűröm meg ezt a mérget az életemben. És tudod, hogyan harcolok ellene? Istenem, köszönöm, hogy megáldottad őket. Örülök ennek, és Istenem, tudom. Hangosan kell kimondanod. Beszélj a gonosznak vissza. Mondd azt, hogy köszönöm, Istenem, hogy terved van az életemre, és jön az én napom. Lehet, hogy nem pont ugyanazt kapom, mint ők, de tartogat számomra valamit, és amikor megkapom, akkor ugyanolyan jó lesz, mint amit mások kaptak. Ne üldögéljetek passzívan, miközben a gonosz irányít. Gyerünk, tudtok ti beszélni, csak épp helyesen kell beszélnetek. A Jakab 4 olyan igerész, ami megváltoztatta az életemet. Az első három verset szeretném megosztani veletek. Honnan vannak viszályok, egyetnemértések, harcok, és vitatkozások közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák ezeket? Na figyeljetek, kívántok valamit, és irigykedtek arra, ami másnak van. Tudjátok, milyen idegesítő? Hogy mennyire felkavaró és zavart keltő, ha mindig arra nézünk, amit Isten másokkal tesz, és összehasonlítjuk azzal, amit a mi életünkben cselekszik? Gyerünk, szeretném, ha a mai nap valaki rádöbbenne itt, hogy Istennek egyedi, egyszeri, nagyszerű, elképesztő terve van számára. És ne engedjétek a jó öreg savanyú negatív hozzáállásnak azt mondani, persze, ha olyan jó terve van, akkor miért nem látom? Nos, talán amiatt, amiről most prédikálok nektek. Lehet, hogy először új hozzáállásra lesz szükséged. Talán meg kell tanulnod örülni mindannak, amit Isten mások életében tesz, mielőtt felszabadítanád Istent arra, hogy a te életedben tegyen valamit. Nem véletlen, hogy hallasz az emberek bizonságtételeiről és a sikereikről. Ó, Isten rendezi ezt. Oké, itt van számodra egy bizonyság. Kaptak valamit, amiért te 20 éve imádkozol. Hogyan fogadod? Ó, Isten nem tenne ilyet. Ó, dehogy nem. Az életben rengeteg a próba. És miután kiálltuk a próbát, jön majd a jutalmunk.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetemés diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradóéjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

Kalevalát. Később aztán Mátyás királya foglalkozó művét, a Galeotto Márciót is megjelentette. 111 éve született Sándor Károly karikaturista, grafikus, a Ludas Matyi Viclap alapító tagja. Születési és 1933-ig használt nevén Zinger Miksa Károly, szignója Sándor. Számos lapnak készített vicces rajzokat, műfajt teremtette a gyors karikatúra rajzolással, de dolgozott a Magyar Televíziónak is. 79 éve született Lukács Sándor, Kossuth Díjas, Jászai Mari Díjas, színész, költő, érdemes és kiváló művész, Miskolcon látott napvilágot, ismertebb szerepeit a Kisváros, a Hídember és a Magyar Vándor című filmekben alakította. 71 éve született Tar Béla, Kossuth Díjas filmrendező, forgatókönyvíró. Édesapja díszlettervező volt, többek között a Magyar Állami Operaházban. Édesanyja Madách Színház elismert súgónőjeként dolgozott. 10 évesen kezdett amatőr dokumentumfilmezéssel foglalkozni. 1987-től működött együtt Krasznahorkai László regényíróval, akit azután keresett fel, hogy Szamidasztban elolvasta a Sátán tangót, és elhatározta, hogy filmet készít belőle. 83-ban Balázs Béla díjat, 2003-ban Kossuth díjat, 2005-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozat díját kapta meg. A filmrendezéssel felhagyó Tar 2013-ban Szarajevóban indított filmakadémiát, folyamatosan segítette és támogatta a fiatal rendezők munkáját. A munkában és az életben is évtizedek óta társa volt Ranicki Ágnes vágó, akire filmjei társrendezőjeként hivatkozott. 407 éve született Brindisi Szent Lőrinc, így hát a mai nap az ő ünnepe, 1559-ben látott napvilágot, és Lisszabonban hunyt el 1619-ben, július 22-én. Velencei katolikus áldozó pap, egyháztanító kapucinus rendfőnök volt, diplomáciai állásokat töltött be a bajor, osztrák és spanyol udvaroknak, nevét a törökök elleni háborúkban tette ismerté, részt vett az 1601. október 11-i török elleni székesfehérvári győzelemben, mint tábori lelkész. 1881-ben avatták szenté, 1959 óta egyháztanító, ünnepnapja a Római Katolikus Egyházban július 21-e. 21 éve nincs közöttünk Hernádi Gyula, József Attila és Kossuth Díjas író, forgatókönyvíró. 1954-től jelentek meg írásai a Csillagban, a Dunántúlban és a Jelenkorban. Forgatókönyvírója Jancsó Miklós filmjeinek, az 1964-ben bemutatott Oldás és Kötés volt az első közös filmjük. 1979-től a Népszínház vezető dramaturgia, 83-tól a Kecskeméti Katona Színház művészeti vezetője volt. 1989 óta az Új Idő szerkesztő bizottságának tagja, később a Független Magyar Írők Szövetségének elnöke. 2 éve hunyt el Krémer Balázs, szociológus, szociálpolitikus, a Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetében Ferge Zsuzsa osztályán kezdte kutatói pályáját, ahol 1996-ig dolgozott, több mint 3 évtizede oktat egyetemeken. 2004-től egyetemi docens a Debreceni Egyetemen. A rendszerváltás után több fontos kormányzati pozíciót töltött be, minisztériumi szociálpolitikai háttérintézményeket vezetett, valamint az Országos Munkaügyi Központot irányította. 684 éve magyar királyá koronázták a mai napon Károly Róbert fiát, Nagy Lajost, Telegdi család esztergomi érsek tette a fejére a koronát, és 570 éve hunyt el Dugovics Titusz katona, hősi várvédő, Hunyadi János katonája, aki élete árán akadályozta meg, hogy a török zászló a Nándorfehérvári várra kerüljön. Egyes feltételezések szerint csak kitalált személy.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Többek között arról, hogy életveszélyes állapota miatt azonnali több milliárd forintos felújításra szorul a február óta zárva tartó Jánoshegyen álló Erzsébet kilátó. Mivel a 12. kerület önállóan nem képes finanszírozni a munkálatokat, a kerületi polgármester a kormány segítségét kérte. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a szakértők egy évszázados statikai hibát azonosítottak az építmény szerkezetében. Ezt a problémát tovább súlyosbította az az 50-es években a kilátóra szerelt, majd később eltávolított vörös csillag, amit azóta már természetesen leszettek. Bár az 1910-ben átadott, majd 2001-ben a kerület kezelésébe került műemléket, 2003 és 2005 között már részben felújították. A legfrissebb vizsgálatok szerint az elsősorban a felső szinteket érintő szerkezeti problémákat akkor nem sikerült véglegesen elhárítani. A halaszthatatlan beavatkozás költségeit a kerületi költségvetés képtelen fedezni, ezért a kerületi polgármester hivatalos levélben fordult állami támogatásért Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint a miniszterelnökhöz, Magyar Péterhez, aki egyben a kerület országgyűlési képviselője is. Ketté vált a hazai lakáspiac befektetői oldala. A Dunahaus friss elemzése szerint a fővárosban minden korábbinál többen adják el az ingatlanjukat, amit egykor befektetésnek vettek. Az idei második negyedévben a budapesti lakáseladások 48%-a mögött ez a motiváció állt. Vidéken viszont éppen ellenkező irányba fordult a piac. Ott a befektetési célú vásárlások aránya egy év alatt 18%-ról 27%-ra emelkedett. A vidéki piacon az eladói oldal hasonlóan alakul, ott is nőtt a befektetések értékesítése 23-ról 33%-ra. A vételi oldal viszont ellentétes trendet mutat. A befektetési célú vásárlás aránya az őszi hónapokban még 20% alatt maradt, az idei második negyedévre viszont 27%-ra ugrott. A befektetői pénz nem tűnt el a piacról, hanem áthelyeződött. Budapesten sokan a magasár mellett most realizálják a nyereséget, vidéken viszont most könnyebben találnak olyan árakat, melyeken megéri ingatlanba fektetni, mondta Szegő Péter, a Dunahaus vezető elemzője. A kieső befektetői keresletet Budapesten az első lakásokat vásárlók pótolják, ők adják jelenleg a legnagyobb vevői csoportot 40%-os arányjal. Ez a megosztás tavaly nyár vége óta stabil. Az Otthon Start program indulásakor 2025. szeptemberében ugrott 19%-ról 39%-ra az arányuk, és azóta tartósan 40%-on mozog. Az Otthon Start egy éven belül átrendezte, hogy kik vásárolnak lakást Magyarországon. A fiatal első lakásukat vásárló réteg került helyzetbe, és ezen belül elsősorban azok, akik stabil, magasabb jövedelemmel rendelkeznek, tette hozzá Szegő Péter. Ők egyik hónapról a másikra kiszorították a befektetőket a legnagyobb vevői csoport pozíciójából. A két folyamat között időbeli eltolódást látni. A vevői kör átalakulása tavaly ősszel hirtelen lezajlott. Az eladói oldalon viszont a befektetések értékesítése 2025 folyamán még végig 34-38% körül mozgott. Az érdemi lépés idén következett be. Ha idén nyáron Budapesten jársz, vagy csak egy különleges hétvégi programot keresel, érdemes felülni valamelyik nosztalgia járatra. A BKK nosztalgia járatok évről évre egyre népszerűbbek. Néhány száz forintért olyan veterán villamosokon, buszokon és trollibuszokon utazhatunk, amelyek évtizedekkel ezelőtt még a főváros mindennapjaihoz tartoztak. Az élmény nem csak a közlekedés szerelmeseinek szól. A Dunaparton zötyögő régi villamos vagy egy nyitott tetejű Ikarosz igazi családi program lehet. A BKK nosztalgia járatok szabása idén is kedvező. Egy vonaljegy 600 forintba kerül, amely egy utazásra érvényes, míg aki több járművet is kipróbálna ugyanazon a napon 2400 forintért nosztalgia napi jegyet válthat. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, valamint a nosztalgia járatok személyzeténél is. A családoknak külön jó hír, hogy a 14 év alatti gyermekek díjmentesen utazhatnak, így egy négy tagú család számára is megfizethető hétvégi program lehet az időutazás. A BKK nosztalgia járatok között mindenki találhat kedvére valót. A legnépszerűbbek közé tartozik az N2-es nosztalgia villamos, amely a Pesti Dunaparton halad végig, miközben olyan látnivalók mellett viszel, mint a Parlament, a Lánchíd vagy a Vigadó. Nem kevésbé látványosak a veterán Ikarusz autóbuszok sem. Jó időben időnként nyitott tetejű kabrió Ikarusz is forgalomba áll, amely egészen különleges élményt nyújt Budapest utcáin. Emellett nosztalgia trollibuszok és más ikonikus járművek is feltűnnek a nyári hétvégéken. A nyári szezon egyik legjobb híre, hogy a BKK nosztalgia járatok júliusban is közlekednek. Hétvégente is egyes kiemelt napokon több különböző villamos, busz, troli és fogaskerekű járat is elindul, így akár több útvonalat is kipróbálhatunk egyetlen nap alatt. Az aktuális menetrend minden hónapban frissül, ezért indulás előtt érdemes megnézni, melyik jármű mikor közlekedik. A BKK nosztalgia járatok sokkal többet jelentenek egyszerű utazásnál. A szépen felújított muzeális járművek különleges hangulatot teremtenek, miközben Budapest legismertebb részein haladnak végig. Gyerekeknek izgalmas kaland, a felnőtteknek pedig nosztalgikus időutazás lehet, de turistáknak is remek módja a város felfedezésének. Ha tehát olyan nyári programot keresünk, amely nem kerül vagyonokba, mégis különleges élményt nyújt, a BKK nosztalgia járatok idén is az egyik legjobb választásnak számítanak. Egyetlen 600 forintos jeggyel olyan Budapestet láthatunk, amelyet a hétköznapi járatokon ülve biztosan nem ugyanúgy figyelünk. Zöld utat kapott a 32 milliárdos budapesti villamosfejlesztés, hamarosan kezdődnek a munkálatok. 32 milliárd forintos Európai Uniós támogatással valósul meg a budai fonódó villamoshálózat második üteme. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között 2,8 kilométeres, nagyrészt zöld pályás szakasz kivitelezése idén ősszel veszi kezdetét, a munkálatok pedig a tervek szerint 3 éven belül fejeződnek be. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a projekt előkészítő egyeztetésén a beruházó és a kivitelező képviselői mellett részt vett a főpolgármester, valamint a budapesti közlekedési központ vezetősége is. A találkozó azért bír kiemelkedő jelentőséggel, mert hosszú idő után ez volt az első olyan érdemi egyeztetés a kormány és a főváros között, amely konkrét kivitelezési tervekről szól. Az új vonal a Szent Gellért tértől indulva a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon halad majd végig. A villamos vonal a Dunaparton érinti a Műegyetem központi épületét, az ELTE kampuszát és az Infopark térségét, majd a Rákóczi híd Budai hídfőjétől a Kopaszig át és a Budapart városnegyed felé veszi az irányt. A járat ideiglenes végállomását a Budafoki útnál alakítják majd ki, ahonnan a jövőben déli irányba tervezik a hálózat további bővítését. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. július 21-e van, kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Több térségben folytatódik a szúnyoggyérítés az országban, tovább drágulnak a panellakások Budapesten, újra korlátozások nélkül járnak a vonatok a Váci és a Veresegyházi vonalon. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. A következő napokban újabb térségekben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a Balaton partján, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, valamint Budapest több kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar megye több településén is védekeznek a vérszívók ellen. A szakemberek a helyi adottságoknak megfelelően biológiai vagy ahhoz szükséges kémiai módszerrel végzik a gyérítést. A Tiszatónál elsősorban a természetvédelmi oltalom alatt nem álló területeken elszaporodó őshonos szúnyogok ellen lépnek fel, míg Budapest 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar több településén az inváziós szúnyogfajok terjedése indokolja a beavatkozást. A katasztrófavédelem szerint az idei aszályos időjárás miatt a folyók mentén jóval kevesebb árvízi szúnyog jelent meg, ugyanakkor a lakott területeken egyre nagyobb gondot okoznak az inváziós fajok. Emiatt a védekezés egyre inkább ezek visszaszorítására összpontosul. Az elmúlt évek felméréseinek köszönhetően ma már pontosabban lehet meghatározni a szúnyoglárvák tenyészőhelyeit, így a biológiai gyérítés is hatékonyabbá vált. Míg korábban a program költségvetésének csak kis részét fordították erre a módszerre, ma már az országos szúnyoggyérítési keret mintegy felét a lárvák elleni biológiai védekezés teszi ki. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a lakosság közreműködése is rendkívül fontos. A házak körül összegyűlő pangóvíz rendszeres kiöntésével, például hordókból, vödrökből, virág alátétekből vagy kerti edényekből jelentősen csökkenthető a szúnyogok szaporodása, hiszen ezek kiváló tenyészőhelyet biztosítanak a vérszívóknak. Tovább drágulnak a panellakások Budapesten, tovább emelkednek a panellakások árai, de a szakértők szerint ezek az ingatlanok még mindig kedvezőbb árértékarányt kínálnak, mint a hasonló állapotú téglalakások. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ma már nem számít rendkívülinek, ha egy panellakás ára eléri a 70-75 millió forintot. Balog László az Inforádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy a panellakások népszerűségét több tényező is magyarázza. Egységesebb műszaki állapotot képviselnek, praktikusabb a belső elrendezésük, és hasonló méretű, illetve állapotú téglalakásokhoz képest átlagosan 22-24%-kal olcsóbbak. Egy közepes méretű lakás esetében ez akár 10 millió forintos különbséget is jelenthet. A szakértő szerint a lakótelepek fejlett infrastruktúrája is sokat növel az értékükön. A legtöbb panelház közelében megtalálhatók az üzletek, az orvosi rendelők, a gyógyszertárak, a posták, az iskolák és a jó tömegközlekedési kapcsolatok, ami ma is vonzóvá teszi ezeket a városrészeket a vásárlók számára. Balog László arra is felhívta a figyelmet, hogy a budapesti ingatlanárak az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek, hogy egy átlagos lakás megvásárlása ma már közel 100 millió forintos kiadást jelent. Éppen ezért szerintem ma már nem a 70-75 millió forintos panel árakon kell meglepődni, hanem azon, hogy a fővárosi lakáspiacon a 100 millió forintos adásvételek váltak egyre inkább átlagossá. Újra korlátozások nélkül járnak a vonatok a Váci és a Veresegyházi vonalon. Befejeződtek a tervezett karbantartási munkák a Budapest-Szób és a Budapest-Vácrátót-Vác vasútvonalakon. A MÁV tájékoztatása szerint a 70-es és a 71-es vonalon ismét teljes útvonalukon menetrend szerint és korlátozások nélkül közlekednek a szerelvények. A vasúttársaság közlése szerint a júliusi vágányzár idején több jelentős felújítást is elvégeztek. Rákospalota Újpest állomáson kicserélték az egyik legfontosabb váltót, átépítették a kapcsolódó vágányszakaszt, valamint ágyazat és felső vezeték karbantartást is végeztek. A munkálatoknak köszönhetően megszűnt az érintett szakaszon korábban érvényben lévő sebességkorlátozás. A Veresegyházi, vagyis a 71-es vonalon szintén több fejlesztés valósult meg. Rendezetté tették a vasúti pálya környezetét, emellett három útátjárót is átépítettek, így az áthaladás biztonságosabbá és kényelmesebbé vált a közlekedők számára. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója kiemelte, hogy a váltócsere egy új, országos kitérő megújítási program része. Ennek célja, hogy a legforgalmasabb vasútvonalakon tervszerűen cseréljék ki az előregedett váltókat, amelyek gyakran okoznak sebességkorlátozásokat és késéseket. A MÁV szerint a jövőben nem csak a meghibásodások elhárítására koncentrálnak, hanem előre tervezett pályafelújításokkal szeretnék növelni a vasúti közlekedés megbízhatóságát. A cél, hogy csökkenjen a lassú jelek száma, javuljon a menetrendszerűség, és hosszú távon pontosabb, kiszámíthatóbb legyen a vonatközlekedés. És ha már vonatok, akkor vonatpótlóbusz közlekedik augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetideje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek. Bűnügyi felügyelet alá került a valkói lövöldözés gyanúsítottja. Nem rendelte el a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint autós üldözésbe keveredett, majd gázriasztó fegyverrel többször is rálőtt egy másik jármű utasaira Valkón. A Buda környéki járásbíróság ehelyett bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendelt el vele szemben. A nyomozás adatai szerint a férfi július 14-én Valkón autójával szorosan követte a sértettek járművét, majd neki ütközött annak. Az ütközés következtében mindkét autó lesodródott az útról, egy kerítést átszakítva egy ingatlan területén álltak meg. A gyanúsított ezután kiszállt az autóból és egy gázriasztó fegyverrel lövést adott le a sértettek irányába, majd kövekkel is dobálta őket. Később egy második, nagyobb méretű gázriasztó pisztolyt is magához vett, miközben fenyegetőzött és rövid idő alatt több lövést is leadott. Az eset során személyi sérülésről nem érkezett hivatalos információ. A férfi a kihallgatásán beismerő vallomást tett. Azt mondta, azért üldözte a sértetteket, mert úgy vélte, hogy egyikük korábban eltulajdonított tőle különböző tárgyakat, amelyeket vissza akart szerezni. Az ügyészség a bizonyítás befolyásolásának és az esetleges újabb bűncselekmény elkövetésének veszélye miatt letartóztatást indítványozott. A bíróság azonban ezt nem találta indokoltnak, ezért legfeljebb november 17-ig bűnügyi felügyeletet rendelt el, valamint megtiltotta, hogy a gyanúsított kapcsolatba lépjen a sértettekkel. A döntés nem végleges, mert az ügyész fellebbezést jelentett be. Rosszul lét miatt szakította meg útját Budapesten egy katari utasszállító, kényszerleszállást hajtott végre a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a Qatar Airways Doha és Frankfurt között közlekedő járata, miután az egyik utas a fedélzeten rosszul lett. Az airportal.hu tájékoztatása szerint a gép a Velencei tó térségében fordult vissza, majd reggel fél hét előtt néhány perccel biztonságosan leszállt a budapesti repülőtér 31 R futópályáján. A repülőgép ezt követően a kijelölt állóhelyre gurult, ahol már várta az Airport Medical Service sürgősségi egysége. A mentőszolgálat munkatársai azonnal megkezdték a rosszul lett utas ellátását. A légitársaság a megszakított út oka kapcsán nem műszaki hibát, hanem egészségügyi vészhelyzetet jelzett. Az ilyen esetekben a repülés biztonsági előírások alapján a személyzet a legközelebbi megfelelő repülőtéren szakítja meg az utat, ez most Budapesten volt, így az érintett mielőbbi orvosi segítséget kaphatott. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után oka fogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt állt települések közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békásmegyer Ófalu, bár az sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű város részének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más falóhoz hasonlóan ezt is feldúlták, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem ért el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet, 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő logod, nem nehéz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegy nyugati oldalán. A településre nyílt a logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel és majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentősebb, viszont soha nem volt teljesen önálló település. Sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi oppidum. Az oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített, városias jellegű kelt a települést, ezért valahol félúton álltak egy város és egy falu között. Ami a Gellérthegyen volt, arról csak azt tudjuk, hogy létezett, a nevét viszont nem. A régészek 1930-ban bukkantak a nyomaira. Már a rómaiak megjelenése előtt is állt, és amikor megjelentek a területen a birodalmi hódítók, az itt élő erabiszkuszokat nem legyilkolták, hanem egyszerűen meghódították őket, ők pedig alkalmazkodtak az új uraikhoz és életmódjukhoz. Ez is tett be a településnek, ugyanis az itt élők egyre nagyobb számban költöztek át Aquincumba, az oppidum pedig elnéptelenedett, majd amolyan szakrális helyként működött nagyjából a 3. századig. A végére pedig irány Újbécs. Ha az ember pusztán érdeklődésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Újbécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett álltak. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet, és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt, a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostól hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyé a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Budapest Update.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utca zene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a tovább lépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve, a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connected című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 év elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dühbe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dühbe jövünk, a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amelyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti, a zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Lőrinc Judit opera énekes, akivel a Queen Symphonic nagy koncertről beszélgetünk, amit tulajdonképpen most 40 év után újra életre kelti a legendát. Az 1986-os Magic Tour népstadioni koncert évfordulója, 40. évfordulója alkalmából tartatik meg ez a koncert majd, tehát július 27-2026 egy egészen különleges zenei esemény a Budai Vár Oroszlános udvarában. Miről is van szó pontosan, Judit? Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát arról van szó, ezt a projektet, a Queen Symphonicot már 3 évvel ezelőtt kezdtük el úgymond koncertszerűen játszani és járni az országot vele. Úgy merült fel ez az egész ötlet, hogy Balog Sándor hangszerelte a Queen számokat, illetve hát az egésznek a megálmodója ugye a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Gag Management Szabó Béla, aki kitalálta, hogy milyen jó lenne ezt zenekaros változatban előadni a legismertebb Queen dalokat, és hát milyen jó lenne különlegessé tenni, mivel én Szolnokon élek, de Németországban végeztem opera szakon, és hát Szolnoki révén szerintem ez így teljesen egyértelmű volt, hogy rámesett a választás, hogy akkor én a Montserrat Caballé-nak a Barcelona című számában vegyek részt, és azzal emelhetnénk az előadás fényét. És így kerültem szóba, és így indult ez az egész. Azóta már kibővült egy másik számmal is, az Innuendo című számmal, és hát így kezdődött az egész turnésorozat igazából.
1: Azt gondolom, hogy aki egy ilyen tisztelgésben részt vesz, mert hogy mondhatjuk ezt egy tribute koncertnek is tulajdonképpen, biztos, hogy egy ilyen zenekarhoz, mint a Queen van kötődése. Volt rá időnk is, ugye, az elmúlt sok tíz év, de mindenkinek van hozzá emléke, érzése, szerelme, kezdődő kapcsolata, szakítása, vagy egyáltalán bármilyen hangulat, amit ez előhoz, mert arról egészen biztosan híres és ismert a Queen, hogy olyan érzelmek vannak a dalaikban, olyan szövegeik vannak, ami az embert nem hagyja érintetlenül.
2: Ez így van. Hát nekem az általános iskolai fiatal koromhoz kapcsolódik a Queen. Én akkor voltam általános iskolás, és hát az egész osztályjal, mi ráadásul zenei tagozatosak voltunk, és mindent énekeltünk, tehát klasszikustól elkezdve rockzenéig mindent is. És emlékszem még akkor a Bicycle című bakelit lemezre, nekem nem volt meg, de az egyik osztálytársamnak meg volt, és mindig nála találkoztunk, és énekeltük az összes számot, hát csak így halandzsa angolul, mert akkor még nem tudtunk angolul, meg nem beszéltünk, de hát már ahhoz köthető az emlék a Queennel, és azóta ugye megvolt az összes lemeze is, megvan mai napig az összes lemeze, és hát ez egy abszolút örökzöld, szerintem ez nem tud soha a feledésbe merülni, mert ez annyira különleges, hangzású is. Ugye hát a Freddie Mercury megimádta az operát, tehát hogy innen jön a kötődése, ugye Montserrat Caballéhoz rajongott érte, és szerintem a Queen zenének a harmóniájában is nagyon-nagyon sok számukban megmutatkozik a klasszikus zene iránti szeretete.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy van benne majdnem az összes dalában egy olyan komoly zenei háttérzönge, amit az értő fülek észreveszik, hogy ez mi is, és mihez köthető, mint ahogy te is mondtad az imént, aki pedig nem egy klasszikus zenében feltétlenül és mélyen járatos személy, az csak a harmóniát érzi. Azt a hátsó erős kötőanyagot érzi, amit a komoly vagy a klasszikus zene adni tud.
2: Így van. Ő szerette volna szerintem mindig valahogy összeolvasztani a rockzenét, illetve belevonni azokat a harmóniákat, ami a klasszikus zenében is megjelennek. És szerintem a rajongás az opera iránt és Montserrat Caballé iránt, az szerintem megjelent ugye a Bohém Rapszódiában is, ugye a filmben is, a Freddy filmben is láttuk, hogy hogyan jött létre, hogyan hozták létre, és addig nem nyugodott, amíg azok a harmóniák meg nem jelentek, és el nem tudták énekelni, mint az operában. Azokat a finom nüanszokat, meg azokat a magas hangokat is. Úgyhogy igen, 86-ban jöttek ugye ide Magyarországra, és 86-ban egy ilyen spanyol TV műsor alkalmával találta azt ki, hogy ő szeretne Montserrat Caballéval együtt dolgozni. Uh-huh. És 88-ban jelent meg a Barcelona album. Tehát, hogy ez a 86-os dátum, ez nagyon sok oldalról nagyon érdekes dátum. És napra pontosan, ugye július 27-én uh-huh. volt a koncert is.
1: Mint ahogy most is lesz, úgyhogy erről beszélgetünk majd a továbbiakban is, a műsor vendége Lőrinc Judit operaénekesnő, akivel a Queen Symphonic koncertről, ami július 27-én a Budai Várban, az Oroszlános udvaron lesz, beszélünk, amely koncert az 1986-os Queen Magic Tour népstadioni koncert előtt tiszteleg, ugye annak van most pontosan a 40. évfordulója, úgyhogy hamarosan beszélgetünk tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége továbbra is Lőrinc Judit operaénekesnő, akivel az 1986-os Magic Tour Queen népstadioni koncertjének a 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő Queen Symphonic koncertről, és annak kapcsán beszélgetünk komoly zenéről, magáról, erről a Queen Symphonic koncertről is, úgyhogy érdemes jegyezni a dátumot, július 27 Budai Vár Oroszlános udvar. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már Judittal erről, emlékeket is, a Queennek a különlegességét is. Arról beszélgessünk még, hogy nagyjából mire számíthatunk, és miben lesz más az idei, mint a tavalyi volt.
2: Azért lesz más az idei, mert ugye más dalokat is előadnak a szolnoki szimfonikus zenekarral, mint amit eddig a koncertek során. Ugye a legnagyobb, a legnépszerűbb slágerek fognak elhangzani, és mindegyik dal szimfonikus kísérettel hangzik majd el. Van olyan, amit a Crazy Little Queen, ugye ez a tribute zenekar, ez egy fantasztikus csapat, a Giorgio az énekese, és van olyan szám is, amit csak ők énekelnek és csinálnak, van olyan, amiben ők nincsenek benne, például csak a szimfonikus zenekar a Barcelona című számban, de például az Innuendo az ugye később jött, az egy érdekesség, az később jött, mert elkezdtük ugye csak a Barcelonát, és akkor összedugtuk a fejünket a Balogh Sanyival, hogy milyen jó lenne még egy Queen számra egy kis ilyen opera szóló, szoprán szóló dallamot írni, és akkor így az Innuendo jött választás képpen. Úgyhogy az még egy nagyon érdekes hangzású dal lesz, úgyhogy mi nagyon-nagyon szeretjük, de hát mindegyik dal, amit énekelnek, az fantasztikus.
1: Judit, arról már meséltél, hogy hogyan lettél te a fő közreműködő itt, arról mesélj még, hogy a többiek, akik jelen vannak, ők is kötődnek-e így, emlékeztek-e, felidéztek-e sztorikat, tehát hogy úgy zajlik-e akár a próbafolyamat, akár pedig a koncert előtt után, mint ahogy mi hétköznapi emberek elképzeljük, hogy akkor ilyenkor a fő téma a beszélgetésekben is a Queen.
2: Mindenképpen a dalok miensége is, itt megint a Giorgiót fogom említeni, amikor ugye beszélgettünk egy sajtótájékoztatón a Queen számokról, és ugye Hegedűs László, aki a fővédnöke ennek a koncertnek, ő hozta ide ugye a Queen 40 évvel ezelőtt, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy vállalta a fővédnökséget. Beszélgettünk róla, hogy a Giorgio hangja, hangzása és az előadás módja nem teljesen, tehát nem mimikálja és nem próbálja utánozni a Fredit, hanem van egy sajátos előadási módja, hangzása és hangja is. Szerintem ezt teszi olyan különlegessé és fantasztikussá a hangzást és az egészet, hogy a Queen dalait halljuk, nagyon hasonló hangzás az egész koncert és a dalok, viszont Giorgio beleteszi a saját elképzeléseit és saját hangjával, még különlegesebbé teszi ezt az egész élményt, és erről szoktunk így ugye beszélgetni, hogy neki milyen, neki is nagyon-nagyon mély kötődése van ugye a Queen számokhoz, és erről szoktunk beszélgetni, hogy ő miért énekli úgy, illetve hogy ő benne soha nem jelentkezett az az érzés, hogy na ő megpróbálja a Fredit utánozni, hanem egyszerűen a szeretet, a dalok szeretete az, ami őket erre inspirálta, hogy egy zenekart létrehozzák, és hogy a dalait, a Queen dalait elénekeljék. Aha. Úgyhogy erről szoktunk így beszélgetni.
1: Végül is, hogyha belegondolunk, akkor amikor Freddie Mercury elment, mennyien voltunk dühösek, emlékszem, hogy sok barátom arról számolt, hogy mérges volt, hogy mehetett el egy ilyen ember, hogy történhet ilyen meg, és miért. Ugye akkor sok emlékkoncert volt. És tulajdonképpen ott is mindenki, aki fellépett, a saját stílusában énekelt Queen dal. Tehát pont ettől volt különleges, hogy ott két világ találkozott össze. Az előadó és a Queen zenekar. Igen, így van.
2: Így van, így van. És szerintem ez sokkal jobb így, mert utánozni fölösleges is lenne, hiszen ő egy legenda.

0: legenda, aki tovább él az emberek emlékezetében és a rekordokon, a CD-ken, bakelitlemezeken, és hát nem is ez a cél, hogy az ember őt utánozza, hanem az, hogy fennmaradjon az ő legendája, én szerintem. És hát ez a különlegesség, hogy egy rockzenekar, ugye most visszatérek megint a Barcelonához, egy operaénekes nővel lép színpadra, az akkor 88-ban, igen, akkor jelent meg a Barcelona című album, tehát akkor még ilyen nem is volt sosem. Most ugye a mai világban már sokkal jobban ötvöződik a rockzene, vagy a opera másfél esti crossover, na nem jutott eszembe, bocsánat, a szó a crossover stílus, de akkor még ugye 88-ban ez annyira nem volt divat, tehát ezért lett annyira különleges, hogy egy operaénekes nő énekelt egy rockzenésszel. És ugye 92-ben volt a barcelonai olimpia, és ott ez Freddy meghalt 91-ben, és tisztelegve az ő emlékére, ugye ez lett a himnusza.
1: Igen.
0: A barcelonai olimpiának.
1: Igen. A műsor vendége volt Lőrinc Judit opera énekesnő, és hogyha most minden jól sikerül, akkor Giorgiót is elérjük, a már sokat emlegetett fiatalembert, aki szintén természetesen oszlopos tagja ennek a produkciónak. Judit, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, tessék jegyezni a dátumot, kedves hallgató.
0: Szépen.
1: Július 27. Budai Vár, Oroszlános Undvar, Queen Symphony koncert. Köszönjük még egyszer.
0: Én is köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés. Köszönöm, minden jó.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a Queen Symphonic koncerttel kapcsolatban. Ugye ez az 1986-os Magic Tour népstadioni koncert évfordulójának az alkalmából lesz. 40. évfordulója alkalmából. Ráadásul július 27-én a Budai Vár Oroszlános udvarában Lőrinc Judit operaénekesnővel beszélgettünk már. A koncert mienségéről, a történetéről, arról is, hogy kerül egy operaénekesnő egy ilyen koncertre, és nagyon sokat emlegette Judit Giorgiót, aki nem más, mint a Crazy Little Queen zenekar frontembere, és itt is van velünk, mert vele is beszélgetünk még egyet. Szia, köszi, hogy ránk érsz!
2: Szia, szia, én köszönöm a beszélgetést!
1: Mesélj egy kicsit, kérlek, a koncertről. Milyen lesz? Milyen érzés ott zenélni? Milyen érzés a Queen dalokat játszani ilyen környezetben? Milyen lesz ez a tavalyihoz képest? És hogy miért állítotok mindig emléket a Queennek? Hogyan született meg a tizenekarotok? Arról is mesélj.
2: Hát az első pár kérdésre jó, nagyon jó és szuper jó a válasz.
1: Igen, ennél kicsit bővebben.
2: Tehát a koncert az hatalmas. Egyrészt, hogy a szolnoki szimfonikusokkal közösen csináljuk, akik fantasztikus szimfonikus zenekar, ezt a Balog Sándor nevű nagyon jó karmester és hangszerelő az, aki az egészet hangszerelte, ő is fogja vezényelni. A Judittal már beszéltél, ő egy csodálatos operaénekesnő, vele fogok ugye együtt, lesz megint lehetőségem vele együtt énekelni Barcelonát. Szóval az egész álomszerű, már csak előadó szempontból is, de hallgatni is nagyon-nagyon-nagyon szuper. A visszajelzések alapján ez eddig 100%-osan így van. Hogyan alakult a zenekar, azt kérdezted, ugye még, ha jól
1: emlékszem?
2: Igen,
1: hogy honnan a Queen rajongás? Mert feltételezem, hogy egészen messzire kell visszamenni.
2: Nézd, nekem olyan 9 éves koromig kell visszamenni, olyan 30 évet. Magyarázni szerintem olyan értelemben nem kell, mert bárki, aki hallott életében Queen dalt, az szerintem minimum szereti, ha nem rajong érte. Nálam valahogy nagyon beakadt, és egyébként nem csak nálam, hanem az egész zenekar óriási fan. Ugye az is talán egy ilyen szimfonikus műsorban, ami ilyen crossover is egyben, hogy ugye popzenekarral együtt játszanak, rock zenekarral együtt játszanak, mint mi. Uh-huh. Abban a mi műsorunkban talán az különleges, hogy mi egy létező zenekar vagyunk. Mert hogy sokszor van az, hogy egy ilyen koncerthez eljönnek nagyon fantasztikus zenészek, még pluszban egy szimfonikus zenekaron kívül, tehát egy gitáros, egy basszusgitáros, egy dobos. Na most nálunk ezek mind megvannak, de hogy ez egy összeszokott létező zenekar, nem arra az alkalomra összeállt csapat. Mi ezekkel a dalokkal tényleg kelünk, fekszünk, ezek nekünk a kedvenceink, mondhatjuk.
1: Hogyan hangzik az operaénekesnő Lőrinc Judit hangja a tizenétekkel Queen stílusban egy ilyen helyszínen? Tehát, hogy itt van valami, azt mondanám, és bátran használom a szót, hogy különleges szakralitás, ami ilyenkor valahogy megszületik. Ezeknek az összetevőknek köszönhetően.
2: Nézd, a helyzet az, hogy a különleges az egy nagyon jó szó, bár már néha azt érzem, hogy egy picit elcsépelek ott, mert mindig ez jut eszembe, szóval mindig próbálok valami más szót keresni, de tényleg az egyik legjobb szó, ami leírja, illetve egyrészt a Judit egy nagyon-nagyon-nagyon szuper énekesnő, másrészt a Queen grandiózus zenét írt eleve, ez most még grandiózusabb ebben a hangszerelésben, tehát hogy szó legjobb értelmében szinte észre sem veszed, hogy ott egy opera énekesnő hang is van még, mármint olyan értelemben nem veszed észre, mert nagyon is észreveszed, de nem tűnik fel, hogy az ne lenne olyan, ami mindig is ott volt, mert hogy annyira illik az egészhez, annyira koherens.
1: Hogyan döntitek el, hogy melyik dalok legyenek a repertoárban? Milyen hosszú a koncert, és hány dal lesz?
2: Attól függ, hogy milyen hosszan beszélek a dalok között.
1: És az mitől függ, hogy milyen hosszan beszélsz a dalok között? Az érzéstől függ, helyzettől függ? Szóval,
2: abszolút, persze, de hát nem, ez én próbálok mindig minél kevesebbet beszélni, mert hogy minél több dal férjen bele a műsorba. A műsor az egy olyan másfél-két óra közötti, igazából attól is függ, hogy mit játszunk, hogy mit nem játszunk, mert van egy szép hosszú repertoárja ennek a Queen Symphonic műsornak, és általában ebből mondjuk egy-két dalt szoktunk kihagyni, hogy azért nem mindig mindenhol pontosan ugyanaz legyen a műsor. Hogy hogyan lettek ezek kiválogatva, abszolút arra próbáltunk koncentrálni, hogy ami már a zenekarnak is a legjobban működő dalai, ezek lettek meg hangszerelve szimfonikusan, és ehhez lett egy-két olyan különlegesség átírva, hozzávéve, például a Love of My Life-ot bár mi játsszuk a mi saját koncertjeinken is, de az egy egyszál akusztikus gitáros történet. Itt ebben a koncertben pedig pont, hogy az én zenekarom levonul, és ott a Sándorral és a szolnoki szimfonikusokkal maradunk, hát így kettesben, nagyon idézőjelben, és egy fantasztikus olyan hangszerelésben lehet hallani, amiben máshol nem.
1: Mi az, amivel készüljön a kedves néző, aki elmegy a koncertre?
2: Én nem gondolom, hogy bármivel készülni kell, tehát nincsen házi feladat. Készülni maximum arra lehet, hogy van nagyon sok nagyon szép pillanata, nagyon sok megérintő pillanata.
1: Erre gondoltam, a zsebkendőt érdemes vinni egyébként.
2: Abszolút,
1: tényleg.
2: De azt mindig el szoktuk mondani, hogy azért mivel ott vagyunk mi a rock zenekar is, tehát azért arra is lehet készülni, hogyha valaki egy picit szeretne akár csak a végén, de akár közben megmozdulni, úgy lábakkal, vagy bármilyen formában, azért az arra is lesz tér.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Tessék akkor, kedves hallgató, jegyezni a dátumot: 07-27, július 27, Budai Vár, Oroszlános udvar, Queen Symphonic koncert, ez az 1986-os Queen Magic Tour népstadioni koncert 40. évfordulója alkalmából lesz hallható és látható odafönt a Budai Várban. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Giorgioval beszélgettünk Lőrinc Judit operaénekesnő után. Giorgio a Crazy Little Queen együttes frontembere. Köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: az íz.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A lefolyó szaktalanítása mindig egy kardinális kérdés, és újra meg kell tennünk azokat az óvintézkedéseket, illetve mozdanatokat végre kell hajtanunk, amik megkímélnek bennünket ettől a szaktól. Ugye a leghatékonyabb fegyverek egyébként ott vannak, mint ahogy általában el szoktam mondani, ecet, szóda, bikarbona, citromsav, stb. De hogy mik azok a módszerek, amik mondjuk konyhamalac nélkül is segíthetnek eltüntetni a szagokat, azok itt vannak egészen pontosan. Forró víz, ugye? Nem szabad előbb alábecsülni a forró víz erejét, akkor sem, ha nincsen konyhamalacunk. Hogyha főzés után maradt egy kis forrásban lévő víz, azonnal érdemes beleönteni a lefolyóba, és ha nincs nagy gáz, akkor elvileg ez meg is oldja a szag problémákat, erre is képes a forró. Az egyik legkedveltebb módszer a forró víz mellett az ecet és a szódabikarbóna párosítása. Természetesen egyezmény nincsen arról, hogy melyikből mennyit kell használni, ezt ugye az ember érzése csinálja. Van, aki egy egész csésze szódabikarbónára rátesz két csészényi ecetet, van, aki az utóbbit előbb gyorsan felmelegíti a mikróban. A lényeg az, hogy utolsó lépésként mindig küldjük rá a forró vizet, erre is nagyon fontos. Durva nagyszemű sót nem csak azok használhatnak, akiknek konyhamalacuk van, mert a konyhamalac tisztításához az nagyon jó. Egy recept szerint például egy fél csésze szódabikarbóna, és akkor jegyzem meg, hogy itt érdemes a háztartási nagy zacskóban kapható szódabikarbónát használni, nem a fogyasztásit. Szóval fél csészényi szódabikarbóna, fél csésze durva só, az a durva nagyszemű só, amit az őrlőbe szoktunk tenni, és egy csésze ecet, szintén csodákra képes, főleg, hogyha hagyjuk hatni az összetevőket úgy fél-egy percig, és aztán az egészet nyakon kell önteni forró vízzel. Ne a csapot nyissátok rá, mert az abból nem folyik rögtön az a tűzforró, hanem akkor melegítsetek fazékban vagy a vízforralóban vizet, és azt küldjétek utána. Az ecetet citromlével is lehet helyettesíteni, nem a leggazdaságosabb megoldás, de hatékony és sokkal jobb az illata. Vagy én azt javaslom egyébként, amit én szoktam csinálni, hogy ezt az ecetes szódabikarbonás durvasós cuccot, ezt lenyomjátok a lefolyó rá a forró víz, és amikor a forró víz már átmosta a lefolyót, tehát eltelt, mit tudom én, egy perc vagy kettő, akkor utána lehet nyomni egy kis citromlevet, vagy pedig nyugodtan lehet belecseppenteni egy pár csepp illóolajat a lefolyóba, és arra rá nyomni a forró vizet. Természetesen ezt nem gyakran, hiszen az olaj is megtapad rajta, de hogyha illatosítani szeretnétek, akkor viszont a citromsav is jól működik. Na, visszatérve még egy kicsit az illóolajokra, az a jó hír ezzel kapcsolatban, hogyha bűzölög meg szagos a lefolyó, akkor be lehet vetni őket, ahogy az imént mondtam. Arra kell csak nagyon figyelni, hogy a lefolyóba szórt szódabikarbónára kell rácseppenteni, az az igazán jó trükk, akár mentaolaj, teafa, eukaliptusz vagy citromolajat, és akkor ezt benne hagyni néhány órán keresztül. Itt ez a lényeg, tehát hogyha illóolajos verziót választunk, akkor mindig várni kell néhány órát. Aztán ugye korábban már volt szó a felmelegített ecetről, hogyha legközelebb kitisztított például a kávéfőzőt, vagy a vízforralót, akkor ahhoz használt felforralt ecetes vizet nyugodt szívvel tessék a lefolyóba önteni, akár a WC-be, akár a mosdóba, akár a zuhany lefolyójába. Két legyet ütünk egy csapásra, ugye nem pazarlunk el semmit? Ha megfogadtad, hogy soha nem hagyod ennyire elharapózni a helyzetet, akkor megelőzésképpen minden egyes mosogatás után tessék egy kis szódabikarbonát a lefolyóba szórni, vagy ha ezt túl sűrűnek találod, akkor legalább hetente egyszer, vagy mondjuk 3 naponta, 4 naponta ezt megcsinálni, és utána küldeni a forró vizet. És kész is. Nem lesz büdös, nem lesz zsíros a cső, és arra is tessék figyelni, hogy ezért telente érdemes időnként egy kis adag forró vizet áttereszteni a lefolyón, ez mindenképpen hasznos lehet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM Manna közének az állatbarát rovatában azért rendre szeretek megemlíteni olyan ismert embereket, sztárokat, akik szerették az állatokat, vagy szeretik az állatokat. És akkor itt van a király, vagyis Elvis Presley, aki nagyon szerette az állatokat, és voltak olyan kutyafajták, akikhez egészen különleges szálak fűzték a királyt. Elvis Presley neve kapcsán számos átlagon felüli dolgot lehet felsorolni. Nem mindennapi volt a tehetsége, a színpadi lénye, a mozgása, az az elképesztő energia és sárma, ami belőle áradt a rajongó hölgyeket, szinte szó szerint az őrületbe kergette vele. Érdemes csak egy 2-3 percet megnézni egy korabeli koncertfelvételből. A lakberendezés, az öltözködés terén tanúsított extravagáns ízlése, de most tekintettel arra is, hogy ez az állatbarát rovat, egy kicsit szeretném, hogyha arról beszélnénk az ő sok zseniális tehetsége, talentuma, előadásmódja és az életének részletei mellett, hogy micsoda nagy állatbarát volt ő, ahogy azt az én kutyám is írja. Elvis Presley nagyon sok fajtával osztotta meg az otthonát. Egyébként a látogatók előtt ma is nyitva álló Graceland nevű egyikkori birodalom, ami hozzátartozott és hát ő birtoka volt. Ennek a hivatalos oldalán le is írják azt, hogy ez a legendás énekes, ez ő legendás élete során számos négylábúval osztotta meg az otthonát. A kutyái között ott volt egy Sherlock nevű Basset Hound, két német dog, Brutus és Snoopy, Delta, a kis pomeráni spitz, akit végül aztán a nagynényének ajándékozott, és aztán a kutyus és az asszony közötti soros kötelék miatt ezt meg kellett, hogy tegye, és aztán lett egy csau-csau, aki érkezett a családba a spitz után, ő volt Getlo. A csauért még egy hosszú utazást is vállalt Elvis Presley, amikor a kutyánál súlyos vesebetegséget állapítottak meg, akkor a magángépén repítette Bostonba, hogy ott kezeljék a kutyust. Nem sikerült sajnos így sem megmenteni, és rövidesen elhunyt, és nagyon erősen és sokáig gyászolt őt Elvis Presley. Azt mondta, hogy ők gyakorlatilag a családtagjai, a testvérei annyira szereti őket, mintha gyerekei lennének, vagy a testvérei lennének, attól függően, hogy éppen milyen a helyzet otthon. Rajtuk kívül Elvisnek még volt három kutyája, Woosh, Oswald és Michael Edwards. A fajtájukra nem tér ki a beszámoló, valószínűleg nem is ez volt a lényeg, befogadott kutyus is volt köztük. Őket a zenész a világvásáron történt, itt Happened at the World's Fair című filmjéből nevezte el, mert hogy a zenész énekes a filmvászon is brillírozott, de szerintem ezt is tudjuk azért nagyjából már. És ha már kutyák, akkor érdemes a Handok című slágert meghallgatni közben, vagy majd a kis történetem után, mert hogy nem csak kutyákat tartott ő, hanem majmokat is. A rock and roll királya volt az, aki számos kutya és macska mellett sok egzotikus kisjószággal is színesítette a saját mindennapjait. Az elmondása szerint ők voltak azok, akik igazán jó kedvet hoztak az életébe. Az egész családnak voltak csirkéi, pulykái, voltak disznói is, így érthető aztán egyébként, hogy Elvis számára megszokott és igényelt volt az állatok közelsége, mert a gyerekkor óta köztük nőtt fel. Voltak nála lovak, kacsák, pávák, sőt a rajongóktól kapott egyszer egy valabit is, ami egy kisebb méretű kenguru fajta. A leghíresebb kedvenc azonban valószínűleg a Scatter nevű csimpánza volt, aki sajnos rosszul viselte az emberek közelségét, és egy nap meg is szökött a gazdiától. Szerencsére időben elkapták és visszavitték Gracelandbe, de ezen felül Elvis Presley egy mókus majommal is büszkélkedhetett. Nagyon szerette őket. Ő maga egyébként, ahogyan ezt néhányszor megemlítette interjúkban, akkor lett volna a legboldogabb, hogyha egy ponton túl már távol a hírnév okozta nagy rajongástól csak az állatokkal élhetett volna. A helyszűkétől nem kellett nyilván tartania, mert hogy az 1957-ben megvásárolt ingatlanhoz egy 13,8 hektárnyi birtok tartozott, de hát a csimpánz esete is bizonyítja, hogy ettől függetlenül nem biztos, hogy mindegyik állat jól érezte magát ott a rezidencián. Az biztos, hogy az állat szeretetet a családtagjaira is átragasztotta, szívből szerette mindegyik állatát, és nagyon sokat tett azért is, hogy a családtagjai is hasonlóképpen érezzenek irántuk. A nagynényének ajándékozt, ugye korábban mondtam, a pomeráni spitzet, mert hogy a nagynéni annyira szerette őt, és a kutya pedig a nagynénit. Édesanyjának Gladysnek egy Sweet Pea, vagyis egy cukorborsó nevű apró kutyát vásárolt, feleségét Priscillát pedig egy Honey nevű uszkárral lepte meg még 1962 karácsonyán. Liz Marie pedig egy Puff nevű cicát kapott, de egyébként ott Gracelandben nagyon sok cica is volt. Hát ilyen volt Elvis Presley, hogyha az állatszerető ember részét nézzük.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban megváltoztató és meghatározó sorozatunkban muszáj, hogy beszéljünk Francis Crickről, pontosabban az ő bővebb nevén Francis Harry Compton Crickről, aki június 8-án született 1916-ban, és ő az a Nobel-díjas angol biofizikus, aki az öröklés anyagát hordozó DNS kettős spirál szerkezetét felfedezte. Ő az egyik felfedezője. Az egyik nyilatkozatában azt mondta, hogy nem Watson és Crick alkotta meg a kettős csavart, hanem a kettős csavar alkotta meg Watsont és Cricket. Francis Harry Compton Crick a Northampton városához közeli úgynevezett Weston Favell falucskában született. A londoni és a Cambridge-i egyetemen tanult, eleinte főleg fizikával és matematikával foglalkozott. A második világháború alatt aztán megszakította a tanulmányait, és fizikusként részt vett a haditengerészet mágneses aknáinak kifejlesztésében és a radarkutatásban is. 1947-től a Cambridge-i Egyetem Strangeways orvosi kutató laboratóriumában, aztán Cavendishben a molekuláris biológiai laboratóriumban dolgozott, és főként az élő szervezetek úgynevezett nagyméretű molekuláit és azoknak térbeli szerkezetét tanulmányozta, ez érdekelte őt. 54-ben kapott fizikai doktorátust. A figyelme pedig akkor terelődött a biokémiára, amikor kiderült, hogy az öröklés anyagát hordozó DNS finom szerkezetének megállapításához a hagyományos kémiai módszerek elégtelenek, ehhez a fizikának az új eszközeire is szükség van, a fizikának, mint tudománynak az új eszközeire. Az óriás molekulák tanulmányozásának egyik módszere a röntgen diffrakciós eljárás volt, amelyen Rosalind Franklin és Morris Wilkins 1948 és 50 között tekintélyes mennyiségű adatot össze is gyűjtött. Crick aztán 1951-ben elkezdett együtt dolgozni az amerikai származású James Watsonnal, és akkor már tudták, hogy a sejtek szerkezetének és működésének örökletes meghatározásában az úgynevezett nukleinsavak játsszák a központi szerepet. Irwin Chargaff 1947-es kísérletei pedig bebizonyították, hogy a négy nukleotid, az adenin, a timin, a guanin és a citozin aránya a különböző DNS mintákban változik, de bizonyos nukleotid párok esetén pedig a két nukleotid mindig egyenlő arányban mutatkozik. Ez nagyon tudományosan hangzik, de ez volt a lényege annak, amit végrehajtott Crick. Watson és Cricket elsősorban a gének összetétele és másolódása érdekelte. A DNS térszerkezetét ekkoriban több kutatócsoport is vizsgálta, többek között Amerikában a Nobel-díjas Linus Pauling is. Franklin és Wilkins vizsgálatai és tiszta fotói nyilvánvalóvá tették, hogy a DNS szerkezetében helixek, vagyis kettős spirál alakzatok vannak. Ennek alapján pedig Watson és Crick megállapított, hogy a távolság a két szál között állandó, pontos értékét 2 nanométernek mérték, és megkapták a helix 3,4 nanométer per 10 bázispár sűrűségét is, ami konkrétan az információ jelenlétének a sűrűségét adta. Az első 1951-ben alkotott és nem publikált modelljük még hibás volt, a cukorfoszfát gerincet helyezték belőle, a bázisok a víz felé fordultak, aztán a következő évben meglátogatta őket Chargaff, és ekkor jöttek rá, hogy a modellnek tükröznie kell az általa felállított szabályt. Azt feltételezték, hogy ha a két szálat egymástól elválasztják, akkor mindkettő mintaként szolgál. A sejtben lévő kis molekulákból felépülő, az előző párral megegyező testvérszál felépítéséhez. Tehát, hogy mint gyakorlatilag egy kis hologram, mint a csepp a tengerben, ugye ugyanúgy leképzi a teljes tartalmat. Na hát ez a másolódás magyarázza a gének és a kromoszómák megkettőződését az osztódó sejtekben. A modelljük pedig megmutatta, hogy a DNS molekula bázisainak sorrendje olyan kód, amellyel a sejt saját szerkezetéért és működéséért felelős fehérjéket állít elő. Crick később aztán a poliglicint, a kollagént és a poliadinel savat, a vírus szerkezet és a genetikai kód kapcsolatát, majd az idegrendszert és a tudat működését is kutatta. 87 évesen még tanulmányt közölt az öntudat természetéről. 1959-ben lett a Royal Society tagja, 1960 és 61 között a San Diego-i Egyetem pszichológia professzora, 77-től a San Diego-i Biológiai Intézet tiszteletbeli professzora volt. 1966-ban megjelent Molekulák és emberek című könyvében pedig a molekuláris biológia forradalmi jelentőségét hangsúlyozza. Egyébként ez egy olvasmányos könyv, szeretettel ajánlom mindenkinek. Későbbi műve az élet mikéntje, eredete és természete, ami 81-es kiadás, és szintén nagyon érdekes könyv, a földi élet naprendszeren kívülről érkező csírákból való kialakulásának lehetőségét vizsgálja. Ez a csodálatos ember volt Francis Harry Compton Crick, aki a Northampton városához közeli Westonfield falucskában született, és akinek a DNS 2 spirál felfedezését köszönhetjük.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És hogy én ezt megígértem, egy nagyon fontos témáról beszélgetek ma szakértő vendégemmel, dr. Árvai Kristóf genetikussal, a Vascular Diagnostics képviseletében, akivel a genetikai vizsgálatokról, azok típusairól és annak fontosságáról beszélünk ma. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük azzal, hogy miért fontos, mit tud adni a genetikai vizsgálat, milyen megelőzéshez szükség.
2: A genetikai vizsgálatok ugye az öröklött tulajdonságainkat vizsgálják, vagy tárják fel előttünk. Több csoportra oszthatóak ezek a vizsgálatok. Ugye van lehetőség egyfelől effektíve az öröklött betegségeknek a diagnosztikáját felállítani ezen vizsgálatok segítségével, illetve vizsgálhatóak olyan tulajdonságok, vagy sejtemok, amik valamilyen betegséget határoznak meg, illetve igazából az erre való hajlamot. Tehát ez nem maga a betegség, hanem ugye nem egyforma valószínűséggel kapnak az egyes emberek ilyen vagy olyan betegséget. Ennek az életmódunk mellett egy jelentősebb részét a genetikai adottságaink határozzák meg.
1: És akkor ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nem determinál, de mindenképpen hajlamosít, így van?
2: Igen, így van. Ezek a hajlamosító genetikai faktorok úgymond nem garantálják valamilyen betegségnek a bekövetkeztét, de hozzájárulhatnak ehhez. És igazából az életmódunk és a genetikának, illetve a környezetnek egyfajta kombinációja okozhat aztán valamilyen klinikai problémát. Úgy szoktuk mondani, hogy a genetika tölti meg a fegyvert, és a környezet húzza meg a ravaszt.
1: Tehát ezért aztán mi tehetjük a legtöbbet annak érdekében, hogy a ravasz ne húzza meg semmi. Így van. Mik azok a betegségek, amik a leggyakoribban előfordulhatnak az életünkben nőknél és férfiaknál, amiket érdemes, vagy amikre érdemes vizsgálni?
2: Ugye itt elsősorban mindenki a daganatos megbetegedésekre szokott gondolni, igazából nagyon helyesen. Ezek nagy részének, vagy jelentős részének egyértelműen van egy genetikai meghatározottsága is, tehát úgymond nem teljesen véletlenszerű, hogy kinek lesz ilyen betegsége, meg kinek nem. És például az örökletes női emlő- és petefészek ráknál ismert, hogy ennek a BRCA nevű génnek a hibája, a mutációja, egy nagyon erős hajlamosító tényező ezekre a betegségekre nézve. És aki ugye tudatában van annak, hogy hordoz egy ilyen génhibát, egy egészen más szűrési stratégiát tud követni, amivel ez a betegség megelőzhető, illetve időben felfedezhető adott esetben. Kicsit ahhoz lehet hasonlítani, hogy ha nem tudjuk, hogy nem működik a fék az autóban, akkor ugye csak közlekedünk vele, és reális esélye valamilyen balesetbe fogunk keveredni. Viszont ha tudjuk, hogy nem jó az autóban a fék, akkor ugye vagy el sem indulunk, vagy egészen máshogyan közlekedünk.
1: Mennyire fontos az, hogy mi segítsük magunkat annak érdekében, hogy ne húzzuk meg a ravaszt? Mit tehetünk? Azon túl, hogy az ember elmegy és felméri azt, hogy milyen esélyei vannak arra, hogy kialakuljanak ezek a hajlamosító genetikailag hajlamosító tényezők által jelenlévő betegségek, és ez emellett pedig megtehetünk mi is természetesen egy csomó mindent a vizsgálaton túl, életmód, stb. Mi az, amivel mondjuk egy ilyen BRCA szűrést meg tudunk, tehát hogy megvan a szűrés, és meg tudjuk támogatni azt, hogy egészségesek maradjunk, és lehetőség szerint ne alakuljon ki a betegség?
2: Hogyha tudjuk, hogy van egy ilyen fokozott genetikai rizikónk, akkor kiemelten fontos ugye odafigyelni magunkra az életmódunkkal. Ez jellemzően ugye sportot jelenti, valamilyen aerob mozgást, ez lehet futás, bicikli, pingpong, bármi, a lényeg, hogy igazából, hogy rendszeresen mozogjunk, illetve kerüljük a feldolgozott élelmiszereknek a túlzásba vitelét. Ugye nyilván mindenki szeret és fog és nassolni, ennek ugye a mérték vagy a mennyisége, amire oda kell figyelni. Uh-huh. És emellett, hogyha egy ilyen rizikó fennáll, akkor gyakrabban el kell menni egy valamilyen képalkotó szűrésre, hogyha a helyes életmód mellett ez a betegség mégis megjelenik. Ugye ez egy rizikó, tehát nem garantálja azt, hogy már pedig akinek ez van, az beteg lesz, akkor ezt időben észre lehet venni. És ugye egy daganatos betegségnek a lefutását nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolja, vagy eldönti azt, hogy mikor került ez felismerésre, ez a betegség.
1: Tehát akkor itt is az időfaktor az az egyik legfontosabb.
2: Igen, illetve ez szintén ez a tudatosság, vagy magunkra a figyelés, hogyha ha tudjuk, hogy ez van, akkor erre oda kell figyelni a jövőben, és ezt így beilleszteni, úgymond pont a napi rendünkbe, de legalábbis így mondjuk az éves kalendáriumban.
1: Krisztóf kihangsúlyozta az imént a feldolgozott élelmiszereket. Miért?
2: Ha nem pontosan tudjuk a biológiai vagy a molekuláris mechanizmusát, de az ismert, hogy a nagyon magas tápértékű élelmiszerek, ez egy ilyen kettősség, ugye a feldolgozott élelmiszereknek nagyon magas a kalória értéke, de a tápértéke meg jellemzően alacsony. Tehát ugye nem tartalmaznak jellemző módon rostokat, vagy komplex szénhidrátokat, hanem nagyon gyorsan feldolgozódnak, tehát egy ilyen gyorsan metabolizáló anyagokat kell elképzelni, és azt tudjuk, hogy a daganatsejteknek is nagyon gyors az anyagcseréje, nagyon sok energiát

0: Hát ez egy elég komplex kérdés. Azt minden esetre így többé-kevésbé tudjuk, még ha nem is teljesen értjük, hogy miért, de hogy az egyes, akár nem csak daganatos betegeknek a bélflórája, az különbözik a nem betegek bélflórájától. Itt, hogy pontosan milyen okokozati összefüggés van, ezt most még nem érti, vagy nem ismeri a tudomány, de az biztos, hogy a velünk élő baktériumoknak a közössége. Ugye igazából egy emberben több bakteriális sejt van, mint emberi sejt, tehát kvázi mondhatjuk, hogy a baktériumok ilyen házi állatként tartják az ő gazda emberüket. Nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan működik, de biztos, hogy nagy befolyással van az adott embernek az anyagcseréjére, illetve az életére.
1: Nagyon fontos témáról beszélgetünk ma is a Manna délelőttben szakértő vendégemmel, dr. Árvai Kristóf genetikussal, a Vascular Diagnostics képviseletében. Milyen genetikai vizsgálatok léteznek, miért fontosak ezek, milyen lehetőségeink vannak, és mit tudunk megelőzni ezekkel a típusú új vizsgálatokkal? A BRCA szűrésről beszélgettünk már, hamarosan még szóba kerül a Signatera és a Panoráma, illetve az úgynevezett kariotipizálás, amik szintén nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy megértsük és megfigyeljük a testünket, és a megelőzést nagyban meg tudják emelni és elő tudják segíteni. A beszélgetést hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Mint az elmúlt idők fogjai és álomcellák rabjai, én az árest

0: A Vascular Diagnostics képviseletében a genetikai vizsgálatokról beszélgetünk, annak fontosságáról, típusairól, a lehetőségekről, és a BRCA-ról már beszéltünk, mint vizsgálatról, de még van három olyan izgalmas új vizsgálat, ami már létezik, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy olyan nagy merítés, ami nagyban tudja segíteni az embereket.
1: Ez kicsit kapcsolódik az előző témához is, ugye egy onkológiai vizsgálat, ez a teszt úgynevezett ilyen minimális reziduális betegséget vizsgál. Ez azt jelenti igazából, hogy ha valaki daganatos betegségben szenved, akkor ő ugye kap valamiféle terápiát, ez ugye állhat több tételből is, tehát lehet egy műtét kemoterápiával kombinálva, vagy milyen biológiai célzott kezelés is elérhető már lassan egy évtizede is. És viszont utána ugye eljön az a pont, amikor valamiféle vizsgálattal, ugye ez jellemzően egy képalkotó teszt, ugye azt mondják, hogy a daganat az jól reagál, akár el is tűnt teljesen a képalkotó alapján, és ugye a beteg így kvázi gyógyultnak számít. És akkor ugye mindig van egy ilyen maradék feszültség a betegben érthető okokból, hogy oké, most ez van, de ez meddig marad így? Tehát ki fog-e valamikor újulni ez a betegségen, vagy sem? És ezt ugye igazából nem nagyon lehet megjósolni, itt ugye az szokott lenni az eljárás, hogy a beteg visszajár szintén képalkotó diagnosztikára 6-12-18 havonta attól függően. Úgyhogy ha ezen a képalkotó vizsgálaton nem látszik ugye eltérés, akkor a beteg továbbra is gyógyult állapotban. És ezt viszont abban tud segíteni, hogy sokkal hamarabb képes előrejelezni ezt a daganat kiújulást, mint bármi más létező technológia. Ez akár éveket is jelenthet egyébként más hagyományos vizsgálatokhoz képest.
0: Krisztóf, azt ki lehet jelenteni, hogy a genetikai vizsgálat mint olyan, tehát hogyha a hajlamosító tényezőket felfedjük önmagunk előtt, meg hát nyilván az orvosunk előtt is, akkor az konkrétan életet menthet?
1: Igen, ezt így ki lehet jelenteni, hiszen hogyha tisztában vagyunk ezzel az öröklött adottságunkkal, akkor követhetünk egy olyan életmód, illetve orvosi szűrési stratégiát, ami vagy azt eredményezi, hogy a betegség nem alakul ki, vagy ha mégis kialakul, akkor ugye időben kerül felfedezésre. És ugye nagyon nem mindegy, hogy adott esetben egy néhány milliméteres daganattal kell megküzdeni, vagy akár egy néhány centiméteres, sokkal nagyobb elváltozással kell küzdeni, ami esetleg már a szervezet más részeiben is meg tudott jelenni. Tehát, hogyha tisztában vagyunk ezzel az adottságunkkal, és ezt szerint tervezünk, akkor igen, ez életet ment egyértelműen.
0: Külföldön, nyugaton mennyire gyakoriak ezek a genetikai vizsgálatok a hétköznapokban? Hajlamosak az emberek arra, hogy preventív jelleggel nem akkor, amikor baj van, hanem akkor, amikor még jól vannak, vagy akkor, amikor jól vannak, csak úgy rendesen, rendszeresen elmenjenek ilyen szűrésre, mint ahogyan mondjuk egy nőgyógyászati vagy egy prostata szűrésre el kellene, hogy járjon az ember évente?
1: Az fontos tudni, hogy például egy ilyen BRCA tesztet is, ezt az életünk során egyszer elégséges megcsináltatni, ugye ez egy öröklött jelleget vizsgál, ez nem változik meg. Tehát, hogyha ez a teszt egyszer pozitív vagy negatív, akkor az onnantól kezdve, ez így marad, úgymond egész életünk során. Uh-huh. Tehát, hogyha valakinek negatív lesz, akkor úgymond megnyugodhat, hogy ilyen BRCA génhibát ő nem hordoz, tehát ezzel a fajta rizikóval ugye nem kell úgymond számolnia. De természetesen ugye azt nem lehet mondani, hogy biztos, hogy nem lesz daganatos betegsége, csak azt tudjuk mondani, hogy ezt a fajta genetikai rizikót ő nem hordozza. Uh-huh. Egyébként a nyugati társadalmakban ez egy picit ilyen egészségtudatosabbnak mondható, vagy talán inkább jobban megvan ez a fajta gondolkodás, hogy ha rossz hírt is kapok, tehát hogy mondjuk megvan ez a rizikó, akkor megküzdök vele valamilyen módon, és akkor eszerint igazítom, vagy hozzáigazítom az életmódomat ehhez. És kevésbé van meg az a gondolkodás, hogy csak ki ne derüljön, hogyha van valami rizikó, mert hogy akkor ki tudja, mi lesz, és inkább akkor nem foglalkozok vele, aztán majd lesz, ami lesz. Csak ugye nem ritkán ez a lesz, ami lesz, itt általában nem jó dolgok történnek aztán.
0: A vendégem a mai Manna délelőttben dr. Árvai Krisztóf genetikus. Genetikai vizsgálatokról, azokról a modern tesztekről beszélgetünk, amik a hajlamosító tényezőket felfedik előttünk és az orvosunk előtt is, és nyilván akkor, hogyha kiderül, hogy hajlamosító tényező van bennünk, akkor megtehetjük, ami tőlünk telik, és nyilván, hogyha erre az ember jobban odafigyel, akkor ez konkrétan, ahogyan ezt az imént meg is beszéltük, megmentheti az életünket. Hogy milyen modern genetikai vizsgálatok léteznek, és miért nagyon fontos ez mondjuk a gyermekvállalás előtt vagy alatt, erről még szó lesz. Úgyhogy anyukák, leendő anyukák, tessenek nagyon figyelni.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendége Márvai Kristóf genetikus. Általánosságban beszélgetünk azokról a genetikai vizsgálatokról, amik nagy általánosságban a leggyakoribb betegségekre tudják felhívni a figyelmet, de léteznek olyan vizsgálatok is, amik nem csak ezekre a hajlamosító tényezőkre hívják fel a figyelmet, és preventíve tudnak segíteni rajtunk, és menthetnek életet, hanem azokról a vizsgálatokról is, amik létező genetikai vizsgálatok, de mondjuk segíthetnek a gyerekvállalásnál.
2: Igen, így van. Ugye sajnos ma nem kevés pár küzd a meddőségi problémákkal, és ennek a hátterében állhatnak genetikai eltérések is. Ezeknek a feltárásában tud segíteni ez a kariotipizálás nevű vizsgálat. Ez igazából azt jelenti, vagy azt tudja, hogy ugye mindannyian 23 pár kromoszómával rendelkezünk, és ide, vagy normális esetben. És viszont, hogyha ezekben a kromoszómáknak a térbeli szerkezetében valamilyen eltérés adódik, ez érdekes módon elő tud úgy fordulni, hogy az adott emberben ez nem okoz semmilyen látható tünetet, tehát egy teljesen normális kinézetű, normális életű valakit kell elképzelni. Azonban emiatt a kromoszóma struktúra változás miatt adott esetben ez mentőséggel jár, vagy járhat együtt, vagy valamiféle módon nehezítheti a teherbeesést. És ha ez a kariotipizálás ebben tud segíteni, ez igazából egy számbeli és strukturális vizsgálata így ennek a 23 pár kromoszómának.
1: Ezt hány éves kortól érdemes elvégeztetni? Tehát, hogyha az ember tényleg nagyon előrelátó és egészségtudatos, akkor még mielőtt a gyerekvállaláson törné a fejét, vagy azon az úton elindulna, akkor is érdemes megcsináltatni egy ilyen vizsgálatot?
2: Egyfelől ez is egy olyan genetikai meghatározottság, ami nem változik meg az életünk során, tehát hogy milyen életkorban végeztetjük ezt, ez igazából mindegy, ez úgymond bármely életkorban ugyanazt az eredményt fogja adni. Viszont az, hogy valakinek legyen ilyen kromoszóma rendellenessége, ez, hogy mondjam, tehát gyakoribb, mint ahogy gondolná az ember, de azért ez mindig ritkaságnak számít. Tehát ez igazából akkor javasolható, hogyha van valamiféle teherbeesési nehezítettség. És viszont, hogyha ennek nincs valami nagyon látványos, egyértelmű oka, akkor kell erre gondolni, és akkor abszolút javasolható ennek a vizsgálatnak az elvégzése egyébként.
1: Mi az, amivel még meg tudjuk támogatni azt az eredményt, amit kapunk? Tehát, hogyha úgy értem, ha nem túl kedvező az eredmény, akkor tudunk-e még tenni valamit az életmódunkban, hogy egy kicsit elősegítsük annak a lehetőségét, hogy mégse legyen nehezített a pálya a gyermekvállalásnál? Tehát, hogy a reprodukciós képességeinket egy kicsit meg tudjuk támogatni.
2: Ami még fontos lehet, és ez szintén talán nincs annyira a köztudatban, hogy bizonyos génekben vannak úgynevezett polimorfizmusok. Ez azt jelenti, hogy egy olyan genetikai változattal rendelkezik valaki, ami a népességet tekintve nem ritka, de mégis van valamiféle klinikai következménye. És például tudjuk, hogy ugye a trombózis az nem egyforma valószínűséggel következik be az emberekben. És érdekes módon ennek szintén elég komplex a biológiája, de azok a nők, akiknek emelkedett trombózis hajlama van, ilyen genetikai okokból kifolyólag, ez szintén együtt járhat a teherbeesés nehézségével, vagy adott esetben ez korai vetéléssel is együtt járhat egyébként egy ilyen trombózis hajlamnak a megléte. Viszont ha ezt tudjuk, hogy megvan, akkor ez nagyon egyszerűen egy forsav szedéssel és a vérhigító kombinációjával teljesen megszüntethető ez a rizikó a teherbeesés, illetve a terhesség első trimeszterében. Illetve ha már megtörtént a teherbeesés, akkor ma már van lehetőség, illetve pár éve van erre lehetőség, hogy az anyai vérből a magzatnak tulajdonságaira tudunk következtetni. Ez azt jelenti, hogy maga a vizsgálat az anyára nézve csak egy rutin vérvételt jelent, tehát különösebb rizikóval nem jár együtt, viszont ennek ellenére a magzatnak bizonyos kromoszóma állapotait tudjuk megállapítani. Tehát ez a teszt arra képes, illetve elsősorban ugye erre ajánlott használni, hogy a Down-szindrómát, ami a 21-es kromoszómának a triszómiája, tehát egyel több darab van belőle, mint szükséges lenne, annak a megállapítására alkalmas. Illetve bizonyos ilyen úgynevezett mikrodeléciós szindrómáknak a kiszűrésére, amiknek egyébként az előfordulási aránya vagy rizikója az független az életkortól.
1: Uh-huh. Mi az, amire még oda kell figyelnünk akkor, hogyha hajlamosító tényezőinket szeretnénk a minimumon tartani? Van-e általános igazság erre, Kristóf?
2: Általános igazságként mindig az életmódot emeljük. Mindenképpen mozogjunk valamit, szinte mindegy, hogy mit, csak valamit csináljunk rendszeresen, és ezzel együtt igyekezzünk úgy a táplálkozásunkat, illetve a testsúlyunkat egy úgymond normál tartományban tartani. Az egészséges táplálkozásban én azt gondolom, hogy a túl szigorú diéták, vagy az extrémitások azok már rövidebb távon is az esetek nagyon nagy részében biztos, hogy a diétának a vesztét vagy a megszegését eredményezik. Tehát mindenkinek egy olyan életmódot célszerű kialakítani, ami még így önmaga számára kényelmes, meg fenntartható, de mégis az egészséges sávban tartózkodik ez.
1: A gyerekeknek tudunk-e segíteni akkor, amikor még picik? Az ő genetikájukon nyilván olyankor még nem kell csiszolni, hiszen frissek és tökéletesek, de tudunk-e segíteni nekik, hogy aztán majd később felnőtt korukban kevesebb problémája legyen ezzel?
2: Ugye gyermekek így ösztönösen egyébként is szeretnek ugye mozogni, futkározni, igazából ez a legjobb, amit nyilván gyerekre szabottan igény szerint tehetünk velük. Ugye a gyermekeknél egyértelműen látszik, hogy az életmód miatt ugye drasztikusan nő a szemüveges gyermekek aránya. Ennek igazából semmi más oka nincsen, csak kevesebbet vannak kint a levegőn vagy a természetben, mint néhány generációval korábban. Ugye teljesen mással vannak lekötve, vagy más dolgokkal foglalkoznak, úgymond. Viszont a biológia ugye nem tudja követni ezt a fajta technológiai vagy civilizációs változásokat. Úgyhogy amennyit lehet, vagy lehetőség van rá, így legyünk kint bárhol a szabadban.
1: Árvai Kristóf genetikussal beszélgettünk a mai Manna délelőttben arról, hogy milyen genetikai vizsgálatok léteznek, és hogy miért fontos az, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy van-e benne valamilyen betegségre hajlamosító tényező. Köszönöm szépen az idejét.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Sokszor hallani különböző alternatív édesítő anyagokról, mint az agavé szirup, vagy például a datoja szirup, de önmagában a datoja is képes egy nagyon jó kis cukorpótló lenni, akár süteményekben is, de hogyan tudunk édesíteni datojával? Hogyan tudja ezt a cukorpótlást elvégezni? Egészségesen egyébként ez a nagyszerű kis dolog, amit datojának hívunk. Na, hogy miért jobb használni datóját a fehér cukor helyett, és hogyan tudjuk alkalmazni a leghatékonyabban? Igazából teljesen egyszerű, ugye a legfinomabb és legédesebb gyümölcsöt termő datója pálmák a föld sivatagos régióiban őshonosak, úgyhogy a vásárláskor mindenképpen érdemes megnézni a származási országot. Így például az arab térségből, Észak-Afrikából vagy Izraelből importált datója a legjobb választás, és mindig olvassuk el a címkét is, hogy ne legyen rajta glükózszirup, fruktózszirup vagy invert cukor, az összetevők között csak azt szerepeljen, hogy datója. Sokkal egészségesebb és hozzáadott cukormentes. Tehát a datója egy természetes, kemikáliáktól mentes édesítő, ami a fehér cukorral ellentétben bővelkedik tápanyagokban. Tehát azon túl, hogy édes és finom, vannak benne rostok, vannak benne ásványi anyagok, magas a kálium szintje, a magnézium és a kalcium szintje is, van benne vas, réz és B-vitamin is, ráadásul a B6 vitamin, úgyhogy tulajdonképpen egy egységnyi adag több káliummal látja el a szervezetet, mint a banán, amelyről köztudott, hogy rengeteg tartalmaz ebből a létfontosságú ásványi anyagból, és az is igaz, hogy nagyon magas a szénhidrát tartalma, de mindezt értékes rostokba csomagolva fogyasztjuk, vagyis nem üres kalóriákat juttatunk a szervezetbe, ahogy azt a fehér feldolgozott cukorral tennénk, plusz lassítja is a felszívódását a rost tartalma. A datójának nagyon erős antioxidáns hatása van, ezt is érdemes figyelembe venni, és a rendszeres fogyasztása a rák bizonyos fajtáit, a szív problémákat és az Alzheimer kor kialakulása ellen is hatásos tud lenni, tehát nem állítja meg nyilván ezeket, de hatásosan megelőzheti őket. Ugyanakkor a már említett magas rost tartalom, tehát ez azt jelenti, hogy 4 szem datójában 7 g rost van, az nagyon jó arány. Ez hozzásegítheti az embert a kiegyensúlyozott emésztéshez és az optimális vércukorszinthez is. Na de hogyan használjuk? Hát önmagában is alkalmazhatjuk gyors energiaforrásként, például, hogyha magunkkal visszük egy kis dobozban, és hogyha éhesek vagyunk nagyon, is úgy érezzük, hogy már fogytán az energiánk, akkor elrágcsálunk 1-2 szem datóját, de isteni csemegéknek lehet az alapanyaga. Sütikbe, pudingokba, kásákba, kávés vagy növényitalokban nagyon finom és nagyon egyszerű édesítő módszer. A datójával való édesítés legjobb módja, hogy a frissen használjuk magát a gyümölcsöt, pürésítve is használhatjuk. Magyarországon talán ez a legszélesebb körben elérhető opció, ebben az esetben 2 választásunk van, veszünk készen pürésített datóját, vagy pedig elkészítjük otthon a datójapürét, az is egészen egyszerű tud lenni. Ebben az esetben semmi másra nincsen szükségünk, mint egy késes aprítóra, néhány kanálnyi vízre, és a természetesen a kimagozott aszalt datójára, de az sem a világ vége, hogy nem rendelkezünk ilyen géppel, hiszen legalább egy órán keresztül forró vízben áztatott gyümölcsöt villával is könnyedén szét tudjuk pürésíteni, szét tudjuk nyomkodni. Szirupként is hozzáférhetünk, mert hogy létezik egy sziruposan folyékony változata is, amit nem véletlenül neveznek datója méznek is. Ez az alapanyag egy viszonylag tisztított változata a datójának, és inkább azokhoz az ételekhez érdemes használni, amiknél fontos, hogy minél egységesebb, homogénebb legyen annak az adott ételnek a textúrája. Öntetjük palacsintára, gofrira, keverhetjük pudingokhoz, natúrjoghurthoz, zapkásához például. Datója cukorként pedig úgy tudjuk használni, bár ez az édesítő csak névlegesen cukor, valójában szárított és őrült datóját jelent. Kiváló édesítő hatása van, úgyhogy 1:1 arányban képes pótolni a kristálycukrot, viszont körültekintően kell bánni vele, mert nem teljesen úgy viselkedik, mint a cukor, és folyadékkal keveredve kicsi megváltozik a textúrája, inkább olyan mézes hatású lesz, de egy egészséges, jól tápláló édesítő anyag, és én javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki, hogy milyen az az étel, amit datója édesít meg.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontot Manna FM állatbarát rovatában itt a Manna köziben a főszereplő ma Jennifer Aniston, aki szintén nagy állatbarát, épp úgy, mint azok a hírességek, akikről már szó volt korábban itt az állatbarát rovatban. Ő is nagyon sok mindenben változott meg, sok mindenben változtatta meg az életét az örökbefogadás, és itt most természetesen a menhelyről örökbefogadott kutyusokról van szó. A jó barátok gyönyörű színésznője nem csak a jellegzetes hajáról, stílusáról, kedvességéről ismert, hanem a kutyák iránti rajongásáról is. Most már 3 éve, hogy örökbefogadta Lord Chesterfield nevű kutyuskáját, de nem ő volt az első a családban. Akkor még csak aprócska bolyhos volt a kis négylábú, de most már igazi nagyfiú. A színésznő egyszerűen csak úgy nyilatkozott, hogy elrabolta a kutyus a szívét. Természetesen a képeket látva, hogyha az ember nézi Jennifer Anistonról azokat a képeket, amin a kutyájával szerepel, akkor nem is csodálkozik, oda van értük. Minden lépését, ha lehet, együtt tölti a kutyájával, nagyon sokat sétálnak együtt, és ahova lehet, viszi is magával őket. Az életben nem Lord Chesterfield az első kutyája a népes Aniston családnak. Büszke gazdája már egy Clyde nevű schnauzer keveréknek, és egy Sovi nevű fekete-fehér bullmix kutyának is, így beszélt róluk az InStyle magazinnak. Sovi nem törődik a játékokkal, Clyde viszont a megszállottja a játékoknak, eltemeti őket mindenhol a birtokon, aztán jön Chesterfield, szintén a játékok iránt túláradó szeretettel, és aztán háború lett, mert ő pedig kiásta őket. Jennifer Aniston többi kutyája is örökbefogadott kutya, a színésznőnek ugyanis mindig voltak kutyái még gyerekkorában is, Clyde és Sophie előtt is ráadásul mindegyik örökbefogadott kutyus volt. A jó barátok forgatásának sok-sok éve alatt például egy német juhászkutya keveréket mentett meg, aki Dolly Parton country énekesnő után kapta a nevét. Így lett Dolly, aki 2019-ben több mint 10 év után távozott el az örök vadászmezőkre, és költözött át a Szivárványhíd túloldalára. Ilyen gyönyörű sorokkal búcsúzott tőle a volt férje Justin Theroux az Instagramon, ugye ők is ismerték egymást. Ma este naplementekor hűséges közdelem után leghűségesebb családtagunk és védelmezőnk Dolly letette kardját és pajzsát, a teljes családja körbevette őt. Nagyon szereti a kutyákat, nagyon-nagyon szereti a kutyákat, egészen különleges kötődése van neki is, mint sok más kutya szerető embernek az állataihoz. Lord Chesterfield bemutatkozó posztjában pedig a kutyáról van szó természetesen. A jó barátok sztárja megköszönte a Vogmore Pets nevű szervezetnek is, ahonnan örökbe fogadta a kedvencét, és kiemelt, hogy milyen elkötelezett munkát végeznek az állatmentés terén. Több ezer komment érkezett a kutyus első fotójához, mindenki olvadozott tőle, egy szemfüles rajongó szerint nagyon hasonlít Lord Chesterfield Marleyhoz, ugye a filmben lévő kutyához, a Marley meg én című filmekben szerepel Jennifer Aniston és Owen Wilson együtt, és ebben volt a főszereplő Marley. Természetesen van olyan, hogy valaki tenyésztőtől szeretne fajta tiszta kutyust vásárolni, de én emellett mindig azt gondolom, hogy amíg ennyi árva családra váró, összetört lelkű és gyógyulásra váró, lelkileg gyógyulásra váró kutyus van a menhelyeken, addig inkább ott kéne nézelődni, hiszen a legjobb fajta, a mentett fajta, ahogy szoktuk volt mondani, és hogy szoktam volt mondani, állat, kutya, cica és egyéb állatok nélkül lehet élni, de nem érdemes. Nem tudja elképzelni az az ember, akinek nem volt még kutyája, cicája, állat, hogy milyen az, amikor egy kutya, egy cica vár téged haza, amikor az embert úgy várja haza, egy kutya, egy cica, ahogyan más nem tudja. Egészen elképesztő az az öröm, az az odaadás, az a feltétel nélküliség, az a lojalitás, az a szeretet, amit tőlük kaphatunk. Szóval arra érdemes figyelni, hogyha az ember nyitott az örökbefogadásra, akkor a fajta mentőktől is lehet elhozni kutyust, hogyha mindenképpen ragaszkodnak valamiért egy fajtához az emberek. De így, és ezt tudni kell, nem csak a kutyus életét mentjük meg, hanem egy másik kutyáit is, aki bekerülhet a menhelyre, vagy a fajta mentőkhöz az örökbefogadott kutyus helyére, és a magunkét is, mert egy egészen más életig érkezik ilyenkor. Úgyhogy jegyezzük újra, állat nélkül lehet élni, de nem érdemes, úgyhogy aki teheti, az fogadjon örökbe kutyát, cicát.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: notar.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra.